0: Olyjal, amit Györei Zsolt és Peller Károly együtt rendezett, de láthatjuk Lackfi János Medvelesét, amit Csibi Gergely és Márton Róbert játszik, rendezője Őze Áron, Márfi Márk Lassanyját, illetve egy Her előadást is láthatunk itt egyébként. Az Alkotóházban a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével különböző mesterségeket nézhetünk még meg, lehet, hogy talán utolsó utáni pillanatban egyébként, de van komoly zenei helyszínünk is, a Miskolci Zeneakadémiával összefogva, ott pedig egy gitárduóval, Bach cselló estel, illetve magánénekesekkel találkozhatunk, illetve az Ezüst és Ében fuvola együttes műsorral is vannak kiállításaink, vagy a Tokaj Ártvány Barka Galériában irodalmi és zenei programokkal találkozhatunk. Itt lehet csendtörékeny, üres, udvaros Dorottya estére beülni, a Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Ezek azért mind ilyen csendesebb, elmélyülősebb előadások, de hát hogyha valaki zenére vágyik, arra is van lehetőség.
1: Az evangélikus templom is bekapcsolódott a helyszínek közé. Milyen múltja van annak, hogy a templomtérben is tartanak koncerteket a Kerekdomb Fesztiválon?
0: És méghozzá milyen templomtérben, hiszen ebben a templomban keresztelték meg Kossuthot is, úgyhogy erre nem csak egy emléktábla emlékezik meg, hanem benne van a hangulatában, úgyhogy azt hiszem a Bach, illetve Canticum Cordis ének előadásoknak is van egy ilyen plusz történelmi nagyjainkat felidéző hangulata is, illetve hát a közösségi ház is végre nem csak ezt a tájai közösséget szolgálja, hanem a színházi programokkal az ide látogató turistákat is, akik fesztiválozni jöttek alapvetően.
1: És akkor beszéljünk az igazi fesztivál hangulatot hozó programokról is.
0: Igen, például a Vincellérház nagy színpadán, a Parnograsztal, Bohemian Betyárszal, a Blaha Louisianával, Quimbyvel találkozhatunk, vasárnap pedig nevethetünk egy jót a Momentán Társulat rögvest interaktív improsóján. De vannak ugye olyan különleges pincészetekben lévő eldugott kis bájos színpadaink, például a Szűcs pincészetben a Kálelulugyival, Cimbali Benddel találkozhatunk, de Ferenci Gyuri is itt lép föl, meg Bodor Áron, rendesebb részem előadását is itt láthatjuk. A Bagolyvárban Mirtus, Ter, Bianca Hajdu, Flanger Kids, meg Kollár Klemenc László dalköltő estje is megfordul, illetve van két kisebb borászatunk, ilyenek például a szóló borászat, ott különböző szomelié előadások, illetve kézműves program vár minket. A Somszög birtoknál Winkler Nórával találkozhatunk, és kereshetjük a képzőművészet és a bor összeponódását, a Déva bornál bor és Idil Déva bor test közelből beszélgetéseken, előadásokon vettünk részt. A Palota borházban Lenke, Bongor, Várhegy utca, Telehold, Kacaj, Lóci játszik előadókkal találkozhatunk, a Nyerges udvarban pedig Lófiával, Szepesi Matyival, a Lázár tesókkal, Bogival, és a T3 borászatban, illetve több egyéb borászatban nagyon sok családi várnak minket, hiszen ezek egyébként legtöbbször családi pincészetek, és amikor már lemegyünk, iszonyatosan érdekes végighallgatni, hogy a háború alatt kit bújtattak itt, hogy készített valakinek a dédapja is bort, vagy hol gyűltek össze misézni, ad abszurdum egyébként az egész háborús helyzettől, ugye a második világháború meg első alatt menekülve az emberek. Ez mind ott van tája borászataiban, pincészeteiben beleszólva.
1: Ha azt nézzük, hogy milyen célközönségnek szól ez a fesztivál, akkor mit láthatunk?
0: Olyan fiatal felnőtteknek, meg középkorú felnőtteknek és idősebbeknek szól az egész fesztivál koncepciónk, akik még szeretnék az utolsó pillanatát a nyárnak megfogni, kicsit csendesebben, néha elmélyültebben, egy jó pohár bor mellett kikapcsolódni, de gondolunk pont emiatt a családosokra is, sok olyan gyermekfoglalkozás van, ami mellől egyébként egy-egy kóstolóra is el tudunk szülőként szökni, és hát neki készülni itt az év további részének.
1: Ugyanakkor a legkisebbeknek szóló programokkal is találkozhatunk a Kerekdom Fesztiválon.
0: Így van, hiszen a Somszög birtoknál a Kalandozó Komédium várja a gyermekeket, és ott lehet akár mindenféle fajátékokkal, furfangos játékokkal lekötni gyermekünket. A Majló Kastélyban pedig a Ringató programtól, Kazulka gyerekkoncerten át, kisfilmekkel, zenebatyú élmény programmal, és sok egyébként akár fenntarthatósággal is foglalkozó különböző előadás és kézműves foglalkozáson kapcsolódhatunk ki, úgy közösen, családilag, hiszen valljuk be, ebben a rohanó világban nem mindig van időnk így leülni, és valamit közösen csinálni.
1: És ha már fenntarthatóság, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nemzetközi fenntarthatósági díjat nyert a Művészetek Völgye, ami ugye azért is fontos, mert hiszen a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál is ugyanahhoz az alapítványhoz kapcsolódik, ez pedig a Művészetek a Vidék Fejlesztésért Alapítvány.
0: Így van, kaptunk egy nagy nemzetközi díjat, az EventX-nek az Impact Awardját, ami nemzetközi szinten ad elismerést annak a munkának, amit a Művészetek Völgye Fesztiválon próbálunk közvetíteni, mint értékrendet, illetve a MARESZ, Magyar Rendezvényszervezők Országos Szövetségének is a fenntarthatósági külön díját megkaptuk, és külön szívmelengető számomra, hogy az első munkahelyem a Művészetek Palotájának egyébként a rendezvény szervezési produkciós igazgatója, Korencsi Endre adta át nekem. Tényleg így mind személyesen, mind szakmailag azt hiszem egy olyan emlékezetes pillanat, amire sokat vágyott is, bevallom az ember, illetve biztos, hogy velem marad, és évvégén is ez lesz az egyik pillanat, amire jó szívvel emlékszem.
1: Milyen elemei vannak annak, hogy megkapja ezt a díjat a Művészetek Völgye?
0: Csináltunk már nemzetközi minősítést is, hiszen tavaly elsőként kaptuk meg a Good Event, a Global Sustainability Tourism Council mércéi szerint szabott minősítését és tanúsítványát. Ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jól átgondolt 11 témakörre bontott, kb. 100 kérdésre kell válaszolni, és ehhez természetesen alátámasztó dokumentumokat is csatolni, és már egy-egy ilyen tanúsítvány meg díj is arra ad lehetőséget, hogy mi is átgondoljuk egy koncepció szerint, hogy mindenben megteszünk-e eleget, vagy akár kaphatunk új ötleteket is.
1: A Kerekdomb Fesztivál esetében szintén alapvető a fenntarthatóság?
0: Így van. Először ugye kijárjuk az utat a Művészetek Völgye Fesztivállal, hiszen ott azért 48 színpadon 4200 programmal 10 napon keresztül, és egy nagyobb látogató volumennel lehet egyébként ezeken a számokon, meg metodológiákon gyorsabban csiszolni, és természetesen, ami beválik, azt a Kerekdomban is bevetjük. Aztán majd ki tudja, hogy esetleg elindítjuk a Kerekdombot is hasonló elismerések elnyerésének útján.
2: A Kerekdomb Fesztivál szeptember 18-a és 20-a között várja a látogatókat Táján. A részletes program a kerekdombfest.hu oldalon található. Oszkó Jakab Natália fesztiváligazgatót, Tóth Zsófia kérdezte.

0: A tűnékeny törékenység Koppány Zsolt 2025-ben megjelent esszék, kritika és tárlatismertető gyűjteménye, amelyet a Napkút kiadó adott ki. A kötet írásai az irodalom és a képzőművészet határterületeit, valamint a művészetek múlandó és érzékeny pillanatait járják körül. Teszik mindezt univerzalista, katolikus, azaz egyetemes szemlélettel és az elemezhetetlen művészet iránti alázattal. A szerzővel Fazekas Gyöngyvér beszélget.
1: Koppány Zsolttal beszélgetünk. Mennyi mindent fog át ez az univerzalista, katolikus szemlélet? Mennyire sok fér bele ebbe a művészetből is? Mert nem csak irodalom, hanem művészettörténet, hanem film, hanem zene. Tulajdonképpen minden, ami az emberi, nem csak elmének, hanem talán szívnek is a terméke. És akkor megint egy másik képet hozok be, ami a mélységből szól, a mélységhez, ugye? Egy bibliai idézettel, a mélység hívja a mélységet, és az emberi szív mélysége is hívja azt a fajta mélységet, ami aztán a művészetbe valahogy beszivárog. Akár tudatában van az alkotó, akár nem, akár átengedi magán ezt a mélységet, akár nem akarja átengedni magán, és valahogy az a mélység mégis belekerül.
2: Hát igen, ez a lényege az egésznek, hogy szóval szerintem a minden tudás a legfontosabb. Tehát az lemerülni, vagy éppen fölemelkedni. Én a vertikál, tehát amikor megrajzoltuk az iskolában, is nagyon utáltuk természetesen a koordináta rendszert, az van egy egyenlő szárú kereszt. Középen az origóval. Na most Pilinszky János azt írta, hogy a Jákob lajtorján a fölfelé szálló angyalok ugyanazok, mint akik lefele szállnak. És akkor jöttem rá, hogy vertikálisban kell gondolkodni, és az érinti meg igazán. A horizontalitás az nem annyira lényeges. Ráadásul húzzunk függőleges vonalat bármilyen vékony filztollal, ceruzával, teljesen mindegy, akkor is annak van egyfajta kiterjedése, és az a horizontális, mert szélessége is van. És minél keskenyebb ez a vonal, annál inkább jutunk el, vagy próbálunk eljutni a valóságig. Ezt megint csak mindig a Pilinszky sajnos ezért utálnak engem, mert hogy mindig ő rá hivatkozok, hát nem kell itt mindjárt Arisztotelészhez, vagy Schopenhauerhez, vagy Nietzschehez nyúlni, mert a Pilinszky mindent leírt, amit egyáltalán tudni érdemes, mert túl azon, hogy a 45 utáni költészet legnagyobb alakja, a legnagyobb gondolkodója is volt egyben. Se nem poéta doctus, se nem poéta natus, hanem aki a kettő között van. És ő maga azt csinálta, hogy a 19. századból elmondta, hogy ki az atya és ki a fiú. Hát nyilvánvalóan Arany János volt az atya és a fiú Petőfi. De elfelejtett a Szent Lelket. Ezt már én írtam hozzá, hát egyértelműen Vörös Marti Mihály, mert ő sem atyatípus, sem fiútípus nem volt, 55 évet élt. Igen, ám de az esszéista ilyenkor azt mondja, na és a 20. század, mert arról senki nem szólt egy szót se. Hát az meg nálam, ha csak 42 évet élt Ady Endre, mert ő aztán az igazi atya, aki alaposan odavágott úgy a verseiben, mint a vezércikkeiben, tehát nagyon mélyen bele ásott a politikába. A fiú egyértelműen József Attila, hiszen ki más lehetne, mint József Attila, aki csak 32 évet élt, és akkor a Szentlélek Pilinszky, aki meg 60 évet élt. Tehát ő mutat rá mindenre, ami lényeges, és kiszórja, ami lényegtelen. A kozmoszba kell eljutni. És hát el kell emelkedni a földtől, tehát nem, mint persze, hogy sétálunk a járdán, ez egy képletes dolog, hogy egy pár centivel fölötte járunk. És minél magasabban száll el az adott művész, vagy filozófus a földtől, annál érdekesebb lesz, és annál nagyobb. És ő, neki köszönhetünk egy Rilke mondatot, hogy ő tudott németül, valószínűleg ő fordította le, és ez nagyon meghatározta az én egész gondolkodásomat, főleg a szemléletemet, hogy Rilke azt mondta, hogy az a tragédia, hogy a tények miatt sohasem ismerjük meg a valóságot. Na de hát mi az a valóság? Hát ez a valóság maga az Isten. Na maga Jézus is azt mondta, hogy csak általam juthattok el az atyához. Na most oda eljutni, az még eddig senkinek nem sikerült, és nem sikerülhet. Viszont a külső burkáig azért el lehet jutni. amikor már nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos maghoz, ez akár olyan, mint egy fizikai kísérlet, amikor az atommagba is behatolnak, és akkor tudjuk meg, hogy hoppá, ez a valóság. Tehát amit most mi itt ülünk, ez a realitás. De nem biztos, hogy a valóság. Ezt mi nem tudhatjuk. És ez a metafizika, ontológia, transzcendencia vonal, amiben én mozgok már egész kezdőkorom óta. Megint csak Pilinszky mondta, hogy az ember kétszer tér meg. Hát egyszer eleve ahova születik. Ugye az ő édesanyja, a Bajic Erzsébet alapította meg a magyarországi szerviták női rendjét. Hát az már igencsak valami. A nagybátya meg Pilinszky Zsigmond Németország legnagyobb opera énekese volt. Hát egy ilyen családba született ő, és nyilván az anyateje már ott volt a katolicizmus végletes formában. Ugyanakkor jönnek az iskolák, jönnek a haverok, jön ez, ilyen kaland, olyan kaland, és az ember úgy elmászik ettől, eltávolodik tőle. Én, amikor az Eklézsia szövetkezetben, Budapest Ferenciek tere, én oda mentem eladónak, és ott megint, na ott értem meg újra, ott érintett meg megint Jézus szelleme, mert 1976-ban azért még keményen tartott a jó megszokott szocializmus, és hát igazi grófnőt láttam közelről. Volt apácákat, akik oda jártak be, és a segéd az úrnak és hölgynek, úrhölgynek szólított mindenkit, úgyhogy visszacsöppentem abba a világba, ahol én mindig jól érzem magam, ez a nyugat első, másik, harmadik nemzedékének a világa, amikor még itt Budapesten mondjuk Kosztolányi Dezső sétált az utcán, vagy éppen József Attila, és ült a Japánban Nagy Lajossal, és Lechner Ödön, aki ezt elképzelő a magyar Gaudi nálam, aki 15 évig nem kapott megbízást, ezért az olcsóbb japán kávéházba járt. Hát is lehetne erről reggelig mesélni. És ez az én életközegem, meg hát az ifjúságom, ami, mert én soha, szóval egy pillanatra nem mondtam azt, hogy november 7-e tér, sem az, hogy felszabadulás tér. Én mindig eleve tudtam, hogy mit, hogy hívtak régen. Ezért aztán a Budapesti Városvédő Egyesület fölvett a Rádai Mihály 1980-ba, és megkaptam a Budapestér díjat. Utcanévbizottságba, és hát 20 éven bekerült egy Pilinszky János köz, akkor az emlékmű, amiből egy kis Litthoff ablak lett, hát azért 5 évet kilóttam, és jelen pillanatban Kocsis Zoltánért küzdök. Én voltam az egyetlen nem muzsikus barátja, és 6 évig jártam hozzá a Zeneakadémiára, ami elképesztő tanulság és tanúság. Hát tulajdonképpen kenyeres pajtások voltunk, és még mindig, pedig hát ha

0: a Kossuthi, a Zalavári Lajos építész is. És hát ott muszáj volt foglalkoznom az építészettel, mert akkor miről beszélünk. De nem volt teljesen kötelező, hiszen ők is tudtak mindent, költészetet, zenét. Tehát egy igazán nagy művész, egy festő mondjuk, hát az ugyanúgy tudja a verset is. Emlékezünk csak Gulácsi Lajosra, hát a Juhász Gyula volt a barátja, tehát, tehát igazán, az igazi művész, inkább így mondom, nem mondok kaliber, igazi művész az mindent tud. Ha nem tud mindent, akkor semmit nem tud, tehát kénytelen, és minden dolgot, amit meglát, amit érez, szokták mondani, hogy intuitív. Na most megint van egy tévedés, az intuíció, az nem azt jelenti, hogy életemben nem hallottam róla, és az rábökök, és eltalálom. Ahhoz judícium is kell. A judícium pedig hát a felkészültség, hogy már láttam ezt valahol, és lehet, hogy 30 év múlva jön elő az a kép, mert megmarad az ember fejében, és akkor azért találja el olyan pontosan. De ha soha nem találta, akkor az már miszticizmus, amiben én nem hiszek. Tehát ilyen formában igenis tudni kell mindent. És ez nem, mindig mondják ugye közvélemény kutatás stb. Alapján, hogy az nem eléggé iskolázott ember, az bizony buta. Hát ez tökéletes tévedés, mert én, nekem csak egy szakközépiskolai érettségim van az egyetemre. Én most hülyeskedni fogok, de régen volt ilyen, aki disznót tartott, tehát én még most lékért sem jártam az egyetemre, mert nem ezen múlik. Tehát ott megtanul valaki valamit 5 év alatt, aztán csináljon vele, amit akar. De én örökké tanulok. Nincs olyan nap, hogy ne tanulnék valamit, és kikötöttem magamnak, hogy naponta 1 órát olvasok általában irodalmi lapok, amiben kiállítás megnyitókat, és akkor elmegyek, vagy zenei összejövetel, tehát tájékozódom a mában is. Egy nagy hátrányom van, de most már ezen nem változtatok. Egyszerűen nem tudok mit kezdeni a számítógéppel, be se tudom kapcsolni, írógéppel írok, amit a hátam mögött nyilván összenevetnek.
1: Na hát ez, azt is mondhatnám, hogy békebeli gondolat írógéppel írni, de van benne valami vissza is tekintő, de előre is tekintő, olykor Murphy törvények szerint tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet. Szóval néha nem baj, hogyha az ember marad a régi mechanikus eszközöknél, mert az talán kevésbé tud összezavarodni. Szóval ugyanezt a világosságot megőrizni, akár a technológiában, akár a művészetben, akár a hétköznapokban, és akár erről gondolkodni is, ezért érdemes esetleg valóban ezt a tűnékeny törékenység kötetet kézbe venni, és más köteteit is Kopány Zsoltnak, és reméljük, hogy azért, még hogyha ez most az utolsó 22. kötet is volt, a tűnékeny törékenység, de talán még beleférhet 1-2 más is.
0: Igen, most éppen erre készülök, csak még miután nagyon sokat kihagytam, különféle okok miatt, főleg a párom, hagyj említsem meg a nevét, Egyesi Aranka, az Operaház balettművészet címzetes magántáncosa volt, nyilván már nyugalmazott, és ami a lényegesebb koreográfus méghozzá, nem én, ott mondták, hogy az ország egyik legmuzikálisabb koreográfusa, és 30 éve 10 perces megbízás sem kap, én pedig minden erőmmel összeszedve támadom meg magát az Operaházat, és nem érdekelnek a következmények, mert bele fog pusztulni, és nekem ő rá kell vigyázni, tehát így nehéz azért hozzákezdeni valamihez. De viszont a 10-es éveket végigutaztuk, nem azért, mert kerestünk bármi pénzt, hanem én furcsa módon ugye meghalnak az emberek, hát ez természetes, a szülők, és mindenhonnan örököltem. Na most én nem fogok a pénzzel ülni, úgyhogy bejártuk tulajdonképpen egész Európát, de voltunk az Egyesült Államokban is, a keleti és a nyugati parton is, ami az élmény valóban elvehetetlen, viszont tragikomikus volt minden utazásom, tárlatokat vezettem olyan helyeken, mint a madridi Prado, a Dresdai Gemelde Gallery, a Zwinger Palotában, a Washingtoni National Gallery, a New Yorki Metropolitan Museum és a Londoni National Gallery-ben is utastársaimnak. Ahogy mentek az évek, egyre kevesebben jöttek. Valósággal rettegnek attól, hogy hatalmas művészek, hatalmas festményeit nézzük.

0: Én meg 2 órát beszélek mindig, hogyha elmegyünk ilyen helyekre. És ezt szeretném én megírni egy novella füzérben, hogy hát hol voltunk, mit csináltunk, mert van 2 kötetem, ez egy trilógia lenne, ahol én vagyok Koprázi József, és a párom az pedig Káprázatos Margit. És hát én úgy nevezem magam, hogy a mai magyar irodalom jelese, ő pedig ugraművész és ugráfus. Ebből már 2 kötet megjelent, és ez lenne a záró, hogy ennek a trilógiát végre bezárjam. Csak ehhez munkacíme megvan, hogy Menj be, ballagók. És hát itt szeretném én ezt, tehát a megszokottnál egy kicsit szatirikusabb hangjönbe megírni, hogy nem röhögős, hanem inkább olyan félmosolyra késztető mondatokkal.
1: Na hát akkor várjuk ezeket a félmosolyra késztető mondatokat, a kötetet, és akkor folyt köv, ahogy mondani szokás.
2: Fazekas Gyöngyvér kérdezte Koppány Zsoltot legutóbbi Tűnékeny törékenység című kötete kapcsán. A könyv a Napkút kiadó gondozásában jelent meg.

Sosem volt nyarunk ragyogása címmel kerül rádiónkban bemutatásra Széchenyi Rita regényének rádiós változata. A műsorunkat szerkesztőként Varga Andrea készítette, míg a felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét Lenge Krisztina szerezte, míg a zenei szerkesztő és a zenei rendező Bögös Herjetta volt. A dramaturg rendező munkatárs Győri József volt. A harmad kiadó gondozásában megjelent szöveget rádióra alkalmazta Sárospataki Zsuzsanna. A mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma, most is őt hallhatják.

Mint már említettem, a világgal való ismerkedésem első napjai igen gyorsan elszálltak. Stárcám is gyorsan megsoványodott. Immár jövőmre kellett gondolnom, s a kellemes mulatásoknak végét vetnem. Hajóra szálltam a Szofiától való könnyes búcsú után, s megindultam férfivá érlelő tanulmányaim felé. Magam a testi viszontagságokat alkatom s akaratom folytán mindig is igen könnyen viseltem, s ez sokban segítette életemet ez út során is. Míg tehát mások hosszú napokat múlattak el azzal, hogy a tenger közelségét szívök befogadják, s így háborgó szerveik is megbékéltessenek, én már első nap délutánján eldöntöttem szívemben, hogy a hajóval való utazást szívesen fogadom. Napjaimat nem engedtem tehát sem rossz kipárolgások, sem felzaklató hullámzások miatt kellemetlenné válni. Így elég időm maradt még orvosi könyveim tanulmányozására és az elmélkedés gyönyörére is. Példának okáért egy gondolatkör minduntalan eszembe jött, egy tapasztalat, amelyet már a betegekkel való foglalatosságaim első idején felismertem. Ez pedig a következő. Bizonyos vagyok abban, hogy a betegségek, az elkerülhetetlen ragályokat és szerencsétlenségeket kivéve, a fejben és a szívben gyógyulnak meg legelébb. A test csupán követi azt, mit neki a szív és az ész parancsol, és kiválasztja az életet, avagy a halált. Ennek miatta állhat elő oly keserves helyzet, midőn a test nem fogadja el azt, mit a szív már eltökélt. Ezért a nyugóra előtt hosszas és szörnyű a szenvedés. De megfordítva is való mindez, s e helyzet szerencsés immár. Ha a szív az életet kívánja, képes legyőzni a leglehetetlenebb csapásokat is. Ilyenkor a beteg csodálatos módon felépül, ha nem is remélte már senki a gyógyulást, s elkerüli a halált. Eljövendő okulásaim legjobb rendje felől is igen sokat gondolkodtam utamon. Már tanulmányim legelején elhatározást érleltem meg magamban. A vérnek látását nem kedvelem. Utálom voltak éppen. Így az általános nagysebészet tudománya nem kedélyemnek való. Úgy véltem akkor még, hogy az sokszor nem más, mint a hentes munkája, melyet valamely menthetetlen szerencsétlenen élve végez. S a siker benne igen ritka. Hamar kigondoltam tehát, hogy más irányokban fejlesztem tudásomat. Legelső sorban a botanikus tudományt kedvelém, a gyógyító növények ismeretét. Ezzel az észlelettel igen kicsin gyermeki évemben közelségbe juthattam. Jelentős tudásom is volt hát e tárgyban. Jóságos, mindentudó öreganyám növényi főzettel gyógyítgatott engem mindenkor. S egyszer a köhögéses hideglelésből is ő mentett ki valami tinktúrával, akkor, mikoron anyám már sírhelyekről tárgyalt miattam. Ej, a papírom igen kevés, s kivált kép szeretném jól használni. Ezért írásom sűrű, betűvetésem apró. Soraimat ilyenképp magam is alig olvashatom. Bár ez nem is baj talán. E könyvet nem külső világnak, hanem magamnak, s kicsi madaram, neked szánom.

0: Széchenyi Rita regényének rádiós változata Sosem volt nyarunk ragyogása címmel kerül bemutatásra a Magyar Katolikus Rádióban. Augusztus 30-án 14 óra 30 perctől kezdődően a rádiós regénytárban. A 14 részes sorozatban a mesélő főszereplő szerepében Zámbori Somát hallhatják. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Maurice Ravel Couperin sírja című művéből következik öt tétel, előadja Jean-Yves Thibaudet.

0: Jean-Yves Thibaudet szólaltatta meg Ravel Couperin sírja című művének 5 részletét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Következik a művészbejáró.

Kedves hallgatóink, vajon miért volt kedvelt témája a 19. század műalkotásainak a bukott nő? Hogyan változtak meg az operajátszás trendjei a 20. században? És milyen kívánalmai vannak a korszerű operaelőadásoknak a 21. században? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai művészbejárónkban. Verdi La Traviata című operájának veronai előadása kapcsán Olán Zsolt színházi szakíróval. Színházi elemző sorozatunk következő állomásán. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk azt a sorozatunkat, amit nemrég indítottunk el a Katolikus Rádió művészbejáró című műsorában, és ebben a sorozatban színházi előadásokat elemzünk Kolá Zsolt szakíró kollégámmal, aki ezúttal egy zenés színházi előadásról fog beszámolni, nevezetesen egy opera előadásról, amit volt szerencséje látni Veronában, egészen impozáns helyszínen.
1: Nagyon érdekes a helyszín, hiszen a veronai arénáról van szó. A hallgatóknak mondom, aki esetleg nem ismerné, ez egy ókori amfiteátrum, ami ma már romos állapotban van, de viszonylag éppen fennmaradt a többihez képest. Egyébként a Kolosseumhoz szokták mérni, csak értelemszerűen egy picit kisebb. 30 ezer embert fogadott be ez akkor, amikor a maga pompájában állt és a fényében tündökölt. 103. éve rendeznek meg ott opera fesztiválokat, és minden este leül oda 15 ezer ember. Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy ugye az amfiteátrumnak az egyik oldalán a kisebb részét elveszi a színpad, és a színpad hátterét alkotó, hát mondjuk úgy, hogy félkör. Viszont a színpaddal szemben még ültetett nézőtér is van, tehát rendesen kialakítva padlóra, kényelmes székekre, különböző szektorokra osztva maga az arénának a küzdőtere. És ott van még az arénának a nagyobb karéja, így jön össze ez a 15 ezer ember, és minden este van valamilyen előadás, vagy koncert, vagy balettest, tehát egészen széles körű a program, és idén a Traviata című operát, Verdi örökbecsű darabját mutatták be a brit Paul Karen rendezésében, aki egy nemzetközileg elismert alkotó, számos jelentős operaházban rendezett már, és az jellemző rá, hogy ugyan használja a kortárs színház formai újításait, mégsem úgymond a német rendezői színház vonalából indul ki, vagyis hogy nem önmagát helyezi előtérbe, nem tolakszik a zene elé, és nem tolakszik a dráma elé, a szövegkönyv elé. És számomra azért volt nagyon szimpatikus ez az új bemutató, ez az új olasz bemutató, mert én ezeket az előadásokat szeretem leginkább. Majd beszélgetünk gondolom arról, hogy mi a német és az olasz opera rendezés közötti különbség, vagy hát árnyalatok hogyan jelennek meg a különböző színpadokon, ötletek, víziók, de Paul Karennek a rendezése egy abszolút a szövegből és a zenéből kiinduló koncepció volt. Ugye egy picit beszéljünk arról talán néhány mondatban, hogy mi maga a mű. Dumának, az ifjabb Dumának a Kaméliás hölgy című regényéből készült az opera. A közismert, de azért mondjuk el, hogy egy párizsi kurtizánról van szó, aki szerelmes lesz, viszont a szerelmének, a fiúnak az édesapja gátolja ennek a kapcsolatnak a kiteljesedését, arra hivatkozva, hogy a család megszégyenül, és a regényben a fiúnak a lánytestvérének a házasságát nem sikerül majd nyélbe ütni. A regényben Margit, természetesen magyar fordításban mondom ezt, az operában Violetta a neve a kurtizánnak, és a cselekmény nagyjából megegyezik, tehát az édesapának a kérésére, vagy hát a nyomására inkább a kurtizán megszakítja a kapcsolatot a szerelmével. Később, hogy ne tudja meg Alfred, az operában Alfrednak hívják a fiút, Violettának a szerelmét, hogy ne tudja meg, hogy mi is az oka annak, hogy megszakítja vele, mint egy önfeláldozó módon a szerelmi kapcsolatot, arra hivatkozik, hogy másba szerelmes. Violetta tüdőbeteg, tehát ez köztudott a regény és az operának az elején is, hamarosan meghal. Amikor megszakad a kapcsolat, akkor értelemszerűen Alfred nagyon megharagszik rá, majd rájön arra, hogy tulajdonképpen milyen önfeláldozó volt ez az elsőre léhának, könnyűvérűnek tűnő nő, és megfogadja, hogy a halála után is ápolni fogja az emlékét.
0: Milyen hatása volt ennek az eredeti bemutató idején? Tehát azért gondolom, hogy abban a korban, amikor ez a mű született, hát minimum provokatívnak lehet nevezni ezt a történetet, illetve ennek a történetnek a feldolgozását.
1: Érdekes, amit mondasz, mert a 19. századi francia irodalmon és a 19. századi opera irodalmon szinte végigfut ez a téma. A bűnös nő, a bukott nő. Gondoljunk csak Puccininek a Manon Lescaut című operájára. ami ugye a romantikus operairodalom egyik gyöngyszeme, és a társadalmon kívül, a konvenciókon kívül, a megszokott erkölcsi keretrendszeren túl létező nő valami miatt nagyon foglalkoztatta az akkori színházi alkotókat és a zeneszerzőket.
0: És nem csak a színháziakat, annyit hadd vessek közbe, hiszen ugyanebből a korszakból származik, ugye nagyjából ugyanebből a korszakból származik Emile Zolának ugye a Nana című,
1: hogyne,
0: szintén kurtizán történetet tartalmazó műve is, tehát nyilván nem csak az operában vagy a színház világában volt ez a téma jelen.
1: Hát hogy de, mert hogy abban a korban nagyon gyakran irodalmi alapanyagokból inspirálódtak a színpadi történetek, tehát hogy vagy egy regény, vagy egy novella, vagy elbeszélés adta, vagy egy költeménysorozat adta a librettónak az alapját, vagy hát hogyha prózai színházról beszélünk, akkor a szövegkönyvnek az alapját. Úgyhogy siker volt, már csak a téma érdekessége miatt is. Verdi később némely részeket átírta, egy tragikus, nagyon mély érzelmekről tanúbizonságot tévő zenei anyag született, már a Nyitány is halkvonós karral indul, éppen csak úgy bekúszik halkan a tragédia árnyéka a nézőtérre, és ez a tragikus vonal, ez végig jelen van az előadásban. Na most említettem ugye, hogy a rendező a zenéből indul ki, és a cselekményből, a szövegből indul ki. Miután Párizsban játszódik a történet, Paul Karen áthelyezte a cselekményt a Moulin Rouge-ba. Látványnak sem utolsó, nem mellesleg, amikor van a báli jelenet, amikor kártyáznak, pesgőznek ott az operának a kétharmada környékén, és óriási nagy mulatság van, akkor a Moulin Rouge, mint helyszín, alkalmat adott arra, amit tökéletesen kihasználtak a koreográfussal együtt, hogy egy óriási táncjelenetet mutassanak be. Tehát nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók Fellini filmekre, a Rómára, akkor óriási kalapokban és szoknyákban jöttek be a különböző szereplők. Na ezt a hangulatot, ezt a furcsa brit, francia, olasz keveredést, de mégis a Moulin Rouge-ban elhelyezve, de mégis a Veronai arénában megjelenítve, vitte színre ez a brit rendező. Nagyon hatásos volt, a nézők nagyon szerették az előadást, és az énekesek nagy része is egészen kiváló volt.
0: Még mielőtt a konkrét szereplőgárdára rátérnénk, meg hát az alakításokra, azért egy picit a látványról, hát ugye rádióban vagyunk, ezt nyilván máshogy nem is nagyon tudjuk érzékeltetni, mint hogy leírod, vagy elmondod, hogy mit is láthattunk, hiszen azt mondtad, hogy nagyon impozáns volt maga a megjelenítés is, tehát mit láthatott a néző, aki a Veronai arénában nézte ezt a történetet.
1: Egyrészt a Veronai aréna díszleteinek van egy olyan sajátossága, hogy amíg nem gördül ne föl a függöny, látod, és színházi nyelven beszélek, hiszen ott nincsen függöny, tehát amíg el nem kezdődik az előadás, és le nem megy a nap, addig eltakarják a díszletet. És például most ezt a Moulin Rouge-ra emlékeztető felépítményt, amiben ott volt a malom, lapát, ott volt a mulatónak a külső domború, homlokzati elemeire hajazó épületrésze. Na most ezt a szerkezetet, ezt az épület szerkezetet, ezt a tipikus francia plakátjaival takarták el.
0: Toulouse-Lautrec.
1: Igen, Lautrec.
0: Formavilágú,
1: így van, pontosan,
0: plakátokról beszélünk.
1: Pontosan. Uh-huh. Ezek óriási, több méteres plakátok voltak, és ezekkel eltakarták a díszletet. Hogy amikor elkezdődik az előadás, és a nap már lement, és megvilágítják a játékteret, a színpadot, akkor a néző a teljes pompájában lássa ezt. Tehát, hogy ne legyen illúzió romboló, hogy előtte világosban, nappali fényben látja a díszletet. Szerintem óriási ötlet. Szerintem a nézők nagy része azt hitte, hogy ezek a plakátok majd úgymond idézőjelbetéve játszanak az előadásban, vagy valamilyen szerepet kapnak. Az égvilágon semmi szerepük nem volt, csak takarás. Na szóval, amikor ezek a plakátok eltűntek, vagyis a csoportos szereplők kivitték, akkor föltárult a Moulin Rouge-nak a világa. Régi képeken lehet látni, hogy a Moulin Rouge-ban megjelent egy elefánt is. És ez a Veronai arénában is megjelent, értelemszerűen nem egy élő elefánt, hanem egy több méter magas, megépített, kitömött elefánt, és a rendezőnek a viszonyát jól jelzi az opera műfajához, egy kis irónia, egy kis fricska, hogy ennek az elefántnak a bendőjében ki lett alakítva egy páholy, ahová a szereplők fölmentek, és hát elbújva a korlát mögé, a Moulin Rouge-hoz illeszkedve, hát meglehetősen intenzív szerelmi életet éltek. Na most, nagyon érdekes volt a világítás, a füllet erotikája a Moulin Rouge-nak, ha már az előbb említettem, akkor ez abszolút megjelent, a sejtelmes, misztikus, boudoir-szerű elrendezés, a titkok helye, a függönyök, a sarkok, a bemélyedések, minden olyan misztikus és füllet és erotikus tartalom és fény és forma, ami ehhez szükséges, illetve ugye van egy nagyon szép váltás a második felvonás elején, amikor egy téli kertben vagyunk, és nagyon érdekes volt, hogy ugye itt tulajdonképpen a díszletet nem tudják kivinni és bevinni, tehát abban a környezetben kell megvalósítani, akár hatféle játéktér jelenik meg egy adott operában, akkor azt a hatféle játékteret meg kell csinálni, és nagyon jó volt látni, hogy a fényváltásokkal, tehát hogy a színpad elejét megvilágítva megkaptuk a Moulin Rouge élményt, majd amikor jött a második felvonás, akkor ez sötétben maradt, viszont körülbelül 6 méterrel hátrébb volt egy nagyon izgalmas, hát plexi üveg, de hát az téli kertnek lett megtervezve, és hozta is azt a milliót, egy gyönyörű, az előbbiekkel teljesen ellentétes, letisztult, zöld indákkal, növényekkel, virágokkal tarkított téli kert. Majd, amikor visszatért a következő részben a Moulin Rouge-nak a hangulata, akkor, és a táncosok is természetesen megjelentek, akkor viszont a fény és a színorgia, a topzódás és a látvány maximális szintre emelése jellemezte a színpadképet, úgyhogy egészen elragadó volt.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olel Zsolt színházi szakíróval, Verdi La Traviata című operájának veronai előadásáról. Most Vincenzo Bellini az Alvajáró című operájából hallanak részletet Vasilisa Berzsanszkaja előadásában.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a művészbejáróban Olá Zsolt szakíróval, Verdi Traviátájának veronai előadásáról.
1: Az elején beszéltél arról, hogy ez a rendező valamennyire, hát ha nem is ragaszkodik a tradícióhoz, de legalábbis tiszteletben tartja az operajátszási tradíciókat, még ha korszerű eszközöket használ is. Ez itt miben nyilvánult meg ebben az előadásban, még mielőtt rátérnénk a szereplőkre? Tehát, hogy mi volt az, ami mondjuk így, hogy a tradíciókhoz való alkalmazkodást mutatta, és mely elemei voltak az előadásnak azok, amelyek inkább a korszerű szemléletet, vagy a jelenkori ránézést mutatták meg.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a szövegből és a zenéből indul ki. Tény, hogy a német rendezői színházi vonal vagy trend mellett ez ma már tradíciónak számít, akár így is fogalmazhatunk, de említettem, hogy nem tolakszik a szöveg és a zene elébe. Tehát azt láttam, hogy számára nagyon fontos, hogy a szereplők közötti viszonyrendszer tisztázva legyen, honnan jön az adott szereplő, miért van ott, ahol éppen tartózkodik, és hová megy. Mi az indítéka annak, hogy megnyilvánul, hogy lép, hogy tesz egy gesztust, hogy megszólal. Miért hangsúlyos egy-egy dallamívnek a zenekarban a megismétlése? Miért fontos az, hogy a zenekar dinamikája növekszik? Hogyan kap a zenedráma a színpadot illetően, a színpadi játékot illetően egységben azzal dramaturgiai jelentést. Nagyon sokszor azt látom, és főleg a már említett német vonalra utalok ezzel, hogy egy adott rendezőnek eszébe jut egy ötlet, és azt ha tetszik, ha nem, a szöveg, ha a prózai színházról beszélünk.
1: Ha elbírja a szöveg, ha nem.
2: Az teljesen mindegy, ő azt végigviszi. Ha megél a szöveg alapján, vagy úgymond a szerzői szándék alapján, hanem ez akkor is úgy lesz. Ezt a brit rendezőnél nem láttam, meg az olasz színházi életben, zenés színházi életben talán nem annyira jellemző, már csak azért sem, mert az operának alapvetően Olaszország a hazája. Az egy más kérdés, hogy a németeknél később megjelenik Wagner, és természetesen előtte ott van Mozart, meg Beethoven, de azért mégiscsak az ős
1: a
2: haza,
1: azért igen, oda nyúlnak vissza.
2: Az Olaszország. És ebben látok én, nevezzük tradíciónak, vagy tegyük idézőjel, tehát, hogy a szövegből és a zenéből indul ki a rendező. Nagyon fontos az, hogy az, ami a színpadon zajlik, az indokolt legyen, és egységben legyen azzal a darabbal, azzal a művel, amit előadnak, jelen esetben Verdi Traviátájával.
1: De azért gondolom, ugye, ahogy már emlegettük is, hogy bizonyos, hát mondjuk így, hogy kortárs rátekintést azért tud nyújtani, mert hát ez azért óhatatlan a mai operajátszásban is, hogy hát már nem lehet úgy operát mutatni a mai nézőnek, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt, tehát egészen más világot élünk. Milyen eszközök voltak, amik erre a kortársságra utaltak az előadásban?
2: Van az előadás kétharmada felé egy nagy jelenet, amikor egy óriási mulatság és egy kártyaparti zajlik. Ezt az előbb említettem, hogy bejönnek a táncosok, a Moulin Rouge táncosai, és ez is például milyen indokolt, hogy alapvetően ugye természetesen nem a Moulin Rouge-ban játszódik a történet, hanem Párizsban. Egy manzárt szobában, ahol majd Violetta meghal, később az illeszkedett az eredeti helyszínhez, ami a librettóban van, de a Moulin Rouge értelemszerűen nem szerepel Verdi librettójában. Mégis azzal, hogy behozta a kortárs Moulin Rouge-t, és akkor itt rá is térnék, hogy mi ez, a mozgásművészet az, ami például kortárs módon megjelent. Tehát nem egy tradicionális táncot vagy koreográfiát látunk, hanem egy abszolút modern, mai 21. századi mozgásművészetet, amiből a nézőknek egyértelművé válhatott az, hogy ha még nem is jártak a Moulin Rouge-ban, vajon ma a 21. században milyen táncok, milyen koreográfiák, milyen jelmezek, milyen látvány lehet ott. És ez szerintem Polkárennek a rendezése abszolút visszaadta. Tehát ez egy nagyon hangsúlyos momentum volt. Az is megfigyelhető már, hogy a jelmezek sok esetben egyfajta stíluskeveredést mutatnak. Tehát a vonalvezetésben egy abroncsos szoknyában például az abroncs az megjelenik, de a szoknya mintázatában már kortárs motivumokat használnak fel. Ugyanúgy a férfiaknak például a zakójában, vagy például egy katonaruhában. Tehát, hogy a főbb formák megjelennek, de a részlet gazdagság, a kidolgozottság, az már a kortárs formák felé mutat. Ugyanígy például a téli kertnél. Tehát, hogy a virágok elrendezése, a növények elrendezése, ezen az óriási tejüvegszerű plexin, egy téli kertnek ugye alapvetően nem tejüvegszerű plexia van.
1: Hát az áttetsző üveg, igen.
2: Igen, tehát hogy átlás rajta azért van beüvegezve egy téli kert. De ez egy olyan kortárs festmény felé mutatott, ami önmagában is egy érdekes, izgalmas látvány volt ebben az alapvetően tradicionális környezetben. Nem beszélve arról, hogy most megint visszatérek erre a szegény elefántra, tehát hogy nem tudjuk elképzelni, hát ilyen nincsen, hogy egy elefántnak a hasába páholy jelenik meg, székekkel és korláttal és mindennel, tehát hogy ez is mutatja azt, hogy azért kilép ezekből a tradicionális keretekből, és bizony-bizony használja a kortárs formákat és a kortárs vizuális tartalmakat, de nagyon fontosnak tartom, és nekem azért nagyon szimpatikus ennek a rendezőnek a munkássága, mert a szövegből és a zenéből indul ki.
1: Akkor egy picit rátérhetünk a szereplőkre is, hiszen erről még nem beszéltünk, tehát kik alakították a főszerepeket, mit lehet róluk tudni, vagy mit érdemes róluk tudni, hol láthatjuk őket esetleg más darabokban, más kontextusban.
2: A női főszereplőt, Violetta Valérit, Vasilisa Berzsenszkája énekelte, aki egy orosz énekesnő, 32 éves, gyönyörű, elképesztő, hogy néz ki, és egy nemzetközileg keresett énekesnő, akinek az a ismérve, hogy ő elvileg mezzoszoprán, tehát a közép hangfekvésben szól igazán jól a hangja. Azért mondom ezt, hogy szól igazán jól a hangja, mert hogy ő a drámai koloratúr szoprántól egészen az alt szerepekig végigénekli a női hangfekvéseknek a teljes skáláját.
1: Azért ez nagyon ritka.
2: Egészen ritka. Nem tudom, hogy meddig fogja bírni, mert azért ez óriási trúváj, hogy ekkora hangterjedelemmel rendelkezik valaki. Viszont ez értelemszerűen jelentősen megterheli a hangot. Én bízom benne, hogy nagyon sokáig fogjuk még hallani, és eljut majd ide Magyarországra is, mert hangerőben azért azt tegyük hozzá, hogy nincs hangosítás a Veronai arénában. Tehát mondjuk az ókori görögöknek a fantasztikus építészeti
1: igen, hát, hogy
2: csodája.
1: Az akusztika eleve olyan, hogy lehet hallani.
2: Hát, hogy ne, na de 30 ezer ember, igen. És még hogyha 15 ezer, akkor is. Tehát nincs hangosítás a Veronai arénában, így hallgatja 15 ezer ember a nagyzenekart és az opera énekeseket. Értelemszerűen, amit te is mondtál, akusztikailag a körforma és a padozat és a felépítés
1: segíti
2: a hangnak a visszaverődését, de azért mégiscsak ez egy óriási létszám, mármint ami a közönséget illeti. Betöltött az egész arénát a hangja. Tehát hatalmas vívőerejű hang, szinte korlátlan magasságokkal, nem véletlenül keresett az összes nagyobb színpad.

0: világében. Tehát a legmagasabb női hang, a szoprán, ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem annyira járatosak a különböző hangfekvésekben. Tehát a legmagasabb szoprán énekesnőknél sem mindegy, hogy ki az, aki líraibb szerepeket énekel a szopránon belül, ki az, aki drámaibb. És nagyon sokan ebbe buknak bele fiatalon, magyarok közül is volt néhány, hogy túl hamar vállaltak túl nehéz szerepeket. Tehát indultak Mozart, Donizetti, Rossini operákkal, Belcantóval, mondjuk aki azt mondják, aki Mozartot jól tud énekelni, az mindent tud énekelni, sőt még Wagnerre is azt mondják, hogy tulajdonképpen mozarti módon kell igazán jól énekelni Wagnert, csak nagyban. Na most hát ugye a zenekar mérete és hát az időtartam, meg hát minden egyéb, tehát a drámaiság is, és a dinamika is értelemszerűen jóval nagyobb, de azt mondják azok, akik igazán értenek hozzá, hogy aki jól énekel Mozartot, az mindent el tud énekelni. Igen ám, csak hogy nem mindegy egy énekes fejlődésének és a biológiai, a fizikai fejlődésének sem, hogy mikor vállal olyan szerepeket, amik már megterhelőbbek. Hányan buktak már bele abba, hogy indultak az előbb említett szerzőkkel, és utána hirtelen elvállaltak egy-két Puccinit. Egy Manon Lescaut például, uram bocsá, Turandotot. Hadd emeljen ki a legnagyobb magyar nemzetközi hírű operaénekesnőnket, Marton Évát, aki saját magáról elmondta, hogy ő sem ezzel a drámai hanggal született, ami neki később kialakult, hanem az egy szisztematikus építkezés volt. És azt hiszem, hogy Birgit Nilsson egy előadás közben próbán talán, vagy előadás közben egy fél mondattal mondta neki, hogy most már készen áll arra, hogy elénekelje a Turandotot. És jól felépített pálya nagyon ritka már manapság. Tehát az a probléma, hogy a jelenkori operajátszásra jellemző sajnos mindaz, ami a 21. századnak a sajátja. A fölfokozottság, a gyorsaság, túl gyors tempó.
1: Minél gyorsabban, minél
0: túl gyors tempó,
1: nagyobbakat.
0: Túl hamar kell nagy karriert csinálni, és ezt nem mindenki bírja. Tehát amíg régebben volt idő arra, hogy akár 2,5-3 hónapot próbáltak egy opera bemutatóra, ma 6 hét alatt össze kell rakni. Vagy be kell állni egy-két próbával, egy zenekari próbával, maximum egy színpadi próbával, úgyhogy tegnap előtt még énekelt egy Mozart operát, holnap meg már énekel egy Puccini operát. És ez csak egy ideig lehet bírni a nagy többségnek. És sajnos tönkre is mennek. A nagy operaházak már nem úgy működnek, mint régen. A társulat az nem a nagy sztárokra épül, hanem éppen ellenkezőleg a nagy szerepekre általában vendégművészeket hívnak, és az adott operaháznak a társulata az elénekli a közepes vagy kisebb szerepeket. Ez semmiképpen sem segíti azt, hogy egy fiatal tehetségből, aki például a Bécsi Staatsoperbe társulati tag, bekerül fiatalon, úgymond ott a társulaton belül nagy művész váljék, mert nem az a cél, hogy őt kinevelje az operaház, hanem hogy gyorsan el tudja adni az előadásoknak a zsöljéit, meg a páholyait. Ehhez viszont nagy sztárt kell hívni, és a közép vagy kisebb szerepeket éneklő énekes vagy énekesnő ott ragad abba a szerepkörbe. Megfigyelhető, hogy nagyon ritka már az, hogy egy fiatal tehetségből egy operaigazgató, nemzetközi operaigazgató belefektetve 10-12 évet, meglátva majd azt az eredményt, ami ebből a fiatal tehetségből megszületik, pályát épít. Mert nem biztos, hogy ő már ott lesz 12 év múlva. Na de visszatérve
1: Bezsászfajára, igen.
0: Tehát egy fantasztikus énekesnő, és az ő előadásában is megfigyelhető volt az, hogy a sikerre törekszik. Miben nyilvánul meg az? Én nem mondom, hogy zeneietlen, de olyan hosszan tartott már bizonyos magasságokat, annyira megcsillogtatva a drámai készségét, hát a muzikalitást.
1: A bravúrra.
0: Igen, így van, a bravúrra játszott. A bravúrra játszott. Éppen határán volt annak, hogyha még egy másodperccel tovább tartja a hangot, akkor azt mondom, hogy ez már sok. Tehát ez már zeneietlen, ez már ízléstelen. Mert a kottában egy ütemnek egyszer csak vége van. Még akkor is, hogyha a szerző koronát ír rá, akkor is van egy ízlés, egy zenei ízlés, ami meghatározza azt, hogy hát ez már nem tartom tovább, mert ez már sok. Tehát éppen a határán volt, de benne is érződik az, hogy 32 éves, ambiciózus, elképesztő muzikalitása van, gyönyörűen formálja a dallamíveket, fantasztikus pianissimói vannak, óriási dinamikával tud fölfejlődni egy egész arénát betöltő hangzásig, de benne is benne van az, hogy ma is sikert kell aratni,

0: holnap is sikert kell aratni, és 200%-on kell égni. És ebből az égésből nagyon gyakran azt látom, hogy az énekesek nagy többségében elégés, kiégés következik.
1: És akkor a férfi főszereplő?
0: Berzsenszkájának az ellenpontja, tehát Antonio Poli, egy jóképű gyerek, 40 éves, egy olasz elismert tenor, és széténekelte 40 éves korára a hangját. Tehát ez az, amit az előbb említettem, hogy annyi
1: nála már lehet látni.
0: Nála már abszolút lehet látni. Nála már abszolút lehet látni. Na most Antonio Polinál az volt az érzése az embernek, hogy annyit lépked a színpadon, mint hogyha egy mátraderecskei csűrdöngölős járna. Tehát én azt hiszem, hogy ez már egy pótcselekvés, ez már annak a stabil technikának a megkopása, és lassan-lassan a hiánya, ami alkalmasát tette őt valamikor arra, hogy gyönyörű szép magasságokat énekeljen. Hát olyan karmesterekkel dolgozott együtt, mint Riccardo Muti, Antonio Pappano, tehát tényleg a legnagyobbakkal. De sajnos olyan sok mindent vállalt, és olyan sokfélét vállalt, hogy ez a tenor hang, ez már nem igazán képes azt a színvonalat hozni számomra, hangsúlyozom számomra, és az ott megélt, aznap esti megélt élményem alapján mondom ezt, amiben sok minden benne lehet, lehet, hogy éppen ő akkor volt egy rosszabb állapotban, de mégis én azt hallottam, tehát arról vagyok kénytelen beszélni, tehát, hogy már nem ajánlja meg azt a minőséget, amit az életrajza alapján esetleg a korábbi években láttunk tőle. És még egy szereplő röviden, Giorgio Germont, aki Alfrednak, az előbb említett Alfredo Germontnak, tehát a fiú, szerelmes fiúnak az édesapja. Az édesapa ugye, aki megkéri Violettát, a kurtizánt, hogy hagyja el a szerelmét. Luca Sassi, olasz bariton, elképesztően gazdag, olyan jó, zsíros, tipikus olasz bariton. Mezzoszopránba Fiorenza Cosotto volt ilyen. Ez a tipikus olasz, gazdag, önmagától értetődő hangképzés és felhangrendszer, ami kitölti a tüdejét, az arcüregét, az orrüregét, a homlokát, az egész teste tulajdonképpen egy óriási hangszerként rezonál, így van, és fantasztikus élmény volt hallgatni.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olá Zsolt színházi szakíróval, Verdi La Traviata című operájának verónai előadásáról. Most Giuseppe Verdi Rigolettójából hallanak egy részletet Luca Sassi előadásában.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket a művészbejáróban Olá Zsolt szakíróval, Verdi Traviátájának veronai előadása kapcsán. Ezúttal az opera játszásról is beszélgetünk. Ritkán szoktunk beszélni, pedig én azért ragaszkodnék hozzá most is, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan játszanak az opera énekesek, mert azért mégiscsak színházról beszélünk, még akkor is, hogyha ugye itt nyilván az előtérben van az, hogy a hangilag hogy tudja azt a szerepet elénekelni, tehát azt nyilván nem lehet kétségbe vonni, hogy azt el kell tudni énekelni, de azért nagyon fontos, és nekem nagyon számít az, hogy egy operát, ha nézek, én nem vagyok egy annyira vágyfülű opera rajongó, de ha nézek egy operát, akkor én mindig azt szoktam figyelni, hogy mennyire van meg a figura, hogyan játszik, hogyan élnek azok a szituációk. Azért e tekintetben sem játszunk már úgy operát, én szerintem, mint 50 és 100 éve, tehát hogy nem annyira statikusan, azért a modern kor nyilván kivívta az operában is ezeket a hát megalapozottabb pszichológiai mélységeket akár, vagy szituációelemzést. Na, hogy nézett ki ebből a szempontból az előadás? Megítélésed szerint.
1: A szoprán és a bariton, tehát az előbb említett Berzsanszkaja és Lukaszászi abszolút képviselték ezt a már alapvető elvárásnak tekinthető követelményt, ami az elmélyült színészi játékot jelenti. A tenorista valahogy nekem ebből is lemaradt, ebből a körből. Azért az fontos hozzátenni, hogy az operai énekeseknek a működése manapság a 21. században sokkal komplexebb, mint akár, ahogyan említetted, 50 évvel ezelőtt, és ezért nagyon érdekes az a kérdés, amit az előbb feltettél, hogy mennyit változott az operajátszás. A 60-as, 70-es években, a nagy szoprán korszakban, amikor a dívák voltak előtérben, és alapvetően a női főszereplőkért rajongtak az operába járók, nem volt annyira fontos sem az operaénekeseknek az esztétikája, sem pedig a színészi játéka. Hiszen
0: csak
1: akkor
0: a hangi.
1: Igen, alapvetően az volt.
0: Az embereket.
1: Igen, igen. Gondoljunk bele, hogy akkor még nem volt CD lemez, tehát nem volt arra lehetőség, hogyha valaki csupán a zenei élményre vágyott, főleg nem Spotify, vagy YouTube, vagy bármilyen más elektronikus eszköz, vagy internet. Tehát, hogyha valaki csak a zenei élményre vágyott, akkor egyetlen egy lehetősége volt elmenni az operába. És a zene adta meg az opera játszásnak, az opera előadásoknak az alapját. Aztán később beköszöntött a tenor korszak, ugye ez Mario Lanza, Carreras Domingo, Pavarotti, Del Monaco, és még sorolhatnám a neveket, beköszöntével egy kicsit átbillent a mérlegnyelve a férfiak javára, megérkeztek a nagy tenoristák, nem mint addig nem lettek volna, tehát
0: a figyelem jobban rájuk irányult,
1: és velük együtt megérkezett a műfaj szélére a reklám és a média. Nagyon fontos, hogy megjelenik a televízió és az audiovizuális technológia. Nagyon fontos, hogy megjelenik a reklám, és az opera énekeseket ez a két műfaj, már mint a televíziós műfajok és a reklám különböző területei elkezdik úgymond használni. Rájönnek arra, hogy rajtuk keresztül el tudnak érni egy olyan felső kategóriás társadalmi réteget, ami a prémium termékeket fogja vásárolni. Mire gondolok itt? Órák, autók, lakberendezési tárgyak, utazások, és minden olyan dolog, ami úgymond a felső tízezernek, tehát ami az elit, néha azért manapság is, valljuk be, eléggé sznob opera látogató közönségnek fontos, mert az éles stílusához hozzátartozik, vagy a mindennapjait ezek között a körülmények között éli. És ezzel együtt, miután a vizualitás megjelent akár a médiában, a reklámok kapcsán meg egyértelműen, fontos lett az énekes esztétikája. Amíg régen el tudtuk képzelni, természetesen akkor is voltak csinos hölgyek és jóképű urak, és nájdik tenoristák vagy baritonok, de azért mégiscsak az lett a trend, hogy kialakulni látszott az, hogy egy napjaink beli opera énekesnek bizony...
0: Már fitten kell kinéznie.
1: Adnia kell magára, sportolnia
0: kell.
1: Úgy kell öltözni, így van. A hölgyeknek a sminkjét úgy kell alakítani az uraknak, ápoltnak kell lenni, és a mai trendeknek megfelelő hajviselettel, szakárviselettel, vagy ha bajusszal, ruházkodással, minden egyébbel ezt előtérbe kell helyezni, és a sport, és a kinézet, és a karcsúság, és izmos legyen egy opera énekes férfi. Ezzel együtt bejön az is a képbe, amit az előbb említett, az a szempont, hogy hitelesen játszanak a színpadon.
0: Tehát már nem elég
1: az, nem elég csak elénekelni. Nem elég csak elénekelni, és erre van, aki alkalmas, van, aki pedig nem alkalmas. Ez tanítható, de hogyha valakiben nincsen meg az az érzelmi kultúra, érzelmi intelligencia, ami egyébként az európai kultúrának és az európai operajátszásnak a sajátja, akkor ez képtelen lesz megtanulni. Ezért nagyon érdekes például, amikor távol-keleti, vagy például üzbég, kazah, kínai, koreai, japán operaénekesek érkeznek az európai színpadokra, hogy tökéletes technikával el tudják énekelni a nagy többségük az operai előadásokat és a szerepeket. Pont az a szív és az a lélek hiányzik belőle.
0: Hát meg hát az ázsiai kultúra, mert hogy én értem, az ázsiai színház kultúra is totál
1: teljesen
0: más.
1: Tehát... ez ugyanolyan, mint hogyha mi mennénk oda kínai dalokat énekelni, tehát nem igazán lenne hiteles, még akkor is, hogyha tökéletesen megtanuljuk például a mandarin nyelvet, és tökéletesen el tudjuk énekelni, de az a kulturális hagyomány, az a több évezredes kulturális hagyomány, ami sajátjuk, az bennünk soha nem születne meg. Na szerintem ugyanaz a helyzet Európában is, hogy hiába éneklik el tökéletes technikával a szerepeket, és hiába lehet őket bevetni, akár sokkal gyakrabban, strapabíróbbak, esetleg terhelhetőbbek, mint néhány európai operaénekes, pont az a kulturális hagyomány, az az önmagától értetődő érzelmi kifejezés mód és tartalom hiányzik belőlük, többségükből, tisztelet a kivételnek, ami egy európai operaénekesnek a sajátja. És akkor itt jön hozzá, amit te is említesz, a játék, tehát hogy én azt gondolom, hogy természetesen a szakmafogásait úgymond meg lehet tanítani, az, hogy hogyan kell lejönni a lépcsőn, hogy hogyan kell megmozdulni egy színpadon, hogy mikor kell előre jönni, a partnerre nézni, hozzáérni, egy gesztust tenni, megerősíteni egy mozdulatra, egy hangsúlyos zenei vagy drámai csúcspontot, ezt meg lehet tanulni. Azt, hogy az operaénekes átengedje magán a zenét és a drámát és a szöveget, a librettót, azt nem lehet megtanítani semmilyen zeneakadémián. Azt el lehet esetleg lesni hosszú évek során a színpadon tapasztaltabb kolléganőktől és kollégáktól. És be lehet építeni a saját személyiségbe. De én azt gondolom, hogy az operajátszásban és az opera éneklésben az opera énekes ugyanúgy, mint a prózai színész, nyilvánosan van egyedül. Tehát el kell érnie azt az állapotot ideális esetben, amikor ő elfelejti, hogy több ezer néző nézi, és átengedi, vagy átszűri magán azokat az érzelmeket, amit a szerep megformálása és eléneklése megkíván. Természetesen ebben segítséget ad a rendező, akár most itt ez a brit rendező, aki szerintem nagyon sokat segített ezeknek az énekeseknek.
0: Hát nyilván ezen is nagyon sok minden múlik.
1: Hát hogyne,
0: mert
1: hogyne.
0: Azért elemzik ezeket a figurákat, a történéseket, a szituációkat.
1: Természetesen Melis György mondta még egy körülbelül 40 évvel ezelőtti interjúban Szegvári Katalinnak, hogy nem minden énekes ugyanúgy felvértezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyilvánuljon meg színészileg a színpadon, és ez a rendezőnek a feladata, majdnem, hogy azt mondanám, hogy kötelessége. Említette Nádasdy Kálmánt, Felsensteint, akivel ő nagyon sokat dolgozott, és Oláh Gusztávot. És nagyon sajnálom, hogy akár hány fiatallal beszélek, a nagy többségüknek ezek a nevek nem mondanak semmit, szakmabelieknek, amit igazán sajnálok, de ugye nagy rendezőkről és nagy operaigazgatókról és díszlettervezőkről és nagy színházi alkotókról, tanárokról van szó, aki még tudta, hogy hogyan magyarázza el az énekesnek, akik esetleg nem annyira felvértezettek, ahogyan Mel is fogalmaz, hogy miért van ott, honnan jön, hová megy, hogy nem egy bal kettes járásból jön be a színpad közepére a súgójukba, és majd kimegy a jobb hármas járáson, hanem bejön a paplakból, és átmegy a templomba. Na most ezzel szemben ugye, vagy emellett Dívik a rendezői színház, a német vonal, ami
0: amiről
1: már előbb beszéltünk, amiben szintén vannak jó ötletek, és én nem tagadom, hogy nagyon-nagyon sok rendező, aki ezt az irányvonalat képviseli, tehát hogy a rendező ötlete és víziója határozza meg az előadásnak a látványvilágát, a játéktérnek az elrendezését, a díszleteket, a jelmezeket, akár kortárs mozgásművészetet és koreográfiákat. Én nem tagadom, elfogadom, hogy ennek is van létjogosultsága, sőt, ez már hosszú évek óta trend. De azt látom, hogy a próbafolyamatnak, a már előbb említett lerövidült próbafolyamatnak, sok évtizeddel korábbi időszakhoz képest lerövidült próbafolyamatnak az energiája és az ideje nagy része arra megy el, hogy hogyan álljon a reflektor, hogy mikor legyen a fényváltás, hogy mikor kell felrohanni, hogy négyzetcentire be legyen állítva a színész, illetve az operaénekes, hogy mikor hova nézzen, hogy hogy jön le a ketrec, hogy mikor jön be a majom, hogy kell kimenni, a gyors öltözés az hány másodperc alatt történik meg, és elveszik a szövegnek és a zenei tartalomnak a lényege az, ami jelen esetben egy szerelem, hogy egy bukott nő a társadalom peremén már akkor egy feslett asszony micsoda érzelmi gazdagságra és őszinte, odaadó, önfeláldozó ja, tettekre képes. Hogy nem mindig az az első, hogy mondjam, vélemény az, ami igaz, amit látunk a másikról. Nem mindig az a hiteles, amit rögtön első benyomásként ér bennünket egy másik emberről, vagy esetleg véleményeket hallunk.
0: Ezt ma is és nagyon fontos megérteni.
1: Hát hogy ne, természetesen. És visszatérve a kérdésedre, ettől nagyon kortárs, hogy a mai véleményvezérek által uralt világban mennyire fontos az, hogyha kapcsolatba kerülünk valakivel, és nem biztos, hogy ez egy szerelmi kapcsolat, egy jó ismerősi, egy szakmai vagy egy baráti kapcsolat, és hogyha mélyre ásunk a másiknak, a lelkének, a gondolatainak, akkor lehet, hogy olyan kincseket találunk meg, amiket a felületes szemlélődésünk során, vagy az első ítélet során, vagy a többségi vélemény során nem biztos, hogy felfedeznénk. Ha valami kortárs mondani valója van az influencerek által uralt világunkban Verdi traviátájának, akkor szerintem ez az egyik. Nagyon érdekes, hogy a bukott nő, vagy a kitartott nő, a perifériára került nő manapság különböző társadalmi folyamatok kapcsán is szerepet kap, mint áldozat, mint védelemre szoruló személyiség. És azt hiszem, hogy akár a zenés színház világában, vagy a prózai színház világában számos olyan előadást láthatunk, ami ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Ha már megint ugye aktualitásokról beszélünk, akkor Verdi, mint az igazán nagy műveknek a szerzői aktualitása itt is ebben is megnyilvánul, hiszen honnan tudhatta volna ő akkor, amikor megírta ennek a feslett asszonynak a történetét, hogy ez manapság 2026-ban milyen érvényességgel, hitelességgel bír, és én azt hiszem, hogy sok fiatal alkotó is foglalkozik ezzel a témával. Például nagyon érdekes lenne, hogyha beszélgetnénk az Iszony című előadásról, ami ugye a Szatmár Németi Társulatnak a produkciója. Eltelt több száz év, és mégis ebben az előadásban is a középpontjában egy...
0: Hát ugye mondjuk így, hogy a perifériára szorult nő, illetve hát azért ezek azért izgalmas kérdések, mert fölvetik ugye a női emancipációs kérdéskört is, hogy mi volt az, ami a 19. században fontos volt, ugye akár ezeknek az általunk emlegetett szerzőknek, ezeknek a történeteknek a kapcsán, hiszen nyilvánvaló, hogy azért választották témának, mert valamit ezekkel a kaméliás hölgyekkel, vagy kitartott hölgyekkel meg tudtak jeleníteni. Na most egy picit arrébb vagyunk, mert ez már ugye a 20. század, ugye Németh László, aki egyébként évfordulós, 125 éve született, és hát tulajdonképpen így is került elő ez a műve, tehát úgy gondolta Szabó K. István rendező, hogy ha már évforduló van, akkor vegyük elő azt a regényt, amit ő maga is nagyon szeret. Egyébként, hát akik olvastuk, sokan vagyunk ezzel így, nagyon érdekes, de nyilván most ebben nem fogok belekezdeni, hogy viszont kérdés, hogy hányan olvastuk, mert ugye én még emlékszem rá, hogy az Iszony, legalábbis az én emlékezetem szerint úgy él, hogy középiskolában ez egy kötelező olvasmány volt. Ma már biztos, hogy nem így van.
1: Nem találkoztam vele a
0: tehát, ma már biztosan nem így van. Tehát én még ennek a révén volt szerencsém találkozni a regénnyel. Nagyon sokan nem is ismerik, és hát ez egy remek alkalom, hogy ugye előszedték a regényt, és ebből csináltak egy színpadi verziót. Erről fogunk akkor a következő alkalommal beszélgetni, és hát ugye itt a nőkérdés is előjön, meg nagyon sok minden más is, ráadásul ez egy augusztus 8-án bemutatott új mű.
1: Tehát egészen friss.
0: Egészen friss. Gyulán volt a bemutatója, ott játszották le eddig egyszer, és majd októberben fog bekerülni a Szatmár Németi Színháznak a falai közé. nagyon izgalmas mű, nagyon jó feldolgozás, úgyhogy erről nagyon szívesen fogok majd beszélni a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és folytatjuk. Kedves hallgatóink, a mai művészbejáróban Olá Zsolt színházi szakíróval Verdi Traviátájának verónai előadásáról beszélgettünk. Most részlet következik az opera első felvonásának kórusából. Ezzel a műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: Verdi Traviatájának fináléját a Milánó Iszkála zenekara előadásában hallották. Vezényelt Tullio Serafin.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal az Itt élünk című műsorunkkal készültünk önöknek, és hogy ez miről szól, azt hamarosan megtudhatják Papp Péter szerkesztőtől. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Vaszinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tardi falunapra és Tokajba látogatunk el. Augusztus 15-én rendezték meg a falunapot Tardon, mégpedig a Sándor völgyben. Kulturális programok és kenyérszentelés várt a falu lakosait, most ebből nyújtunk át egy kis csokrot. Elsőként dr. Linzenbold Levente, plébános beszél nekünk, majd Molnár Csenge énekét követhetjük, ezután pedig Kleszó Tibor polgármester köszöntőjét halljuk, és végezetül a kenyérszenteléssel zárjuk kis összefoglalónkat. Most beszéltük meg, hogy régen találkoztunk, ugye, éppen kenyér szentelés előtt, vagy áldás is lesz? Tehát református sok ilyenkor nem jönnek? Egyedül akkor?
1: Tardon nincsenek reformátusok, baptisták vannak, egy kis gyülekezet, akikkel jó a kapcsolatunk, de ők ilyen ünnepségekre így nem jönnek hivatalosan, és ilyenkor szoktuk falunapon a kenyér megáldást is megejteni. Nagy boldogasszony ünnepén erről is fogok egy pár szót szólni. Ugye augusztus 15-én az a nap, amikor Szent István király halála napján felajánlotta az országot, meg magát is. És hát igazából ez pont így a kettő, akit megemlékezi Szent István kenyér megáldása, illetve Nagy boldogasszony ünnepe így pont ezen a jeles napon együtt van, és hát azt is szóvá teszem, csak egy-két mondat erejéig, hogy a benedikció, amikor áldunk, az életet szimbolizál, a kenyeret megáldjuk, akkor a latin benedikció szó azt jelenti, hogy áld jót mondani. És valójában abban a világban ma, amikor a közbeszéd a megbántásról, a tiszteletlenségről és a mások megsértéséről szól, nagyon is fontos, hogy a hivatásunkat teljesítsük, hogy jót mondjunk magunknak, másoknak, másokról. Úgyhogy ebben mindenképp szeretném buzdítani a közösséget, hogy tartson ki a jót mondásba, azaz az áldásban.
0: Ugye tudom, hogy tanítasz, és azért vagy itt közelbe Egerhez. Egyébként egy ilyen nem túl nagy faluban ilyen élni egy plébánosnak, akinek hát úgy munkája van, de azért a fő szerep az oktatás, ugye?
1: Igen, tehát...
0: Hát nem itt, hanem Egerben.
1: Nyilván a tanítás, bírósági munka, ugye most már második ciklusban viszem a bírósági feladatot az Egri Egyházmegyében, mint helynök, amelyik ellátja a Debrecen Egyházmegyét is a bíráskodás tekintetében, de hát jó nekem hazajönni, és nem csak egy falun van, Tard, hanem Cserépvárra és Bükzsérc, három egyházközség tartozik hozzám, és a legfontosabb, hogy egy zárt közösség, vallásos közösség, szeretik az emberek a papot is, az egyházat is, a liturgiát, a szertartásokat, és a többi egyházközségről is ezt tudom mondani. Bükzsérc az egy református közegben van, de ott is nagyon jó a kapcsolat a református egyházzal, Cserépvárraja is, mindig is tartozott, úgyhogy a három egyházközség az egy kicsit bázis, ahonnét indulok, és ahová hazaérkezhetek a tanításból és a bíróságból.
0: Viszonylag régen vagy itt, ez azt is jelenti, hogy már meg is szoktak meg, meg is szerethettek, és hát ragaszkodnak hozzád. Ugye a papokat általában viszonylag gyakran helyezik, hát itt nagyon nagy fájdalom lenne, hogyha neked más sorsot adna az érsek atya, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy még itt van rád szükség.
1: Igen, hát felettem két személy is disponál. Első a Debrecen Egyházmegyés vagyok, és a debreceni püspök a legfőbb előjárom. És mivel itt tanítok már 30 éve Egerben, ezért az érsek atya természetesen, ha az ő területén látok el közösségeket, akkor ő a másik közvetlen előjárom. És hát ennek is köszönhető az, hogy most már 15 éve itt vagyok Tardon.
0: Ugye mondtam, hogy 25 éve, amikor indult a rádiónk, akkor mentem ki szólásra hozzád, óriási megfázás után szeptemberben, nem tudom, hogy jött össze. Azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. 2-3 mondatot kellett mondanom, de kiegészítettél. Hát mondjuk kapcsolatunk valamilyen szinten volt, tehát ezért ismertük egymást bizonyos szintig, és akkor megköszöntem, hogy kihúztál a szárból. Ugye azért nem emlékeztél te se rá, de hát volt sok minden más, amire kellett eddig emlékezni. Mi a legjobb, amit itt megéltél?
1: Tartom.
0: Még, hát meg itt a Egri Egyházmegyének ezen a részén.
1: Én megvallom őszintén, minden közösségbe, ahová helyeztek, mindig jól éreztem magam. A hívektől függ az, hogy mennyire segítik a papot, nyilván tőlünk is, hogy szolgáljuk őket. De hát egy jó riporter, visszatérve a kérdésre, a jó riporter elég csak egy-két kérdést föltesz, és akkor már beszél is az alany, úgyhogy gratulálok neked is a sok évtizedes munkához. Jól tudsz kérdezni, és hála az Úrnak, reméljük, hogy a lelkek üdvösségére és a hallgatóknak a nagy örömére szolgál a munkád eddig is, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, most már készülnöd is kell valamit, mert hát egy kicsit le kell ülni is.
1: Jó, hát akkor együtt ünnepeljünk tovább, és köszönöm szépen.
0: Mindörökké.

Tisi. Elfér a barátom, én is hadd beszéljen. Még olyan asszonytól, mint te vagy, nem félek. Ösmertem apádat, hogy mi nő gazdagú. Falu végén lakott, száz batyú rongyavú. Nincs

0: Tisztelt ünneplő közösség, kedves tardiak, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy először is még a megjelent plébános urat is köszöntsük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tard község augusztus 20-ai ünnepségén és falunapján. Augusztus 20-a különösen nagy számunkra. Ezen a napon Szent István királyra, államalapításunkra és több mint 1000 éves hazánkra emlékezünk. De ez az ünnep ennél többről is szól. Szól mindarról, ami összeköt bennünket, a hazáról, a szülőföldről, a családról, a közösségről, azokról az emberi kapcsolatokról, amelyek megtartanak bennünket a mindennapokban. Mi, akik egy kisebb településen élünk, talán még jobban tudjuk, milyen nagy érték a közösség. Egy falu ugyanis nem csak utcák, épületek összessége. Egy falut az emberek tesznek otthonná. Azok, akik itt élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, segítik egymást, őrzik a hagyományainkat, és akiknek fontos, hogy mi lesz Tarda a holnap, egy év, vagy akár egy évtized múlva. A mai világban talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra. Sokszor rohanunk, intézzük a dolgainkat, dolgozunk, aggódunk a holnap miatt, és közben könnyű megfeledkezni arról, hogy életünk legnagyobb értékei nem tárgyakban mérhetők, hanem azokban az emberekben, akik körülvesznek bennünket. Egy készfogásban, egy jó szóban, egy beszélgetésben a kapuban. Abban, amikor észrevesszük, ha valakinek segítségre van szüksége, és abban, amikor együtt tudunk örülni egymás sikereinek. Ahogy Széchenyi István mondta, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy egy kis település életében ennek különösen nagy igazsága van. Tard jövőjét sem egyetlen ember építi. Mindannyiunk munkájára, odafigyelésére és tenni akarására szükség van. Lehetnek köztünk különbségek, gondolkodhatunk másképp bizonyos dolgokról, de van valami, ami közös bennünk. Ez a település mindannyiunk otthona. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér ősidők óta az élet, a munka és a gondoskodás jelképe. Benne van a föld ereje, a gazda munkája, az eső, a napsütés, az emberi szorgalom és remény. Amikor megszegjük az új kenyeret, gondoljunk arra is, hogy az asztalunkra kerülő kenyér mögött mennyi munka, türelem és kitartás áll. A kenyér ugyanakkor megosztás jelképe is, hiszen az igazán jó közösség olyan, mint a közös asztal. Mindenkinek jut hely mellette, falunapunknak, és ez lenne az egyik legfontosabb üzenete. Legyünk ma együtt. Beszélgessünk azokkal is, akikkel talán régen találkoztunk. Keressük egymás társaságát, elevenítsük fel közös emlékeinket, és teremtsünk újakat. Mert egy település erejét nem csak az mutatja meg, hogy milyen épületei, útjai vagy intézményei vannak, hanem elsősorban az, hogyan tudnak az ott élő emberek egymás mellett egymásért élni. Kedves tardiak! Legyünk büszkék arra, amit elődeinktől kaptunk. Őrizzük meg hagyományainkat, becsüljük meg értékeinket, és közösen gondoljunk azokra, a fiatalokra is, akik majd utánunk viszik tovább mindazt, amit építettünk. Azt kívánom, hogy Tard továbbra is olyan település legyen, ahol jó hazatérni, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, és ahol nem csak egymás mellett, hanem egymás közösségében élünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a mai ünnep és falunap megszervezéséhez. És köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli közönségünket. Kívánom, hogy az új kenyér jelképezze számunkra a bekövetkező esztendőben is a biztonságot, a bőséget, az összetartozást és a reményt. Isten áldja Tard községet, Isten áldja az itt élőket, Isten áldja Magyarországot. Kívánok mindannyiuknak méltó ünneplést, jó egészséget és örömtelmes falunapot.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elvette a kenyeremet, mert nagyon szép és sokat mondó beszédet mondott a mai ünnepek kapcsolatban. Én egy kicsit rövidebb leszek, ahogy szoktam. Ma nagy boldogasszony ünnepén arra a Szent István királyra is emlékezünk, aki halálának napján, augusztus 15-én egyéni és a közösségi életét, az ország, a boldogságos szűz országát, a boldogságos szűz anya oltalmába ajánlotta. Amikor megáldjuk az életet szimbolizáló kenyeret, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldás, ahogy szoktam mondani, latinul a benedikció annyit jelent, hogy jót mondani. A polgármester úr beszédében ezt a jó szót emelném ki magam számára. Jót mondani nem könnyű abban a világban, amikor a közbeszéd mások bántásáról, megalázásáról és tiszteletlenségéről szól. Ezzel szemben legyen a mi hivatásunk az, hogy jót mondunk a másikról és a másiknak. Ez egy jó alkalom, hogy ezt ma megtegyük. Mondjunk jót magunk és a mások életére, és így nem csak áldottak leszünk, hanem áldás is mások számára. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk védőszentjére emlékezve, és a nagy boldogasszony ünnepén együtt ünjük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod köztünk az eukarisztia ígi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott összeállításunkban Molnár Csengét, Kleszó Tibor polgármestert és dr. Linzenwald Lemente plébánost hallották.

0: Maradjunk még Tardon, ahol ma is fontos a hagyományőrzés. Most erről lesz szó.
1: Majnár Mónika vagyok, Noszvajról. A Tardi Gyöngykalár is hagyományőrző együttesnek a tagjai léptek most föl. Jobbágytelki és magyar palackai táncokat táncoltak. Azért is nem most Tardival készültünk, mert hát azt már úgymond a könyökükön jön ki, ha lehet így fogalmazni, de persze nem felejtjük el, nem felejtették el a saját táncukat, azt mindig szoktuk gyakorolni, feleleveníteni.
0: Tehát akkor eléggé sűrűn lépnek fel ahhoz, hogy megunják.
1: A legtöbb rendezvény, amin fellépnek, az Tardi. Ugye Tardi nyilván akkor a saját táncukat illő, hogy hozzák, de most azért már kezdünk így vegyíteni, Erdélyből is tanulunk táncokat, egy kicsit így vérfrissítésnek nem árt.
0: Kavarom egy kicsikét az egész dolgot, Noszvaj, Tard, tehát a csapat az Tardi, akik táncolnak, az oktatók pedig importáltak, ugye?
1: Olyasmi. Több helyről is járnak így. Igen? A környékről a táncosok, a legtöbbjük Noszvajról, de például köztük is van olyan, aki erdélyi származású. Jó, hát már nem Erdélyből jár ide, nyilván, de vannak tardiak is, igen. Régebben volt Bogácsról is, szóval ez ilyen inkább a környékről, a szűk környék.
0: Ahogy hallottam, megláttam, nem azt mondom, hogy profik, de azért a színvonal az megvan. Ehhez azért dolgozni kellett.
1: Igen, igyekszünk több mindent fejleszteni a táncpróbák alkalmával, szóval nem csak tánctanulás, táncoktatás folyik, hanem ritmikai fejlesztés, forgásgyakorlatokat is szoktunk
0: vinni.
1: Persze, hogy tudjuk emelni, igen, a színvonalat.
0: Milyen gyakran tudnak próbálni?
1: Heti egyszer szoktunk 2 óra hosszás próbát tartani. Most a nyári szünet zajlott le, akkor nyilván nem próbáltunk, de a fellépés előtt egy ilyen gyors próbát tettünk, hogy menjenek, aminek mennie kell.
0: Feleleveníteni a tudást.
1: Persze.
0: De egyébként, hogy ahhoz, hogy igazából komolyan tudjanak működni, ahhoz több próba is kellene, gondolom.
1: Persze, rendszeres, heti szintű próbák, azok mindenféleképpen kellenek.
0: Egy egyetemi vagy egy középiskolás csapatnál teljesen más a helyzet, ott vannak helyszínen, oda mennek, vagy pedig hát hétvégén hazajárnak, de itt, ahol ki kell jönni, vagy el kell menni valahová, nehezebb a helyzet. Én tudom, az amatőr táncosoknál, énekkarnál mindenütt nehéz a helyzet összetartani, de azért úgy látom, hogy azért össze van ez a csapat rázva egy kicsit.
1: Igen, én úgy látom, hogy akik járnak ide az együttesbe, akár az énekkarnak a tagjai, vagy a mi táncos csapatunk, hogy azért nagyrészt azért járnak össze, mert szeretik ezt művelni. Szeretnek egymás társaságában lenni. Nem feltétlenül az a cél, hogy most a nagyon kiemelkedő táncosok legyünk, vagy nagyon kiemelkedő legyen az ének, hanem inkább maga a közösség.
0: Ugye ahhoz, hogy egy fellépő szint legyen, ruhák kellene, megfelelő próbamennyiség, vezető kell, aki összefogja őket, művészeti vezető, stb. Hát aki megszerzi esetleg az utazási költségeket, vagy pedig megszervezi azt, hogy ő hová menjenek, és el tudják-e vállalni, mert ugye ingyen valahogy nem vagyok megutazni önöknek sem, tehát azért egy szervezőnek is. Ön miben segít? Mindenben?
1: Igen, nagyon sokat segít a szervezőnk, szóval nem én szervezem, hanem Évike, az egyik táncosunk, és hát én mindig el vagyok képedve, hogy mennyi mindent a kezében tart, akár pályázatokon át, utazások, fellépések, leszervezése, kommunikáció, szóval innen is köszönöm neki a munkát, az odaadást, mert azért szerintem nem csinálna, hogyha nem lenne itt a szíve meg a lelke a csapatban.
0: Milyen korú a színpad elől, nem nagyon láttam, de olyan 30.
1: Igen, most a legfiatalabb tagunk 30 év körül van, a legidősebb 65 körül. Nem mertem úgy pontosan mondani, mert hölgytagról van szó, de igen, eléggé nagy a szórás. de hát most én a táncosokra vetítettem le csak
0: ezt. Hát tulajdonképpen akkor itt csak
1: igen.
0: A szeretetből, szerelemből teszik, csinálják.
1: Persze. Sőt, nemrég volt nálunk pár évig csatlakozott egy 18 éves tag is, és nagyon szeretett is hozzánk járni, szóval nem azért hagyta el a csapatot, mert esetleg kedvét vesztette, hanem tovább tanulás miatt, de reméljük, hogy még majd fogjuk viszont látni a csapatban őt is például.
0: Hát, ha az idősebbek hozzák majd a
1: persze.
0: Gyereket vagy az unokát.
1: Persze, igen, igen.
0: Hát mondjuk egy ilyen csoportnak azért az életmódot ad, ugye? Egy olyan életmódot, ami úgy meghatározza a hétvégéjét, vagy a próbák idejét, de mégis a fellépés öröme az, ami ott tartja, együtt tartja a csapatot, gondolom. Nem a próba, vagy az is?
1: Mindkettő. Mindkettő. Szoktunk a próbán kívüli közös programokat is szervezni, és akkor hát beszélgetünk, együtt mulatunk. Nem feltétlen a táncon van a hangsúly, hanem inkább az együtt lét öröme, nótázás, ilyesmi. Igen, ez így hozzáad a csoporthoz.
0: Látom a számat, nótázgatnak?
1: Persze. Akár ugye a környékre való nótákat, amit például az idősebb asszonyok is szívesebben énekelnek, jobban tudják, ugye? Vagy akár erdélyi nótákat is szívesen énekünk egy-egy ilyen összejövetel alkalmával.
0: Ami tulajdonképpen felkészülés az esetleges előadásokra is?
1: Persze, persze.
0: Hol próbálok, mindjárt elmegyek én is. Hát már nem kérek be a 65.
1: Tardona! Teleházba, itt a falu központba.
0: Fölötte vagyunk, úgyhogy nem biztos, amely kikoptam akkor. Tehát ez a korszak már

0: Sikszai Imre régi ismerősöm. Ha a faluban járok, mindig megkeresem néhány szóra. Most is így volt ez.
1: Imre bátyám, nem tudom, hogy hanyadjára találkozunk már, nem kell számolni sem, de hát azért ez a kenyérszentelés utáni kis, meg közben lévő kis műsor azért egy régi, jó tanítóhoz megfelelően ment le.
2: Hát remélem, hogy igen. Hát az ember igyekszik azért megfelelni a elvárásoknak, a dolgoknak. Ilyen hosszú távon, miután ezt csinálom, berögződött az emberbe az, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, és úgy kell beszélni a tömeghez is. Sokszor beszéltem már nem csak gyerekeknek, hanem a falu lakóinak. Sokszor felkérnek, hogy beszéljenek le egy ünnepséget, akár egy toborkotorúzást, vagy emlékműkotorúzást, vagy éppen egy tér átadása. És mivel elég régen csinálom ezt, és vannak emlékeim mindenhez szinte, így szívesen vállalom.
1: Tudom az évszámokat, de itt elég szép számok kerekednének ki, mikor ide jöttél Tardra, és azóta folyamatosan itt vagy. Talán tanítóként kezdhet, hogyha jól emlékszem, történelem és ének, meg tudom én milyen szakos tanár, illetve mindennek a mindenese, hiszen a tájházak alapító jártól kezdve, énekkartól és tánckartól kezdve, amit csak lehetett Tardon megcsináltál. Hány év munkája ez?
2: Ó, hát ha én most mondom, hogy 1969. novemberében, november 24-én kerültem ide, és már a következő év elején már fel is kértek először ifjúsági klub vezetésére, és hát úgy kerültem ide akkor, hogy még nem végeztem el a főiskolát, levelező tagozatosan végeztem, de feladatot adtak bőven, és vállaltam is, és kezdetben, mint kép nélküli nevelő, rövidítve így mondom, voltam, majd miután a főiskolai diplomámat megkaptam, még jobban be tudtam vetni magamat a munkába. Voltam 13 évig helyettes iskolában, 8 évig igazgató is, és mellette természetesen a kulturális életnek, hogy úgymond, továbbvitele vagy színesítése fontos feladatomnak tartottam, és színjátszókört alakítottam kezdetben. Fiatalokkal foglalkoztam, de a színjátszócsoport hozta meg a kedvet ahhoz, hogy tovább építsem magamat is. Majd az országos mozgalomban is bekapcsolódtam, és tagja lettem az ELTÉ-n székelő történelmi tanárok egyesületének, és ott is aktívan vettem részt ki magamat, azért, hogy továbbképzések nem csak, hogy eljártam, hanem én szakmailag is úgy éreztem, hogy reagálni kell bizonyos dolgokra, és itt konferenciát is szerveztem a történelmi tanároknak országban.

0: Most konferencia volt az ELSZE-vel közösen, és 5 alkalommal egy-egy hessels kurzus volt. Nagyon élveztem azt a munkát is. És természetesen mellette, mikor már éreztem, hogy nyugdíjas is leszek, akkor hát felkértek engem. Először is a megyénél voltam, hogy vezessem a nyugdíjas klubot, de akkor még nem voltam, mondom, nyugdíjas, 2-3 év még hiányzott, és azért a hagyományőrzést nem hanyagoltam el, és éppen ezért lényegében, amikor, hát jó 30 évvel ezelőtt, 40 már lesz sajnos, múlik az idő, a Magyar Televíziótól kerestek meg engem, hogy Matyó Menyengő címmel a matyóságról egy hagyományápoló nagyon szép lakodalmat készítenek. Itt Tart, Mezőkövet, Szent István is, még Bogács is helyszín volt. Na és annyira aktívan kellett ott dolgozni, megszervezni nagyon sok, kicsit nagyon kat, nagyon sok embert, és ez kedvet kapott nekem arra, hogy akkor a hagyományozó csoportot megalakítsam. És már ez a változat, ami most kezelek, hogy úgymond, 35 éves, mert 91 őszén kezdtem el, és belevetve magamat a munkába, azért nagyon sok helyen eleget tettünk a felkéréseknek. A mostani fellépésünk az 540 valahanyadik volt, nem kevés, és jártuk mi az országot, eljutottunk, hogy úgymond Ipoly-Tarnóztól kezdve Pécsváradon át, Szilling, ott a nyugati megyében van. Természetesen a helyben, illetve a környező településeken is sokszor részt vettünk, úgyhogy próbáltam mindig azt bemutatni, hogy milyen feladat jár, hogy fontos volt a hagyományápolás, és ez számunkra, vagy számomra mai napig is egy elkötelezett munka.
1: Mióta ismerlek, még Mezőkövesben voltam a műfázban, akkor már össze-vesze futottunk, hiszen közös kulturális igényük volt a hagyományőrzésre, és utána pedig hát történelem tanárként még te aktív is voltál, vagy ha már nyugdíjas is voltál, de akkor is aktívan tetted a dolgaidat, és hát végül is akkor tudtam meg, hogy a tájházakat szervezed, és tulajdonképpen nyugdíjasként nem nyugszol, állandóan mozgásban vagy. Hát most is a csapatot ott volt a színpadon, de is ott voltál a színpadon, szépen elmondtad, hogy tulajdonképpen mi is ez a kenyérszentelés. 69 óta oktatod Tardot tulajdonképpen, te az örök oktató vagy itt Tardon akkor?
0: Hát így is lehet mondani. Igen, és hát a munkámhoz tartozik, hogy elvállaltam a felkérést, hogy mint kulturális szakember is, mondjuk a tájházak szerepéről is ne feledkezzünk el, mert tagja lettünk a Tájház Szövetségnek, és nagyon sokáig lényegében olyan építő munka folytott, és gyűjteményi munka, hogy manapság már olyan eszközökkel rendelkezünk, olyan anyaggal, pontosabban anyagokkal, hogy nagyon gazdag a gyűjteményünk. Az egyik tájházat azt most sikerült felújítani, és éppen folyamatosan rendezem be a kornak megfelelően. Helytörténeti gyűjtemény címen megy ez a program, és várom azt a segítséget, hogy a legrégebbi tájházak egyike az országban a budgyos tetejű tájház is méltóképpen fel legyen újítva, mert az idővasfoga ezeket kikezdte. Igyekszem a ide látogatóknak, és vannak csoportok, úgy megszervezni a látogatásukat, hogy ez részükre öröm legyen. Tavaly is volt már, de az idén szinte heti alkalommal olyan 10 15 fős, vagy éppen 20 fős olyan csoport is látogat el ide, és hát tudni kell azt, hogy a két tájház mellett van a hagyományőrző központ, amelyet annak idején pályázati úton készítettünk ki. Ez azt jelentette számomra, hogy megint bele kell vásznem magam a munkába, hogy élettel telítsem azt a hagyományőrző központot, és akkor két-három Tardi, beöltözött Tardi matyósokkal fogadjuk a vendégeket, és én ki mit kér, visszakanyarodok Tard eredetéhez, visszakanyarodok a legfontosabb Tardi eseményekhez, élvezettel hallgatják, hogy mi is történt, hogy mi az, hogy Tardi matyó, vagy mi az, hogy matyóság, hiszen a matyó művészet, mint ilyen hungarikum, és ennek örülök, hogy ebbe részt vehettem annak idején, és elismeréssel adóznak a tájházba, vezetek egy emlékkönyvet, vendégkönyvet, és igazán nagyszerű szavakkal méltatják a mi munkánkat, és ez mindig inspirál engem valamire.
1: Inspirál arra, hogy tovább, tovább, tovább, te folyamatosan dolgozol. Igaz, hogy a dolgozást te nem munkaként kezeled, hanem azért az életednek a része. Ugye sokan mondják, hogy ha nem csinálnám, már nem is élnék, vagy legalábbis másképp élnék. Nem bírod te ezt abba hagyni, csak az egészség, hogyha úgy szolgál, akkor addig viszed, amíg bírod.
0: Igen, nagyon jól látod ezt a dolgozást. Mert hát ugye a magánéletem is úgy alakult, hogy két családom van, azok Gödöllő, illetve Pesten élnek. Én itt ragadtam, a feleségem sajnos 10 évvel ezelőtt meghalt. Az anyósommal éltünk egy portán, de nem egy lakásban, ő 2 évvel ezelőtt halt meg, és teljesen egyedül maradtam. Most ebben az egyedüliségben a remény az, ami tovább visz még, és az, hogy minden nap átmehetek szinte a tájházakhoz, mert ott lakok nem messze, ha más nem, akkor szétnézek, ha más nem, ezt kiigazítom, ha más nem, megnézem, hogy minden rendben van-e. És ez leköt, pont leköt, hogy el is feleltem a búvót, bánatomat, mert hát ebben a korban már ez is előjön, az is előjön, de nem azzal foglalkozom, van nekem más dolgom.
1: Köszönöm, újra megszólalt a zene, most egy kis pihenés akkor kell nekünk is.
0: Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és régi ismerősként ugye találkozunk itt ott, ott, hiszen valóban több évtizede már, hogy itt a én a községet szolgálom, itt a környéket is, és a Szent István Rádióban is volt már többször a riport is.
1: Szikszai Imre tanárurat, a falu animátorát hallották Tardról.

0: Végezetül a tokai írótáborba megyünk, ahol Szentmártoni János József Attila díjas költővel beszélgetünk a mai magyar irodalomról, illetve a mai magyar valóságról.
1: Egy írószövetség elnökének nem az volt a feladata, hogy minél ismertebbek legyenek?
2: De ez volt a feladatom, és hát ma is ez a feladata minden írószervezetnek természetesen, hogy a kortárs írókat jobban megismerjék az emberek. Csak sokkal nagyobb zajban élünk, mint 50 évvel ezelőtt mondjuk, és ugye a digitális forradalom óta még nehezebb utolérni a potenciális olvasókat, azt a szélesebb érdeklődési kört mozgósítani, amely ugye a kortársakat is, nem csak a klasszikusokat, hanem a kortársakat is népszerűsíteni. Az Írószövetség számos programot indított az én időmben is annak érdekében, hogy kimozdítsuk az írókat az elefántcsont tornyukból, és részt vegyenek a társadalom életében aktívabban. Például különböző programokkal, fesztiválokon vettünk részt, vagy színházakban talk show sorozatot indítottunk, vagy megnyitottuk a székházunkat, a budapesti székházunkat, a múzeumok éjszakáján különböző programokkal. Tehát számos ilyen rendezvény volt és kezdeményezés, vagy éppen a világhálón új honlapot indítottunk, ugye a közösségi médiában is részt vettünk. És hát egy másik szervezetet említsek, a Tokai Írótábor Egyesületnek is feladata. Bár megjegyzem, azért ez a tábor, a Tokai Írótábor inkább szakmai kérdésekről szokott szólni, sőt, közéleti kérdésekről szokott szólni, de talán érintünk mindig olyan kérdéseket, olyan témákat is, ami a szélesebb közvélemény érdeklődésére is számot tarthat.
1: Ugye ismerjük azokat a 19. század vége, 20. század elejé költőket, írókat, akik aktívan részt vettek a társadalom életébe, politikailag is, és hát úgymond olyan szinten, hogy az emberekkel foglalkoztak. Önök is foglalkoznak az emberekkel, csak éppen saját magukkal kell először foglalkozni ahhoz, hogy megéljenek. Kell egy jó, nem újságíró szakma, mint sokaknak volt, de kell egy olyan fix állás, mert ma már kiadványokból, versekből, regényekből igencsak megszámolnám az ujjaimon, hogy meg tudnának-e élni. Úgyhogy itt az is cél lehetne, nem, hogy egy kicsikét azért fixebb, biztosabb pontot adni azoknak a művészeknek, akik jobban látják a társadalom problémáit, mint mondjuk itt az utca embere. Vagy akár én is, bár én is elég sokat császkálok, mászkálok, de azért egy művész jobban bele tudja úgy képzelni, élni magát ebbe az életbe, tehát nagyon megbecsülés kellene. Nem az írásai alapján, hanem a gondolatai alapján.
2: Hát szívemből szólt, mert valóban nagyon-nagyon méltatlanul kevesek a honoráriumok, amit a lapok tudnak fizetni, egy-egy könyv honoráriuma is, amit adott esetben egy regényíró több évig ír. Annak a tiszteletdíja is megalázóan kevés szokott lenni, még nagy kiadók sem tudnak sokat fizetni, nem hogy a kis kiadók, akik igazából az életükért küzdenek. Tehát alapvetően itt valóban van teendő, bőségesen a mindenkori kultúrpolitikának. De azért kiegészíteném ezt a gondolatot azzal, hogy nem volt olyan korszak azért, amikor az írók többsége abból élt, hogy verset írt vagy regényt írt. Mindig kevesen tudtak csak ebből megélni, minden korban kevesen tudtak megélni, sőt, némi humorral még azt is mondhatnám, hogy régen ez úri passzió volt, hiszen ha mondjuk a magyar irodalom történetet nézzük, az első jeles költőink, mondjuk gondoljunk Balassi Bálintra, vagy a későbbi évszázadokból, akire emlékeztünk is, hiszen évfordulója van, Berzsenyi Dánielre, ugye arisztokraták írták a nagy verseket. Természetesen idővel, amikor polgáriasult a hivatásunk, akkor megjelentek a vándordeákok, ugye a vándorköltők, az egyik zsenink, Csokonai Vitéz Mihály sem dúskált például a pénzben. Ugye ő tőle van az elhíresült mondás, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Tehát ez sajnos nem sokat változott, és később, amikor intézményesült a hivatásunk, ez a reformkorra tehető, tehát amikor folyóiratok, kiadók alakultak, akkor gyakorlatilag szintén keveseket tudott csak eltartani a szakma. Szerelemből csinálták sokszor, hiszen a legtöbben jogászok voltak civil állásban, vagy tanárok, vagy újságírók, de volt köztük orvos is, tehát mindig voltak civil állások a háttérben, hogy meg tudjanak élni az írók, és egy idő után is nagyon kevesen tehették meg azt, hogy a műveik eladásából, vagy a műveik jogdíjából el tudják tartani a családjukat.
1: Ugye csak így most, hogyha visszatekintünk, sokan úgy gondoljuk, hogy Igen, ők abból éltek meg, persze, tudom én, csak hát valahogy ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, de azért mégiscsak szerencsésebb lenne, hogyha úgy mondom, a színejava a magyar irodalomnak, ugye, hogy az meg tudna élni olyan módon, hogy nem éhezne, mert ugye ezek éheztek is, költők, írók, festők, stb. Nem kell felsorolni, hát ismeri ön is az egész történetet. Társadalmi megbecsülés mikor kezdődik el egyébként? Ugye nagyon kevés olyan mai embert ismerünk, aki mondjuk például, mint ön, hogy József Attila díjas, de nem nagyon ismerik az iskolában.
2: Az oktatást valóban közelíteni kellene még intenzívebben a kortárs művészeti élethez. Természetesen ennek vannak azért hagyományai, tehát több írószervezet vagy könyvkiadó elküldi a szerzői iskolákba rendhagyi irodalomórákat tartani. Ennek mindig örülnek a diákok, mert egyrészt látják, hogy nem csak a tankönyvekben léteznek a rég meghalt írók, hanem köztünk járnak, ugyanúgy lélegeznek, ugyanúgy esznek, ugyanúgy szerelmesek, mint mindenki más, csak éppen máshoz értenek. Nem asztalt tudnak faragni, hanem verset tudnak írni, vagy regényt tudnak írni, amelyek majd a lelki építkezésünkhöz és a szellemi gazdagodásunkhoz járulnak hozzá. Hosszú távon mindenféleképpen fontosak ezek a találkozások, de valóban lehetne több olyan programot, központi programot is indítani akár, hogy a diákság még több kortárs költőt, még több kortárs írót ismerhessen meg, mert aztán később belül kerülnek ki az olvasók is, tehát nem csak az új alkotók, hanem az új olvasók is közülük fognak kikerülni, akik esetleg találkoztak egy kortárs költővel, íróval, akkor megkedvelik, megveszik a könyvét, olvasóivá válnak, eljárnak majd a rendezvényeire, a találkozóira. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, amit tovább kell erősíteni mindenféleképpen, mert még gyerekcipőben jár sajnos.
1: Meg kell ahhoz halni egy nagyon jó írónak, költőnek, hogy utána úgy elismerjék, mert amíg él, addig szinte olyan, hogy nem is lehet, mondjuk szobrot sem felállítani neki, nem lehetne odaállítani nagyon nagy példának, mert még elkövethet valami hibát, csak halála után lehet valaki jó. Hát régebben azért József Attiláék azért életben is voltak nagyon jók, és elismertek.
2: Általában igen, tehát, de ez sem az új kornak a belejárója, vagy tünete. József Attilát is igazából a halála után kezdték el a tehetségén és a súlyán mérni, és tisztelni és becsülni. Igazából a szakma ismerte őt jobban, a költőtársak és szerkesztőtársak, akik nagyon nagyra becsülték az ő képességeit, az ő tehetségét, de bizony van az a történet is róla, hogy egy írólvasó találkozón egy vagy két könyvet tudott eladni, pedig akkor már neves költő volt, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Tehát bizony sokszor a halál után, nem tudom mennyi idővel tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk két Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb. Ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalt, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű, gazdag nyelv ez. De mivel kis nyelv vagyunk, ezért nehéz a világhírig is elvergődni, hogy leforítsák ugye az alkotóinkat külföldi nyelvekre, világnyelvekre, hogy aztán ismerté váljanak. Úgyhogy sajnos ez egy olyan kereszt, egy olyan teher, amit cipelnünk kell életünk végéig, aztán halálunk után is.
1: Hát köszönöm, nem akarom a halállal befejezni, hanem az élettel, azzal az élettel, ahogy gratulálok. Azért ritkán ülök egy olyan emberrel szemben oldalt, akinek azért már vannak elismerései, díjai is. Nehéz volt egyébként megkapni, vagy hát azért a művek adták, vagy pedig volt benne egy kis úgymond baráti segítség is, akik tudták, hogy tehetséges.
2: Biztos, hogy volt minden, mind a kettő, tehát én bízom benne, hogy a képességeim és a tehetségem, vagy a megírt könyveim minősége miatt is kaptam természetesen szakmai elismeréseket, és az odafigyelés az persze a rokon szemben is alapul, nem csak nem csak a tehetségen, a rokonszenven is alapul, hogy ki kire tud odafigyelni, ki kivel tud együtt lélegezni, ki kivel tud azonos platformra helyezkedni, vagy közös gondolatot kialakítani, de még fontosabb az olvasóknak az elismerése, amely sokkal, hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben is, hogy sokkal nehezebb dió. Nagyon fontosak az elismerések, a díjak, mert szakmailag legitimálják az embert, és megbecsülve érzi magát, de az olvasók, akik életben tartják, levegőztetik azokat a műveket, amelyeket egy író, egy költő megír, és belekapaszkodnak, és társul viszik magukkal az életük során, azok a visszajelzések még fontosabbak.
1: Nagyon köszönöm, még munkája van bőséggel, még ugye menni kell, ott sok minden lesz. Hát azért gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy meghallgathatják a rádió hallgatók is, hogy azért vannak nekünk olyan embereink, akiket érdemes megbecsülni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelő volt beszélgetni. Köszönöm szépen.
3: Szent Mártoni János, József Attila díjas költőt hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom készítői Papp Péter, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Augusztusban Békés megyében is megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is. Megugrottak az iskolai felszerelések, a tankönyvek, a hátizsákok és az iskolaszerek iránti keresések. Sokan erre az időszakra időzítik a még jó állapotú, de már nem használt tanulással kapcsolatos tárgyaik meghirdetését, így a kereslet és a kínálat egymásra talált. Számos az iskolához köthető termék iránti kereslet, ezzel párhuzamosan a kínálat egyaránt megugrik augusztusban. A legnépszerűbb kategóriák közé emelkedik az írószer, iskolaszerek kategória, de többen keresnek nyár végén hátizsákokat és elektronikai eszközöket, míg a tavalyi év adatai alapján a tankönyvek iránt egészen októberig megmaradt a kiemelt érdeklődés. Idén a legnépszerűbb tanszerek a tudományos számológépek, az iskolatáskák, a rotringceruzák és a toltartók, derül ki a jófogás felméréséből. Az írószerek, iskolaszerek iránti érdeklődése kétszeresére, a táskák bőröndök kategóriának népszerűsége pedig több mint háromszorosára növekedik augusztusban az év korábbi hónapjaihoz képest. Az adatok azt mutatják, idén még többen választják az apró hirdetési piacot az iskolaszerek beszerzéséhez Békésben is. Augusztusban már jelentősen többen böngészik ezeket a kategóriákat, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legtöbben ebben az időszakban hirdetik meg a még jó állapotú, de már nem használt iskolatáskákat, toltartókat és írószereket. A szükséges kiegészítőkkel, például a komplet szedben is kapható arszonatáskák különösen kelendőek. Az újonnan sokszor 15-30 ezer forint körüli vételárú márkák termékeit már néhány ezer forintért lehet beszerezni használtan, így akár néhány nap alatt elkelnek a meghirdetésük után. Az adatokból jól látszik, hogy augusztusban juthatnak a legolcsóbban laptopokhoz és kiegészítőkhöz, valamint tabletekhez és e-book olvasókhoz egyaránt. Míg az átlagár az év többi időszakában 70 és 100 ezer forint körül mozog, augusztusban 60 ezer forint alatt marad. Ez tökéletes lehetőséget ad a szülőknek belépőszintű vagy középkategóriás készülékeket beszerezni a szeptemberi iskola kezdés előtt. Visszatérő problémává vált a különböző sáskafajok tömeges felszaporodása az itthon is tapasztalható szélsőséges meleg és szárazság miatt. A hazánkban is megjelenő olasz, vándor vagy épp marokkói sáskák elsősorban a mezőgazdasági területeken okoznak kárt. A sáskafajok leginkább a forró klímájú, aszályosabb alföldi területeken, mint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye okoznak kiterjedt problémákat. Szaporodásuknak a száraz, aszályos időjárás rendkívüli módon kedvez. Mozgékonyak jól repülnek, így könnyen átterjednek más térségekbe. Nem feltétlenül importkereskedelmi cikkekkel érkeznek meg Magyarországra, ismertette Váncsa Klára, a Munkácsi Mihály Múzeum természettudományos múzeológusa. A NÉBIH külön engedélyt adott ki a gazdák részére olyan szerek használatára, amellyel visszaszorítható a populáció. Ezen rovarölők használata azonban Váncsa Klára szerint kertvárosi területeken más fajok védelme miatt is kevésbé indokolt. Ha nem muszáj, ne használjanak rovarölőszereket, hiszen mindazon fajokat is kiirthatják, amelyek védettek, hasznosak. Ilyen például az imádkozó sáska is, amely a nevével ellentétben nem a sáskák közé tartozik. A sáska, a szöcske és a tücsök az egyenes szárnyúakhoz tartozik, az imádkozó sáska más néven az ájtatos manó, a fogólábúakhoz. Róla azt is érdemes tudni, hogy a poloskát előszeretettel fogyasztja, mondta a szakember. Bár a sáskafajok esetében világszerte visszatérő probléma, egy-egy nagyobb szaporulat néhány évenkénti visszatérése, az alapvető probléma továbbra is az a klíma, amelyben sajnos Magyarországon is rendkívül otthonosan érzik magukat. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Több mint 200 éves műemléket bíznának a városlakók gondjaira. A felsővárosi kálvária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába. Több mint 200 éve áll a Munkácsi utcában, embernagyságú alakjai ma is mélyben nyomást tesznek a járókelőkre. Sokan közülük megállnak, keresztet vetnek, elmondanak egy rövid faházt a felsővárosi kálvária előtt. Szeged egyik legrégebbi éppen maradt egyházművészeti emléke hamarosan még közelebb kerülhet a város lakóihoz, A szoborcsoport ugyanis egy-egy hétre örökbe fogadható lesz. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfőző Levente plébános. A felsővárosi kálvária örökbefogadása nem merül ki a jelképes vállalásban. Március 15 és november 15 között magánszemélyek, családok vagy akár közösségek egy-egy hétre vállalhatják a műemlék környezetének gondozását. Az örökbefogadó vállalja, hogy rendben tartja a területet, szükség esetén kigazolja, és arról is gondoskodik, hogy friss virág kerüljön a kerítésen elhelyezett vázákban. Örökbefogadónak feliratkozni a Szent Miklós plébánián lehet. A késő barokk homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi kórház alapítója állítatta. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. Utóbbit tartják valószínűbbnek. Középen a keresztre feszített Krisztus áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. Tóth Attila Szeged szobrai és muráliái című kötetében a hazai szakrális barokk szobrászat kiemelkedő színvonalú emlékeként méltatta. A figurák lendületesen érzelmes mozgásán, gesztusaikon, arckifejezésükön a szenvedés, a gyász érzékletes kifejezése tükröződik. A szoborcsoport tér behelyezése a korabeli építtetők kivételes igényességéről tanúskodik. Az Árda utca tengelyébe állították, így a belváros felől megközelítve az emlék már messziről szemlélve vonzó látványt nyújt. A félreértelmezett bibliai szövegek, a vallási fanatizmus és az erőszak kapcsolata áll a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia középpontjában. Augusztus 25-e és 27-e között a szakemberek többek között azt vizsgálják, hogyan válhatnak a szent szövegek az agresszió és a gyűlölet igazolásának eszközévé. A konferencia kiemelt eseménye a Joachim Nilka díj átadása augusztus 20-án a Domban. Az idei díjazott Gottfried Simanowski, tübingeni professzor, az alexandrei filon kutatója. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Több mint 2200 új diák érkezik, félmilliárdos fejlesztések mellett indul a tanév a debreceni tankerületben, olvasható a Haonon. Tanévnyitó konferenciát rendezett augusztus 18-án az Epreskerti Általános Iskolában a debreceni tankerületi központ. Az intézmények vezetői az előző tanév eredményeit összegezték, emellett áttekintették a szeptemberben induló tanév legfontosabb feladatait. Az eseményt Sinka Edit, a Klebersberg központ újonnan kinevezett elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy az intézmény a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a tankerületi központok által fenntartott iskolák támogatására. A nyári szünet alatt sem álltak le a munkálatok az intézményekben, az intézményi dolgozókból álló festőcsapat összesen 44.098 négyzetméternyi falfelületet festett ki. A nyíradonyi járás három településén, Álmosdon, Bagamérben és Nyíradonyban több mint 500 millió forint értékű infrastruktúra fejlesztés valósul meg pályázati forrásból. Emellett több debreceni iskolában udvarokat, tornatermeket, tantermeket és folyosókat újítottak fel. Több helyen nyílászáró csere, tető, homlokzat és mosdófelújítás történt, egyes intézményekben pedig a padlóburkolatot is kicserélték. Az új tanévben több mint 1200 elsős kezdi meg általános iskolai tanulmányait, míg közel 1000 diák először lépi át a középiskola kapuját a tankerület intézményeiben. Készül az új debreceni bérlakás rendelet, írja a Haon. Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert. A lakáskoncepció és bérlakás rendelet legfontosabb változása, hogy elsődlegesen szociális szempontok érvényesülnek a debreceni bérlakások jövőbeni hasznosítása során, miközben a cél a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítése és a meglévő önkormányzati lakásállomány fejlesztése. A rendelet hatályba lépését követően 200 bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára, számolt be róla a debreceni önkormányzat. Mint azt az önkormányzat közölte, a lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakás kategóriák. Kiemelték, hogy megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, amely helyett a szociális bérlakások esetében egy erre kialakított szempontrendszer alapján lakásigénylési eljárás keretében juthatnak az igénylők szociális bérlakáshoz. Az igények elbírálásánál előnyt jelenthet a többi között a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylő a családok átmeneti otthonában él. Mint írták, a rendelet tervezetet augusztus 27-i ülésén tárgyalja a közgyűlés, elfogadása esetén az új szabályozás október 1-én lép hatályba. A neurodegeneratív betegségek kockázati tényezőjének számító fogágybetegség vagy foginsorvadás összefüggését, valamint lehetséges gyulladásos, mikrobiális és genetikai hátterét vizsgálta a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar kutatócsoportja. Arra a következtetése jutottak, hogy a parodontitis a szív- és érrendszeri, cerebrovaszkuláris, metabolikus és gyulladásos társbetegségek figyelembevétele után is összefüggött a neurodegeneratív betegségek későbbi kialakulásának magasabb kockázatával, tudatta az egyetem. A parodontitis, közismert nevén a fogágybetegség vagy a foginsorvadás, a fogakat tartó szövetek gyulladásos megbetegedése, melyet a lepedékben lévő baktériumok okoznak. Fő tünetei a vérző íny, a rossz lehelet, a visszahúzódó íny és a meglazult fogak. Kezelés nélkül a betegség a fogak elvesztéséhez vezethet, a panaszok gyakran jelentkezhetnek fogmosás vagy evés közben is. A parodontitis kiváltó oka lehet a nem megfelelő szájhigiénia, a felhalmozódott fogkő, a dohányzás, valamint genetikailag hajlamosító tényezők is szerepet játszhatnak. A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma publikációs díjjal ismerte el a Debreceni Egyetem egészségtudományi kar kutatóinak munkáját, mely során a szakemberek arra a következtetése jutottak, hogy a parodontitis genetikai mechanizmusokon keresztül hozzájárulhat a neurodegeneratív betegségek kialakulásához. Ennek kockázata leginkább a betegségben szenvedő idősebb korosztály körében a legjellemzőbb.
12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható a francia La Compagnie Planète Vapeur csapatának utcaszínházi előadása, tudatta az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét, az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszenttel is követett. Itt Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen, az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. Ezt követően Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye római katolikus megyés püspöke könyörgésben kért áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyőrségi zenekar kíséretében. Ezután Debrecen címere érkezett, amely évekig nem volt látható a menetben. Nagy Boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét a Bárándi Nagy Boldogasszony templomban, amelynek külső felújítása az elmúlt egy esztendőben valósult meg. A főpásztor a szentmise keretében megáldotta a megújult templomot, valamint a komádiban felállítandó keresztet és a hagyomány szerint a hívek által hozott gyógynövényeket is. Az ünnepi alkalom egyben Gyetkó László atya plébánosi beiktatásának is helyszíne volt. A Bárándi Nagyboldogasszony templom külső megújulása mintegy egy évvel ezelőtt kezdődött, a munkálatok során teljes egészében megújult a templom külső megjelenése, valamint sor került a tetőszerkezet cseréjére is. A templom története hosszú múltra tekint vissza, a Nagyboldogasszony templom 1747-ben épült, majd 1891-ben bővítették. A Nagyboldogasszony napi szentmise különleges mozzanata volt Gyetkó László atya plébánosi beiktatása. A lelki pásztor augusztus 1-től látja el Püspökladány és a hozzátartozó települések köztük Báránd lelki pásztori szolgálatát. Új vezetője lesz az ifjúsági házat és több debreceni közösségi házat és kulturális intézmény működtető Demki Nonprofit Kft.-nek, derül ki abból az előterjesztésből, amit Pap László polgármester nyújtott be a városi közgyűlésnek, tudatta a Dehír. A társaságot hosszú évek óta irányító Halász D. János igazgatói megbízatása nyugdíjba vonulása miatt szeptember 30-án megszűnik. Az ügyvezetői munkakör ellátására pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre egy személy, Enyedi Imre Attila jelentkezett. Ahogy az előterjesztésben olvasható, Enyedi Imre Attila, debreceni születésű, pályáját ifjúságsegítőként kezdte a HAHA Egyesületnél. Közművelődési és szakmai vezetői karrierje meghatározó lépéseként 2015. decemberében lett az ifjúsági ház szakmai vezetője, majd 2016. novemberétől a társaság csoportvezetőjeként felel, és eredményesen irányítja a szervezet pályázati tevékenységét. Amennyiben a közgyűlés támogatja az előterjesztést, Enyedi Imre Attilát október 1-től 2021. szeptember 30-áig választják meg a Demki igazgatójának. Ha a DVSC Skyline bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőibe, megpályáz annak megrendezését, tudta meg az MTI. Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Ábrók hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. A DVSC-nek nem kell selejtezőt játszani a második számú európai kupa sorozatban. A csoportkör sorsolása november 9-én lesz, a mérkőzésekre pedig január 9-e és február 21-e között kerül sor. A hajdúságiak az előző idényben a BL egyenes kieséses szakaszának első fordulójáig jutottak, a bajnokságban bronz, a Magyar Kupában pedig ezüstérmesek lettek. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Palánki Ferenc debrecennyíregyházi megyés püspök augusztus 24-én a debrecennyíregyházi egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai számára bemutatott Veni Sancte Szentmisével nyitotta meg a 2026-2027-es tanévet. Az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek.
1: Fülöp apostol találkozott Nátánellel, akit más néven ugye Bertalannak hívunk. De előtte Fülöp találkozott Jézussal. Ez a találkozás meghatározta az életét. Ezt a találkozást, amely nem tudjuk hogyan történt, de olyan jelentőségűnek kell tartanunk, hogy akkora bizonyosság, akkora öröm, akkora hit, akkora szeretet töltötte el Fülöpöt, hogy nem tudta magában tartani. És amikor barátjával, ismerősével, nem tudjuk ki volt, hogy milyen kapcsolatban voltak Bertalannal, de amikor találkozott vele, akkor elmondta. És gondolom elmondta még sok más embernek, hogy ő találkozott Jézussal, és ez a találkozás ez mindent átformált az életében. És Nátánael, Bertalan, azt mondja, hát jöhet-e valami jó Názáretből? Vannak ilyen érdekes kapcsolatok, mondjuk települések között. Két falu közötti foci meccs, és hogy ha senkit nem tudunk legyőzni is, de azt a másik, azt mindenképpen. Hát mondjuk Nógrád megyében, ahonnan én származom, egy kicsi faluból ott is megvolt ez a kapcsolat a szomszéd településsel, hogy hát azért azokat mindenképpen le kell győzni. Tehát megvolt ez az előítélet. Nem tudjuk, hogy Bertalanban honnan volt ez, de hát Názáretből semmi jó nem jöhet. Hát gyere, nézd meg! Győződj meg róla, mondja Fülöp, és elvitte őt, elveszett őt Jézushoz. Ez az első, amit szeretnék a lelkükre, a lelketekre kötni. A találkozásnak az öröme, hogy találkozzunk Jézussal, és találkozzunk együtt Jézussal. Mert akkor a kettőnk közötti, az emberekkel való találkozásunk is egész másként fog alakulni, hogyha egymással úgy tudunk találkozni, annak örömével, hogy találkoztunk már Jézussal. És ez átalakított, ez nyitottá tett, ez elvette azt az akadályt, amit előítéletnek nevezünk. A találkozás öröme, amelyet meg kell osztanunk mindenkivel. De ehhez valóban az kell, hogy nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, amely átformál, átalakít, amely képessé tesz arra, hogy megértessük a másik emberrel, a ránk bízottakkal, a gyerekekkel, hogy szeretve vagy, hogy Isten szeret téged, mert mi már megtapasztaltuk ezt a találkozás örömében. Mindig mondom, hogy nekünk nem az intézmény fenntartása célunk, hanem az evangélium hirdetése. Ennek nagyon jó eszköze, hogy intézményeket, iskolákat tartunk fenn. Csak mire és hogyan használjuk? Ha nem jön létre a találkozás Istennel, nem tudjuk teljesíteni küldetésünket. A második dolog, hogy ne legyenek előítéleteink, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy hogyan nézünk a gyerekekre. Az előítélet az mindig a tapasztalatainkból származik, de a tapasztalataink azok becsaphatnak minket. Sőt, maga a hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá a dolgainkhoz, a világ eseményeihez, ki a középpont, ki a viszonyítási alap. Ha én vagyok, akkor nyilván lesznek előítéleteim. De ha Krisztus, akiben semmiféle előítélet nem volt, ő nem azért jött el, szoktam mondani, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeretett minket. És azért jött el, hogy megtanítson bennünket is szeretni. És ez az evangéliumnak a lényege. A találkozás öröme, az előítélet, vagy a feltétel nélküli szeretet képessége. És ebből származik a harmadik, a küldetés. Az apostol szó azt jelenti küldött. Kedves testvéreim, mindannyian apostolok vagytok. Mindannyian apostolok, küldöttek vagyunk. Annak a küldöttei, aki megváltott szeretetből, és azt mondta, menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, minden embert. A legjobb tanító az a legjobb tanító. tanítvány kell, hogy legyen. Ezt kérem pedagógusainktól, a munkatársainktól, legyenek jó tanítványai Jézusnak, hogy aztán jó tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, bölcsődei munkatársak, szóval, hogy ott, ahol élnek, ahová a küldetésük szól, ott a találkozás öröméről, előítéletek nélkül, feltétel nélküli szeretettel hitelesen tudjanak tanúságot tenni.
0: Az eseményről egy képes beszámoló nézhető és olvasható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán, a dnn.hu-n.

0: Lankás Gergely felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tisztás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3-an vannak letartóztatásban, 4-en bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére és valódi tárgyalások megkezdésére szólított fel Paul Richard Gallagher érsek kedden Moszkvában a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott két oldalú találkozásában.

találkozón. A felek egyetértettek, az Oroszországi Föderáció és a Szent Szék közötti párbeszéd folytatásában, és megvitatták az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius elképzeléseket. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napcsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik, iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának az ura azon a napon, amikor nem is várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 42-től az 51. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel.

0: Vivaldi D-moll koncertinójának részletét az Il Giardino Armonico előadásában hallották. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leópápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leó szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, amely az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Konstitúció 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell, ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület Tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tiszapárt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni-halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán, a KDNP jelöltje, és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3-an vannak letartóztatásban, 4-en bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére és valódi tárgyalások megkezdésére szólított fel Paul Richard Gallagher érsek kedden Moszkvában a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott 2 oldalú találkozón. A felek egyetértettek az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásában, és megvitatták az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius elképzeléseket. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napcsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Alekszandr Glazunov ámol hegedű versenyének második tételével folytatjuk adásunkat, előadja az Orosz Nemzeti Zenekar és Zsil Sahám.

Alexander Glazunov ámol hegedű versenyének második tételét Zsil Saham és az Orosz Nemzeti Zenekar előadásában hallották. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A bennünk lévő harcos nő a sebezhető életvédelmezője. Azért van szüksége agresszióra, hogy megvédje sebezhetőségét. Ismervén önnön gyenge pontjait, tudja, mi az, ami fájdalmat okoz neki, és megtanulta, hogy e téren körültekintő legyen. Ahhoz, hogy figyelni tudjunk a bennünk lévő harcos nőre, figyelemmel kell lennünk önmagunk sebezhető pontjaira is. Mindig akkor érezzük úgy, hogy megsebeztek minket, amikor nem tisztelik a személyünket, lekezelően bánnak velünk, vagy ha kifigurázzák bizonyos tulajdonságainkat. A harcos nő ilyenkor nem valaki más ellen, hanem önmagáért küzd, női méltóságáért és azért, hogy megvédje a benne lévő gyermeket. Sebezhetőségünknek mindig köze van a bennünk lévő kislányhoz. Amit kislányként fájdalommal élt meg, azt a felnőtt nő továbbra is sebezhető pontjaként érzékeli. Gyermekként talán csak úgy tudta megvédeni magát, hogy páncélt növesztett maga köré. Felnőtt nőként sajátos védelmi stratégiát alakított ki, hogy másoknak esélyük se legyen arra, hogy megsebezzék. Lehet, hogy ő megy neki másoknak, vagy talán már nem is érzékeli, hogy mi bántja. A harcos nőnek azonban tisztában kell lennie azzal, hogy hol sebezhető, mert pont az érzékenységével tud küzdeni önmagáért. Megérzi, hogy mikor és ki akarja őt megsebezni lekezelő viselkedéssel, vádaskodással vagy lelkiismeretfurdalást keltve. A bennünk lévő harcos nő nem hagyja, hogy mások határozzák meg a játékszabályokat. A saját szabályai szerint küzd. Határozott, nemet tud mondani a másiknak. Állj! Így nem folytatom a veled való beszélgetést. De hallgatlak, ha nyíltan megmondod, hogy mit akarsz. Vagyis tudatában van saját agressziójának, és él is vele, hogy határokat húzzon, és megvédje önmagát. Verbális támadás esetén nem vonul vissza, hanem odalép a másikhoz, és kiáll önmagáért a maga érzékenységében. Egyértelműen képes azt mondani, nem akarom, hogy így bánj velem, vagy nem hagyom, hogy lekezelően bánj velem. Bátorságot és erőt ad a nőnek, ha megvédi magát. A nők gyakran elnyomják magukban a harcos nőt, mert jobban szeretik a harmóniát és a békességet. Attól tartanak, hogy agresszivitásuk pusztítóan hat, vagy hogy elveszítik miatta mások szeretetét. A másik embernek mondott nem, azonban egyben az önmagam felé kimondott igen és lehet. Ez az igen megmutatja, hogy mi az, amire vigyázok magamban, és mi az, amit másoktól is elvárok. Jüri történetében először megütköztem azon, hogy levágja Holofernész fejét. Azon töprengtem, hogy mit jelenthet ez nekünk, nőknek, ma. De hát nem éppen az a fej az, amiben ellenséges gondolatok vannak? A hatalmi központ is a fejben van. Ha nincs kapcsolata a szívével és a gyomrával, akkor megkeményedik az ember. Elveszti a gyengébbek iránti együttérzését. Mivel önmagát sem érzékeli, ezért elképzelni sem tudja, hogy mások hogy érzik magukat. És fennáll annak a veszélye, hogy végül csak mások kárára tudja élni az életét. Gyengévé kell tennie másokat, hogy erősnek érezhesse magát. Sok nő ezt a gyengítést érzi akkor, amikor például sértő megjegyzésekkel beléfolytja valaki a szót, a másik emberből ellenségeskedés árad. Nem nyílt agresszió, amely lehetővé tenni a harcot, hanem a kinézetére vagy az életmódjára vonatkozó megjegyzésekben megnyilvánuló alattomos támadás, ami tehetetlenné, passzív szenvedővé teszi a nőt. Az önmaga iránti tiszteletből adódóan ilyenkor megszólalhat a benne lévő harcos nő, és megkérdezi a másiktól, miért beszélsz így velem? Mi az igazi problémád? Az ilyen egyértelmű megfogalmazások kapcsolatot teremtenek. Amennyiben a nő nem veszi magára a gyengítést, hanem a kapcsolat síkjára tereli a problémát, akkor ő irányítja a beszélgetést, és talán megoldás születik. Elveszi az ellenséges gondolkodás élét, és kialakulhat a párbeszéd. Az is előfordul, hogy egy ilyen helyzetben a nő inkább úgy dönt, hogy elkerüli az illetőt, vagyis úgy védi meg magát, hogy tudatosítsa, mások érzelmi problémáit nem neki kell megoldania. Munkahelyi vagy társadalmi környezetükben a nők ma sokszor harcosként viselkednek. Elismerésért, hatalomért, sikerért, egy igazságosabb világért, egészségesebb életkörülményekért küzdenek. Ki akarják bontakoztatni képességeiket, és be akarnak kapcsolódni a közélet formálásába. Korábban nemigen volt lehetőségük erre,
Mára azonban kiharcolták maguknak. Ám ha ez a harcos oldala lesz domináns egy nőnek, akkor az a veszély fenyegeti, hogy olyan mértékben elkötelezi magát a munkájának, egy ügynek, hogy elhanyagolja a nőiségének más oldalait, például az érzelmeit vagy az érzékiségét, és ez felborítja az egyensúlyt. Fontos a benne lévő harcos nő, de nem szabad csak ezzel azonosulnia. Teljesen átadnia magát neki. Különben minden fronton harcolni fog, és elveszti a kapcsolatot nőisége más vonásaival. Egy női szeminárium résztvevői a következőket fogalmazták meg azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra harcos nőnek lenni. Olyan intenzíven éltem meg, felemésztette az erőmet. Nem akarom folytatni. Egész életemben az voltam. Nagyon fárasztó állandóan harcos nőnek lenni. Mértékkel és céllal szeretnék harcos nő lenni, nem összekeverve a küzdést az érvényesülési vágyjal. Fontos a harc, de csak késztetést érzek rá. Fárasztó állandóan küzdeni. A harc ellentéte számomra a türelem, hogy nem adom fel. Az élet tele van küzdelmekkel, van, hogy a túlélésért. Néha belefáradok. Hosszú távon érdemes kiállni és harcolni az igazságért, de kitartás kell hozzá. Nekem nehezemre esik harcolni. Elveszi az erőmet. Kérdés persze, hogy ezek a nők mit értenek a harcon. Valószínűleg állandóan mások ellen küzdöttek. Az őket nem értékelő férfi, a kívülről jövő nehézségek ellen. Sokan azt tapasztalták, hogy a küzdelmeik során nem volt miből erőt meríteniük. Minden fronton harcoltak, ami nagyon sok erejükbe került. Az igazi harc azonban erőforrásá válhat. Amennyiben kedvemetlen benne, akkor a harc során gyarapszik az erőm. De milyen a jó harc? Az első feltétele az, hogy szilárdan álljak. Csak akkor tudok harcolni, ha bízom önmagamban, ha megleltem a saját álláspontomat. A második feltétel az, hogy ne valaki ellen, főleg ne mindenki ellen harcoljak, hanem valakivel. Amennyiben a másikkal küzdök, erőre kapok. Érzem, hogy érek valamit. Nem hagyom, hogy más rendelkezzen felettem. Elfogadom a harc kihívásait. A nők ezt a jó harcot tanulhatják meg Judittól, mely nem emészti fel az erejüket. Judit nem az erejével harcol, hanem a szépségével. Tudja, hogy a szépségét Istentől kapta, és ezen adományát veti be a harc során. Nem kell birokra kelni a férfival, bebizonyítani, hogy több ereje van. Vélhetőleg alul maradna. A maga lehetőségei szerint küzd. Azért harcol, mert tisztában van a saját méltóságával. Szilárdan áll. Tudja magáról, hogy ki ő. Nem hagyja, hogy Holofernész határozza meg a játékszabályokat. Judit maga dönti el, hogy hol töltse az éjszakát, és mit egyen. Kivárja a kedvező pillanatot, amikor ki tudja használni a lehetőségeit. Ellenben, ha a nő úgy érzi, hogy állandóan küzdenie kell, akkor minden bizonnyal nem tisztázta a harc feltételeit. Ha minden téren harcolok, az valóban fárasztó.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A háborúnak véget kell vetni, Gallagher érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére Moszkvában. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a művelődési bizottság. Meghalt Nádas Péter író. Tarol az AfD Kelet-Németországban. Ukrajna újabb oroszországi katonai célpontokat támadott, miközben a fronton továbbra is intenzív harcok zajlanak. Humanitárius akció keretében Oroszország hétfőn átadott 10 ukrán hadifoglyot, válaszkép Ukrajna szerdán elengedett 10 orosz katonát. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán erők az éjszaka folyamán 16 fontos oroszországi célpontot támadtak, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A célpontok között repülőterek, olajfinomítók, egy rakétaegység, valamint katonai és logisztikai létesítmények is szerepeltek. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy találat érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját is. Az Unión szerint a permi finomító kapacitásának jelentős része kieshetett a támadások következtében. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök új katonai átszervezéseket jelentett be a Donyecki területen. Két megújított katonai csoportosulás élére Mihajló Darapatyi, altábornagy és Andriy Bilecki ezredes kerül. Zelenszkij szerint a változtatások célja a parancsnoki rendszer hatékonyabbá tétele és a fronton harcoló alakulatok jobb összehangolása. Ukrajnában egy nagyszabású rendőrségi művelet is lezárult. A hatóságok több mint 540 millió hrivnya értékben foglaltak le kábítószereket és azok előállításához használható prekurzorokat. A hatóságok szerint az akció során egy jelentős bűnözői hálózat tevékenységét számolták fel. Emellett nemzetközi figyelmet kapott Volodymyr Zelenszkij döntése, ugyanis az ukrán elnök Elon Musknak adományozta a szabadság rendjét, amely Ukrajna egyik legmagasabb állami kitüntetése.
2: A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélés után a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón augusztus 25-én. Gallagher érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Gallagher érsek és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben egyetértve az oroszországi föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna között békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az Oroszország apostoli nunciusa Giovanni Daniello érsek részvételével tartott több mint egy órás találkozó végén Gallagher érsek és Lavrov külügyminiszter közös sajtótájékoztatót

0: tartottak. A szentszék képviselője megismételte 14. leópápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Szergej Lavrov kifejezve elismerését a szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségért kijelentette, hogy egyetért az érsekkel abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdések. Az orosz külügyminiszter nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. Az érsek kiemelte Matteo Maria Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében. Paul Richard Gallagher érsek a találkozón kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai patriarchátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház, illetve a patriarchátus és a szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt.
1: Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök egy washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádió interjúban cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint az a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. Utalt arra, hogy a látogatás az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Szlovénia megakadályozta az Európai Uniós országok azon közös nyilatkozatának elfogadását, amelyben az EU elítélte volna Izrael azon terveit, hogy telepesek számára építsen lakó egységeket a megszállt cisziordániai területen, közölte az EU Observer brüsszeli hírportál. Izrael cisziordániai rendezési tervének végrehajtása mintegy 3400 lakó egységet foglal magában. A Forza által az NTV és az RTL hírcsatornák számára készített legfrissebb trendbarométer közvéleménykutatás szerint az AfD Kelet-Németországban Berlin kivételével nagy fölénnyel vezeti a szavazatokat. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
0: A Balti-tengertől az Érchegységig a megkérdezettek 43%-a szavazna a jobboldali AfD-re, ha vasárnap szövetségi választásokat tartanának. A baloldali párt az AfD-t messze lemaradva követi 16%-kal, a CDU pedig 13%-kal. A zöldek és az SPD holt versenyben 9-9%-kal állnak. Minden más párt az 5%-os küszöb alatt marad, beleértve az FDP-t is 3%-kal. A számok különösen érdekesek a szeptember 6-án Sachsen-Anhaltban és a két héttel később Mecklenburg Előpomerániában tartott tartományi választások előtt. Az AfD és a baloldali párt nagyobb támogatottságot kap a kelet-németországi szavazóktól, mint az ország többi részén. Országos szinten ugyanezen felmérés szerint az AfD 28%-on, a baloldali párt pedig 12%-on áll. Ezzel szemben az egykori domináns kereszténydemokrata unió más helyzetben van. Országos szinten továbbra is csak a szavazatok 21%-át tudja felmutatni. A felmérés szerint az országos válaszadók 56%-a nem hiszi, hogy bármelyik párt a legalkalmasabb lenne Németország problémáinak megoldására. Az AfD élvezi a legmagasabb bizalmi szintet 13%-kal. Friedrich Merz német kancellár teljesítményének megítélése Németország szerte továbbra is lesújtó. Az előző héthez hasonlóan a megkérdezettek mindössze 13%-a fejezte ki elégedettségét, míg 85%-uk elégedetlen volt.
1: Terrorizmust támogató tevékenység miatt szankciós listára vette az Egyesült Államok az AI Kollektív nevű olaszországi szélső baloldali aktivista szervezetet, jelentette be a washingtoni külügyminisztérium szerdán. A külügyi tárca szóvivőjének intézkedésről szóló közleménye szerint az AI Kollektív digitális infrastruktúrát biztosít az Antifa hálózat csoportjai, valamint más radikális baloldali hálózatok számára az Egyesült Államokban, Európában és másutt. Első a pénz, szinte mindenki megszavazta a fedhetetlenségi törvényt, amelynek értelmében Temesvár polgármestere elveszíti mandátumát, de 770 millió euró érkezhet Brüsszelből. Bár kérdés, hogy az Európai Bizottság elfogadja-e. Gáspár Sándor tudósít.
2: 106 igennel és 19 nemmel a román szenátus másodjára is elfogadta a fedhetetlenségi törvényt, amelynek augusztus 31-ig érvényessé kell válnia, hogy Brüsszelben rábólinthassanak a 770 millió euró utalására a helyreállítási terv keretében. E törvényben benne maradt az a cikke is, amely visszamenőlegesen is figyelembe veszi, hogy kit marasztaltak el érdekellentét bűnében vagy hibájában, és emiatt Dominik Fritz, Temesvár német állampolgárságú polgármestere, a legkeményebb kormánypárt elnöke elveszíti tisztségét 30 napon belül, ha az Európai Parlamentben nem támasztanak kifogást a néppárt és a Renew Europe frakció vezetőinek kérése alapján, mert ők a visszamenőleges hatályú intézkedést az európai jogállamiság a választási jog megsértésének minősítik. Ez a szavazás a romániai politikai életet még jobban összekuszálja, hiszen most már az USR-t is szembeállítja eddigi kőkemény szövetségesével, a liberális párttal, akik szintén megszavazták a törvényt, amit a PSD és az AUR ebben a formában erőltetett, de az RMDS szenátorai is megszavazták, hiszen másképpen rajtuk száradna, hogy akadályoznák Románia pénzhez jutását. A szavazásra különben nem ment el Ilie Bolozsán miniszterelnök, a liberális párt elnöke, de nyilatkozatával igazolta párt társai szavazatát. Az RMDS-től Cseke Attila és Fejér Ödön nem vett részt, okát ugyan nem adták, de egyikük Nagyváradi, mint a miniszterelnök, a másik meg Szilágysági, ahol az USR-nak van komoly bázisa. A vita során ugyan valamennyien ellenezték a cikkely visszamenőleges hatályú megfogalmazását, de, ahogy a liberális párt álláspontjában megfogalmazták, a pénzre nagyon nagy szükség van. Az Európa Parlamenti beadvány sorsa kérdéses. Hatása attól függ, mikor tárgyalják, a jövő héten vagy utána.
1: Egy magyart keresnek a nepáli villám árvíz után, közölte a külügyminisztérium szerdán. Legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint. Sárlavina és földcsuszamlás pusztított Nepál és a kínai autonóm terület Tibet határán, hatalmas áradásokat okozva a nepáli oldalon. Szerdán villám árvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében két személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A hét gyanúsított közül hárman vannak, köztük Búzs Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere letartóztatásban, négyen bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a média törvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán, a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje, és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Szeptember 12-én rendezik meg a Kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Demonstrációt tart szeptember 5-én a köztér. A Kossuth téri esemény a Ne féljetek 2.0 működő szeretet ország nevet kapta, amely a szervezők közleménye szerint egy hatalmas, nyílt és interaktív közösségi workshop is lesz. Azt írták, a kezdeményezés nem a pártokról szól, hanem a fiatalokról és idősekről, akik végre őszintén sablonok nélkül akarnak beszélgetni Magyarország jövőjéről. Az esemény szervezői között van mások mellett Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Hút Gergely, a Pesti Srácok egykori felelős szerkesztője, Skapski Fruzsina, Kohán Mátyás újságíró és Kuruc Dániel, a köztér alapítója is. Az első Ne féljetek tüntetést június 7-én tartották, akkor Sulyog Tamás és az állami intézmény vezetők mellett álltak ki. Meghalt életének 84. évében Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában, közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten. Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. 1981 és 82 között ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolás módot megújító emlékiratok könyve. 1991-ben az Égi és földi szerelemről címmel jelent meg esszék kötete. 1992. áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért második magyarként megkapta az Osztrák Irodalmi Állami Díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg. Közlekedési hírek következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomásról a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok ismét a teljes útvonalon a nyugatiból indulnak. A Szobi vonalon Vác és Velőce között ma karbantartás kezdődik, ezért vasárnapig néhány perccel változik a Z70-es vonatok menetrendje. Éjszakánként az S70-esek helyett Vác és Szobállomás között pótlóbuszok indulnak. A H5-ös hévvonalán a Budakalászi Sport utcai átjáró átépítése és felső vezeték karbantartás miatt mától vasárnapig Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak, valamint a Pilisből érkező volánjáratok is meghosszabbítva a Pomázon át Békásmegyerig közlekednek. Tart a karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a Gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. A háborúnak véget kell vetni. Gellegher érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére Moszkvában. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Meghalt Nádas Péter író. Tarol az AFD Kelet-Németországban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Multidéző Iványi Balást hallják.
6: 2026. augusztus 27-e van csütörtök, Isten éltesse Gáspár nevű hallgatóinkat. A Gáspár egy bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, bár a Bibliában nem szerepel, csak a 6. századtól bukkant fel. Valószínűleg perzsa eredetű, jelentése kincset őrző kincstárnok. Augusztus 27-én az egyház Szent Mónikára emlékezik. A 4. században élt keresztény édesanyja hosszú éveken át kitartóan imádkozott fia Ágoston megtéréséért. Fia végül felvette a kereszténységet, később püspök, egyházatya és a keresztény gondolkodás egyik legnagyobb alakja lett. Szent Mónikát ezért az édesanyák és a családjukért imádkozók példaképeként tiszteli az egyház. 1883. augusztus 27-én tört ki az indonész szigetvilágban fekvő Krakatau vulkán, amely az emberiség történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját idézte elő. A robbanás a hiroshimai atombomba energiájának mintegy 5000-szeresével, körülbelül 100 megatonnás erővel szakította szét a vulkáni szigetet, amelynek kétharmada megsemmisült. Több mint 25 köbkilométernyi kőzetet és hamut lövelt a légkörbe, a robbanás hangját pedig több ezer kilométerre is hallották. Az ausztráliai Pierce-ben felriadtak rá az emberek. A Mauritius közelében fekvő Rodriguez-szigeten pedig sokan puskalövésnek vélték a dörejt. A légköri lökés hullám 7-szer kerülte meg a földet, és még napokkal később is kimutatható volt. Az óriási cunami legalább 36 ezer ember életét követelte, a kitörés pedig évekre hatással volt a föld éghajlatára is. 1801-ben ezen a napon Bene Ferenc, a Pesti Egyetem orvosprofesszora, elvégezte az első magyarországi himlőoltást. Néhány évvel korábban fedezte fel Edward Jenner angol orvos, hogy a tehén himlővel végzett oltás védelmet nyújt a fekete himlő ellen. Bene Ferenc nem csak alkalmazta az új módszert, hanem könyvet is írt róla, és sokat tett a védőoltás elterjesztéséért. A helytartó tanács hamarosan oltóállomások létrehozását rendelte el, majd 1813-ban kötelezővé is tette a rendszeres himlőoltást. Ez jelentős lépés volt egy olyan betegség visszaszorításában, amely évszázadokon át emberek millióinak életét követelte, míg a 20. század végére a világon teljesen sikerült felszámolni. 1846. augusztus 27-én Dobbnál és Szederkénynél megkezdődött a Tisza szabályozása. A munkálatok vásárhelyi Pál tervei alapján indultak, majd korai halála után Pietro Paleo Capa olasz mérnök és Széchenyi István elképzelései szerint folytatódtak. A következő évtizedekben 112 nagy kanyarulatot vágtak át, így a Tisza-alföldi szakasza 452 kilométerre rövidült meg. A szabályozásnak köszönhetően ugyan megszűntek a gyakori pusztító árvizek, és hatalmas területek váltak művelhetővé, ugyanakkor a folyó természetes ártereinek jelentős része is eltűnt. 1916. augusztus 27-én az első világháborúban Románia feladta addigi semlegességét, csatlakozott az Antant hatalmakhoz, és hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának. A döntést néhány nappal korábban megkötött titkos szerződés előzte meg, amelyben az Antant Erdély és más magyarországi területek átengedését ígérte Romániának a hadba lépés fejében. A román hadsereg még aznap éjjel megkezdte az előrenyomulást a gyengén védett Kárpátokon át Erdélybe. Magyarországon sokan ezt jogosan árulásként élték meg, hiszen Románia a háború kitörése előtt még a hármas szövetséghez tartozott, majd két évnyi semlegesség után az ellenfél oldalán lépett hadba. A román hadjárat ugyan rövid életűnek bizonyult, Románia azonban a háború végén ismét a győztes hatalmak oldalán foglalhatott helyet, ami döntően befolyásolta az ország későbbi területi gyarapodását és Magyarország területi veszteségeit. 1941-ben, augusztus 27-én kezdődött meg a Kamenyec-Podolszki tömeggyilkosság, amely a holokauszt első nagy tömegmészárlásai közé tartozik. A német SS alakulatok és a velük együttműködő egységek két nap alatt csaknem 27 ezer embert gyilkoltak meg, köztük több ezer Magyarországról kitelepített zsidót. A tragédia a magyar holokauszt történetének is egyik legkorábbi és legsúlyosabb fejezete volt, amelyre ma is a történelem egyik legsötétebb eseményeként emlékezünk.
5: A multidézőt Iványi Balázs készítette.
7: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel-e napon, öröm legyen arcodon.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Mónika ünnepén. Szent Mónika az édesanyák védőszentje. Szent misénket Mónikáért ajánljuk fel. A Jóisten adjon sok-sok kegyelmet, jó egészséget Mónikának neve napján. Szent Mónika, egy pillanatra hadd térjek vissza rám, 4. század, 332-ben született, és 378-ban halt meg. Egy gazdag patricius családból származik, és szülei mint egy oda kényszerítették szintén hasonló jellegű gazdag patriciushoz, akinek egy féktelen természete volt. És Mónika, aki már keresztény volt, végtelen türelmével, sok-sok imádságával megfékezte az ő férjét, sőt, még azt is elérte, hogy férje halálos ágyán megkeresztelkedett. Ettől kezdve özvegységében teljes lelki energiájával és testi energiájával is az ő fiának, Ágostonnak a megtéréséért küzdött. Szerette volna minél előbb maga mellett tudni Ágostont. Ágoston el is menekült tőle egy alkalommal Rómába. Amikor újra találkoznak, már Milánóban vagyunk, Szent Ambrus azzal vigasztalja Mónikát, hogy ennyi könny gyermeke nem veszhet el. Mónika megérte, hogy Ágoston megkeresztelkedett. Számunkra is vigasztalás, buzdítás Szent Mónika élete, hogyha tudunk gyermekeinkért, házastársunkért, mindazokért, akik valahol eltávolodtak a Jóistentől, tudunk imádkozni, küzdeni, akkor a kegyelem erejével van reményünk ahhoz, hogy Istenhez térjenek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre,

Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, Te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsájtó kegyelmedet elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, minden bajban és szenvedésben megvigasztal minket a ti hitetek. Most is erőt ad az a tudat, hogy hűségesek vagytok az Úrhoz. Hogyan is róhatnánk le hálánkat Istennek azért a nagy örömért, amellyel örvendezünk miattatok Isten előtt. Éjjel-nappal buzgón imádkozunk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket, és megerősíthessünk benneteket a hitben. Isten, a mi Atyánk és Urunk Jézus Krisztus, vezesse hozzátok utunkat, titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus majd eljön összes szentjének kíséretében. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, és megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai evangélium a végső időre irányítja figyelmünket. Kimondatlanul is azt a kérdést teszi föl, hogy mi lesz velünk, mi lesz a sorsunk halálunk után. Lesz-e egyáltalán sorsunk? Vagy mindennek vége, belehullunk a nagy semmibe, vagy van folytatása? Igaz, másként, de van folytatása. A feltámadásba vetett hitünk, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk, az ő ígéretei alapján, a földi életünk után egy másik világ, egy másik élet, ha tetszik, örök élet vár ránk. Mindenféleképpen valamilyen formában folytatódik az életünk. Itt élünk ebben a földi életben, és nagyon jól tudjuk, mert szembesülünk nap mint nap a halállal, hogy életünk jelenlegi szakasza nem végleges, hogy egyszer véget ér. Persze sokan legyintenek csak rá, persze véget ér, aztán jó van, lesz, ahogy lesz, de azért nagyon sokan vagyunk, akik számára fontos ez a földi élet. És fontos azért is, mert a földi életünknek a minősége szabja meg, hogy az a bizonyos másik világ, boldogság vagy szenvedés, boldog élet vár ránk, vagy szenvedés vár ránk halálunk utáni létünkben. A mai evangéliumi történetben Jézus figyelmeztet minket a ránk váró sorsra. Az egyik szolga sorsa boldogság, a másik szolga sorsa pedig sírás és fogcsikorgatás, ahogy tetszettek hallani az iménti evangéliumban. Jézus máshol is beszél erről. Szent Máté evangéliumának ezt a szakaszát most a 24. fejezetből olvastuk fel, és a 25. fejezetben, tehát a következő fejezetben beszél például a 10 szűzről, és bizony ott szűzre a vőlegény kíséretében az 5 szűzet beengedik a mennyegzőre, a másik 5-öt pedig kizárják onnan. Szintén Máté evangéliumában olvashatjuk Jézusnak azt a figyelmeztetését, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül, mert Jézus tudja. Mivel nem tudjuk, mikor jön az a bizonyos gazda, mikor jön az emberfia, éppen ezért ez a hosszú várakozás, kinek mennyi, ebben a hosszú várakozásban ellanyhulhatunk. Erőt vehet rajtunk a lustosság, rendezetlen vágyaink elsodorhatnak, és Jézus ébenen akarja tartani a mi figyelmünket a nagy találkozásra. A szolga és az Úrnak a találkozása döntő és megismételhetetlen pillanat, a példázatnak a csúcspontja, mert ettől a pillanattól dől el az a bizonyos örök sorsunk, életünk minősége, döntő jelentőségű. Testvéreim, az evangélium egy üzenet, egy személy maga Jézus Krisztus és egy életstílus. Jézus arra buzdít bennünket, hogy legyünk kitartóak, álhatatosak egész életünk folyamán. Figyeljünk azokra az értékrendre, evangéliumi értékrendre, amit ő elénk állít, és ha ezt az értékrendet igyekszünk megvalósítani, akkor hát az a sors vár ránk, annak a szolgának a sorsa, akit boldogság vár. Amen. Forduljunk bizalommal testvéreink mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk Mónika testvérünkért, adjon az Istennek is sok-sok kegyelmet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg!
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten erőt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat Szent Mónika emlékezetének napján. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett értemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaté.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Mónikával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökkém. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj. De szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Megér az ország, hatalom és a dicsőség mindenekkel.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nekten. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Isten bárány, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk.
0: Uram Jézus Krisztus,
2: Isten bárány,
0: ne
2: te elveszed.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre. Amen.

0: ma Szent Mónika emléknapján mennyei szentséget kegyelmével világosíts meg szívünket, és szíts föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hálája.

0: Szentését közvetítettünk Budapest város Bajori Jézus Szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép. Így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be. Majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselő csoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mozs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3 vannak letartóztatásban, 4 bűnügyi felügyeletben. Az NK ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség lefoglalta

0: Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Megismételte 14. Leópápa felhívását a háború befejezésére és valódi tárgyalások megkezdésére szólított fel. Paul Richard gerelyezések kedden Moszkvában a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott kétoldalú találkozón. A felek egyetértettek az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásában, és megvitatták az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezéseket. Gelegelések méltatta Matteo Maria Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának jelentőségét, és kedden találkozott a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával. Hazánk időjárásáról. Sok napsütés várható csapadék nélkül, a hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassulásra kell számítani a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, mert a Soroksári úti lehajtón egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt csak egy sáv járható. Telített az M3-as befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól szintén akadozó az előrejutás. Lassú a haladás a Tököli úton befelé a Barostér előtt és a folytatásban a Rákóczi úton is, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton ugyancsak a befelé vezető sávokban a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. A Mandiner arról ír, hogy aláírta Magyar Péter miniszterelnök, Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ 81. közgyűlésére utazó küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében. Egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlöny keddi számában jelentek meg. A Madiner arról is ír, hogy számos kulturális programot tartanak az 1526-os Mohácsi csata augusztus 29-én esedékes 500. évfordulójához kapcsolódóan Mohácson és Pécsen. A Mohács 500 programiroda tájékoztatása szerint pénteken mutatják be a helyi Kossuth Teátrumban Mohács 1526 Arcok a sírból címmel azt a dramatizált dokumentumfilmet, amely a mohácsi csata hőseinek állít emléket. Az elmúlt években több tömegsírt is feltártak a nemzeti emlékhelyen azért, hogy a hősök az évforduló megkaphassák a végtisztességet. A mohácsi római katolikus közösség szervezésében már a csata évfordulójának előestéjén lelki gyakorlatok kezdődnek a városban, püspöki szentmisét tartanak és menet indul a csatatéri emlékkápolnához. A hívők ezután a mohácsi csata hőseire emlékeznek a felújított stációknál, majd augusztus 29-én 11 órától ünnepi szentmisén vesznek részt a főtéri fogadalmi templom előtt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak celebrálásával. Az emléknap zárásaként este 8:30-tól a Mindig itt leszünk Mohács 500 című Szomor György, illetve Homonnai Zsolt által írt, illetve rendezett nagyszabású rock musical érkezik a Széchenyi térre, míg a Deák téren a Fekete Vőlegények musical ős bemutatóját tartják este 8 órától. A Nekünk nem csak Mohács kell című előadássorozat augusztus 27-i eseményén Bertók Gábor régész előadásában a mohácsi csatatér kutatásának legújabb eredményeibe pillanthatnak be. Az érdeklődők a Janus Pannonius Múzeum Csontvári Múzeum földszinti előadótermében. A The Guardian arról ír, hogy a Meta megállapodásra jutott egy mérföldkőnek számító amerikai államok által indított perben, amelyben a tech óriás azzal vádolták, hogy veszélyes termékekkel függőséget okoz és károsítja a gyermekeket, áll a szerdán közzétett bírósági beadványban. A Metának most akár 17 milliárd dollárt is fizetnie kell. A vállalat beleegyezett, hogy biztosítékokat vezet be a 10 éves közösségi média felhasználók számára, beleértve a napi használati korlátozásokat és az éjszakai blokkolásokat a Facebookon és az Instagramon országszerte az Egyesült Államokban. Az esküdtszéki tárgyalás, amelyre a kaliforniai Oaklandben tartott szövetségi bíróságon került sor, múlt héten kezdődött. Kalifornia 28 másik amerikai államhoz csatlakozott, az 1,4 billió dolláros forgalmú vállalat elleni perben. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallgatják. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, a technikai munkatárs Csák Éva nevében is Lázár Csabát hallják. Ma augusztus 27-e csütörtök van, a Gáspárok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A napköszöntő ma is 9 óráig tart, és két érdekes témát ajánlok figyelmükbe. Az egyik a 8 óra után néhány perccel kezdődő reggeli riportban hangzik majd el. Csúth Judit riportját hallhatják majd benne, nem bocsánat, Balázs Annett riportját hallhatják majd benne. Egy különleges 26-hetes utazásra hív a Láthatatlan Ösvény című könyv, amelyben a mozgás mellett az önismeret és a belső változás is fontos szerepet kap. De hogyan lehet egy edzésből valódi belső út? Erre keresi a választ tehát Balázs Zsanett riportjában, amelyet Fedor Judittal, sportmentorral készített. Tehát 8 óra után néhány perccel hallhatják ezt a beszélgetést. 8 óra 21 perckor pedig a 9 órai hírek után kezdődő Házunk táján című magazinműsorunkat ajánlom figyelmükbe, amelynek fókuszában az emberközpontú gazdaság lesz. Csúth Judit vendége Baric Sarolta Laura Domonkos nővér lesz, aki ebben a témában nemrég könyvet is írt, és ezt a beszélgetést hallhatják majd a 9 órai hírek után. Ha tehetik, hallgassanak minket itt a zenés napköszöntőben 9 óráig.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó reggelt kívánok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hontosi István, a testület tisztás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép. Így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amelyek alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az 5 polgármester közös közleménye szerint a közbiztonság javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterületfelügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Prokultúra Krisztiána díjjal tüntette ki az elismert iparművész házaspárt, Kovács Erzsébet és Zoltán Győző ötvös tűzzománc művészeket. A kitüntetéseket a Püspöki Konferencia elnöke Székely János adta át augusztus 25-én Budapesten. Kovács Erzsébet és Zoltán Győző, ötvös és tűzzománc művészek olyan alkotásokat hoztak létre, mint például Óbudaváron a Schönstatti szűzanya festményének koronája, valamint az a címer, amelyet Erdő Péter bíboros aranyméséjére készített a házaspár. Kiemelkedő egyháztörténeti jelentőségű a Magyar Szentek sorozat és a Magyarnok Nagyasszonya ábrázolás, amelyeket Szent II. János Pál pápa 1991-es első magyarországi látogatására készítettek. 1996-ban a házaspár elkészítette Boldog Gizella veszprémi ereklyetartóját. Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán 2 magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztériumnak, közölte szerdán este a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A Magyar Nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll, és várja az állampolgári megkereséseket. Augusztus 25-én ünnepélyes nevelőtestületi konferenciával megkezdődött a Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki szakmai előkészítésére. Az ünnepi eseményen Veres András, a győri megyés püspök és Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát is jelen volt, számolt be a Magyar Kurír. A jubileumi konferencián köszöntőt mondott az iskola öreg diákja, Veres András győri megyés püspök, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát, Tóth Konstantin Perjel, Pintér Bence polgármester, valamint Diószegi Judit, Győr belváros országgyűlési képviselője. Végül a hazánk időjárásáról. Sok napsütés várható, csapadék nélkül, a keleties szél megélénkül, a hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket legközelebb 8:30-kor mondunk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Sanyat én énekelt, 8 óra, 8 perc van. Nem mindig látjuk előre, merre vezet az út, mégis érdemes elindulni rajta. Egy különleges 26 hetes utazásra hív a Láthatatlan Ösvény című könyv, amelyben a mozgás mellett az önismeret és a belső változás is fontos szerepet kap. De hogyan lesz egy edzésből valódi belső út? Fedor Judit sportmentorral, Balázs Zsanett beszélget.
1: Ha ismét találkozhatnátok egymással, Adéllal, újra megírnád ezt a könyvet?
2: Valószínű, újra megírnám, de azt fontos hozzátennem, hogy kell hozzá az Adél célja is, amit esetleg újra megálmodna. Esetleg olyan szemléletben, hogy mi az, amit még el szeretne érni, mi az, amin még szeretne változtatni, és támogatnám ezt a közös utat ismét természetesen.
1: Ez a közös út mikor indult?
2: Adéllal 10 éve ismerjük egymást, közvetlen kollégák és nagyon jó barátok is vagyunk, és megkért 2025-ben, hogy segítsek neki egy életmódváltásban. Szeretett volna megerősödni, a 40. születésnapját úgy megünnepelni, hogy szeretett volna ebben nőként is kiteljesedni. Én sportmentorként végeztem a Győri Széchenyi István Egyetemen. Adél végigkísérte a diplomámig az utamat, és tudta, hogy hozzám fordulhat bátran támogatásért. Én biztos, hogy megtalálom majd a módját ennek is. Az én ötletem volt az, hogy spinning edzéseken keresztül vágjunk bele ebbe a közös kis célunkban.
1: Aki nem ismeri a spinning edzéseket, nekik mondjuk el azt, hogy a spinning az egy biciklizés, ugye?
2: Igen, ez egy kerékpár edzés tulajdonképpen, de nagyon szépen lehet vele erőléti fejlesztéseket is eszközölni, tehát nagyon sok mindenre jó, kardió edzésre, erőléti edzésre egyaránt, és mivel Adélnak az volt a célja, hogy szeretne egy kicsit megerősödni, fejleszteni az állóképességét, ebben kérte a támogatásomat, és akkor 4 hetente születtek meg számára az edzésterveim. Nyilván indultunk nagyon-nagyon messziről, 10 perces tekerésekkel, és 26 hét végére elértük az 1 óra 10-es intervallumokat.
1: Elértétek az intervallumokat, és ez nagyon fontos. Azt talán érdemes elmondani, hogy Adél látássérült, ha jól tudom. Milyen fokú az ő látássérülése? Mit lehet erről tudni?
2: Adél nem lát egyáltalán. Vele született vaksággal él. Édesanyja várandósága 26. hetében született, és itt talán bekapcsolhatom azt a részét a könyvnek is, hogy 26 hetes mentorprogramról szól a könyv. A Láthatatlan Ösvény című könyvem, ami megszületett a spinning edzésekből és Adélnak írt motivációs történetekből, tartalmaz 26 hetes coaching szemléletű mentorprogramot is, és talán ide kapcsolható vissza az, hogy ez a 26 hét, ez valahol végigkísért minket, és a kitartás hetei voltak tulajdonképpen.
1: Láthatatlan Ösvény, ez ennek a könyvnek a címe.
2: Igen.
1: Hogyan sikerült összekapcsolni ebben a munkában a sportmentorként végzett tevékenységedet és magát a látássérültséget? Tehát, hogy ez mennyire volt speciális helyzet?
2: Én ezt úgy fordítom le magamnak, hogy mit tanított nekem Adél tulajdonképpen a 26 hét mentori út alatt. Nagyon sokat tanított ő is, hiszen teljesen más szemlélettel kellett ezen az úton vele végighaladni a látássérültsége okán.
1: Tudnál erre konkrét példát mondani?
2: Meg kellett tanulnom úgy fogalmazni neki a mozgásgyakorlatokat, hogy ő azt gyakorlatba át tudja ültetni. Megtanítottad sokkal jobban figyelni, még jobban hallgatni, és ami a legfontosabb az, hogy nem feltétlenül csak a mozdulatunk számít, hanem az érzet is. Az edzések alkalmával milyen érzések vannak bennünk.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy milyen érzések vannak bennünk, mert azt gondolom, hogy ezt egy átlagember is akár egy keményebb edzés alkalmával érezheti, hogy elfáradt, megizzadt, nehezebb folytatni tovább. Ti azonban külön reflektáltatok is erre, és talán jobban megneveztétek ezeket az érzéseket. Ez a könyv kiknek tud segíteni?
2: A könyv szól mindenkinek tulajdonképpen, hiszen aki szeretne újra kapcsolódni önmagához, vagy akár életmódváltásban gondolkodik, vagy esetleg már elindult az életmódváltásban, de motivációt vesztett útközben, vagy nem tudja, hogy mi legyen a következő lépés, azoknak nagyon nagy szeretettel ajánljuk, mert útközben adódhatnak félelmek, elakadások, szoronghatunk, és nagyon jól eshet egyfajta támogatás, egy coaching szemléletű támogatás, és én azt gondolom, hogy Adél történetén keresztül még inkább inspirálódhatnak az emberek, hiszen hogyha Adél képes volt rá látássérültként kihozni a saját kis álmaiból, céljaiból, tehát megvalósítani, amit tényleg elképzelt, akkor szerintem mindenki képes rá. És a könyvnek talán ez a legfontosabb mondani valója, hogy merjünk nagyokat álmodni, merjünk a céljainkért apró lépésekben elindulni, hiszen nem az a lényeg, hogy készen állunk-e a változásra, hanem hogy meddig halogatjuk még az áttörésünket.
1: Ha esetleg valaki elakadna útközben, akkor támaszt is nyújtotok neki a könyvön keresztül, hiszen receptek is találhatók ebben a könyvben, ugye?
2: Igen, a Láthatatlan Ösvény című könyv tartalmaz minden fejezete motivációs történeteket, könnyen elvégezhető mozgásgyakorlatokat, nagyon egészséges recepteket, és önreflexiós kérdéseket is, hogy újra kapcsolódhass önmagadhoz. Én ezzel a komplexitással nem szeretném megmondani, hogy hogyan éld az életedet, csupán azt szerettem volna elérni vele, hogy legyen egy kapaszkodó, amikor úgy érzed, hogy elakadtál, akkor visszatalálj arra a kis láthatatlan ösvényedre, mert nem feltétlenül kell látónak lennünk ahhoz, hogy elakadjunk útközben, és nem feltétlenül kell látássérültnek se kell lennünk ahhoz, hogy ne lássunk tisztán dolgokat.
1: Ha valaki most kezd el gondolkodni azon, hogy egyáltalán milyen mozgásformát kezdjen el végezni, neki is érdemes átlapozni ezt a könyvet?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert már a motivációs történeteken keresztül is inspirálódhat, és eldöntheti azt, hogy az ő lelkiségéhez, motiváltságához, értékrendjéhez mi áll a legközelebb. Biztos, hogy talál benne olyan gondolatot, ami elindítja őt, és én bízom benne, hogy minél többen fogjátok olvasni. A könyv egyébként nem csak fizikai könyvként jelent meg, hanem e-bookként is. Célom az volt, hogy hozzáférhessenek a gyengén látók és a teljesen látássérült emberek is.
1: Az e-book formátumot ma már azért nagyon sokan használják, akár útközben sokan olvasnak, villamoson, buszon, metrón, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki számára jó az, hogyha az e-book formátumot használhatja.
2: Igen.
1: 26 héten keresztül dolgoztatok együtt Adéllal. Tartjátok-e a kapcsolatot?
2: Természetesen. Bár az ő mentor programja így befejeződött, lezárult, de gyakorol sokat, mesél időnként, előszedi azokat az edzésterveket, amiket korábban megírtam neki a mentor programjába, és nagyon szereti, tehát, hogy jó helyen van az a bicikli a lakásban. De ezért is nagyon jó a sport, hiszen önismeretet tanít, bátorságot ad, kitartást, mentálisan fejleszti az embert, tehát, hogy nagyon-nagyon sok jótékony hatása van a mozgásnak, és én nagyon-nagyon örülök, hogy Adél is erre a kis ösvényre lépett.
0: Fedor Judit sportmentorral, a Láthatatlan ösvény című könyv szerzőjével, Balázs Zsanett beszélgetett. Nyolc óra, 20 perc van, a V-motorok muzsikál.

0: A 9 órai hírek után kezdődő házunk táját ajánljuk figyelmükbe, melynek fókuszában az ember központú gazdaság lesz. Csutudit vendége Baric Sarolta Laura domonkos nővér, aki a témában nemrég könyvet is írt. Most a vele készült beszélgetésből hallanak egy részletet.
1: Ez egy alternatív irányzat, ami valami olyasmit képvisel, ami mindenki számára érdekes lehet. Ugye eleve ott van az elnevezésében is, hogy emberközpontú. Az a lényege, hogy ebben a szemléletben az ember nem egy eszköz, vagy egy kalkulációs tényező, tehát nem fogyasztó munkaerő vagy erőforrás, ugye szakszavakkal élve, hanem az ember a gazdaság alapja, a kiinduló pontja és a végső célja, az ember kiteljesedése.
2: Hát most elmondtad, amit tanítani szoktam az egyetemen, mert tényleg ez a lényege az egész emberközpontúságnak. Tehát onnan kéne kiindulni, hogy Arisztotelésztől jó, visszamehetünk ilyen 3000 évet körülbelül, vagy 2500 évet, Arisztotelész Krisztus előtt 500-ban élt, mert ő kétféle gazdasági területről írt. Az egyiket elnevezte oikonómiának, ami ugye a könyvem címe is, ebből származik az ökonómia, és ebből származik a gazdaságnak az alapszava. Ez annyit jelent, hogy a háztartási munkákat elvégezni, a háztartás körüli munkákat elvégezni, tehát használati értékben gondolkodik, egy periódusban a gyereknek kell cipő, akkor készítünk cipőt, a gyerek szükséglete kielégül azzal, hogy a lábán van a cipő, ezzel le is zártuk a cipőgyártásnak a periódusát, és ugrunk a következő periódusra, mondjuk kesztyűt adunk a nagymamának, és szükségletet elégítünk ki, ez egy nagyon fontos fogalom, hogy szükséglet kielégítés, az embernek a valódi szükségletét szeretné a gazdasági művelet tevékenység kielégíteni. És ez a normális gazdasági működés. A másik fajta terület, amit Arisztotelésznek fogalmazott, úgy hívta, hogy krematisztika, és ez nem más, mint pénzből még több pénzt csinálni. Azt mondják, a krematisztikában jártas emberek, vagy az ilyen szemléletben dolgozó emberek, hogy számukra a gazdasági cél csupán az, hogy adott pénzmennyiségből még több pénzmennyiséget realizáljanak, és akkor az ő szemléletükben ez a mohó és kapzsi hozzáállás számít a gazdaságban. És ez így fals, tehát ez nem az a gazdasági szemlélet, amit Arisztotelész az oikonómiában lefektetett, és amit az emberközpontú gazdaság mond. Ezért a mai világban ez az emberközpontú gazdaság egy forradalmi tett, ha valaki ezt hirdeti. Mert azt mondjuk, hogy nem a pénz van a középpontban, nem a profit van a középpontban, hanem az ember van a középpontban, és azt a definíciót is megfogalmazzuk, hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend. Tehát, hogyha az én értékrendem a kapzsiság meg a mohóság, akkor egy ilyen halálos verseny, csak profit realizálás, profit hajház és nyerveszít gazdasági séma jön létre. Ha viszont erényes ember vagyok, és most itt bejön a kereszténységnek a nagy feladata ebben az egész gazdasági szemléletben, tehát hogyha erényesen, erkölcsösen tudok gazdálkodni, tudok együttműködni a másik emberrel, a saját önérdekembe bele tudom kapcsolni a másik ember önérdekét is, akkor együttműködünk, és akkor nyer-nyer helyzetek jönnek létre, nem kinyírjuk egymást, hanem segítjük egymást. És ez is egy gazdasági működés, ez volt az eredeti elképzelés, és mi most ezt szeretnénk elterjeszteni a mai világban, hogy így kéne gazdálkodni.
0: Az emberközpontú gazdaságról még többet megtudhatnak tehát a 9 óra 4 perckor kezdődő házunk tájából.

0: állításai hangzanak el. A képviselők döntenek, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok és a tanács tagjaira tett jelölések, valamint az összeférhetetlenségek és kizáró okok vizsgálata. A bizottság meghallgatja a médiatanács elnöki tisztségére pályázókat, írja az MTI. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amelyek alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az öt polgármester közös közleménye szerint a közbiztonság javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterület felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. Végül hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél megélénkül. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér után, emiatt ott jelentősebb torlódásra kell számítani. Egy vágányon közlekedik a H5-ös hév Csillaghegy és az Aquincum között járműhiba miatt. Egybefügg a sor a Pesti alsórakparton, továbbra is a Szent István parktól a Lánchídig, illetve északi irányban az Erzsébet hídtól a Margit hídig. A budai alsórakpart is csak lassan járható a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól délre a Döbrentei térig. Torlódást tapasztalhatnak a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve, illetve a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton szintúgy. Zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út, valamint a Hegyalja úton is erős a forgalom. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt továbbra is telítettek a sávok, és a Kerepesi úton, illetve a Fogarasi úton is lassulást tapasztalhatnak befelé a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. A Mandiner arról ír, hogy aláírta Magyar Péter miniszterelnök, Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ 81. közgyűlésére utazó küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében. Egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a magyar közlöny keddi számában jelentek meg. A Mandiner arról is ír, hogy számos kulturális programot tartanak az 1526-os Mohácsi csata augusztus 29-én esedékes 500. évfordulójához kapcsolódóan Mohácson és Pécsen. A Mohács 500 programiroda tájékoztatása szerint pénteken mutatják be a helyi Kossuth Teátrumban Mohács 1526 Arcok a sírból címmel azt a dramatizált dokumentumfilmet, amely a Mohácsi csata hőseinek állít emléket. Az elmúlt években több tömegsírt is feltártak a Nemzeti Emlékhelyen azért, hogy a hősök az évfordulón megkaphassák a végtisztességet. A Mohácsi Római Katolikus Közösség szervezésében már a csata évfordulójának előestéjén lelki gyakorlatok kezdődnek a városban, püspöki szentmisét tartanak és menet indul a csatatéri emlékkápolnához. A hívők ezután a Mohácsi csata hőseire emlékeznek a felújított stációknál, majd augusztus 29-én 11 órától ünnepi szentmisén vesznek részt a főtéri fogadalmi templom előtt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak celebrálásával. Az emléknap zárásaként este

0: 9-től a Mindig itt leszünk Mohács 500 című Szomor György, illetve Homonnai Zsolt által írt, illetve rendezett nagyszabású rock musical érkezik a Széchenyi térre. Míg a Deák téren a Fekete Vőlegények musical ősbemutatóját tartják este 8 órától. A Nekünk nem csak Mohács kell című előadássorozat augusztus 27-i eseményén Bertók Gábor régész előadásában a mohácsi csatatér kutatásának legújabb eredményeibe pillanthatnak be. Az érdeklődők a Janus Pannonius Múzeum Csontvári Múzeum földszinti előadó termében. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Aquarell szerkesztője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai műsorunk témáit. Mai kulturális palettánkban folytatjuk operett sorozatunkat, majd a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumba is ellátogatunk, Petrasovszky Manó festőművész életmű kiállítására, végül pedig a Takács Bence Ervinnel készült beszélgetésünket hallgathatják meg, versekről, irodalomról és az idei második Mondj te is egy verset fesztiválról. Ebből következik most egy rövid részlet.
1: Egy tegnapi versélményemet szeretném megosztani veled, már amennyire ez elmondható, vagy meg tudom fogalmazni. Egy irodalmi hetilapban olvastam Locker Dávid Eltűnt idő című versét. Nem tudnám racionálisan feltétlenül megmagyarázni, és talán ez általánosságban is elmondható, hogy egy vers esetében nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni, hogy miért tetszik nekem az a vers, hogy miért ragadt meg ez bennem ennyire. Azt tudom, hogy belül érzem. Valami megmozdult, valamit megmozgatott, és ezért meghatározó vált a számomra. Nyilván hosszasan lehetne sorolni ezeket is, de hogy vannak-e olyan meghatározó költemények, amelyek hosszú évek óta vagy a közelmúltból ott vannak veled benned, és elkísérnek, vagy évről évre előveszed esetleg őket, és már kicsit mást jelentenek, mint amikor először olvastad.
2: Hát csak ilyenek vannak. Hát, keressük a titkát a verseknek, keressük, hogy vajon miért szólítja meg az embereket. Tehát ugyanez, mint a festőművészet. Megállok egy kép előtt, és egyszer csak beránt magával a kép, és nem tudom, hogy miért, mert nem tűnnek erősnek az ecsetvonások, vagy egyedinek az ecsetvonások. Nem tűnik a festővászó használata olyannak, hogy én ebben valami novumot lássak. És mégis berántódik, mégis azt mondom, hogy nekem ez a kép kell. Valahogy szeretném ezt az otthonomba betenni, mert párbeszédet képeztem vele, és egy energiaáramlás indult el. Ugyanez érvényes a versekre is. Tehát nem tudom, hogy egy vers egy jó Reményike, jó József Attila, egy jó Dzsida, egy jó... És itt hosszan lehetne sorolni tényleg, mert a magyar költészet nagyon gazdag. Babits, Kosztolányi mitől és mikorra ránt be. Az tény, hogy vannak olyan versek, és ezt én tartom is, hogy sajnos, vagy kevésbé sajnos, de nagy felkiáltójel, jó lenne közoktatásban a életkornak megfelelően adni a diákok kezébe a verseket. Tehát 14 évesen Ady Endrét nem fogom megérteni, 18 évesen pedig ne Vörös Sándorral kellem foglalkoznom, nem mint a Vörös Sándor gyengébb költő lenne, csak lehet, hogy egy Vörös Sándor, egy Lacfi János, egy Varrók Dániel 14 éves korban rávisz engem a versekre, és 18 évesen, már még akkor is egy picit korai, jobban meg fogom érteni Ady Endrét, Ilinszkit vagy éppen Babicsot.
0: Az elmúlt percekben Takács Bence Ervint, a második Mondj te is egy verset fesztivál főszervezőjét hallották. A vele készült teljes beszélgetést csak úgy, mint operett sorozatunk folytatását, valamint a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban készített anyagunkat is a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Aquarellben hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Augusztus utolsó napjaira izgalmas programokat kínál a Café Francesco Budapesten a Molnár utca 4 szám alatt. Kávéházi Szabad Egyetem címmel ma és holnap 7 órakor érdekes témákkal és előadókkal várja a betérőket. A ma esti téma: jól kommunikál az egyház? A kérdésre Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán újságíró válaszol. Holnap a kereszténység és a politika kapcsolatáról beszélget Darabos Ádám és Jancsó András. A hét zárásaként szombaton 4 órakor egy könyvbemutatót tartanak. Boldog Arnold Marie Eugène, francia kármelita szerzetes pap, akiben a Szeretett lelke lakást vett című könyvét ismerhetik meg, Muraközi Nóra, a könyv fordítója, valamint Kovács Emese segítségével. Mindketten a Notre Dame de Vie életadó miasszonyunk Karmelita Világi Intézmény tagjai. A Szabad Egyetem programjai a francescocafé.hu oldalon is megtalálhatók.
2: Augusztus 29-én szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg a Szeretett Láng Fesztivált Mária Remetén a Kegytemplom szabadtéri oltára előtt. A 10:30-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs püspök, aki arról tanít, hogy mit tehetünk a papi hivatásokért, a papjainkért, hogy még 50 év múlva is köztünk lehessen Jézus az oltári szentségben. 13 órától Szilágyi Szabolcs atya, a csendes szentségimádás országosan ismert apostola, az egyéni szentségimádás megszervezésének lelki és gyakorlati alapjairól tanít, saját tapasztalatai alapján. 14:30-tól Szabó József atya, az ország egyik legismertebb egzorcistája, a szellemi harcról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. A programok között lesz vezetett szentségimádás Kemenes Gábor atyával, közben járó imaszolgálat és zenei szolgálat az Eucharist and Kids zenekarral, ahol az alapítók a gyermekeikkel együtt éneklik a dicsőítést. Az eseményről bővebb információt a www.szeretetlánk.hu/események oldalon találnak.
1: Azok számára, akik Győr-Moson-Sopron vármegye térségében élnek, pedagógusok vagy szülők, nagyszülők, illetve bármilyen szakmában emberekkel dolgozók, szeptembertől Győrben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karán elérhető lesz az organikus pedagógiai szakirányú továbbképzés, melyre bárki jelentkezhet. Szakvezetője Uzsajné Pécsi Rita, aki egy keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szemléletmódot ismertet meg számukra. A képzésre augusztus 30-áig lehet jelentkezni, akár csak óralátogatóként is, az organikusegyesület.hu oldalon.
2: Az Illés Hajlék Lelki Gyakorlatos Ház szolgálata Bükszentkereszt hullós tetőn működik, felépülőben lévő szenvedélybetegek kísérésére. A mélyebb mentális és lelki megerősítéshez 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot indítanak szeptember 1-től, amelyet egy éven belül még 3 utógondozó hétvége követ. A program a már józanság útján járók támogatását célozza, segítve őket elakadásaik feldolgozásában, erőforrásaik és az életüknek értelmet adó életcéljuk mélyebb felfedezésében. Az Illés Hajlék, az épp szenvedélyért szolgálat keresztény lelkiségi alapokon áll, és szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést az alkohol, drog és gyógyszer, játék, munka, étel vagy társfüggőségekből felépülők, de a szenvedélybetegek hozzátartozói számára is segítséget nyújt. A szeptember 1-től október 1-ig tartó lelki gyakorlatra jelentkezni, valamint bővebb információt kapni a 0630 701 1625-ös telefonszámon, vagy az illéshajlék@gmail.com e-mail címen, illetve a www.illéshajlék.hu oldalon lehet.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a mai zenés nap köszöntő végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Csák Éva, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is búcsúzom. Lázár Csabát hallották, áldott békés napot kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó reggelt kívánok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése csütörtökön. A képviselők tárgyalják a szakképzési törvény, az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, valamint az ÁFA törvényt. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a ma 13 órakor kezdődő ülésen a kormányfő felszólalását követően a frakciók napirend előtti felszólalásai hangzanak el. A képviselők döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a média tanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok és a tanács tagjaira tett jelölések, valamint az összeférhetetlenségek és kizáró okok vizsgálata. A bizottság meghallgatja a média tanács elnöki tisztségére pályázókat, írja az MTI. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tiszás elnöke, az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép. Így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan ma délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amelyek alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az 5 polgármester közös közleménye szerint a közbiztonsági javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterület felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán 2 magyar állampolgár biztosan érintett. Őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztériumnak, közölte szerdán este a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A magyar nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket. A kínai-amerikai kapcsolatok továbbra is számos kockázattal és kihívással néznek szembe, a két félnek megfelelően kell kezelnie nézeteltéréseit, és elő kell segítenie a magas szintű párbeszéd folytatását, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter szerdán Pekingben, amikor fogadta David Perdue amerikai nagykövetet. A kínai külügyminiszter elmondta, hogy a két oldalú viszony javítása, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés mindkét ország érdekeit szolgálja, számol be az MTI. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül, a keleties szél megélénkül. A maximum hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc van házunk táján. A szerkesztő Csúth Judit.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A házunk táján mai témája a közgazdaságtan egy olyan alternatív irányzata, szemlélete, melyről talán kevesen hallottunk eddig, pedig a gazdaságot távolról figyelők vagy kevésbé értők számára is érdekes lehet. Ez a szemlélet az emberközpontú közgazdaságtan nevet viseli, vendégünk pedig Baricz Sarolta Laura domonkos nővér, akinek a témában írott kötetét Summa Ökonomiae értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel vehették kézbe az érdeklődők. Laura nővér egyébként közgazdász, több egyetem oktatója. 1983-ban szerezte közgazdasági diplomáját, de külkereskedelmi téren is dolgozott. Jó ideig az egyik legnagyobb nemzetközi üdítőital forgalmazó magyarországi leányvállalatának kereskedelmi fejlesztési menedzsereként járta a világot, majd Baricz Sarolta menedzserből Laura nővér domonkos rendi szerzetes nővér lett, de pályáját nem hagyta el teljesen, hiszen elsősorban a tudományos munkának és az oktatásnak szenteli az idejét. 2014-ben PhD fokozatot szerzett a Corvinus Egyetemen, és az alternatív emberközpontú közgazdaságtan képviselőjévé vált. Mivel Laura nővérrel nem ez az első beszélgetésünk, így egy ideje már tegeződünk. Szervusz, köszöntelek!
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel.
0: Induljunk egy kicsit messzebbről. Az az általános tapasztalatom, hogy kimondom azt, hogy gazdaság, közgazdaság, közgazdaságtan, akkor így hétköznapi laikus emberként lehet, hogy egy kicsit megijedünk, vagy hát aki nem ezt tanulta, az valóban nem konyít hozzá annyit, hogy a személyes emlékeimet vagy gondolataimat vegyem elő. Például a tőzsde működését sokszorosan megpróbáltam megérteni, de nem biztos, hogy teljes körűen sikerült, és nem olyan rég például banki ügyeket intéztem, és úgy tűnt számomra, hogy olyan kérdéseket tettem föl az ügyintézőnek, hogy egy picit úgy meglepte, hogy tájékozatlan vagyok dolgokban. Szóval, hogyha a hétköznapi ember szempontjából vizsgáljuk a közgazdaságot, a gazdaságot, a közgazdaságtant, akkor milyen viszonyban kellene lennünk, vagy hol kéne, hogy legyen most a 21. században a helye a gazdaságnak a mindennapjainkban? Milyen tudással lenne ideális rendelkeznünk?
1: Hú, hát ez egy nagyon komplikált kérdés, és én azt gondolom, hogy a közgazdaságtannak nagyon sok arca és nagyon sok területe van. De azért alapvető életszükségleteink kielégítésekor már gazdasági műveleteket végzünk, hiszen gondoljuk el, hogy ruházkodni kell, enni kell, ház kell a fejünk fölé, és ezek mind-mind gazdasági tevékenységek. Tehát amikor megveszünk a boltban egy kiló kenyeret, az már egy gazdasági tevékenység, mert adták a kenyeret, vettük pénzért, és valami terméket hazaviszünk és elfogyasztjuk. Ez már mind-mind gazdaság. Azért félhetnek talán az emberek ettől a területről, mert a víziójuk az egy közgazdászról, hogy ül az asztalnál, és könyveket, könyvelőként számokat írogat egy nagy füzetbe, nagy könyvbe, pénzügyi műveleteket végez. Igen, hát a tőzsdére megy talán, de ez csak a pénzügyi területe a gazdaságnak. Amiben én dolgoztam a külkereskedelemben és a kereskedelemben, az sokkal izgalmasabb én szerintem, hiszen ott nekem árualapokat kellett szereznem, a Hungarotexnél dolgoztam egy ideig, élelmiszer kereskedelmi osztályon, meg kellett szereznem az árualapokat, el kellett mennem a Mátészalkai alma földekre, és ott az alma koncentrátum gyárban megismerkednem a főmérnökkel, meg a vegyészekkel, és megállapodni velük, hogy akkor részemre árualapot bocsátanak, tehát több tonna alma koncentrátumot adnak nekem, amivel megbíznak, hogy én adjam el. Akkor ezzel a megbízással én kiutaztam Amerikába, a Hungarotexnek a New Yorki irodájába, és akkor ott mindenféle üdítőipari cégeket fölhívtam, akik megvehették ezt az alma koncentrátumot, mert az üdítő hűtő alapanyag az az almakoncentrátum, és akkor vevőket hajtottam föl, és találtam, és velük üzleteket kötöttem, és ez rendkívül izgalmas tevékenység volt. Ez is a gazdaság. Akkor gazdaság egy vállalkozás például. Itthon megismertem nagyon sok magyar vállalkozót, kis és közepes vállalkozókat, nagy vállalkozókat, a könyvemben interjút készítettem velük, tehát meg lehet ismerni, hogy ők hogyan gazdálkodnak, mit termelnek, vagy milyen szolgáltatást végeznek, vagy éppen szoftvert fejlesztenek, vagy valamiféle számítástechnikai tevékenységet művelnek, és azt eladják, szintén kereskednek vele. Tehát én azt gondolom, hogy iszonyú izgalmas a gazdaságnak a területe, nagyon sok területe van, és hogyha valaki közgazdász akar lenni, vagy kereskedő, vagy a termeléssel foglalkozni, vagy pénzügyes akar lenni, mind belül meg kell, hogy kérdezze önmagát, hogy mi érdekli, és abban az irányban szakmai tapasztalatot és szakmai tudást szerezni, és ezt csinálni. De még egyszer mondom, hogyha elmentünk és vettünk egy kiló kenyeret, már ez is gazdaság.
0: Az elején ugye úgy mutattam be az emberközpontú közgazdaságtant, hogy ez egy alternatív irányzat, ami valami olyasmit képvisel, legalábbis én, amikor először találkoztam ezzel, amikor először készítettünk interjút ebben a témában, tehát, hogy valami olyasmit képvisel, ami mindenki számára érdekes lehet. Ugye eleve ott van az elnevezésében is, hogy emberközpontú, és ugye az a lényege, hogy ebben a szemléletben az ember nem egy eszköz, vagy egy kalkulációs tényező, tehát nem fogyasztó munkaerő vagy erőforrás, ugye szakszavakkal élve, hanem az ember a gazdaság alapja, a kiinduló pontja, és a végső célja az ember kiteljesedése. És ez úgy gondolom, hogy azt is megszólítja, aki a lehető legtávolabb akar maradni a gazdaságtól, hiszen ott van a hívószó, hogy ő maga lehet ennek az alapja, e szerint a szemlélet szerint.
1: Hát most elmondtad, amit tanítani szoktam az egyetemen, mert tényleg ez a lényege az egész emberközpontúságnak. Tehát onnan kéne kiindulni, hogy Arisztotelésztől jó, visszamehetünk ilyen 3000 évet körülbelül, vagy 2500 évet Arisztotelész Krisztus előtt 500-ban élt, mert ő kétféle gazdasági területről írt. Az egyiket elnevezte oikonómiának, ami ugye a könyvem címe is, ebből származik az ökonómia, és ebből származik a gazdaságnak az alapszava. Ez annyit jelent, hogy a háztartási munkákat elvégezni, a háztartás körüli munkákat elvégezni. Tehát használati értékben gondolkodik, egy periódusban a gyereknek kell cipő, akkor készítünk cipőt, a gyerek szükséglete kielégül azzal, hogy a lábán van a cipő, ezzel le is zártuk a cipőgyártásnak a periódusát, és ugrunk a következő periódusra, mondjuk kesztyűt adunk a nagymamának. Tehát ez egy ilyen, és szükségletet elégítünk ki, ez egy nagyon fontos fogalom, hogy szükséglet kielégítés, az embernek a valódi szükségletét szeretné a gazdasági művelet tevékenység kielégíteni. És ez a normális gazdasági működés. A másik fajta terület, amit Arisztotelész megfogalmazott, úgy hívta, hogy krematisztika, és ez nem más, mint pénzből még több pénzt csinálni. Azt mondják a krematisztikában jártas emberek, vagy az ilyen szemléletben dolgozó emberek, hogy számukra a gazdasági cél csupán az, hogy adott pénzmennyiségből még több pénzmennyiséget realizáljanak, és akkor az ő szemléletükben ez a mohó és kapzsi hozzáállás számít a gazdaságban. Tehát csak azt figyelik, hogy lehet még több pénzt realizálni. És azért is óckodhatunk a gazdaság fogalmától, mert a mai világban ez terjedt el, hogy a gazdaság nem más, nem szól másról, mint pénzről és profitról. Minél több pénz, minél több profitot akarok realizálni az üzleti életben, a gazdasági életben, zsebre teszem, és akkor boldog vagyok. De ugye azért a hallgatók biztos tisztában vannak azzal, hogy jelenkorban rengeteg probléma van, gazdasági válságok, környezeti válságok, klímaválság, biodiverzitás csökkenése, stb. És hát egészen dióhéjban azt lehet mondani, hogy ezeknek a végső oka ez a gazdasági szemlélet, hogy minél több pénzt akarok valamilyen aktivitásból kiszedni. Ezt haszonelvűségnek nevezzük, tehát hogy a gazdaságnak a mögöttes ideológiája a haszonelvűség, hogy minél több hasznom legyen valamiből, és ez így fals, tehát ez nem az a gazdasági szemlélet, amit Arisztotelész az ökonómiában lefektetett, és amit az emberközpontú gazdaság mond. Ezért a mai világban ez az emberközpontú gazdaság egy forradalmi tett, ha valaki ezt hirdeti. Mert azt mondjuk, hogy nem a pénz van a középpontban, nem a profit van a középpontban, hanem az ember van a középpontban, és azt a definíciót is megfogalmazzuk, hogy ami az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend. Tehát, hogyha az én értékrendem a kapzsiság, meg a mohóság, akkor egy ilyen halálos verseny, csak profit realizálás, profit hajház és nyerveszít gazdasági séma jön létre. Ha viszont erényes ember vagyok, és most itt bejön a kereszténységnek a nagy feladata ebben az egész gazdasági szemléletben, tehát, hogyha erényesen, erkölcsösen tudok gazdálkodni, tudok együttműködni a másik emberrel, a saját önérdekembe bele tudom kapcsolni a másik ember önérdekét is, akkor együttműködünk, és akkor nyer-nyer helyzetek jönnek létre, nem kinyírjuk egymást, hanem segítjük egymást. És ez is egy gazdasági működés, ez volt az eredeti elképzelés, és mi most ezt szeretnénk elterjeszteni a mai világban, hogy így kéne gazdálkodni. És majd, ha beszélgetünk, mondok is példákat, hogy bizony vannak, akik meg tudják valósítani.
0: Mielőtt még ezekre a konkrét példákra rátérnénk, hiszen ez nagyon fontos, mert talán ezeken keresztül érthetjük meg még jobban ennek az irányzatnak az elképzeléseit vagy működését, azért mondjuk el, hogy most az előbb Arisztotelész került a szóba, de ugye a 18. században dolgozták ki ennek az emberközpontú gazdaságnak az alapjait, hogyha jól mondom, méghozzá Nápolyban Antonio Genovesi katolikus pap és közgazdász nevéhez köthető például, és még körülbelül 10-15 közgazdász, akivel ezt kidolgozták, és ugye említettük, hogy ennek az irányzatnak a céljai között ott van az, hogy az ember ki tudjon teljesedni, és itt fölmerül a kérdés, hogy a gazdaság, az erényesség és az emberi közösségnek, a közjónak a szolgálata, az nem naivitás így egy tálcára tenni? Vagy hát legalábbis ez biztos, hogy egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor megkapsz.
1: Igen. A naivitásnál kezdem, ez volt az utolsó szavad, hogy ez abszolút nem naivitás, hanem ez ilyen az emberi természet alapból. Genovesit említetted, de én visszalépnék még 500 évvel Aquinoi Szent Tamásra, aki a 13. században élt, 1200-ban, és bizony ő is értekezett gazdasági kérdésekről. Tehát Szent Tamás filozófusnak, teológusnak tartjuk, de én közgazdásznak is tartom, hiszen a Summa Theologiae főművében a második rész második részében profitról, kamatról, pénzről, gazdasági kérdésekről értekezik. És ő fogalmazta meg a természettörvényt, amiben azt mondja ki, hogy az ember elsődleges hajlama a jóra való. Tehát az emberben van egy erkölcsi iránytű, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat, és hogy az embernek vannak alapvető hajlamai, amelyek a jóra vannak megalapozva. Tehát az ember alapból jó, és a bűn nyilván eltéríti ettől, és eltérítheti ettől a jó úttól, de ez az alaphullarozottság megvan az emberben. Akkor még azt is mondja Tamás, hogy az embernek alapvető hajlama a társas élet. Az ember társas lény alapból, tehát közösségi lény. És hogyha az ember jóra hajlik és közösségi lény, akkor valami jó dolgot akar megvalósítani, alkotni az életében, és tulajdonképpen ez a közjó. Boldog akar lenni az ember, mindenki vágyik a boldogságra, és megint csak Arisztotelész, de Szent Tamás is azt fogalmazzák meg, hogy az emberi boldogság az nem más, hogy az ember egy nemes célt kitűz az életében, egy gyereknevelést, egy alkotás megtevését, egy tanítás, stb., és a keresztények számára a végső cél az az Istennel való kapcsolat. Tehát ha megvan a végső célom, akkor míg ezt a célt űzöm, kiteljesedek. És ez a kiteljesedési folyamat tesz engem nemesebbé, erkölcsösebbé, erényesebbé, tökéletesebbé. És ez a kiteljesedési folyamat tesz engem boldoggá, valamint még az emberi kapcsolatok. Tehát a boldogság és az emberi kapcsolatok, meg még a lelki élet, ezt is mondja Arisztotelész, megadnak egy olyan célt, amit a gazdaságban is meg kell, hogy valósítsak, és tulajdonképpen ez a közjó. Tehát van egy szakirodalom, Management, ha számít a hit, Michael Norton és Helen Alfordnak a könyve, ők úgy definíciálják a közjót, hogy emberi kiteljesedés, tehát az ember boldogsága. És egy állam erre kell, hogy törekedjen, hogy az ember ilyen értelemben boldoggá tegye, tehát biztosítsa neki az anyagi alapokat, és biztosítsa a nem anyagi alapokat is, mert a kiteljesedéshez hozzátartozik egy csomó nem anyagi terület. És ezt biztosítja az oktatás, az egészségügy, a kultúraügy, a vallásügy, tehát olyan területek, amely az ember kiteljesedését segítik, de ezt mind-mind egy állam feladata megvalósítani, és a közjót megvalósítani. És ilyen értelemben beszél az emberközpontú gazdaság a közjóról, hogy ez egy alapvető normális gazdasági cél, nem a profit maximális kinyerése, hanem a közjónak a megvalósítása. Ezért emberközpontú a mi gazdaságunk, mert az emberről szól, az ember boldogságát kell, hogy szolgálja a gazdaság. Tehát a gazdaság egy szolgáló terület, amely szolgálja az embert.
0: A beszélgetésünk első felét akkor zárjuk ezekkel a bizonyos példákkal, hogy hogyan is kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hogyan van jelen az emberközpontú gazdaságtan, akár a mindennapjainkban. Ide talán még azt is bele lehetne fűzni, hogy ugye most már több mint 10 éve foglalkozol ezzel az irányzattal.
1: 20 is
0: már 20 is megvan. Én a PhD-hez képest számoltam.
1: Előtte is.
0: Tehát, hogy van egy tapasztalatod arról, hogy hogyan változik ez, hogyan gyarapodik, hogyan van egyre inkább jelen. Az egyik cikkedben mesélted például, hogy olyan nemzetközi konferenciákon vettél részt, ahol tényleg az egész világról képviseltették magukat közgazdák, szakemberek is érdeklődve figyelik ezt a területet, és több olyan professzor, kutató is van, aki akár Nobel-díjas, és ezzel foglalkozik. Tehát, hogy igenis, ez nem egy súlytalan területe a gazdaságtannak.
1: Igen, nagyon szeretek erről beszélni, mert ez jelen van nem csak a keresztény világban, olyan közgazdászok és tudósok is hasonló szellemben gondolkodnak, mint például Joseph Stiglitz, ez egy Nobel-díjas közgazdász, ő etikus közgazdaságtanról beszél, akkor Stefano Zamányi, ő a pápának volt a gazdasági tanácsadója, a Bolognai Egyetemnek a professzora, és ő a igazságosság és béke pápai tanácsának az elnöke, a Harvardról is kapott díjat, 15 díja van. Tehát nagyon jelentős emberek, akkor van egy pápai társadalomtudományi akadémia, ennek az elnöke most egy domonkos nővér, Helen Alford, ugye az előbb könyvszerzője említettem, ő is egy nagyon jelentős személyiség. Akkor vannak hálózatok, hatalmas hálózatok, Uniapak, ez a neve egy francia székhelyű vállalkozói hálózatnak, ahol 45 ezer, tehát nem kis szám, 45 ezer üzleti vezető a tagja ennek, meg vállalkozás a tagja, és ők az ENSZ-be, az ILO-ba, a különböző Európai Unió különböző fórumain mind-mind részt vesznek, és ezt a fajta gazdasági paradigmát hirdetik. Tehát a világban jelen vagyunk abszolút, és nagyon számottevő súlyunk is van. Hát ugye nem szólva Ferenc pápáról, akit az egész világ elfogadott, a Laudato Si-t minden ember ismeri. Én nem jártam olyan helyen, nemzetközi konferenciákon, vagy világi, tehát nem keresztény körökben, ahol ne tudták volna azt, hogy mi az a Laudato Si. Tehát Ferenc pápa hatalmas dolgokat tett itt a gazdaság területén, létrehozta a Ferenc gazdasága, Economy of Francis mozgalmat, Assisi-ben gyűjtött össze fiatalokat, és most már a világ legtöbb országában működnek fiatalok, akik ennek a szellemében akarják a gazdálkodást és a közgazdaságtant művelni. Akkor van egy Blueprint of Better Business mozgalom, ez a kék lenyomata a jobb üzletnek fordíthatjuk. Itt az egyház társadalmi tanításának az alapértékeire kidolgoztak egy üzleti modellt az alapítók, és ezt terjesztik nagy multinacionális cégek között, és én az alapítót jól ismerem, Charles Wookit, azt mesélte nekem, hogy volt egy energetikai cégnél, ahol leült a felső vezetőkkel, célvezérelt üzlet, ez az ő szlogenje, hogy legyen célvezérelt egy üzlet, ne a profit hajhászást tűzzék ki célul, hanem értékes célokat fogalmazzanak meg, és azt mondta, hogy a beszélgetésük meg a kurzusa után ez az energetikai cég a céljai között előrébb tette a környezetvédelem céljait, mint a profitnak a maximális kinyerésének a célját. De mondhatnám én a saját könyvemben a tapasztalatokat, ahol van egy Grundfos nevezetű dán céggel interjúztam, ez 20 000 munkavállalója van, 20 000, és 60 országban van jelen, víztechnológiával foglalkozik, és ők megfogalmazták, hogy számukra a végső célja a cégnek a világ klíma és energetikai válságának a megoldása, és számukra a profit ehhez egy eszköz. Tehát azt gondolom, hogy nem kispályás ez az egész emberközpontú gazdaság.
0: Ez tehát a mai témánk, innen folytatjuk Baritz Sarolta Laura nővérrel. Maradjanak velünk!

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit. Témánk tehát továbbra is az emberközpontú gazdaság, vendégünk pedig Barit Sarolta Laura Domonkos nővér, akinek a témában írott kötetét Summa Ökonomie, értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel vehették kézbe az érdeklődők. Ez egy nagy lélegzetvételű könyv, 3 nagy egységből áll, van benne 12 értekezés, 14 interjú, 12 szemelvény és 16 társszerző, hogyha jól
1: még
0: számoltam.
1: Sokkal több, igen, még mert interjú aranyokat is beleszámolva már majdnem 30.
0: És ugye amit említettünk, az interjúk, amikre utaltál, amikor az emberközpontú gazdasághoz kapcsolódó jó példákat próbáltuk egy kicsit bemutatni, vagy sorolni. A 12 értekezés pedig azokat a pontokat járja körül, ugye ezeket főképp te írtad, amelyekről eddig beszélgettünk, hogy mi is az az ember központú gazdaság, és nagyon fontos témákat vizsgál ez, például olyan kérdéseket teszel fel, hogy vajon lehetséges-e a paradigmaváltás a gazdasági életben, vajon az erényetika felválthatja-e a haszonelvűséget, mint a közgazdaságtan hátterét. Vajon a profit céle vagy eszköz? Ugye ezeket a kérdéseket, most csak így egy-két ilyen fejezet címet elmondtam, már így próbáltuk vizsgálni, de mielőtt még mélyebben belemennénk a könyvbe, kikhez szól ez a könyv? Azon kívül, hogy a szakemberek számára, vagy akik kunyítanak, amúgy is a közgazdaságtanhoz, azok számára ez egész biztos, hogy egy nagyon érdekes olvasmány lesz, már csak az említett társszerzők okán is, és azért is, mert nagyon sok szempontból megvilágít nagyon fontos kérdéseket.
1: Amikor elkezdtem írni, akkor nekem a legfőbb

0: az összes problémáink megoldásában. De ugyanakkor azt is szerettem volna, hogy olyan fiatalok vegyék a kezükbe, akik keresnek. Tehát én azt veszem észre, hogy a jelenkorban a fiatal generációk meg vannak ijedve egy kicsit a jövőtől, meg a sok problémától, és keresnek megoldásokat. És az én tanításaim, ahol tanítok, ennek során én azt veszem észre, hogy ők vevők erre az emberközpontú megoldásra, tehát figyelnek rá, hallgatnak rá, nem naivságnak és lehetetlenségnek tartják, hanem komolyan veszik. Tehát a fiataloknak is akartam ezt írni, ezt a könyvet, és minden olyan embernek, aki valamilyen módon aggódik a föld jövőjéért, fenntarthatóságáért, az életünkért, hogy mi lesz, nem tudom, 10-20-30-40 év múlva, mert nagyon forrong a világ, és nagyon sok ember akar tenni, annak ellenére, hogy nagyon sok ellenerő is föllép. Tehát, hogy minden olyan ember, aki keresi a fenntarthatóság és a jó élet felé való megoldást, hogy ebből talán ötletet is kaphat. Ugye, mert mondtad, hogy három részből áll, tehát nem csak az elveket írom le 14 értekezésben, hanem vannak interjúk nagy cégekkel, amik nagyon érdekesek, hogy hogyan gondolkodnak nagy cégek felső vezetői, és hogyan bizonyítják azt, hogy ezek az emberközpontú elvek a gyakorlatban is megvalósíthatók, erről majd gondolom beszélünk, és vannak szemelvények, amit szakértők írtak, én nem gondolom, hogy én tudok mindent a legjobban, és szeretek nagyon olyan emberekkel beszélgetni, olyanokra hallgatni, akik egy-egy területen szakértők, és többet tudnak, mint én, és abból én tudok tanulni. Na most ezeknek a szakértőknek a cikkei olvashatók a harmadik részben, tehát akit mondjuk ez érdekel, akkor a könyvből csupán annyit olvas el, és akkor már is előbbre jutott talán a saját gondolkodásában.
1: És hát azt mondjuk el, hogy nagyon sok területről érkeztek ezek a szakértők, tehát például Süveges Gergő írt benne egy ilyen szemelvényt, hogyan tud közreműködni a média az emberközpontú elvek megvalósulásában, tehát egyébként a média szerepét is több pontban vizsgálja ez a kötet, vagy Szondi Máté pszichológusnak is van egy ilyen értekezése. Szóma, ha mondom, segít a gondon, hedonizmus és boldogság a 21. században. Teljesség igénye nélkül szemezgetek most egyébként ezekből a szemelvényekből, de például Székely János püspök is ír ebben a könyvben, ahogy például Petres Erika, Lúcia domonkos nővér, Deák Viktória Hedvig domonkos nővér is, és ami még számomra nagyon érdekes, hogy a különböző vallási felekezetek szemszögéből is megközelítik ezt a témát, tehát például protestáns szemmel, a buddhista közgazdaságtanról is olvashatunk, de a hindu etika gazdasági vonatkozásairól is, tehát ezt mondhatjuk, hogy valóban rendkívül sokrétű, és például az egyik méltatásban még a kötet elején is lehet olvasni, hogy nem szakzsargonokkal teli kötetről beszélünk, hanem azért az cél volt, hogy mindenki számára érthető legyen.
0: Igen, a mai főáramú közgazdaságtan nagyon matematika alapú, ami szerintem tök jó, tehát egy közgazdász igenis legyen jó matematikus, és nagyon sok modellet lehet felépíteni matematikai alapon, de nem csak ez a közgazdaságtan, tehát a Milton Friedman, aki a neoklasszikus, neoliberális közgazdaságtannak az atya, nagyon szerette volna, hogyha a közgazdaságtant reáltudománynak titulálják, ilyen mérnöki tudománynak, és ő az embert zavaró tényezőnek titulálta a gazdaságban, tehát hogy kár, hogy az ember részt vesz a gazdasági életben, mert megzavarja ezeket a tiszta és racionális matematikai modelleket. És ehhez képest vannak más emberek, közgazdászok, akik azt mondják, hogy és főleg a keresztény közgazdászok, hogy a közgazdaságtan az társadalomtudomány, tehát nem reál, hanem humán tudomány, társadalomtudomány, és az ember van a középpontjában. Például ugye említetted a Szondi Máté Szóma, ha mondom, segít a gondom, ez a közjó fejezethez kapcsolódik, a boldogságról ír a Szondi Máté, és ugye a jelen boldogságparadigma az a hedonizmus, de ő a arisztotelészi eudaimóniát fejti ki, és ezt a szó, ha mondom, segít a gondolatot,

0: az Orwellnek a 1984, 1984 című könyvének a szlogenje. Tehát ezért nagyon érdekes elolvasni, hogy hogy kapcsolódik ő így a közjóhoz. De a Székely János pedig az egyháztársai tanításának a mai állásáról beszélt. Tehát valóban az volt a célom, hogy minél színesebben fejtsem ki ezt az emberközpontú gazdaságot, és azért van benne hinduista és buddhista közgazdaságtan is, meg protestáns, mert az első fejezet a paradigmaváltás. Tehát, hogy gyökeresen megváltoztatom a rendszernek az alapjait, és ahogy látjuk, ez az emberközpontú gazdaság, ez gyökeresen az alapokat célozza meg, tehát az alapok azok, amik meg kell, hogy változzanak. És a paradigmaváltás erről szól, és ez csak akkor tud végbe menni, ha minél többen gondolkodunk már másképp. Ezért is szeretek én beszélni erről az egészről, hogy minél több embert tudjak meggyőzni arról, hogy ez így jobb. És akkor össze kell fogni különböző területeknek, hogyha változtatni akarunk. És én a különböző konferenciákon, ahogy járok, megfigyeltem azt, hogy vannak közös területek egészen eltérő vallások között is. Tehát például a buddhizmus erősen hajaz az erényekre, tehát erősen koncentrál az erényekre. Náluk is fontos az erényes ember, és van a mértékletességnek az erénye, ami egy környezet közgazdaságtanban, egy teremtett világ megőrzésében nagyon fontos erény, hogy mértékletesek legyünk, a fogyasztás területén legyünk mértékletesek. Tehát a buddhizmusban ez közös, vagy ugyanúgy van náluk ez a no self, ez a nem én teória, hogy a másik ember erre is legyél figyelemmel, a nem ártásnak a teóriája a buddhizmusban. Tehát meg lehet találni a közös pontokat, úgy szintén a protestáns etika, meg a katolikus etika is rokon egymással. És ezért ezt akartam bemutatni, hogy fogjunk össze, és így, ha másképp gondolkodunk, akkor lehet, hogy sikerül megváltoztatni az alapokat is.
1: Közben megtaláltam a beszélgetésünk első felében említett Zamagni professzor ajánlójában a vonatkozó részt. Ugye ő a Bolognai Egyetem professzora, és ő írta az egyik előszót, ajánlást ehhez a kötethez. Idézem: Baricz Laurát értékeljük azért is, hogy sikerült összegyűjtenie különböző kulturális háttérrel rendelkező tudósok hozzájárulását a témákhoz. Erőfeszítéseinek végső eredménye egy jól megírt, szakzsargontól mentes könyv, amely biztatás és állásfoglalás, hogy segítsen egy jobb világ megépítésében. Abban, hogy segítse a gazdaságot a közjó szolgálatában. Ez tehát Stefano Zamagni, a Bolognai Egyetem professzorának az ajánlójából volt egy részlet erre a kötetre vonatkozóan, amely tehát a Szent István könyvhéten jelent meg 2025 májusában. Említettük, hogy vannak benne értekezések, amelyek közelebb hozzák hozzánk az emberközpontú gazdaságot, ezen kívül vannak ezek a bizonyos szemelvények, amelyek társszerzők tollaiból születtek, akik 16-an vannak, vagy még többen, ahogy mondtad, hogyha az interjúkat is vesszük, ami a kötetnek a középső része, 14 nagy interjú található, nagy vállalatok igazgatóival, vezetőivel, de ezen kívül ugye Pogácsa Zoltán közgazdásszal, Zlinszky János egyetemi tanárral, itt szintén megint a teljesség igénye nélkül szemezgetek. Még egy picit ezekről az interjúkról beszélgessünk, hogy ehhez mi adta az ötletet, és milyen tapasztalatokat adott neked, hogyan választottad ki ezt a 14 vállalatot, szervezetet?
0: Azon igyekszem, hogy bizonyítsam be a széles hallgatóságnak, meg széles körben azt, hogy ez az emberközpontú gazdaság, meg az egyház társadalmi tanítására fölhúzott gazdasági modell, mert ugye az emberközpontú, meg az egyház társadalmi tanítása az ugyanaz gyakorlatilag, hogy ez nem egy ilyen légből kapott, naív és kis körben, zárt körben használatos valami, ami nem terjed el a világban és elhanyagolható, hanem ez egy ütőerő, ez egy hatalmas nagy erő. És azon gondolkoztam, hogy hogy tudnám ezt bebizonyítani azzal, hogy megnézem, hogy a gyakorlatban vannak-e olyan cégek, és mennyien, akik már ebben a szellemben gazdálkodnak. És lehet, hogy számban ez a emberközpontú, vagy ez a közjó fókuszú gazdálkodás kevesebb, de ugye egy kevés kovász megkereszti a tésztát, és hogyha a környezetében valaki így kezd el működni, vagy ha akár egyéni ember erényesen, erkölcsösen, keresztény módon él, az már hat a környezetére, tehát így kell, hogy lépésről lépésre menjünk előre. Na és akkor elkezdtem érdeklődni ismerősöknél, meg olvasgattam, nézegettem honlapokat, hogy hol lehetnek azok a cégek, amelyek megvalósítják ezt a szellemű gazdálkodást, és akkor így megint csak úgy, hogy konferencián hallottam, vagy a barátaimtól hallottam, hogy például a Béres, az nagyon keresztény módon gazdálkodó cég, a Cvakunikum, az egy családi cég, és hogy ott is a vezérigazgató, az nekem egyetemi társam volt még 1980-as években, amikor végeztük a közgazdasági egyetemet, tehát őt ismertem, őróla is tudtam, hogy nagyon jól gondolkodik. Akkor valaki ajánlotta a CIB bankot, tehát ilyen ajánlás módon, de arra figyeltem, hogy minél nagyobb, és minél piacvezetőbb, és minél sikeresebb cégeket találjak meg. És akkor így eljutottam a felső vezetőkig, sikerült interjúkat készíteni. Hát mondom, az első az a Béres volt, keresztény szellembe vezetik a vállalatot, egy családi cég, ez is kijött egyébként, hogy a családi cégek sokkal értékállóbbak, meg hosszú távon gondolkodóbbak, mint a részvénytársaságok. Kis vállalattal is interjúztam, akik nagyon emblematikusak ebben a témában, és nekem a Grundfos talán a legnagyobb, meg az Uniapak a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ezt lehet. És a Grundfos ugye elmondtuk az első részben, hogy ők a profitot eszköznek tekintik, ami egy óriási nagy szemléletbeli váltás a profit célhoz képest, és az Uniapak is 45 ezer emberrel a táborában. Na, tehát hogy tulajdonképpen sikerült bebizonyítani, azt gondolom, hogy vannak olyan nagy cégek, piacvezető cégek, akik sikeresek, és képesek az emberközpontú elveket megvalósítani. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem mindegyik ugyanolyan mértékben, nem mindegyik ugyanazt a pontját, de alapvetően ezek a cégek nem profithajház cégek.
1: A házunk táján mai témája az emberközpontú gazdaság volt. Erről az érdekes szemléletről Barit Sarolta Laura domonkos nővérrel beszélgettünk, akinek a témában írott kötete 2025 májusában jelent meg, Summa ökonómiai értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel. Azt hiszem, hogy van még mit beszélgetni erről. Várunk vissza egy következő alkalommal, nem mondom, hogy egy következő kötettel, de akár azzal is, és beszélgessünk még erről az érdekes irányzatról.

0: Elhangzott a házunk táján. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő műsorvezető Csút Judit volt.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gereben Zita énekelt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hamtosi István, a testület tisztáns elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép. Így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan ma délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat, írja az MTI. Ungár Annát jelölte a bizottság az NVVH élére. A bizottság tagjai az elnökjelölt aspiránsokról egyesével szavazott, a bizottság végül Unger Anna Róza politológust jelöli az NVVH élére. A bizottság a jelölését 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül 4 igen és 4 tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség, ahogy Sárvári Nikolász jelölésére sem, rá 3 igen szavazat érkezett 5 tartózkodással, írta az Index. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amelyek alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az 5 polgármester közös közleménye szerint a közbiztonság javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterületfelügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. Az eddigi információk szerint a nepáli villám árvíz nyomán 2 magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztériumnak, közölte szerdán este a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A Magyar Nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, írja az MTI. Tömeges csapást mért kijevi és egyéb ukrán hadiüzemekre, valamint infrastruktúrális létesítményekre az éjjel az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön. Az orosz tárca szerint a támadás célpontjai hadiüzemek, a kohászati és olajfeldolgozóipar létesítményei, valamint logisztikai központok voltak. A minisztérium tájékoztatása szerint az éjjel a légvédelem 267 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le, 14 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett, írja az MTI. Végül hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül a keleties irányú szél megélénkül. A maximum hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 11 órakor lesz.

0: Szent Mónikára, Szent Ágoston édesanyjára emlékezik ma egyházunk, aki álhatatos imádsággal esdegelte ki fia és férje megtérését. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen, erősítette meg álhatatosságában. Ágoston a vallomások harmadik könyvében emlékezik meg édesanyja érte mondott imáiról. 1987-ben Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanyja felvetette, mit tehetünk, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak, nem csak a saját, hanem minden édesanyja gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat. A kis közösség Szent Mónikát választotta eszményképül, s megkapta a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását. Hazánkban 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport. A keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének fővédnöke Erdő Péter bíboros. Vele beszélget Hámori Kinga az egyház és az édesanyák kapcsolatáról.
1: Amikor én megismertem ezt a közösséget, akkor ők már Magyarországon működtek, azonban az egyházjogi helyzet tekintetében voltam szerencsés egy-két útmutatást is adni. A helyzet ugyanis az, hogy egy spanyol alapítású lelkiihletési mozgalomról van szó, spanyol Ágoston rendiek voltak azok, akik először ösztönözték egy ilyen közösség kialakítását. Az anyaságnak a hivatása olyan keresztényi hivatás is, meg emberi hivatás is, amiről manapság viszonylag kevesebbet beszélnek, pedig anélkül nincs társadalom, nincs élet, nincs egészséges nevelkedés, szóval a jelennek és a jövőnek egyaránt a kulcsa. Na most örömmel vettem észre, hogy él, létezik Magyarországon is ez a közösség. Egyházjogilag természetesen szabályzatot kellett készíteni, illetőleg mint egyházi magántársulást elismerni. Tehát egyházunk úgy kötődik hozzá, hogy egyházunkhoz tartozik. Egyházunknak a keretében jött létre a jogi formája, mint ahogy maga a kezdeményezés is. Ugyanakkor nagy örömmel láttam azt, hogy az ország minden tájáról érkeznek. Aztán különböző korosztályokból érkeznek. Azok az édesanyák, akik ebben részt vesznek, valóban érzik a felelősséget részben a saját gyerekeikért, részben pedig az egész társadalomért. Mivel tud egy édesanyja segíteni? Hát a saját gyerekét ezer és egy dologgal, mint tudjuk, de magát az ügyet is azzal, hogy imádkozik. Imádkozik a saját gyerekeiért, az unokáiért, imádkozik a magyar fiatalságért, ezt egyébként mi is tesszük, minden első szombaton a magyar ifjúságért és a családokért van közös rózsafűzér a mi egyházvegyénknek valamelyik templomában. Ezt nem is én vezettem be, ezt örököltem, ez egy régi és értékes hagyomány. Na most a Szent Mónika közösség neve is mutatja, hogy milyen lelkiség van a háttérben. Ugye Szent Ágostonnak a megtérése édesanyja imáinak tulajdonítható, így őrzi ezt a hagyomány. Így Szent Mónika alakja a gyermekei hitéért, vagy igaz emberi fejlődéséért imádkozó és dolgozó édesanyának a példaképe. Úgyhogy sokszor előfordul az, hogy vallásos lelkülettel neveli valaki a gyerekeit, és aztán mégis azt látja, hogy nem mindegyikből lesz vallásos ember, vagy nem mindegyikből lesz olyan derékember, mint ahogyan ő szerette volna, vagy mint ahogy az ő életeszményei ezt jónak találnák. Na most fontos dolog az, hogy a reményt ne adjuk fel, tehát imádkozzunk egymásért, imádkozzunk az újabb nemzedékekért, érezzük a családi összetartozásnak az erejét, és érezzük azt, hogy ez a családi összetartozás és kötelék, ez az Isten számára is fontos. Hát így teremtett minket, hogy a génjeinket, a kultúránkat, a nyelvünket, a hitünket is a neveléssel, a családi kapcsolatoknak a révén adjuk tovább egymásnak. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon, de nagyon reális dolog az édesanyáknak a közös imádsága, a közös eszményeik keresése is, a családnak, az anyaságnak a problémáival való közös foglalkozás is. Tehát nem csak imádkoznak ezek az édesanyák, hanem néha foglalkoznak is ezekkel a témákkal különböző szinteken, kisebb-nagyobb közösségekben, és ebben én nagy erőt látok. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy itt valóban nem csupán egy civil szervezetről van szó, hanem egy imádkozó közösségről, amelyik hisz abban, hogy a tényleges szervezési, meggyőzési, közvéleményformálási lehetőségeinken túl, mert ezek elég szerények, hát van egy isteni erő, van kegyelem, amely együttműködik az édesanyáknak a gondoskodó szeretetével és az imájával, ez pedig mindenre képes. Na most szoktam látni ezeken a szentmiséken nem kis számban férfiakat is. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy az anyaság az a legszebben, a legbiztosabban, a legeszményibb módon a családon belül bontakozik. És ezek az imádkozó édesanyák nagyon sokszor a férjüknek a támogatását, vagy a szolidaritását, vagy a hitbeli közösségét is maguk mellett tudhatják. És azt hiszem, ez is egy olyan erő, ami segíti a családokat, és építi a társadalmat, meg építi a hitet. Szóval fontos dolog az, hogy ha az ember látja, hogy azok, akiket legjobban szeret, akik a környezetében élnek, azok a rendszeres, odaadó imádságnak az erejével rá figyelnek, rá irányulnak egy nagy célra, akkor szükségképpen benne is fölmerül a kérdés, hogy nem kellene nekem is osztoznom ebben az imádkozó magatartásban? És a tisztán emberi közösséget vagy kapcsolatot ez a fajta közös imádság egy magasabb szintre emelheti. Emlékszem annak idején a szüleim sokat imádkoztak együtt egymással is, meg hát az egész családdal, ugye esténként, tehát a család együtt imádkozott. És ennek nagyon nagy ereje volt, azt hiszem mindannyiunk számára volt természetesen közöttünk is, aki nem mindig járt el a templomba egyforma rendszerességgel, de azért ma úgy érzem, hogy mindannyian végül is hívő emberek lettünk, és ennek biztos, hogy az egyik oka az a szüleimnek az imádságában van.
2: Azt gondolom, hogy az egyháznak és az édesanyák közösségének szoros a kapcsolata. Egymásra is hatnak, kölcsönhatnak. És édesanyaként a biztonságot látjuk az egyházban. Az egyház hogyan látja az édesanyákat? Mennyire tud velük így összefogni?
1: Második János Pál pápának a tanításában erőteljesen kirajzolódik a család-egyház fogalma. Tehát mi azt a családot, amely az édesanyja körül kialakul, azt a saját egyházunk alapsejtjének is tekintjük. Na most az egyház fogalom viszont szakramentális erejű. Tehát azt jelenti, hogy az üdvösségnek nem csak a jele, hanem egyben az eszközlője is. Tehát magyarul a szülők különösen egy szentségi házasságban valóban nem csak egymás számára közvetítenek kegyelmet a szentségnek az erejében, nem csak a házasságkötés pillanatában szentség a házasság, hanem egész időtartama alatt. Tehát kegyelem források egymás számára a házasság, és a gyerekeik számára is, a család egész közössége számára is. Magyarán mintegy leképezi az egyetemes egyházat, ha nem is az egyháznak minden funkciójával, a katolikus családnak a közössége, vagy a keresztény családnak a közössége. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon is összetartozik az egyház és az anyaság, az egyház és a család valósága. Azt még hozzátenném, hogy magát az egyházat is édesanyának nevezzük és tartjuk teológiailag, hiszen ő szül újjá bennünket a hitben, ő szül újjá bennünket a keresztségben, mert az egyház szolgáltatja ki a keresztséget, természetesen mindig Krisztussal együtt, aki az egyháznak a feje, aki elválaszthatatlan az egyháztól. Úgyhogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy ez a mozgalom, ez valóban nagyon az egyház szíve szerint való.
0: Erdő Péter bíborossal, a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének fővédnökével, Hámori Kinga beszélgetett.

0: Céline Dion énekelt. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban folytatjuk múlt héten megkezdett témánkat Dávid Katalin művészettörténész életéről, embermentő tevékenységéről. A szerkesztő műsorvezető Sós Viktor Attila, vendége Hídvégi Máté, biokémikus, Dávid Katalin fia.
1: Mi az ő kiemelkedő tevékenysége ennek a művészettörténeti dokumentációs központnak az élén, illetve kik azok a szerzetesek, akiket nyilván érint 1950 nyara ősze, amikor a szerzetesrendek működési engedélyét a pártállam megvonja, szerzetesként nem tevékenykedhetnek, de itt tudja őket akár művészettörténészként, akár múzeológusként, akár egyházi személyként, akiknek latin tudásuk volt, ismeretük volt, Dávid Katalin alkalmazni. Kérem Hídvégi Mátét, hogy ebbe avasson be bennünket.
2: Ezek, akikről beszélünk, szerzetes papok, ők utcára kerültek. Akkor ezt úgy nevezték, hogy közveszélyes munkakerülő. Úgyhogy édesanyja fölvette őket az intézetbe. Hát ugye a masszív kommunizmus idejéről beszélünk, az egyház üldözés idejéről beszélünk. Hogyan tudta őket fölvenni? Ugye azt mondta, hogy szükség van rá. A kutató munkákhoz szükség van olyanokra, akik tudnak latinul. És ezek az emberek nagyon hasznos munkát fognak végezni. Most csak sorolom a neveket, akik édesanyám intézetében dolgoztak, ezek a kirúgott szerzetesek. Badál Ede Álmos, cisztercita. Akkor Barlai Ödön Szabolcs, cisztercita. Horváth Tibor Antal, premontrei szerzetes, Kelecsényi Ákos ciszter, akkor Klembala Ernő jezsuita atya.
0: A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunk vendége Hídvégi Máté biokémikus lesz.

0: Crossovers muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Mészöly Miklós, hová mész?

Volt egyszer egy szegény asszony, meg egy szegény ember. Kint laktak a falu végen, közel az országúthoz, egy nagy hegy árnyékában. Nem volt egyebük, csak a düledező házuk, egy félszarvú tehenük, egy sánta kutyájuk, meg egy néma libájuk. Ráadásul 9 gyerekük még, akikkel annyi baj volt, hogy az anyjuk azt se tudta, merre áll a feje. Egyszer aztán megszületett a 10. gyerek is. Ez már csepereg fiúka korában azzal szórakozott, hogy amit meglátott, akivel összetalálkozott, attól mindjárt megkérdezte: mit csinálsz? Hová mész? Nem is hívta senki se Jánoskának, se Péterkének, hanem elnevezték: hová mésznek. Mint egy makacs szajkó, már kora reggel megkezdte a kérdezősködést, nyúzta, nyaggatta a szüleit, a testvéreit. Mégsem nyugodott meg, csak még inkább nőtt a kíváncsiság.

0: A közelbe, ki a legelőre? Hangzott a válasz. És mit csinálsz a legelőn? Bú, bú, legelek, hogy legyen friss tejetek.
1: Hová mész, nek tetszett a dolog. Elhatározta, hogy megy ő is a tehénnel. A legelőn még úgy sem járt, legalább azt is megtapasztalja. De alig értek az udvar közepére, belebotlott a sánta kutyába. Mindjárt elengedte a félszarvú tehén farkát, és megfogta a sánta kutya lábát. – Hová mész, te sánta kutya? – kérdezte attól is.
0: – Nem messze, csak ide a hátsó kertbe – mondta a kutya.
1: – És mit csinálsz a hátsó kertben?
0: – Megnézem, lopják-e a gyümölcsöt.
1: – Hát azt csak ugyan meg kell nézni – gondolta, az mindennél fontosabb, és úgy döntött, hogy megy ő is a kutyával. Már éppen a gémes kútnál jártak, mikor elébük totyogott a néma liba. Olyan nyugodalmasan billegett, mint az öreg harang nyelve.
0: Hová mész, azt sem mondta, fél kalap, mindjárt a libához ügetett.
1: Hová mész, te néma liba? Kiáltott rá. A liba tátogott, hápogott csak,
0: de persze szólni nem szólt. Hová mész, méregbe jött?
1: Még, hogy ő neki valaki ne válaszoljon, ilyen még nem esett meg. Ha néma, hát néma, de beszéljen. És újra rádörrent, mint káplár az újoncra. A liba most sem nyilatkozott, hanem valami más szólalt meg helyette. Egyszerre surrogás, burrogás hallatszott. Elől is, hátul is, fönt is, lent is, mintha seregnyi madár közeledne. De madár egy sem volt sehol. Ugyanis a szél támadt föl hirtelen, s mint valami pörgettyű, az kavarta a port éppen a háta mögött. Először az udvaron szántott végig, aztán odasiklott a düledező házhoz, felugrott az ereszre, és egy szempillantás alatt leemelte a zsubtetőt. Hová mész, rögtön faképnél hagyta a tátogó libát, és a zsubtetőt kezdte szólongatni. Hé, megállj, megállj, hová mész, zsubtető?
0: De tudta is az, hová megy. Csak nyöszörgött, jajgatott, kétségbe esetten, mint a vénasszony, akinek a kontyát tépik.
1: Hát, ha nem tudod, majd megtudom én. Azzal uzsgyi futott, ahogy bírt, rohant a tető után neki a világnak. A széllel azonban nem tudott versenyre kelni. Ameddig az udvaruk fölött cikázott, addig még csak-csak. Szaladt a nyomában, de aztán, mint a nyíl, úgy szállt el a tető egyre magasabbra. Csoda, hogy a kémény le nem pottyant róla. Hová mész? Mérgesen fenyegetőzött a szökevény után, még csak jobban körül nem nézett. Akkor egyszeriben megvigasztalódott. Az országút éppen ott kínálkozott az orra előtt, s nem is akárhová kanyargott, hanem egyenesen a nagy hegy csúcsára, ami fölött az ég kék lett. De hogy a hegy mögött mi lapult, azt nem lehetett tudni. Mint a kukac, mindjárt fúrni kezdte a kíváncsiság, mi lehet ott. Káposzta erdő, virágzó dinnyefa, vagy csupán egy patak telis, de tele békával? Amint így töprengett, hirtelen lónyihogást hallott. Kis idő múlva előbukkant a ló is, szekér is. Szegény pára olyan ráncos volt, mint az aszalt szilva. A szekér tetején sátorponyva csattogott, tele lyukkal, folttal, alatta egy cigány asszony bóbiskolt. A bakon meg egy fürtös hajú cigányember tök magot eszegetett. Hová mész, odarohant a szekér elé, és megszólította a cigányt.
2: Bácsi, bácsi, hová mész?
3: Nem én megyek, kölök, hanem a szekér,
1: szólt az, s békésen rákcsál tovább.
2: De a szekér, hová megy, bácsi?
3: Ajjajjaj, hát az messire, nagyon messire, egyenesen a vásárba.
2: És mit csináltok a vásárban?
3: Ajjajjaj, hát a vásárban ott bizony mi már nem csinálunk semmit, hanem csak eladjuk, amit otthon csináltunk.

Azzal megcsördítette az ostort, és a lovacska újra nekilódult. Hová mész, gondolt egy nagyot, és felugrott a szekér lépcsőjére. Bácsi, vigyél magaddal, csak egy kicsit vigyél. A cigány megvakarta a fületövit, aztán így legyintett. Na, én bánom, gyere, ugorjál fel, te szöcske, de azt megmondom, hogy az anyjukomat nem mert fölébreszteni, mert akkor mind a kettőnknek jaj. Olyan a természete, hogy addig pörül, míg újra el nem alszik. Hová mész, majdnem rikkantott örömében, de még jókor észbe kapott. Óvatosan bemászott a ponyva alá, s mivel másút nem talált helyet, beleült az egyik teknőbe. A cigányasszony ugyancsak egy hatalmas teknőbe trónolt, s még a nyála is kicsordult, olyan jó ízűen aludt. Egyedül csak hová mész ábrándozott ébren, és azt találgatta, mi mindent fog ő a vásárban látni, ahol még sohasem járt. Tán el sem hiszik otthon, ha majd elmeséli. Már egy jó fertály órája kocogtak fölfelé, mikor egyszerre olyasmit pillantott meg, amit még a vásárban sem utogatnak. Az ország úttól nem messze, a szakadékos hegyoldalban egy tölgyfa baktatott, súlyosan döndülő nyugodt lépésekkel. Amerre elhaladt, a fák félrehajoltak útjából, a füvek suhogva lapultak a földre. Hová mész, először csak elnyitotta a szemét, aztán, mint a gyík, sebesen kibújt a csattogó ponyva alól. Nem érdekelte őt már sem a vásár, semmi sem, csak a tölgyfa. De haj! Éppen a sátorponyva rúdjába kapaszkodott, és a halom tányér meg kanál, ami reá volt aggatva, mind az asszony nyakába potyogott. Föl is ébredt a vén szipírtyó, és azon mód pörölni kezdett, mint a jégeső. Ő szitta az embert, az ember szitta hová mészt, de hát kerepelhettek már. Hová mész, árkon bokron túljárt, rohant a tölgyfa után.

0: Megállj! Megállj! Kiáltozott, hova mész a tölgyfa után futtában. Csak egy szóra állj meg! A tölgyfának nem került semmibe a dolog. Megállt, s lehajolt a kíváncsi legényke fölé. Hát, te miféle bolha vagy? Kérdezte. Honnét pattantál ide?
1: Én egy teknőből, de már nagyon elzsibbadtam benne. S te hová mész, tölgyfa?
0: Én csak ide a szakadékon túlra látogatóba.
1: És mit csinálsz ott túl a szakadékon?
0: Én biza örvendezni megyek. Még a múlt őszön odasodorta a szél az egyik makkocskámat, és született belőle egy kicsi unokám. Őt látogatom meg.
1: Hová mésznek? Fölcsillant a szeme. Mi lenne, ha ő is megtekintené a tölgyfa unokát? Hiszen gyermekforma az is, akár csak ő. Bizonyára jól megértenék egymást. És könyörögni kezdett.
0: Vigyél magaddal, tölgyfa,
1: csak egy kicsit vigyél.
0: A tölgyfa elmosolyodott, aztán így dörmögött. No, gyere, nem bánom, mász föl a törzsemre.
1: Hi, de ügyelj ám,
0: mert sok a fészek rajtam, és mindben fióka alszik.
1: Ha csak egyet fölébresztesz, mind csipogni kezd, és meghallja a vércse.
0: Hová mész? Megígérte, hogy meg se mukkan, még ha hangyák másznak a nadrágjába, akkor se. És kényelmesen elvackolódott az egyik ágtövén. A tölgyfa ment, mendegélt, néha aprókat lépett, néha öleseket, néha dünnyögött magában, néha meg brummogott. Így csak eljárt az idő valahogy.
1: Hová mész? Úgy érezte magát, mintha leveles bölcsőben ringatózna. El is határozta, hogyha egyszer nagy úr lesz, nem gyalog fog járni, de még csak nem is szekéren, hanem tölgyfán.
0: S már előre kacagott, hogy fognak bámulni, ha majd elmegy vendégségbe, a fát meg a kútágashoz köti, mint más ember a lovat. Ettől a gondolattól olyan jó kedve támadt, hogy mindjárt fészkelődni, forgolódni kezdett. De egyszer csak tátva maradt a szája. Alig egy kőhajításnyira tőlük kiszáradt patakmeder fehér lett, s ebben a kiszáradt patakmederben egy szélmalom bugdácsolt. Egy igazi szélmalom. Hatalmas lapátjai elnyűtten ágaskodtak a magasba, az ablaka tárva volt, az ajtaja nyitva. Bizonyára nagyon melege volt, azért gombolkozott ki. Hová mésznek? Megint nem volt maradása. Már éppen a földre akart ugrani, mikor hirtelen megcsúszott, és ijedtében egy ágba kapaszkodott. Csak ekkor vette észre, hogy az ág végében kicsi madárfészek lapul. Egy perc nem sok. Már az egész fa zengett a keserves csipogástól. Úgy rittak, mintha már is vinné őket a vércse. Pedig az csak most közeledett. Jött a magasból, víjogva lecsapott. A tölgyfa alig tudta elhessegetni. Csak éppen hová mésznek üthette a nyomát. Rég ott szaladt már a kiszáradt patakmederben. Vissza se nézett, csak loholt, szuszogott szorgalmasan.

0: A szélmalom kissé nagyot hallott, azt hitte, valami sovány szellőcske zenebonál a háta mögött, és reménykedve megállt. Gyere csak, gyere! Sóhajtott, s várta, hogy a szél majd belekap az öreg lapátokba. De mekkora volt a meglepetése, mikor hová mész toppant elébe, s kiderült, hogy az fújtat úgy, mint egy rekett trombita. Ó, te puja! Mordult rá bosszúsan. Csepp híja, hogy fel nem ültem neked, na? Beszélj, honnét botlottál ide? Én egy tölgyfáról, annak is a kellős közepéről. S te, hová mész, szélmalom? Én oda, ahol fúj a szél. Éve már, hogy mindig elkerül. Hát most meg nem állok, míg rá nem találok.
1: És ha rátalálsz, mit csinálsz?
0: Megőrlöm a maradék búzámat, cipót süttetek belőle hármat, az árából meg kiavítatom az öreg lapátokat.
1: Ez éppen kapóra jött, hová mésznek. Már úgy is kopogott a szeme, most itt az alkalom. Ha el nem rontja a dolgot, tán neki is jut a cipóból. Nem sok, de valamicske.
0: És megint könyörögni kezdett.
1: Vigyél magaddal, szélmalom, csak egy kicsit vigyél.
0: A szélmalom rábólintott. Üssekő, nem bánom, gyere mász be az ajtómon. De azt megmondom, nyugton ülj, ne féktelenkedj, mert ha kiborítod a félzsák búzámat, mindjárt az egerek eszik meg, azok pedig nem tudnak segíteni rajtam.
1: Hová mész? Kézzel, lábbal fogatkozott, hogy feléje se megy a zsáknak, és lekuporodott az egyik sarokba. Így mentek, mendegéltek újabb fertályóráig. A szélmalom recsegett, ropogott, mintha minden pillanatban össze akarna dűlni. Hová mész, meg az éhét csitítgatta. Már nem is tudott gondolni másra, csak a három ropogós cipóra. Hát még, ha mindegyik csupa gyürke lenne, kívül, belül gyürke, s mind a három előtte teremne, bizonyisten együltében bekapná. De lám, valami egyéb csuda történt. Egyszer csak azt vette észre, hogy hirtelen, mintha felhő futná be a napot, kint is, bent is borúsabb lesz a világ, majd hogy sötétség nem támad. Gyorsan felugrott, s kinézett az ablakon. Akkor látta, hogy egy nagy erdő szélére jutottak, s az veti rájuk az estéli árnyékot. De nem is ez volt, amin igazán elámult. Az erdő szélen túl, a szálfák sűrűjében füves tisztást pillantott meg, a tisztáson túl egy bakhátas ösvényt, az ösvényen pedig egy szarvas ballagott, ágbogas agancsa fény lett, mint az arany. Hová mész, nem várt egy percig sem. Oda se nézett, hová lép, mit tipor. Feldöntötte a létrát, a zsákot, és kirohant az ajtón. A zsákból persze csorogni kezdett a búza ki a padlóra, a repedésekbe. Még szerencse, hogy a malom idején észbe kapott, és becsapta az ajtaját. Ha nem teszi, a drága mag mind az utolsó szemig kipereg az útra. De hát hiába morgolódott szegény, nem volt kinek. Hová mész, bent az erdőben caplatott már, ág csapta, bokor tépte, de még csak fel se vette, csak ment a szarvas után.

A szarvas csak ment befelé az erdőbe. Hová mész pedig szüntelen kiáltozott. Megállj! Megállj! A szarvas hátrafordította a fejét. Most látszott csak, milyen nagyon öreg. Lábai remegtek, a háta meggörnyedt, nyaka alá-alá bukott a súlyos aggancs alatt. Barna szemei rászegeződtek a legénykére. Mintha az erdő minden árnyéka ott pihent volna ezekben a szemekben. Hová mész, úgy lépett eléje, mint egy bíró elé. Maga sem tudta, miért nagyon megcsappant a bátorsága, de azért összeszedte magát. Hová mész, szarvas? Kérdezte halkan. Már nem messzire, fiam. Föl a hegytetőre. És odafönt mit csinálsz a hegytetőn? Visszanézek a völgybe, a patakok vizére, a selyem fűrétekre. Aztán aluszom egy hosszút. Hová mész? Elcsodálkozott, nem értette. Mi jó lehet abban, ha valaki visszanéz a völgybe, a patakok vizére, a selyem fűrétekre? Hát nem jobb inni a patakból, s a fűben hempergőzni? Vagy tán olyasmit tud a szarvas, amit ő nem tud? S kérlelni kezdte. Vigyél magaddal, szarvas, csak egy kicsit vigyél. Az öreg agancsos szelíden megrázta koronáját. Még kicsinyke vagy te, korán jönnél velem. Előbb azt tud meg, hány fa az erdő, hány csepp a patak, hány fűszál a rét. Akkor majd te is feljutsz a tetőre. Így szólt, és lassan tovább ballagott a bakhátos úton. Beleveszett a sűrűbe. Hová mész? Sokáig bámult utána. Aztán megfordult ő is, elindult hazafelé, a völgybe. De a szarvas szavait örökre eszébe véste. Még öreg apóka korában is emlékezett rájuk, s csak azt bánta, hogy soha többé nem tudta meg, mire jutott a cigány a vásárban, mi lett a tölgyfával, és süttetett-e cipót az öreg szélmalom.

Elhangzott Vészöly Miklós, Hová mész? Felolvasta Stell Ádám. Hangmérnök Bixa Levente, rendező Elekné Román Kata. Elhangzott a Varázsdoboz.

0: varázsolna a varázspálcájával.
1: Én napelemet varázsolnék a házikom tetejére.
0: Okos.
1: Én eltüntetném az erdőkből és a vizekből az összes szemetet.
2: Én minden kutyusnak gazdit találnék.
0: Ez de jó.
1: Én gyönyörű virágokat varázsolnék a méhecskéknek.
3: Én meg sok bringát varázsolnék, hogy ne pazaruljuk a kocsibánzit.

0: Endrődi Ági és a Fellegjárók felvételei szóltak. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Unger Annát jelöli a bizottság az NVVH élére. A bizottság tagjai az elnökkerült aspiránsokról egyesével szavaztak. A bizottság végül Unger Anna Róza politológust jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal élére. A bizottság a jelölését 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül 4 igen és 4 tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség. Ahogy Sárvári Nikolász jelölésére sem, rá 3 igen szavazat érkezett 5 tartózkodással, írta az Index. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amely alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az 5 polgármester közös közleménye szerint a közbiztonság javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., 7., 8., 9. és a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterületfelügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszer csomag kiosztását. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első és nyolcadik osztályos gyermekek részére. Mondta Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az EFOP Plus Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program Plus keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás az idei tanévet is beleértve. Eddig 208.825 tanszercsomagot szereztek be, összesen közel 2 milliárd forint értékben uniós forrásból, írta az MTI. Az eddigi információk szerint a nepáli villám árvíz nyomán 2 magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé, közölte szerdán este a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok lehetnek az eltűntek között. A magyar nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll, és várja az állampolgári megkereséseket, írja az MTI. Tömeges csapást mért kijevi és egyéb ukrán hadiüzemekre, valamint infrastruktúrális létesítményekre az éjjel az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Az orosz tárca szerint a támadás célpontjai hadiüzemek, a kohászati és olajfeldolgozóipar létesítményei, valamint logisztikai központok voltak. A minisztérium tájékoztatása szerint az éjjel a légvédelem 267 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le 14 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett, írja az MTI. Hazánk időjárásáról: a fátyol és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, elszórtan zápor, zivatar előfordulhat, a keleties irányú szél megélénkül. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. 11 óra 4 perc van. 1985. augusztus 27-én hunyt el Zsoldos Imre trombita művész, zenekarvezető, a Stúdió 11 alapítója. A Hangolóban most a zenekar felvételeiből válogat a szerkesztő, Bögös Herrietta.

Az 1985. augusztus 27-én elhunyt Zsoldos Imrére, a Stúdió 11 alapítójára emlékeztünk. 1880-ban ezen a napon fejezte be Dvořák a 6. D-dur szimfóniájának komponálását. A hangolóban most ebből hallanak részletet.

Dvorák a 6. D-dur szimfóniájából hallottak részletet. A londoni filharmonikusokat Kertész István dirigálta. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

12 óra 3 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Unger Annát jelöli a bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. A bizottság tagjai az elnökjelölt aspiránsokról egyesével szavaztak. A bizottság végül Unger Anna Róza politológust jelöli a hivatal élére. A bizottság a jelölését 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül 4 ige és 4 tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség, ahogy Sárvári Nikolász jelölésére sem. Rá 3 igen szavazat érkezett 5 tartózkodással, írta az Index. A kormány elfogadta Budapest belső kerületi polgármestereinek közbiztonsági kezdeményezéseit, amelyek alapján 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, és az önkormányzatok hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására. Az 5 polgármester közös közleménye szerint a közbiztonság javítása belátható időn belül érezhető lesz. Az összegzést a 6., 7., 8. és 9., valamint a 13. kerület polgármestere írta alá. Közölték továbbá, a belügyminisztérium javaslatot fog tenni a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterületfelügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő elsőtől 8. osztályos gyermekek részére, mondta a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a 3. ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig 208.825 tanszercsomagot szereztek be, összesen közel 2 milliárd forint értékben uniós forrásból, írta az MTI. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal csütörtökön az MT-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Tömeges csapást mért kijevi és egyéb ukrán hadiüzemekre, valamint infrastruktúrális létesítményekre az éjjel az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön. Az orosz tárca szerint a támadás célpontjai hadiüzemek, a kohászati és olajfeldolgozóipar létesítményei, valamint logisztikai központok voltak. A minisztérium tájékoztatása szerint az éjjel a légvédelem 267 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le 14 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett, írja az MTI. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, időnként zápor, zivatar előfordulhat. A keleties irányú szél helyenként megélénkül a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a maximum 28 és 34 fok között alakul. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik, iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának az ura azon a napon, amikor nem is várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 42-től az 51. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanító hivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Konstitúció 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tetteink keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: 00:30 van. A mai Guzsolyasban debreceni Kis Helga Helka felvételeiből válogatunk.
3: Mese kezdődik. Álom vagy valóság? A válasz a te kezedben.

0: A mai Guzsolyosban debreceni kis Helga Helka felvételeiből válogattunk.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztelt elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évnyi összegét is kitehette, számol be az MTI. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kék Bolygó Alapítvány is. Jelentette be a kormányfő csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át, tudósított az MTI. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, fűzte hozzá Magyar Péter. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határ térségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 magyar áldozatról tudnak, közölte a külügyminisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számol be az MTI. Oroszország bármely brit katonai létesítményre mért csapással válaszolhat arra, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel támadja, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján Moszkvában. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Bloombergnek nyilatkozva, kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára mért ukrán csapásokra, írja az MTI. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket legközelebb 14 órakor mondunk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először szerzetesek félórája című műsorunkat hallják, melyben Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel a Miskolc Vasgyári plébániaplébánosával Papildikó beszélget. Ezután Kapcsolat című műsorunk következik, melyben a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról lesz szó. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Szerzetesek fél órája.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Papillikó.
6: Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadrendhez, harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
7: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt, azt hiszem ez volt a kiindulópont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan, én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően, talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szól életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát ez a dicsőítésben rejlő erő ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
6: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
7: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől és a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. Tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál. Hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozdulata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem, se én, se a testvéreim.
6: Hányan vagytok ti testvérek?
7: Hárman. hárman vagyunk testvérek, és ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez egy teljesen új színben tűnt fel, mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
6: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed meg e között, a kötelezettség között?
7: Eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
6: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már az egyetemista évek, vagy esetleg a katonaság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
7: Na nagyon is. A katonaság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzs ütegben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette vék alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt. És nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok. Mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek. Tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában egy szép estén, amikor az imádságról, arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyan személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütegbe szépen bezárt, törzsüteg raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
6: Ugyanoda a raktárba?
7: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsán hat vissza. És érdekes, egy különös élmény volt a jelenlétnek a megélése. Ez volt talán a lényeg, és akkor ezzel párhuzamosan kezdtek változni a dolgok. Tehát egy nagyon-nagyon konkrét átalakulás volt, egy teljesen új életérzés volt az eredménye. Egy teljesen új életérzés. Egy teljesen új világlátás érdekes módon.
6: Meg tudod ezt fogalmazni részletesebben, hogy mi változott?
7: Talán egy dologgal tudom szemléltetni, de egyébként nehéz visszadni ezt. Amikor hazamentem katonaságtól eltávra vagy szabadságra, ugye ott Alpok alján, ahol éltem, ott ilyen nagy tölgyerdők voltak, vannak még most is. És valahogy, amikor kimentem az erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a, mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés. A természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni. Illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim nevelni próbáltak, de nem túl nagy sikerrel. Tehát ott rövid idő alatt olyan dolgoktól, olyan bűnöktől szabadultam meg, amiktől addig talán nem is akartam. Tehát ez mondjuk tényleg egy nagyon markáns változás volt, és onnantól fogva valahogyan ez a fogalom, hogy a szív tisztasága, ez is egy új erővel hatott rám. Ez is egy teljesen új fogalommá vált számomra.
6: Katonaság előtt milyen elképzelések vagy vágyak, célok lebegtek a szemed előtt, hogy mi szerettél volna lenni?
7: Akkoriban olvastam egy könyvet. Én eredetileg német nemzetiségű vagyok. Hienc. Ez a fogalom ma már kikopott, még a 19. században, még a Jókai regényeiben is szerepel ez a népcsoport, a hiencek. Liszt Ferenc is hienc származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából. És akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort. Tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit, ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell. Elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam. Mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösen nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
6: De elégedett voltál akkor úgy az életedben?
7: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselő, mert én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én nem voltam egyedül. Jócskán voltak hozzám hasonlóak. Ez talán egy kicsit a korosztályomnak is a korszelleme volt bizonyos értelemben.
6: Aztán jött a katonaság, jött ez a megtapasztalás, fordulat, amikor el kellett azon gondolkodnod, hogy mit jelent valóban számodra az, hogy hit meg kereszténynek lenni.
7: Sőt, ezen a ponton egy nagyon mély meggyőződésem alakult ki, hogy van valami küldetésem. De van valami feladatom. Nem tudom, mi az. És a képzeletem is cserben hagyott ebből a szempontból, mert elképzelni sem tudtam, hogy most akkor merre tovább. Azt tudtam, hogy elméletileg van három lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy családot alapítok, egyébként ez is egy teljesen új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom mi az, az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött. És a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
6: Na, de legalább már felmerült a fejem.
7: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor a három közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen 2 éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így terve volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép számmal voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek, hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk. Egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na minden esetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntésnél. Jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na minden esetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy jezsuita, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán. Meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vehetek rajta. Na és ez, nem gondoltam volna, hogy erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat, egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanatot leizzadtam ott az oltári szentség előtt, heves szívvel, és pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntetett, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. Na és akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, és hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatás tudat onnantól fogva nem kérdőjeleződött meg. És érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást. De ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
6: Mi változott?
7: Én úgy képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni. Azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
6: Van, amire nincsenek szavak.
7: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.

Kedves hallgatóink, Pam Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsor minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Iskolájáról lesz szó. Előadás sorozatot tart Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, a valódi, értékteremtő példaképek fontosságáról. A mai rohanó világban egyre nehezebb biztos iránytűt találni, ezért is rendkívül időszerű ez a kezdeményezés. A rendezvényeken a szakember arra keresi a választ, hogy miért vesztek el a régi kapaszkodók, hogyan fedezhetünk fel újra igazi példaképeket a mindennapokban, és legfőképpen hogyan válhatunk mi magunk is követendő mintává. Grunda János műsorát hallják.
2: Fiatalok és régebb óta fiatalok is jönnek az előadásra, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenkinek az életében nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, de hogy hogyan alakul ki, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tehetjük sikeressé a saját életünket, mert annak függvényében, hogy ki kivé alakulunk, vagy sikerül nekünk az élet, vagy nem, és hogy mi alakítja ezt. Mibe tudunk kapaszkodni, amikor mi sikeres emberré akarunk válni, amikor mi jó döntéseket akarunk hozni, amikor esetleg ki akarjuk javítani azokat a hibákat, amiket az elődeink, vagy mi magunk is elkövettünk, és tudjuk, hogy javítani kellene hibákat, de nem tudjuk.

akkor el tudunk indulni magunk is. Arról van szó, hogy a mi kultúránk olyan fajta, tehát minden fogalom mögé, annak a fogalomnak a tiszta, teljesen kristálytiszta tartalmát építette föl. Tehát az, hogy mi egy apa, amögött a nagyon jó, a tökéletes apa kép volt. Mi egy anya, mi az orvos, a férfi, a nő, tehát eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva. És ma a problémánk az, hogy ezeket az eszményképeket azért rombolják le, hogy az emberek ne érezzék magukat rosszul. Mert ha azt mondják, hogy minden át belefér az apaságba, ez is, az is, annyi sokféle apa van, hogy semmilyen féle apa ne érezze magát rosszul, és az orvos eszményképet, a nem tudom, a pedagógus, mindent relativizálni kezdenek annak a vágyával, hogy ha hozzáméred magad, nehogy kevésnek érezd, akkor az lesz, hogy mindenki egyrészt nagyon jól fogja érezni magát azon a közép-alacsony bármilyen szinten, ahol van, másrészt nem lesz eszménykép, ami felé lépkedve jobb és jobb emberré tudunk válni. És hogyha felismerjük, hogy ez egy kulturális eszköz, amit nekünk hagytak a régiek, miért lenne fontos tisztán tartani ezeket az eszményképeket, mennyire fontos az, hogy igenis érezzük magunkat rosszul, hogyha ennek a mércének alatta maradunk. Hát azért ez apaként egy kicsit erős volt ez a hang, nem? Vagy férjként egy picit az a bók túlzó volt. És az ember elkezdi önszabályozással beállítani az életét olyanra, ami sikeres lesz, hogy sikerülnek neki a dolgok, mert pályán tud maradni. Azért, mert a tiszta eszményképeket követve állandóan hozzámérítskélve magát, mindig kevesebbnek fogunk, mi, hogy mondjam, mutatkozni, mint a tökéletes. Ez így van, ez a normális, de mindig egyel jobbak lehetünk. És hogy ennek a történelmi hátteréről, hogy hogyan bontották le, miért bontották le, hogy felismerjük egyáltalán ezt a jelenséget, és hogy mennyire a mi dolgunk az, hogy ismét tisztán, hogy csak a legszebb dolgokat tegyük ezen eszményképek mögé. Mi az apa? Nincsen benne... Alatta fogunk maradni néha, de igyekezzünk arrafele, mi az anya, mi a férfi, mi a nő, és így tovább. És hogy töltsük ismét meg, és forduljunk el attól az újfajta ilyen hozzáállástól, mint az egész nyugati világot csapdába csalja, hogy pusztán annak érdekében, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy sikerült az élete, épp csak rosszul ne érezze magát, szembesülvén egy külső mércének való meg nem feleléssel, vagy bármilyen külső nyomással, hogy esetleg másképp kéne élni. Ez ugye ma ennek teljesen hadat üzentek, tehát azt mondják, hogy te azt tenni, amihez kedved van, semmilyen olyan nyomás ne legyen rajtad, ami kívülről téged megváltoztathatna. Ha van kedved, igen, ha nem, és emiatt az egész nyugati világ szétesőben van. És ha felismerjük ennek a káros volt, tehát most erről beszélek folyamatosan, én azt látom, hogy annyira megszoktuk, hogy ez így van jól, hogy elfogadtuk azokat a nyugati társadalommérnökök által generált sémákat, és már-már azt hiszük, hogy ez mióta világ így van. És ha elmondom, ha szavakba öntöm, hogy ez hogy működik, miért, ez nem is emberek kreálták, hanem a kultúra több ezer év alatt csiszolta ki, hogy ezek a mércék meglegyenek, és a mércék vigyenek minket előre, akkor mindenki hirtelen van, amivel kapaszkodja. Tehát ez a felismerés, ez segít annak, hogy a saját életét jobbá tegye, a családját jobbá tegye, és hogyha netalántán elváltak a szüleid, nem olyan mintát kaptál ebbe-abba, akkor egyedül is képes lesz egy nemzedéki mintarombolást után egy következő nemzedék a tiszta eszményképekbe kapaszkodva gyógyíthatja ezt, mert azt mondhatja, hogy nekem tudom, milyen kell legyen egy jó apa, tudom, hogy milyen egy jó anya. Olyan, akarok lenni, és elkezd lépkedni. Tökéletes nem lesz, de jobb lesz, és ez egy öröm mindenkinek. Tehát ez egy fantasztikus, talán még egészségmegőrző is, mert egészségesebb nem jön neki a daganatos betegségeink, ha sikeresek vagyunk. De először is nekünk el kell dönteni, hogy visszaépítjük fejben ezeket a tiszta eszményképeket. A magyar azt mondja, mivel képekben gondolkodunk, tehát azt mondom, hogy ne gondoljon senki a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vagyunk.

rajta. Tehát ha van kép a fejünkben, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk rá. Ha nincs kép, akkor képtelenek vagyunk. Tehát ezeket a képalkotást újra kell építenünk, és az eszményképeket ismét meg kell erősítenünk, ami azt jelenti, hogy a pedagógiában, a nevelésben, az irodalomban, a színházban, a festészetben és mindenben ismét elő kellene hozni azt, hogy ne az esendőségnek a mindennapos kínlódását és a félemberségünkről szóljanak a modern darabok és írások, hanem legyenek olyan képalkotó művészek, magasan kvalifikált emberek, akik gyerekkortól kezdve egy egész nemzetet tudnak vinni arra felé, hogy képes legyen majd ezekhez a képekhez visszacsatlakozni. Ma kifejezetten romboló a modern művészetnek a nagy része, amelyik azt mondja, hogy a realitások talaján bemutatjuk azt, hogy mi mennyire esendőek, bűnösök és egyebek vagyunk, és valójában elfogadást adnak, felmentést adnak az embereknek, hogy ilyen mindenki, tehát te is legyél ilyen. Nem kell az emberekre a bűnösséget ráterhelni, de azt igen, hogy lehetsz jobb. És ennek a jobb képnek a felépítésébe mindenki, aki képes arra, ebben részt kellene venni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik viszont nem ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a képeket tisztán tartják, itt az egyháznak is van szerepe nyilvánvalóan, meg az rengeteg ilyen, akik a mi kulturális milliónket befolyásolják. Az államnak is van szerepe. És nagyon érdekes, hogy tehát a többieknek meg az, hogy ők lássák be azt, hogy ezekhez, hogyha alatta maradunk ennek a mintának, ha soha nem érjük el a tökéletes, ez teljesen természetes, de hogy igyekszünk, az mindig a mi életünket aranyozza be. Tehát valahol ez lesz az a motor, ami megszüli azt, hogy jobban odafigyelek, hogy jobb döntést hozok, hogy kitartok a döntésem mellett. Sokkal könnyebb lenne füllenteni, hazudni, mert kegyes hazugság, mert most úgy adódott, de ha kiállok amellett, hogy én ilyet nem teszek, annak rengeteg hozadéka lesz, és elkezdem gyakorolni, mert egy eszményképhez kapcsolódok, hogy hogyan néz ki egy apa, hogyan néz ki egy anya, nem mondom tovább megint előről, akkor az én életemet kezdi bearanyozni, és ezt mindezt csak ki kell próbálni. És ha elkezdjük kipróbálni, akkor lesz önbecsülésünk, önbizalmunk, elkezdenek mások is tisztelni, sokkal többen akarnak velünk együtt dolgozni, hirtelen az anyagi dolgaink is emiatt jobban fognak menni, a családunk stabil marad, a gyerekeinket jól tudjuk nevelni, ugye, és mindenre elkezd jó hatással lenni az, hogy mi egy olyan értékrendi pályán maradunk, mert ezek ugye maga ezeknek az eszmei blokkoknak, tehát az, hogy mi ezeket a mércéket tisztán tartjuk, ez egy értékrendet ad. És hogyha ezt a teljes magyar kultúra szintjén meg tudjuk csinálni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, akkor mindannyian egy közös értékrendben vagyunk, és mindannyian ugyanaz az eszményképet akarjuk követni, hogy egy jó pedagógus az milyen, mit ad a gyerekeknek, mit ad a szülőknek, hogyan viselkedik. Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. A 19. században írt, most nem jut eszembe, mert sajnos nem az én szakterületem, de a pedagógiáról írt nagyon híres könyvben egy nagyon neves ilyen pedagógus fejlesztő írta, hogy akkora felelőssége van a pedagógusnak, hogy neki uralkodnia kell a hajlamain. És ez valami olyasmit jelent, hogy az, hogy ő milyen példát mutat, abban nem engedheti el magát. Hogyha ő nagyon szeret dohányozni, vagy éppen mindig miniszoknyába járna, vagy legszívesebben elengedné a beszédét olyanra, amilyen éppen csak kiesik a száján, akkor sem teheti azt. A hajlamain is kell uralkodnia, mert a felelőssége nagy a következő nemzedékre való lenyomata által. És amikor ilyenekről kezdünk el beszélgetni, akkor én érzem ennek a terhét, de ebből épül egy közös értékrend, ebből épül egy olyan világ, ahol egymás kezét megfogva soha többé nem kell szerződni, ahol a házasságok működnek, ahol a jövő nemzedék erősebb lesz. Értjük ezt, tehát erre tud épülni. Elsősorban otthonról, de tudom, hogy legnagyobb része a
a ma élő nemzedéknek, például a fiúknak szoktam mondani, hogy ha a házasságok 50%-a válással végződik, és az élettársi kapcsolatokat is hozzávesszük ehhez, aki nincs benne a házassági statisztikákban, ugye, tehát a válásban se lehet, az ő szétesésükkel meg inkább 70-75% a szétesi családok aránya, akkor a fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondása, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik. És ott vannak az olvasmányok, a színház, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ott olyasmi minták kerülnek elénk, ami nem a mi életünkben van, nem a mi környezetünkben, nem a mi baráti körünkben, de mégis hihetetlen, le van írva, hogy kapcsolódni tudunk, és a mi mintánkat elkezdi árnyalni, vagy többet hozzátenni. Persze nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, meg milyen színházra vagyunk, meg minden, mert mondtam, hogy óriási kockázatok vannak a mai modern torzításokban, de azt hiszem, hogy mozaikokból akarni kell összerakni. De ha nem akarja valaki, akkor biztos, hogy nem szét fog esni az élete, biztos. Ha viszont akarja, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog, de a valószínűségét hihetetlen mód megnöveli.

0: játékosan tanulnak a környezetvédelemről a miskolci diákok. Számos helyi iskolába látogattak el az Országos Erdészeti Egyesület erdőpedagógusai az iskolában az erdőprogram keretében. A kezdeményezés célja, hogy interaktív, kiscsoportos foglalkozásokkal segítsék a környezeti nevelést, amelyben idén a fenntarthatóság mellett a biológiai sokféleség kapta a főszerepet. A részletekről Pintér Eszter programfelelős adott tájékoztatást.
1: Az erdei iskolák közül a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola az, amit az Észak-Erdő ZRT üzemeltet. Ezen kívül van még, ugye ő Miskolcon van, Répás után található a Bikmak Erdei Iskola, ez igazából egy turistaszállás, és az Észak-Erdő ZRT tulajdonában van a Fónagysági Bagolyvár Erdei Iskola is, de őt már bérbe adtuk. 2005 óta működik a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola, ugye Miskolci és Lilafüred között a Csanyik-völgyben található. Több szempontból is különleges egyébként ez az erdei iskola, hiszen ez a megye egyetlen erdőgazdaság által működtetett erdei iskolája. Ezt egyébként az Országos Erdészeti Egyesület is minősítette. Ugye erdészeti erdeiskola, ez azt jelenti, hogy a foglalkozásokat erdészeti szakemberek, például erdőmérnökök, erdésztechnikusok vezetik, és ugye ők is kivitelezik, ők is tervezik meg. Annyit kell tudni róla, hogy ellentétben a legtöbb erdeiskolával országszerte, ez hátizsákos, azaz napközis rendszerű, hiszen annyira közel fekszik a városhoz, hogy nincs szükségünk szálláshelyre, hiszen ugye a Majáris Parki buszvégállomásról egy negyed óra alatt meg lehet sétával közelíteni, illetve a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútnak a Mahócai szárnyvonala ott fut előttünk, tehát onnan is kisvasúttal is elérhetőek vagyunk. Szervezünk programokat nagyon sokféle korosztálynak, óvodástól tényleg akár a nyugdíjas csoportokig. Tudni kell, hogy tanév közben általában inkább ugye iskolás, óvodás, középiskolás csoportok jönnek hozzánk, viszont délutánonként, hétvégente is ugye a szünetekben inkább a felnőtteké a főszerep, hiszen tarthatnak csapatépítőket, céges rendezvényeket, családi napokat. Ugye a terület nagyon-nagyon gyönyörű és hatalmas nagy, úgyhogy ilyen több száz fős rendezvények megtartására is alkalmas lehet akár. Ezen kívül számos sporteseményt is tartanak nálunk, többféle ilyen tájfutóversenyt, kerékpáros, ijászversenyeket. Nagyon-nagyon sok a visszajáró, mert ugye aki az egyes busz vonalán van, ők nagyon könnyen meg tudnak közelíteni bennünket, és például az óvodákban vagy az általános iskolások alsó tagozatában ott még megoldható az, hogy egy-egy napot úgy tömbösítenek, hogy kijöhessenek hozzánk, és akkor tulajdonképpen egy környezetismeret órát helyettesítenek, ugyanis első-második osztályban már nincsen környezetismeret egy pár éve, úgyhogy akik igazán, akiknek szívügye, azok a pedagógusok kihozzák a gyerekeket, hogy be tudják pótolni ezt a hiányosságot itt kint az erdei iskolában. Ezen kívül a nyári szünetben napközis erdőjáró tábort szoktunk tartani. Leggyakrabban óvodások és általános iskolások jönnek, ugye egy-egy osztályi csoportban, tehát körülbelül egy olyan 25-30 fő, egyszerre ilyen csoportból 2-3-at tudunk fogadni, hogyha úgy van rá igény, mert az is előfordul, akkor ugye nagyobb létszámba akár egy teljes iskolának az alsó tagozata is ki tud jönni, ez egy pici szervezést igényel, de ezt is meg tudjuk oldani. És a programokat úgy kell elképzelni, hogy általában délelőtt egy vezetett túrát szervezünk, ahol ugye az erdész szakemberekkel mennek ki a gyerekek az erdőre, és akkor ott testközelből ismerkedhetnek meg az állatokkal, növényekkel. Ugye az a tapasztalatunk, hogy amit a gyerek ismer, attól nem fél, tehát ami eredetileg vagy elsőre még egy picikét, mondjuk ijesztő, egy erdei béka, egy sikló vagy egy szarvasbogár, ugye azt is megnézzük közelről, alkalmasint meg is fogjuk, és akkor megmutatjuk nekik, hogy hasznos tagjai bizony ők is az erdőnek, és nem kell feltétlenül tartani tőlük. És akkor körülbelül dél körül, ha visszaérkezünk, vagy ugye, hogyha valaki csak délelőttes programra jön, akkor rövidebbek ezek a túrák, és utána, amikor visszaérkezünk az erdeiskolába, akkor pedig különböző játékos erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt, vetélkedőkön, erdész activity, kvízek, kincskereső túrán például, ami ugye egy rövidebb ilyen erdőben sétálgatós feladatmegoldós foglalkozás, krumplilángos csütünk, íjászaton vehetnek részt, szoktunk motorfűrészes vadászkutyás bemutatókat is tartani. Tehát nagyon sok rétű, sokféle, de a célunk mindig az, hogy hogy ne a tanteremben üljenek, hanem kint legyünk a szabadban, ha csak az időjárás engedi. Ugye akár a gyakorlatban hasznos ismeretekhez is juthatnak, például most a nyári táborban nagyon sok hangsúlyt fektettünk rá, hogy hogy kell felkészülni egy túrára, mit kell magukkal vinni, hogy tudnak tájékozódni kinn az erdőben. Megtanítottuk őket, hogy hogyan kell tüzet rakni szabályosan, ugye mikor szabad egyáltalán, hiszen most ugye tűzgyújtási tilalom van, hogyha ezt a tüzet elkészítették, és mondjuk megsütötték a kis szalonnát rajta, akkor hogy kell szakszerűen eloltani, hogy abból ne legyen gond. Tehát tényleg nagyon sok ilyen gyakorlati ismeretet is elsajátíthatnak itt nálunk. És ezt mindig szokták kérdezni a szülők, de nagyon vegyes a korosztály, elsőtől nyolcadik osztályig, hiszen pici kortól jönnek már, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer eljön, az utána minden évben jön. Vannak olyan kis elvetemültek, akik többször is, vagy több hétre egy nyári szünetben, mert nagyon-nagyon szeretik. És ugye itt is az a cél, hogy jól érezzék magukat kint a szabadban, és kapcsolódjon egy ilyen kellemes érzés ahhoz, hogy az erdőben töltjük az időt. És ugye így válnak tulajdonképpen környezettudatos felnőtté majd. Nekem nagy büszkeségem az, hogy több olyan gyerek is járt a táborunkba, akinek egyébként nem volt kapcsolódása feltétlen a természethez, tehát nem volt a családban olyan, de aztán mégis például az erdészpályát választotta. Tehát ugye nagyon sok a visszajárunk, akik már ugye alsó tagozattól fogva jönnek, és pontosan azért jönnek, mert nagyon szeretik ezt a fajta elfoglaltságot. Ez is ritkán előfordul, hogy ha újak jönnek, akkor eleinte fura nekik, hogy ugye egész nap a szabadban vagyunk, meg nincs telefon, ami nem is lehetne, mert ugye nem nagyon van kint térerő, és wifi sincs, úgyhogy a virtuális világhoz nem is férnek oda. De körülbelül egy óra múlva, ahogy telik a tábor, már nem is jut eszükben, mert ugye annyira sok fizikai inger éri őket idekint, hogy egyszerűen elterülődik a figyelem arról, hogy ő neki most éppen játszania kellene a telefonján. Nagyrészt miskolciak, de most már egyre több olyan van, akiknek a szülei bejárnak Miskolcra dolgozni, és ugye reggel be tudják hozni a nyári táborba őket, illetve több olyanunk is van, akik akár külföldiek, akár mondjuk budapestiek, vagy a Dunántúlról származnak, de a nagyszüleik itt élnek Miskolcon, és ugye a nyári időszakban a nagyszülőknél töltött időben jönnek el például hozzánk a táborba. De tudni kell azt is, hogy ugye mi erdőpedagógiai módszerekkel dolgozunk, ami eleve játékos és nem kötött. Tehát pontosan az a lényege az erdeiskolának is, hogy itt nincsenek bezárva, nincsenek időkorlát közé szorítva. Például, hogyha én látom a foglalkozás során, hogy a gyerekcsapat elfáradt, szellemileg már nem bírnak figyelni, akkor nem erőltetem tovább azt a foglalkozást, hanem akkor mi megtehetjük, amit mondjuk egy általános iskolában a pedagógus nem tehet meg, hogy akkor én ott befejezem, és kimegyünk egy picit az udvarra szaladgálni, vagy megnézzük a házi állatokat, vagy egy teljesen más jellegű foglalkozást, mondjuk egy íjászatot kezdünk el. Tehát ilyen szempontból az erdeiskola nagyon rugalmas, és nagyon jó kezelhetőek vele a mostani gyerkőcök is, mert jobban tudunk hozzájuk igazodni. A táborunk során is, sőt az év során is a legnagyobb kedvenc, úgy szoktunk járni ugye a Kecskelyuk barlanghoz, a Királykút forráshoz, valamint van egy olyan programunk, minden ebéd után kapnak egy kis időt, egy fél órát, amikor nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, hanem van egy területünk, ahol szabadon, önállóan kilakított csoportokban kunyhót építhetnek az ott talált anyagokból. Ezt annyira szeretik, hogy nagyon sokszor nehéz őket onnan elcsábítani, hogy most már valami más foglalkozást is csináljunk, mert ugye ilyesmire nagyon-nagyon nincs főleg a városi gyerekeknek alkalma, hogy kipróbálhassa magát, hogy tényleg meg tudja csinálni úgy azt a kunyhót, hogy oda majd nem esik be az eső, meg be tudnak bújni öten, tehát ezt például nagyon-nagyon szeretik, és ugyanilyen kedvenc, és nem csak a fiúk, hanem a lányok körében is az íjászat például. Ugye ahhoz is kell egy kis ügyesség, viszont nagyon-nagyon sok türelem is. Amikor eleinte az első két napban például egy tábor során, vagy ugye, hogyha eljön hozzánk egy osztály, akkor is igyekszünk mindent megmutatni, ami él és mozog, meg hogy mi mivel függ össze, és erre nagyon hamar ráéreznek. Tehát amikor látja, hogyha felemelünk egy faágat, vagy egy kis fadarabot a földről, és az alatt akár 20-30 élőlényt is láthatunk, akkor ugye könnyű megmagyarázni, hogy miért van szükség az erdőben mondjuk a holtfára, és miért kell vigyáznunk arra, hogy akár egy véletlen során nehogy egy erdőtüzet okozzunk, mert hogy csak egy ilyen pici területen is akár több ezer élő lény élhet. És szerintem, hogyha így szemtől szemben találkoznak ezzel a dologgal, akkor sokkal könnyebb őket megfogni, és sokkal jobban oda is figyelnek, tehát ökotudatosabbak lesznek felnőttként. Azért is találták ki ezt a programot, hogy olyan iskolákhoz is eljuthassunk, olyan intézményekhez, akik például ugye itt a megye is hatalmas nagy, és vannak olyan távoli csücskei is, ahonnan nem tudnak egyszerűen elutazni a gyermekek egy 2 órás buszos útra Miskolcra, hogy eljöhessenek az erdeiskolai foglalkozásba, és ugye megfordítottuk, tehát nem ők jönnek el az erdőbe, hanem mi visszük be a tanterembe nekik az erdőt. Szerintem ez is nagyon-nagyon eredményes egyébként, hogyha az időjárás engedi, és megtehetjük, meg vannak a feltételek az iskolában, akkor egyébként ezt a programot is kint szoktuk csinálni, tehát nyugodtan lehet az iskolának az udvarán, ha van egy ilyen kis fás hűves plac, mert ugye eleve más a hangulata, de hogyha erre nincs lehetőség, akkor bent a tanteremben is igyekszünk olyan kis mikroklímát biztosítani, hogy viszünk molinókat, képeket, számtalan olyan segédeszközünk van, amiket itt az erdeiskolában is használunk, a különböző növénygyűjtemények, gombák, aztán trófeák, amiket ugye kézbe is tudnak venni, meg tudnak fogni, meg bírnak szagolgatni, és akkor egy picikét már bevisszük az erdő hangulatát a tanterembe.

0: Keres hallgatóink, kapcsolat című műsorunk hangzott el, melyben a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról volt szó. A műsort Grunda János szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Ildikó, Grunda János és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Lajkó Félix és Balázs János felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. Jelentette be a Sándor Palota a közösségi oldalán. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, közülük számos külföldi. Számol be róla az MTI. A Sándor Palota csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nagy a hiátus a magyar agráriumban, közölte az MTI. Bóna Szabolcs a 35. debreceni Farmer Expo megnyitóján csütörtökön úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozóan, hogy merre van az előre, miközben megváltoztak a környezeti hatások. A tárcavezető rámutatott, hogy a megváltozott környezeti hatások nem csak Magyarországra, hanem egész Európára hatással vannak. Megváltoztak a körülmények, megváltoztak a mérethatékonysági határok, és nekünk ehhez alkalmazkodni kell, fűzte hozzá a miniszter. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban celebrált ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 25-én a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási és szociális intézmények vezetői részére szervezett tanévnyitó vezetői értekezlet. Tájékoztat a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. A program az intézményvezetők részére az Egyházmegyei Kateketikai Központban folytatódott. Míg az iskola lelkészek a debreceni püspöki hivatalban ültek össze, hogy a következő tanév feladatairól egyeztessenek. Ezt követően bemutatták a 2026-2027-es tanévet érintő személyi változásokat az intézményekben, majd rövid prezentáció keretében értékelték az elmúlt tanév eredményeit és tapasztalatait. Janez Janša, szlovén miniszterelnök csütörtökön megvédte kormánya döntését, amellyel Szlovénia megakadályozta az izrael-ciszjordániai telepbővítési terveit elítélő közös Európai Uniós nyilatkozat elfogadását. Adta hírül az MTI. A politikus a közösségi oldalán azt írta, a kormány csak kiemelte Szlovéniát abból az ördögi körből, amelyben az ország hitelességét veszítette Izrael minden egyes lépésének folyamatos és aránytalan elítélése miatt. A miniszterelnök az Európai Uniót is kettős mércével vádolta. Szerinte miközben Brüsszel más nemzetközi válságok és erőszakos cselekmények esetében hallgat, Izrael minden újabb telepítési bejelentésére reagál. Végül hazánk időjárásáról. Délutánig még lehetnek felhősebb helyek, ahol záporeső is előfordulhat, majd mindenütt csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 Celsius fok között alakul. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: Tizennégy óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztő Csút Judit.

0: Az elmúlt év végén díjjal ismerte el két régóta magas színvonalon alkotó művész és egy kultikus hip-hop csapat munkáját a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete. Példakép kategóriában Rutka Róbert, életmű kategóriában Németh Gábor, míg újító kategóriában a Kezdet fiai kapta a különleges betonplakettet. Ezt a díjat a Szerzők Egyesülete egyébként 2023-ban azzal a céllal alapította, hogy a magas színvonalú alkotó és előadó művészeti tevékenységeket elismerje és ösztönözze. Az imént hallott dal alapján talán már sokan kitalálták, hogy a díjazottak közül a vendégünk Rutka Róbert Artisius és Fonogram díjas zenész és zeneszerző. Az It's Your Life 25 éves idén, és hogy a közösségi oldaláról idézek, a csapból is ez volt. Valóban úgy gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük, és a mai napig szeretjük ezt a dalt. Ugye ez egy Jimmy Winchesterrel közös dal, hogyha jól mondom.
1: Igen. Ez pontosan 2001-ben indult az a zenekar, ami 8 évig aztán tényleg szanaszéjjel játszott az országban, számtalan klipet csináltunk, és ez nagyon szép közös munka volt, és utána, amikor Jimmy visszament Írországba, pár év elteltével azért újra hiányozni kezdtek ezek a dalok. Egy olyan 3-4 éve úgy döntöttük, mi lenne, ha évente összeállnánk, meg csinálnánk egy szimfonikus változatot, ugye azzal a Wood Dancing sorozattal, amit elkezdtünk elsőként a MIPA-ba. Annó azzal számtalan díjat nyertünk, és utána azt gondoltuk, hogy ez egy másik arcunk, de már hiányzik a rockzenei része és az egésznek, úgyhogy évben egy nagy rockkoncert, és lesz majd egy szimfonik. Tavaly megtörtént, tényleg döbbenet, hogy 4 óra alatt elfogytak a jegyek a Művészete Palotájába, úgyhogy ezt a hagyományt meghagyjuk.
0: És hát amit még erről a koncertről érdemes elmesélni, volt szerencsém ott lenni, hogy a végén a közönség állva táncolt. Ilyet se gyakran látunk egyébként a MIPA-nak a Bartók Béla hangverseny termében.
1: Igen, igen, és attól szép az egész, hogy ez a kezdeti felállás, ugye, mert szanaszéjjel mentünk a világba, hogy a Bollai Gergő is hazajött a Jamie sem miatt, és annyira jól sikerült, hogy most tényleg eldöntöttük már. Úgyhogy lesz, megígérem.
0: Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír azoknak, akik a Jimmy Winchesterrel közös formációt szerették. Példakép kategóriában ítélték oda ezt a díjat, és az átadón azt nyilatkozta, hogy volt egy idő, amíg nem gondolta volna, hogy valaha példakép lesz, főleg, hogy zenészként, hiszen még egészen fiatalon volt egy olyan egészségügyi probléma, ami miatt egy orvos azt mondta, hogy hát maximum zenész nem lesz.
1: Igen, hogy fiatalkorban egy ilyen betegség miatt így a hallójáratommal nagyon sok baj volt, szóval így utána már elveszettem a hallásomat, meg kellett műteni, felnyitni két oldalt a fejemet. Nagyon sokáig jártam egyébként vissza a kórházba, az 6,5 éves koromig vizsgálatokra. Valójában ettől az egészről azt kaphattam meg, hogy az, hogy kicsit bezárult a világ, és a zenébe találtam meg azt az egyetlen kifejezési formát, nagyon zárkózott voltam vagyok azóta, és a színpad az egyetlen hely, ahol szeretek megnyílni. De talán ettől a pár évtől kaptam meg azt, hogy a zene felé fordultam, és hogy mindenem az lett. Ott volt egy hamis hangverseny zongora a nagymamám a házába. Sokat voltam ott lent, odaültem mellé, püföltem a hangszert, írogattam már így kis dolgokat, és azt gondolom, hogy a zene megváltoztatta az életemet, és az volt az a, hát hogyha már itt tartunk, hogy az a szanktum, hogy az a szentély, ahol el tudtam vonulni, és ott volt egy titkos ajta, amit meg tudtam nyitni, és én magam lehettem, és talán ez hálája meg a közönség, hogy soha nem akartam másnak látszódni, önazonos akartam lenni, mert azt gondolom, hogyha az ember bármennyi hangot lejátszik a világba, vagy bármit tesz, ezért felelősséggel tartozom, és szerettem volna nem szemetelni idézőjelbe, most már hosszú ideje, úgy gondolom, hogy szeretnék a művészetnek élni, azt csinálom, amit szeretek, és talán azért is, mert van egy hitem, azt többször is elmondtam, hogy én még mi hiszek abba tényleg, hogy pár év hang is képes megváltoztatni ezt a világot, mert azt gondolom, a zene pont olyan, mint az élet. Megírjuk, eljátszuk, és nem marad utánunk semmi, csak a dal. És nem mindegy, hogy ez a dal milyen lesz, úgyhogy én ezt a dalt próbálom egész életembe befejezni, ha egyáltalán tudom, és talán azért is teremtődhet meg ez a sokszín is, hogy szerencsés is vagyok, valószínűleg jókor voltam, jó helyen, hogy ennyiféle mindent tudok csinálni, tehát hogy írok színháznak, a balettet, rengeteg filmzenét, előadóknak, különböző előadóknak, a popzenétől a népzenéig, és a színészekkel közös munkák, ezek mind valahogy annyira színessé teszik az egészet, hogy nem enged lankadni, és kérdezték is a díjátadom már többször tőlem, hogy Robi, de hát ennyi mindent csinálsz, hogy nem érzed, hogy gépies eszel, vagy pedig, hogy az egész egy ilyen üzemmé válik, hogy a Luther Robert ennyi mindent belevág. Mondom, nem. Hiszek abba, hogy valójában az, hogy az ember éli az életét, és nyitott szemmel járt, és intenzív marad, hogy azt gondolom, hogy az amplitudok szélén születik a művészet, és nem pedig a lineális vonalak mentén, úgyhogy kell néha igenis egy pofon, egy csalódás, ami kimozdítson, és már nem kell gondolkodnom, tehát szövegeken, hangokon valahogy ezek az érzelmek már egyből zenévé alakulnak, csak meg kell találnom a kifejezési formát.
0: Igen, amikor készültem erre a beszélgetésre, én is ezen gondolkodtam, hogy talán ez a példakép kategóriában elnyert újabb díj a sok másik mellett azért is lehet, mert hogy ennyire széles az a terület, amin zeneileg és alkotóként mozog. Most a hallgatók nem látják, de több oldalnyi kinyomtatott papír van előttem, amin próbáltam összegezni tulajdonképpen magamnak, mert hogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogyha ezt végig szeretnénk beszélni, hogy valóban itt van a színházi munkák, színészekkel közös albumok, a saját szóló út, a Jamie Winchesterrel közös út, már ugye van...
1: A filmzenek, igen, az első számú szerelmem azért elmondható.
0: Igen, tehát hogy az itt csak egy egész oldal, ahol azoknak a filmeknek a listája van, amelyekben közre működött, és akkor ezek mellett még a különböző formációk. Azt gondolom, hogy ez a fajta elképesztően sok területen jelenlevés, ez valóban nem egy szokványos zenész életútnak mondható, hogy nem csak a hangszer, hogy nem csak a dalszerzés. Minek köszönhető az, hogy ennyire sok területre kitekintett?
1: Nem tudom, a zenét az, hogy egészként, tehát ilyen érzésekként kezelem, és vannak, nem is feladatok, de vannak kihívások az életemben, hogy mindig előre akarok menni, tehát egyszer-kétszer volt, hogy hátradőltem, és elégedetten egy hónapra, de az nem jó irányba viszi az embert, mert valahogy elkezd visszafele menni. Most jöttem vissza Veszprémbe, velük is dolgoztam számtalanszor a színháza, és már szinte el is felejtettem, hogy több mint egy éve írtam egy műzikelt, ami nagyon nagy sikerrel megy, és olyan jó érzés volt újra megnézni, hogy és tényleg már a saját dalaimat is fel kellett eleveníteni, és valószínűleg ez az éberség engedi azt meg, hogy állandóan készenlétbe kell állnom azért, hogy megfeleljek nem csak a közönségnek, hanem van egy csodálatos zenész csapat körülöttem. Hál' Istennek, amióta színpadra kerültem, az ország legjobb zenészeivel játszom együtt, mert elmondhatom, hogy 20-valány évesen, amikor feloszott a V-motorok, és megalakult a szupergrup Lerpistiékkel, a Tátrai Tibusz gitározott, és ugye megalakult a Tátraiben, akkor volt egy gitáros keresés, és bekerültem a nagyok közé, és köztük szocializálódik az ember, és turnéba bekerül. Sok bölcsességet tanultam tőlük is, és ezeket így elteszem útravalónak. Ugyanilyen volt a Tolcsfai Laci is, hogy mentünk játszani Erdélybe, még annó nagyon régen, és azt mondta, mutogattam a saját ötleteimet, és mondta, figyelj, na ez a jó irány. Írjál saját dalokat, saját szövegeket, de olyanokat, amiket életed végéig felválasz. És valahogy ezek így bennem maradtak. És megtehettem azt a döntést, hál' Istennek a zenén, amikor lehetőségem volt, hogy reklámzenét is ugye több mint ezret írtam, és elég nagy világcégeknek, hogy megteremtődött az a lehetőség, hogy innentől kezdve tényleg csak azt csinálok, amit szeretek. És a legfontosabb az volt, hogy ki tudtam váltani önmagamat azáltal, hogy csak a saját dalaimat, csak a saját zenémet játszom, és akkor ez hosszú évekig így telt. De néha az a jó más is játszani, mert ne az legyen, hogy az ember hogy csak azt játsza, amit én írok, meg én hangszerelek. Pár kihívás van, és ugyanúgy, hogy a Bereményi Géza, amikor felkért a Cseh Tamás, vagy a Tamás halál után, hogy hangszereim át a életművének egy részét, két ilyen nagy koncertanyag is készült, amiből film is született, akkor az is egyfajta kihívás. Vagy a Lerpist, amikor azt mondta, hogy újra összetalálkoztunk még a 60-on, és mondta, hogy csinál újra szimfonikot, eltelt 20-valány év. Mondom, hogy te dalajtad bármikor, nagyon szívesen.
0: De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy picit mindig váltani kell. Tehát, hogy az, hogy ennyi féle alkotóval van folyamatosan kapcsolatban, hogy nem egy magányos utat jár a színházi együttműködésben, filmekben is, tehát, hogy ott az mindenféleképpen megkíván egyfajta jelenlétet, ez segít.
1: Ez a legfontosabb. Megtanultam felülbírálni magamat, megtanultam döntéseket hozni. Tehát amikor az ember megél valamit két nap alatt meg felvesz, és akkor azt mondjuk a film alatt, vagy azt ránézek, és eltelik fél nap, hogy újra kezdem. Nehéz ám megnyomni a delete gombat ilyenkor, és az ember, hogyha már a döntéseit meg tudja, körülbelül 50 év fölött jutottam el oda, hogy tudok már nemet mondani bizonyos dolgokra egyből, tudok szelektálni, és ez valahogy az én időmet akartam kiváltani. És ezért született újra, hogy elvettem a saját dalaimat, az olyan dalokat, amiben rengeteg van, amikor írok valakinek például egy dalt, akkor nekem nagyon fontos, hogy önazonos legyen, és meg kell ismernem őt, most már inkább csak barátoknak, olyan előadóknak, akiket ismerek régóta, vagy leülünk, és beszélgetünk, és megismerem a lelkét, és érzem, hogy neki rám van szüksége, akkor megírom akár a szöveget is, és ettől lesz valahogy az egész szép, és ettől lesz ő is önazonos, és valahogy ez az egész így mozgásban tart.
0: Példakép kategóriában kapta meg a Szerzők Egyesületének a díját 2025 végén. Hogyan adja át a tudását a következő generációnak? Milyen kapcsolatban van az új generációval?
1: Ez nagyon fontos. Én nem leszek valószínűleg nagy generáció, mert az időszak már elmúlt. Viszont rájöttem, hogy megtehetem azt, hogyha benne vagyok bizonyos jobban, nem vállaltam ilyen nagy műsoroknak, tehetségkutatóban, mert ez nem érdekel. Viszont amikor arra kérnek fel, hogy ezek a zenei, öröm a zene programokban akár járják az országot, zenekarok, akik saját dalukkal mennek, saját szövegekkel, akkor ott a helyem, ezt már tizenvalahány éve tolom ezt a részét, és nagyon szívesen elmegyek és segítem őket. És ha látok pár tehetséget, akkor megpróbálom külön is segíteni. Hát már mennyi lehet, hogy film kapcsán elhívni őket.
0: Az öröm a zene ugye egy országos, sőt határon túl is pontosan, nyúló tehetségkutató.
1: Egy nagyon szép tehetségkutató program, és ott a zenekarok tényleg nagyon felkészülten élőbe kell megmutatkozniuk, akiket kiválasztanak ezeken a területi döntőket.
0: Saját szerzeményekkel.
1: Nagyon sok zenekar, a Margaret Island, ugye több zenekar ott tűnt ki anno, és ott lehettünk, amikor dönteni kellett, és azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy láthatom őket. Van, akik eltűnnek, és azt is sajnálom, mert mindenki nem lehet segíteni sajnos, de én ott vagyok, sokan megkeresnek, elküldik, véleményt kérnek. Van, aki csak azt mondja, hogy hallgassam meg a dalaikat, lemegyek egy próbaterembe, kapnak másfél órát, minden dalról elmondom, hogy hogy csinálnám. Nem muszáj megtartani, de van egy olyan rutinom, hogy érzem az arányokat a zenén belül, hogy vezetsz egy koncertet, ott is arányokról szól, hogy építesz fel egy dalba, az hogy szólítod meg őket, akkor már egyel előrébb vagy.
0: Arról már szó esett, hogy Jimmy Winchesterrel, illetve az eredeti felállásban azzal a zenekarral, amivel annó játszottak, most újra lesznek koncertek. Erről majd nyilván lehet a közösségi oldalon olvasni. Milyen egyéb tervek vannak erre az évre?
1: Tavaly megcsináltam még a szenvedélyes nőknek a zenét. Idén már megkaptam egy vagy két felkérést. Dolgozunk tovább Gáborral, ugye már elég régi a kapcsolat. A Grecsó Krisztián a való közös munkánk, amikor elkezdtük, 15-ben megismertük egymást, akkor elkezdtünk irodalmi eseket csinálni, írtunk egy oratóriumot is egy a görögkatolikus egyház felkérésére. És ez a vonal is egy új volt az életemben, hogy a költőket, csináltam már klasszikus, meg kortárs költők megzenésítéseit, de az, hogy kicsit belevinni a prózától kezdve, vagy a novelláktól az irodalmat is a zenélésbe, ez valahogy a Krisztiánnal együtt újra felélesztette bennem, hogy de jó is ezt is csinálni. Ez egy misszió. Úgy indultunk neki, 50-70 ember jött el az elsőre, nem gondoltuk, hogy egy után egy művészete palotáját megtöltünk, vagy ilyen nagy tereket. Itt is most lépünk egyet a Krisztiánnál, és most készül egy következő anyag, és ez azért most arról is szól nekem, hogy félretettem önmagam hosszú időre. Én a saját anyagomat, ugye amikor felvettem tavaly előtt, amikor a Kátya már nem volt a Törékeny Égen című dalt, akkor ledöbbentem én is, hogy mennyi érdeklődést kaptam, a meghívást egy dal szöveg miatt, ami mennyi embert megérintett, és úgy döntöttem, hogy akkor ebből egy teljes anyagot megcsinálok, úgyhogy most ez is kijön, és még készül, írtam közben egy saját albumot, ami egy egyel keményebb hangzás, vagy populárisabb. Egy nagyon színes év lesz, de fontos feladatok is vannak, és ami nagyon fontos, hogy több barátom is elment ugye az elmúlt két évben, ugye a Kátya volt, aki, mert nagyon közel álltam, és írtam a dalait.
0: Igen, Tompos Kátyával Tompos is Kátya. Nagyon szoros és alkotói viszonyban voltak.
1: Ez azóta is szinte ott van majdnem minden nap az életemben, mert lett egy Kátya alapítvány, utána csináltunk egy koncertet a Művészetek Palotájába, azért, hogy az emlékét tovább tudjuk őrizni, és hogy ráértünk arra, hogy a színészek nagy része ugye számlás, tehát nem mindenki társulati tag, és ha történik valami, mint a Kátyával, mert akkor pont nem volt már társulati tag, történik egy súlyosabb betegség, nincs hova fordulni, marad 75 ezer forint per hónap egy idő után, abból nem lehet megélni. És hogy az ilyen súlyos kezelés alatt álló betegeknek vagy színészeknek legyen lehetőség. És milyen szép dolog volt, hogy ez a legnagyobb társadalmi összefogás volt, azt gondolom, ami a Kátya halála előtt történt. Az, hogy ennyi ember összefogott, és valahogy érezni lehetett, hogy az ország ki volt éhezve arra, hogy közösen tudjunk szeretni valamit. És a Kátya volt az első olyan emblematikus történés ebben a megosztott világban, hogy összehozta őket. Annyi ember hívott fel, segíteni akartak, és együtt szerettek volna valamit szeretni. És megtörtént a csoda, hogy soha semmilyen alapítvány ekkor összeget nem kapott. És mire megtörtént, emlékszem, lejöttünk a színpadról vasárnapi nap, akkor a Kátya már visszahívott, hogy most megint kórházban vagyok, valami kis baj van, de semmi gond, lehet, hogy ez már a gyógyulás, és 6 nap múlva meghalt. De hagyott itt valamit, én is sokat töprengtünk azon, hogy mi az, amivel tovább lehet vinni. Ha meg tudjuk teremteni azt, hogy lesz lehetőség ennyi embernek, és hogy észreveszik ők is, hogy eljut az üzenet, hogy igenis ott van, lesz valami, és meg is történt már, hogy beteg daganatos színészeknek már tudunk segíteni. Bizonyos összeggel, amivel át tudnak vészelni fél évet, egy évet az életükbe, ez nagyon nagy dolog. Hogyha ezt a Kátya fentről látja, akkor azt gondolom, hogy egy csodálatos dolog. Kállami Molnár Peti is nagyon közeli barátom, én hang szeretem, meg rengeteget játszottam bele, és ott is, hogy valaki így hirtelen megy az emlékét, hogy lehet, vagy segíteni a családnak, úgyhogy annyi kihívás van, és ez már nem csak a zene, de azt gondolom, hogy mellette még jó lenne belevenni a fiatalokat is, hogy még többet segíteni, de azért egy nap csak 24 órából áll.
0: És ahogy egy nap 24 órából áll, így a műsoridőnk is véges. Én azt gondolom, hogy a Tompos Kátyával közös Viszlek című dallal búcsúzzunk. Rutka Róbertnek pedig nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt, és ez a rengeteg terv, amit felsorolt, nagyon remélem, hogy beszámolhatunk, hogy mi hogyan valósult meg, és várjuk vissza.
1: Nagyon szívesen, és köszönöm. Thank you.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúth Judit volt. Milyen könyveket érdemes kézbe vennünk? Lesznek-e ígéretes koncertek a közeljövőben? Milyen új kiállítások nyílnak? És hogyan gondolkodnak a művészek? Akvarell című kulturális palettánkon számos ehhez hasonló témával jelentkezünk minden hétköznap a Magyar Katolikus Rádióban. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen Ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, rádiós regénytár.
6: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Negyedik rész.

Anna Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna. Nemzetünk maradék tisztessége.

0: A hattyúk felbukkanása Gál Gizibe hasította legélesebben.
1: Ó, édes Szűz Máriám! Ha nem csal meg érzetem, a hattyúk képiben szolgáló testvéreimet látom.
0: Tapasztja kezét a homlokára.
1: Egészen bizonyos, hogy ők azok. Bár csak közöttük lehetnék. Inkább a víz fogsága, mint hogy eleven hótként száradjak össze. Miért is nem hallgattam Jakab Julisra, hogy Dárius kincséért se engedjek az úr mázaskodásának? 2 hónapig erőst tartottam magam. Vácmán ostromlása serestült, hol egy kicsi ajándék, hol egy cirógatás.
0: Pillant iszonyodva a hintóbakra, Vácmán elfeketedett kezére.
1: Hol meg az eskűs fogadalom, hogy apámból gondolata szerinti szabad embert csinál? Nagy vacillálódás közt beadtam a derekamat. Ha van egyszerre omlasztó gyápolat a földön, akkor ez az volt. Mocskító gyápolat. Még neki volt képe azt mondani, hogy többet nem tud reám nézni. Apám maradt robotosnak, engem gyalázatostul hazakergetett. Azóta se magam előtt, se mások előtt nincsen becsülésem. Lelkem akár a holdfényre csalt ember nem leli helyét. Megkönnyebbülést csak az hozna, ha belévetném magam a tóba.
0: Gál Balázs a lánya után kap.
1: Mit akarsz tenni, Gizi?
0: Gál Gizi ürült szemmel mered az apjára.
1: Úgy húz a víz.
0: Gál Balázs elfehéredve öleli magához a lányát.
1: Nem volt elég a gyászból.
0: Gál Gizi az apja lábához csúszik.
1: Engedjen meghalni, édesapám! Ne bomolj, leányom!
0: Gál Gizit zokogás rázza.
1: Nem bírom tovább! Túl leszel rajta, meglátod. A világ szemében én...
0: Gál Balázs a kráter fölé emeli tekintetét.
1: Ha másként nem megy, világot cserélünk.
0: Gál Gizi öklével a sziklát veri.
1: Nincs olyan hely, ahol meg tudnék maradni. Van, tudom, hogy van, csak meg kell keresni.
0: Gál Gizi beletörődőleg rázza a fejét.
1: Apámnak, mert szép tájékokat is tapasztalt, elhiszem.
0: Olásamú partra veti a csákjákat.
1: A mái nap se járt szerencsével.
0: Jóka száraz inget vesz magára.
2: Ne adjuk fel ilyen könnyen, Samubá!
0: Olásamúnak jártányi ereje se maradt.
1: Milyen könnyen, Jóka! 3. napja étlen szomjon a tavat járjuk.

Itt van-e? Nincs. Fuss érte, hogy lessen tóvízibe, hát ha reiklát. Mindjárt sötétedik. Az ám, készítsük elő a fáklyákat. A hintóval mi legyen? Kérjed meg Benedek Mártontól. Piros Albert nehezen akad rá a bíróra. Kend is itt van, bíró uram. Hol lennék? Máskor elől járt a bajban. Benedek Márton beesett arccal bámul a szürkületbe vesző tóra. Az máskor volt, fiam. Ami most szakadt ránk, csak némulással lehet viselni. A hintóval és ezzel az ördöggel mit évők legyünk? Benedek Mártont megmásítja a harag. Vessétek a büdös barlangba, odavaló! A part csak lélekszámban fogyatkozik, hangban nem. Oda bizon! Elfeketíteni az egész tavat! Talán még a tündérpalotát is befedné feketedésével. Húsától megmérgeződne még a part is. Még hogy a part, s a hattyúk? A tisztás szélére sápkórosan Kész András tántorog. Anna? Hol van Anna? Andokné a tóra pillant. Keresik. Él? Annak várásán vagyunk mi is, fiam. Meghalt? Andokné szája préses kímélet. Anna nem halhat meg. Kész András akár a gyertyalobbanás. Ugye nem? Nem, ha én mondom. Kész András a tónak indul. Majd én megkeresem. Andok Mózes gyöngéden átfogja Andrást. Maradj veszteg, András. Van, aki megkeresse. Én hamarabb meglelem. Nekem segítőm az egész vízvilág. Tudjuk, András. Jóka harmadjára merült érte. Kész András kiszabadítja magát Andok Mózes válfogásából. Neki íramodik. Az ötödik lépés után ájultan esik a facsonkok közé. Olásamú, alig hogy kifújja magát, újra kutakodásra kész. Gyere, Jóka! Megyek. Addig nincs nyugovásom, míg reik nem lelünk. Nekem se. Olássamú Jóka mellé sántít. Bármi történjék, megpróbálok veled merülni. Igazán? Amíg bírom. Ne féljen, Kend mellett leszek. Mitől kéne félnem, fiam? Amitől a többi ember fél. Régtől tudom, hogy ami len van, nem a félelem mezeje. Nem bizan, fordítja Jóka merengését Olássamura. A félelem mezeje nem ilyen kövekkel van kirakva. Már tóparti fehéredésük mutatja, hogy lentebbi sorjázásuk még inkább a szelítségé. Többjüket végig tapogattam, mindjárt úgy szólt vissza, vigyél napvilágra. Időm s erőm engedi, mind napvilágra hozom. S mától azt is tudom, hogy miért. Ezek a kövek rakásba kívánkoznak. Épülő emlékezésre. Az egyik, mintha Anna nevét suttogta volna, a másik Erzsijét. Bori, Orsi, Trézsi, Mári, sóhajtotta a mohásabja. Margit, Bíborka, Julis, Apolló, Ilma, Róza, Villő, kergette magáról a mohát a sietősebje. Annát suttogva a szélsőkő külön mosdotta magát. Tisztulásánál sajdította szívembe azt a leányt, aki után csak messziről merészkedett szemem. Hányszor megpróbáltam erőt venni, hogy megszólítsam. Ha mást nem, legalább megkérdezzem, a mezei virágok közül melyiket szereti a legjobban? Most már sosem tudom, hogy melyiket. Nem baj. Minden szombaton szedek egy csokorral, kihozom ide a tóra, s szerte szórom. Válogasson tetszése szerint. Olássam

0: ugrásra rebbenti karját. Isten segéljen! Csak bátran! Olá Samu szemhunyásos bátorsággal bukik előre. Csápoló karmozdulatokkal próbál mélyebbre merülni, de 2-3 méternél félelem fogja el, gyors csapkodással vergődik a martra. Jóka elengedi maga mellett a menekvő sietséget, figyelmét soha nem látott látvány köti le. Akár ha puli lapulna a kövek közt, fonatosan lüktet a növényzet. A hattyúk őrzője. Mered Jóka a zöld pihegésre. Vízikutya. Zöld szőrű, zöld szemű vízikutya. Ha nem a hattyúk őrzésére csombolítja a fenék sarjadzása, felviszem az emberek színe elé. Lássák, a csoda is tartogat csodát. S ha ebben a csodában nem csalatkozik hiszésük, közelebb kerülne a remény, hogy a hattyúk levése sem a szem káprázata. Tényleges a jelen valóságuk. Jóka is kiúszik a martra. Miért a sietség, Samubá? Olá Samu vállára húzza a pokrócot.
1: Fáztam.
0: És aztán mit látott?
1: Mit kellett volna látnom?
0: A vízikutyát. Olá Samu a magasba pillant. Milyen kutyát? Jól halta.
1: Még szerencse, hogy nem nyitottam ki a szememet.
0: Jóka kacagva kérdi. Szemhunyással kereste villőt? Olá Samu zavartan pillog a környülállókra.
1: Érintését a kezemre bíztam.
0: Vakkeresés? Olá Samu hátraejti fejét.
1: Amilyen az életünk.
0: Jóka szerte fújja a szájára futó vízcseppet. Amilyenként botázódunk. Jóka válaszára rámordul a mart.
1: Ne minket hibáztas, Jóka!
0: Ajdreá, megfagyott az esze!
1: A bohókás sosem fagy meg.
0: Inkább perzsel!
1: Perzselje magát, ne minket!
0: Benedek Márton rosszallón csóválja fejét. Ahelyt, hogy tisztelnétek a merészségét, kikezditek! A zsongás megszelidül.
1: Tiszteljük csak hát a kimerültség szavunkat is kimozdította járásából.
0: Reked ki az eszünk! Csoda, hogy még nem bolondultunk belé!
1: A vesztés terülje ezután jő.
0: Olá Samu, mint aki most eszmél rá, hogy mekkora terű nyomja, a parti kövekre roskad.
1: Tükröm nincs, amit letakarjak. Órám nincs, amit megállítsak. Csak a feketedő ég borítja reám magát, rándul arca torzító fájdalomba. A nap már lenyugodott. Megállítani nem tudom. A hold dövdös szarvával visszafogni nem tudom. A csillagok még nem kezdték el fényesedésüket, ragyogásukat nem várom. Legdrágábbik gyermeke. Ha Isten kér, annak se adtalak volna oda. Adj magadról jelt, merre kereselek? Jövésedre meddig várjak, én legdrágább kincsem.
0: Jóka nehezen viseli a szorító csöndet. Baj érte, Samubá? Olá Samu leereszti szemhéját.
1: Nem.
0: Fennakadott a szeme.
1: A fohász vitte, tartotta fenn.
0: A fohász hallatára a maradék keserűség is előömlött.
1: Erőnkből már csak erre telik.
0: Ha összeadódna, felétől is zúgásnak eredne az erdő.
1: Úgy ám, stán az ég is meghallaná.
0: Meg, ha lenne érkezése. Mire van érkezése? Ha szól, mennydörgésével szól.
1: Fergeteggel, jégveréssel.
0: Áldásait felejtitek?
1: Áldásait az erőseknek adja.
0: A gyengéké a dologtevés.
1: Meg a dologtevés verejtéke. a mérhetetlen szenvedés.
0: Járatja körbe tekintetét Jóka. Sokan sokféleképp magyarázzák, hogy honnét ered a szél, a hegyek indítják-e meg, vagy a felhők. Az iménti sóhajok erősödése után azt kell higgyem, itt Erdélyföldön születik a szél. Szülőanyjuk a sóhajtozásra aggatott nyomorúság.
1: Ó, miket nem szaggat ki belőlem ez az eset.
0: Paposra formálódott a beszédem. Ha kívánhatnék valamit, semmi egyebet nem kívánnék, mint hogy legyen akkora hatalmam, visszaadhassam a leányokat a szülői háznak. Éljenek békességben, amennyiben békességnek nevezhető a vackolt családi melegség. Az én szememnek anya-apa híján növekedve annak tetszik. Hányszor elnéztem, a fészekből kiesett kicsi madarak után a fészkek is teljesen elárvulnak. Hányszor a nagyobb a zsindelyes házak árvasága? A szakadó lelkek a megmondhatói. Olásamú zavart szeme fölé kanyarítja kalapját, összeszorított szájjal a tisztás felé indul, majd fázós hangú énekbe kezd.
1: Ja Istenem, teremtettél, több víg napot nem rendeltél. Ja Istenem, tekints reám, több bánatot ne hincs reám. Én Istenem, tekints reám, több bánatot ne hincs reám. Elég, amit reám tettél, eleven hódtoddá te.

0: Andok Mózes lámpásos szekere könnyebbüléssel érkezik a szakadékot odahagyó fensíkra. A könnyebbülést csupán a lovak érzik. Kész Mátyás néban, miközben fia lázas homlokán tartja tenyerét, a fenyves nyögése visszhangzik. Az éji erdő nyugtalansága, riadalma. Andok Mózes, aki világ életében földi gondolkodású ember volt, először kívánkozott messzébb, vágyott arra, hogy a lenti utak helyett a fenti utakat is bejárja. Minél többet időzött a csillagok hunyorgásán, annál erősebb elvágyódás kerítette hatalmába. A megesett napok értetlenségén egyedül a titokbéli világ segíthet. Méregeti a hol kisebbedő, hol nagyobbodó csillagokat. Bárhogy is próbálom eszembe venni, földön túli rendelés lehetett Annáék sorsa. Földön túli parancsra tették, amit tettek. Kent, talál-e magyarázatot erre a három napra? Kész Mátyásné elakasztja az erdő nyögését. Én már semmire sem találok magyarázatot. Andok Mózes Anna csillagát keresi. Mit gondol? Földön túli parancsra tették, vagy másból? A maguk parancsából. Andok Mózesben tovább nő az értetlenség. Hogy érti? Megelégelték, amit nekünk kellett volna megelégelni. S miért éppen ők? Mert bennük volt a legtöbb bátorság. A gyönge leányokban. A gyöngék gyakorta az erősebbeknél is erősebbek. Andok Mózes ráhümmög.
1: Asszony beszéd.
0: Még inkább leányi cselekedet.
1: Anyám is mindig ezt mondogatta.
0: Anna tanúját is tette.
1: Tanúját.
0: Szédül bele Andok Mózes az égi kutakodásba.
1: Bárcsak ne tette volna.
0: Ha ezt valamelyik guruzsmás asszony megjövendőli, addig kergetem, míg ki nem fut a világból. Bár, ahogy visszagondolok, az aratóbálon úgy táncolt Andrással, mint akinek a lába elhagyta a felsepert csűrt. Fejét hátra ejtette, engedte, hogy az ölelkező forgás magával ragadja. A párom meg is jegyezte, mintha a csillagok ki akarnának táncolni. Ő úgy tetszik, odáig táncolt. Ahogy András szuszogásából kiveszem, ugyanoda készül.
1: András!
0: Kész Mátyásné végig simítja arcát. Tiszta forrósodás.
1: Adja Isten, hogy kiheverje!
0: Érzem, megsegéli.
1: Messze van-e az a barlang?
0: Kész Mátyásné madaras eligazodással forgatja fejét.
1: Itt kell legyen valahol. Annál a nagy sziklánál?
0: Annál. A borka sziklánál.
1: Sosem gondoltam volna, hogy lakja valaki.
0: Javasságra való hely.
1: Most már értem, miért idegenkedtem tőle.
0: Engem, mióta ott jártam, bizakodással tölt el.
1: Félő bizakodás lehet,
0: merül hallgatásba Andok Mózes.
1: Sose hittem a varázsszerekbe.
0: Talán mert kevésszer ért betegedés. Amiért gyermekkoromat fájdította. Egy nyáron hetekig nem tudtam hova lenni a fülfájástól. Amikor már se éjjel, se nappalom nem volt, anyám azt javalta, peseljek a markomba, s öntsem a fülembe. Nagy fájdalmamban szégyen ide, szégyen oda megtettem. Kicsi időm után elaludtam, s mire másnap reggel megébredtem, felfakadt a füldaganás. Mostani eszemmel végig gondolva, magától is felfakadt volna. Andok Mózes a borkaszikla elé faroltatja szekerét.
1: Muszáj volt idehozni, koma asszony.
0: Kész Mátyásné a sötétbe pillog.
1: Muszáj. Én a Kent helyében kétszer is meggondolnám.
0: Egyedül ő a megmondhatója, hogy mi leledzik benne.
1: De hát Gurúzs más.
0: A múltkori javallata is hasznára vált. Andok Mózes megadóan bólint.
1: Kend akarja, vigyük fel.
0: Kész Andrást Borka rendetlen ágyába fektetik. Kész Mátyásnéban felerősödik a visszanyelt sírás.
1: András, András, fiam, mi lett? Segítsen, Borka nénő!
0: Borka kaszáló kézjárással kikergeti Andok Mózest.
2: Hagyjam magunkra! Így nem tudok segíteni rajta!
1: Ha itt vagyok,
2: veszteg maradnak a szellemek!
1: Tőlem félnek.
2: Az idegentől.
1: András a vőm.
0: Borka oldalnézéssel vizslatja Andok Mózest.
2: Kend lenne Anna apókája.
1: Én.
2: Akkor az ajtón túl is messzebb a helye.
0: Andok Mózes tréfának véli.
1: Milyen ördöngös Kend?
0: Borka homlok elsötétül.
2: Kérje meg a gyógyultakat!
1: Maradt-e belőlük?
2: Mind megmaradt.
1: Akkor megyek, nehogy András a másik sorban végezze.
2: Ne féljen! Annával gyógyítom.
0: Andok Mózes belesápad.
1: Hogy-hogy Annával?
0: Borka sietetőn mondja.
2: Mindent a maga idejében.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádió Segénytár.

Claude Debussy kis szvittjének negyedik tételét a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszotta. Vezényelt Lehel György.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvérkegy helyen, adta hírül a Magyar Kurír. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Augusztus 17-én este megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben. Ki legyen a sereg főparancsnoka? 500 év elteltével augusztus 23-án az utókor emléktáblát avatottak egy helyen, a bátai monostorban megtartott országtanács ülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 10 órakor kezdődő szentmise keretében, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át, tudósított az MTI. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, fűzte hozzá. A lehető legrövidebb időn belül megkezdődhet a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék eltávolítása Gospić térségében. A közép-horvátországi hegyvidéki Likában, közölte Andrej Plenković horvát miniszterelnök a kormány csütörtöki ülésén. Az ügyben büntetőeljárás folyik, megkezdődött a kármentesítés, a történtek pedig súlyos belpolitikai vitát váltottak ki, tudatta az MTI. Az ügyben a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség több éve nyomoz. A külföldről behozott hulladékot a gyanú szerint újrahasznosításra szánt anyagként tüntették fel, majd részben elföldelték, részben a szabadban halmozták fel. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál, közölték a szervezők az MTI-vel. A Csorba Győző Könyvtár tájékoztatásában közölték, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az idei fesztivál szeptember 7-e és 12-e között rendezik meg a Baranyai megyeszékhelyen. A programokon az olvasók olyan szerzőkkel találkozhatnak, mint Bán Zsófia, Dragomán György, P. Müller Péter, Spiró György és Terék Anna. Végül az időjárásról. Délutánig még lehetnek felhősebb helyek, ahol záporeső is előfordulhat, majd mindenütt csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 Celsius fok között alakul, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 16 órakor hallhatják. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A hangtechnikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban is ellátogatunk, valamint a második Mondj te is egy verset fesztiválról is hallhatnak. Már is kezdünk!

0: Egésznapos gyerekprogramok és versenyek, exkluzív borkóstolók, irodalmi estek, koncertek, gasztrosétány, író és olvasó találkozók várják a látogatókat augusztus 29-én szombaton 10 órától a második Mondj te is egy verset fesztiválon a Pomázi Magyar Várban. Takács Bence Ervinnel, a fesztivál főszervezőjével készült interjúnk következik.
1: Ahogy visszagondolok a versekkel kapcsolatos első emlékeimre, eszembe jut Latinovics Zoltán, Sinkovics Imre versmondásai, vagy Pilinszky János, ahogy a saját versét szavalja, vagy Kaszás Attila, I. és Gyula a Bartók című versét mondja számomra katartikus erővel. Besenyei Ferenc, Kállai Ferenc, hosszasan lehetne sorolni a neveket, a versélményeket. Neked melyek az első emlékeid a verssel, a versmondással kapcsolatban?
2: Majd minden hallgató szerintem úgy van ezzel, hogy az első emlékek nincsenek meg, hiszen a versek pontosan azok a gyöngyszemei a magyar kulturális életnek, amit már az anya méhen belül megkap az ember különböző mondókákkal, ritmusgyakorlatokkal, tehát még a világra jöttünk előtt, mi már a versekben üldőzünk, versekben létezünk. Aztán persze kezdődik ugye a óvodai mondókákkal, ilyen meg olyan hosszúságú rövid szövegek megtanulásával, ritmusgyakorlatokkal. Nekem ugye az első megfogható emlék, 6 éves koromban mondtam először verset, nem szerettem volna, ráadásul nagyon félénk visszahúzódó gyermek voltam. Engem választottak ki, hogy egy iskolai ünnepségen verset mondjak, és onnantól kezdve valahogy a versek mindig megóvtak, megvédtek, felemeltek, megtartottak, ha eldőltem volna, megtámasztottak, mint ahogy az általad említett kiváló művészek sorát is folytatni lehetne, de rájuk is mind érvényes ez a mondat.
1: Egy veleszületett fogékonyság is szükséges ahhoz, hogy az ember a verseket megszeresse, egy kíváncsiság, ez idővel kialakulhat, elengedhetetlen egy fontos, meghatározó tanár személyiség, vagy ez komplexebb ennél és több mindenem múlhat?
2: Egyrészt magát a magyar anyanyelvet a versek által tanuljuk. Mint említettem, ritmusgyakorlatok, mondókák, mesék. Tehát a magyar anyanyelv így szívódik be a mi véráram körülbe, tehát így leszünk mi igazából magyar emberek. Ezt senki nem tudja kizárni, aki a magyar földön, magyar szó melegében nevelkedik, legyen közoktatás, vagy akár csak egy családi fészek. A másik, hogy mitől lesz még érintettebb az ember, hát én azt tapasztalom, hogy főleg középiskoláskorban, ugye a középiskoláskor jellemzője a lázadás, középiskoláskor jellemzője az, hogy nagyon szerelmesek vagyunk, ezáltal nagyon nagyokat tudunk csalódni. Magyarán a magyar költészet ott valahogy még intenzívebben fellapozódik, mert ott találunk rá kérdéseket, ott találunk rá válaszokat, ott keressük a menedéket, vagy ott kapunk mankót mondjuk egy szerelmi vallomáshoz. Tehát a 18 éves korig valaki találkozott már versekkel, egészen bizonyos, hogy utána is a versek tekintetében később, amikor orvos lesz, ügyvéd lesz, tisztes anya, tisztes apa lesz, akkor a versek valahogy mindig meg fogják őt segíteni. A harmadik nagy pillér pedig persze, ha van valakinek egy olyan kiváló tanára, egy olyan kiváló pedagógusa, vagy olyan színművész példaképe, aki miatt a verseket fellapozza, akkor az egy külön adomány, külön kincs az élettől. Én megkaptam, én Lukács Huba tanár úr személyében, és Hudár Anna Mária tanárnő személyében, nekem akkor ő tanárnő volt, aki jelenleg a Misztrál együttesen lép föl rengeteget. Két olyan kiváló magyar tanárt kaptam, akik tényleg bejöttek az órára. Bejöttek egy irodalomórát úgy megtartani, hogy elmondtak egy darab adit, kis isterek tettek magukból egy darab adit, és utána kivonultak a teremből. És persze ez a mai közoktatási rendszerben felfoghatatlan, szülőként mondjuk értelmezhetetlen is, ha megkérdezem. Mi volt ma az iskolában, hogy semmi elmondott egy verset, a tanár aztán kiment. De közben mi, akik ott voltunk, mi, akik egyébként egy nagyon vegyes, heterogén társaság voltunk, olvasóvá váltunk, olvasó diákokká váltunk, verseket szerető diákokká váltunk, a tanárainknak, a példaképeinek köszönhetően. És persze nekem is megvannak a példaképek, említetted Latinovics Zoltánt. Én nagyon szeretem például Gábor Miklóstól a hajnali részegséget. Nagyon szeretek olyanokat is meghallgatni, akik kevésbé ismertek versmondói oldalról, de mondjuk egy képzőművész, hogy babrál egy verssel neki, hogy jönnek be a képek, hol vannak a hangsúlyok. Rengeteget lehet tőlük tanulni.
1: Tegnapi versélményemet szeretném megosztani veled, már amennyire ez elmondható, vagy meg tudom fogalmazni. Egy irodalmi hetilapban olvastam Locker Dávid Eltűnt idő című versét. Nem tudnám racionálisan feltétlenül megmagyarázni, hogy egy vers esetében nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni, hogy miért tetszik nekem az a vers, hogy miért ragadt meg ez bennem ennyire. Azt tudom, hogy belül érzem. Valami megmozdult, valamit megmozgatott. Vannak-e olyan meghatározó költemények, amelyek hosszú évek óta vagy a közelmúltból ott vannak veled benned, és elkísérnek, vagy évről évre előveszed esetleg őket, és már kicsit mást jelentenek, mint amikor először olvastad?
2: Hát csak ilyenek vannak. Hát, keressük a titkát a verseknek, keressük, hogy vajon miért szólítja meg az embereket. De hát ugyanez, mint a festőművészet. Megállok egy kép előtt, és egyszer csak beránt magával a kép, és nem tudom, hogy miért, mert nem tűnnek erősnek az ecsetvonások, vagy egyedinek az ecsetvonások. Nem tűnik a festővászon használata olyannak, hogy én ebben valami novumot lássak. És mégis berántódik, mégis azt mondom, hogy nekem ez a kép kell. Valahogy szeretném ezt az otthonomba betenni, mert párbeszédet képeztem vele, és egy energiaáramlás indult el. Ugyanez érvényes a versekre is. Tehát nem tudom, hogy egy vers egy jó Reményike, jó József Attila, egy jó Dzsida, és itt hosszan lehetne sorolni tényleg, mert a magyar költészet nagyon gazdag, Babits, Kosztolányi, mitől és mikor ránt be. Az tény, hogy vannak olyan versek, és ezt én tartom is, hogy sajnos, vagy kevésbé sajnos, de nagy felkiáltójel, jó lenne közoktatásban a életkornak megfelelően adni a diákok kezébe a verseket. Tehát 14 évesen Ady Endrét nem fogom megérteni, 18 évesen pedig ne Vörös Sándorral kellem foglalkoznom, nem mint a Vörös Sándor gyengébb költő lenne, csak lehet, hogy egy Vörös Sándor, egy Lacfi János, egy Varró Dániel 14 éves korban rávisz engem a versekre, és 18 évesen, már még akkor is egy picit korai, jobban meg fogom érteni Ady Endrét, Ilinszkit vagy éppen Babitsot.
1: Mennyire van szerinted úgymond nehéz helyzetben ma 2026-ban a vers, úgy általánosságban az olvasás, a nyomtatott könyv?
2: Mindig temetjük a könyveket, országokról mondja a könyvtár a neved, mindig temetjük az irodalmat, mindig temetjük a költőinket, a verseket, és mindig, és már mióta róluk beszélünk és általuk vagyunk tematizálva. Nagyon nem féltem én a jövő nemzedékét attól, hogy a versek mondjuk eltűnnének. A vers, mint mondtam, annyira ideje korán velünk együtt létező és lélegző dolog, hogy nem is tudunk róla, hogy mi a versek által megyünk előrébb. Mondhatni, a vers, versmondás, versolvasás az tényleg a nemzeti kultúrában az alap. Ezen állunk. Ez nem tud eltűnni. Csak akkor tud eltűnni, ha kész akarva kiírtjuk az olvasókönyvekből, kiírtjuk az irodalomtananyagból a verseket, nem tesszük kötelezővé, akkor pedig majd elindul egy olyan mozgalom, ilyen underground mozgalom, ami pontosan a forradalom véget fogja visszahívni, visszakívánni a verseket a különböző kötetekbe. Tehát nem féltem sem a könyvet, sem a verset.
1: Van egy nagyon fontos és nagyon szép kezdeményezés, ez a Mondj te is egy verset. Mi hívta életre ezt a kezdeményezést? Mi a célja?
2: Középiskolás korban megkapjuk a verseket. Én bocsánat, hogy az általános iskolás korról nem beszélek, de szerintem majd mindenkinek kevés emléke van arról az időszakról. Tehát megkapjuk abban az időszakban, 14-18 éves korban a verseket, és utána berakjuk őket egy fiókba. Én ezt a fiókot akartam kihúzni 2016-ban, amikor elindítottam a Mondj te is egy verset mozgalmat. Pontosan azért, hogy legyenek olyan helyek, fórumok, egy hely, ahol mindenki, bárki elmondhatja magáét, sőt, mi több, meg is hallgathatja a másikat, nem kell feltétlenül verset mondani, nem kell feltétlenül arra készülni, hogy nekem ki kell állni a színpadra, mert lehet, hogy az ember egy ilyen vers köri találkozón csak erőt merít egy későbbi lendülethez, egy későbbi nagy-nagy akaráshoz, mint hogy az egyik versköri tagunk kb. 10 alkalom után állt fel és mondta, hogy őt megihlette ez a verskör, és saját maga írt egy verset, elmondhatja. Hát nincsenél, és szerintem nem is kell lenni nagyobb dolog. Ez olyan, mint a Sebő Feriék táncház mozgalma. Tehát picit föld alatt van, picit láthatatlan, de a közösség, és persze a közösséget éltető jó versek és a jó borok, azok fenntartják.
1: Közeledik egy fesztivál, ez a második Mondj te is egy verset fesztivál, a helyszín pedig a Pomázi Magyar Vár lesz. Mit tudhatunk a fesztiválról, illetve melyik programokat és meghívott vendégeket emelnéd ki az első között? Nagyon gazdag és sokszínű a programkínálat.
2: A második versfesztiválunkat próbáltuk az elsőhöz méltón összehívni és megrendezni. Ennek első és legfontosabb és alappillére Császár Angela, aki a fesztivál fővédnöke, Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, aki rögtön igen mondott a fővérnöki teendőkre, mint ahogy idén először lesz a Magyar Írószövetséggel és a Magyar Vár Alapítvánnyal közösen meghirdetett Írj te is egy verset, amiben van egy szín című pályázat eredményhirdetése. Jó hír, mondhatom a hallgatóknak, több mint 300 munka érkezett, 300 amatőr és profi munka, akiket itt a fesztiválon augusztus 29-én este 5 órakor fogunk nyilvánosságra hozni, hogy ki lett az első, második, de igenis az a lényeg, mert az amatőröknél például lehet, hogy Prinz Zsolt, vagy Császár Angela, vagy éppen Szalóczi Pál fogja tolmácsolni egy-egy díjnyertesnek a művét. Mint ahogy persze olyan előadókat kértünk föl, Kossuth díjasokat, Jászai Mari díjasokat, József Attila díjasokat, akik a szakma legnagyobbjai. Érkezik Schreck Tímea és Marcsák Gergely Kárpátaljáról, kiváló előadóesttel. Hosszan lehetne sorolni, ez egy egész napos, tényleg családi nap, tehát itt a férfiak finom, rendes borból készült fagyit kóstolhatnak, így érdemes nem autóval érkezni, a gyerekek végig vers enyeken vesznek részt, kézműves foglalkozásokon, különböző játékos és ügyességi versenyeken, miközben a csűrben vagy a pódium on térben folyamatosan zajlanak az előadások, beszélgetések, előadóestek, amit este egyébként DJ Dominik koncert koronáz meg, és ami előfutára egy nagy táncháznak, ami tavaly is nagyon jól sikerült. Tehát nem csak abban hiszünk, hogy tisztán csak a versekkel vagy versek által kell egy fesztivált megrendezni, hanem sokkal inkább behozzuk a gasztronómiát, behozzunk olyan kísérő programokat, amely által a családok jól érezhetik magukat. Öltőink nemes ételeit fogjuk adni, mixált lepény, jókai bableves, Petőfinek a túrós csúszája, amit úgy is készítünk el, tehát hogy a gasztronómia az a költészetből vett gasztronómia lesz, próbálunk mindenre is így figyelni.
0: Az elmúlt percekben Takács Bence Ervinnel, a második Mondj te is egy verset fesztivál főszervezőjével, Fülöp Tamás beszélgetett. A fesztivál időpontja 2026. augusztus 29-e szombat, a helyszín pedig a Pomázi Magyar Vár.

0: Év végéig látogatható Petrasovszky Manó festőművész életmű kiállítása a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A kiállításon Szabó Irén igazgató kalauzolta végig kollégánkat, Szerdahelyi Csongort.
1: Petrasovszky Manó életmű kiállítása különleges abból a szempontból, hogy életében soha nem volt neki kiállítása. Nem csak azért, mert elsősorban templomokat festett és falfestészet, ami jellemző rá, tehát nem a különálló egyedi festmények, amiket kiállító terekbe lehet bemutatni, hanem azért is, mert az életmű jelentős része az a II. Világháború után már a szocializmus éveiben született. Tehát nem tudott reflektorfénybe kerülni egy egyházi festő azokban az években. Miért fontos nekünk Petrasovszky Manó? Egyrészt az ő élete a kárpát-medencei görögkatolikus értelmiségi életsorsnak egyik mintája vagy példája, hiszen 1902-ben születik egy világnevű kis faluban, ez a Felvidék, a mai Szlovákia területén van. Az édesapja görögkatolikus pap, aki az Eperjesi görögkatolikus gimnáziumnak az alapítója, tehát pap, tanár, teológus. És 1920-ban a családot Trianon után átdobják a határon, ha úgy tetszik. Tehát Petrasovszky Manó leérettségizett szlovák nyelven, és átkijön Magyarországra, és akkor itt újra kellett az érettségit tennie. A család Sátoraljaújhelyben telepszik meg, és ott is él Petrasovszky Manó élete végéig. Egy 11 gyermekes lelkész család, és Manón kívül Emmanuel a teljes neve, de a Manó a művész neve, a Leo és Pál nevű testvérei szintén festőnek tanulnak, és festenek is. Elsősorban Manó vonja be őket a templomfestési munkáiba. A kiállításunk három tematikus egységből áll. A földszinten a korai éveknek a munkáit lehet látni, a második emeleten Mária Pócs, mint az életmű csúcspontja, hiszen a Mária Pócsi kegytemplom kifestésére ő kap megbízást, és a negyedik emeleti kiállító terünkben az érett munkái láthatók, az utolsó korszaknak a jelentős alkotásait gyűjtöttük össze. Itt az első kiállító térben azért egy picikét a családi vonatkozásokat is igyekeztünk megjeleníteni, hiszen Petrasovszky Manóról van egy önarckép, illetve Leo a testvére, amit Leo a testvére festett róla, illetve az egyik unoka öcséről készült színvonalas és jó karakterizáló portrét láthatunk. Tehát ez mutatja az ő festői tehetségét, ez a portré is. Ő az 1920-as években a Magyar Ipar Művészeti Iskolában végzett, ahol díszítőfestőnek tanult. A tehetségét már a tanárai felismerték, ő együtt végzett Takács Istvánnal.
2: És a matyó festőként ismert alkotóval.
1: Így van, és Nyíri Lászlóval. Takács Istvánhoz különösen szoros barátság fűzte, olyannyira, hogy 1930-ban a két festő, amikor befejezte az iskolai tanulmányait, közösen indultak egy itáliai tanulmány útra, hogy az itáliai festészetet is tanulmányozzák. Ennek a hatása azért éppen a Sárospataki aki templom számára festett oltárképen látható, ennek a vázlatát láthatjuk itt a kiállításon, hiszen az eredeti kép az olyan hatalmas, hogy nem tudtuk ide szállítani, de a Péter és Pál főapostolok vértanúságát ábrázoló képnek a vázlata az megtekinthető itt a kiállításban, illetve az itáliai út hatására készült akvarelek vannak, ami láthatók még itt. Na most a Takács Istvánnal közösen utolsó évesek voltak, mikor az egyik tanáruk beajánlja, beprotezsálja őket a Tolna megyei Bölcske plébánossánál, és ezt kezdik el közösen kifesteni, ezt a római katolikus templomot. Tehát görög katolikus festő ugyan, de római katolikus templomokban van, is vannak jelentős munkái. És hát a nagy megrendelés az már nem a korai korszak, az a következő korszak, ez 48-ban érkezik, a Mária Pócsi kegytemplom ikonográfiájának a megtervezése és kifestése.
2: Petrasovszky Manó művészetének csúcspontját láthatjuk a második emeleten.
1: 1943-44-ben kapja a megbízást és kezd el dolgozni Petrasovszky Manó a Mária Pócsi kegytemplom oltár falképének a megtervezésén és kifestésén. A kiállítótér központjában az a vázlat látható, ami ma a Mária Pócsik egy templom szentély festésének a központi alakja, ugye Szűz Mária, és a hódolatra érkező hívek veszik körül. Ennek egy részlete, amely egy fekete-fehér grafika. Egy szénnel készült, és egyben illusztrálja azt a festészeti módszert, ahogyan ő dolgozott. Hát nyilván nem egyedülálló volt. Megrajzolta a képet, majd a kontúrját tűvel kiszurkálta, és majd szénnel
2: átvitte a falra.
1: Így van. Ez egy nagyon szépen kidolgozott fekete-fehér grafika, illetve számtalan vázlatot láthatunk itt még, ami az
2: hol maradtak meg a
1: csalódok? Sajnos szétszóródott a hagyaték. Egy jelentős része, hála Istennek, a családnál megtalálható, de került be anyag a Bazilita gyűjteménybe, került anyag hozzánk ide a görögkatolikus múzeumban, nagyon sok minden magántulajdonban van, és magángyűjtőktől is kértünk tárgyakat, illetve képeket. Amit itt ebben a teremben láthatunk, az nem csak egyszerűen a Mária Pócsi kegytemplomhoz kapcsolódó munkái, hanem Petrasovszky Manónak van egy jelentős grafikai munkássága. A korszak a 30-as, 40-es évek egyházi könyvkiadásában jelentős munkákat kapott, például az Ékes Virágszál, a Mária Pócsi csodás könnyezés történetét leíró regénynek az illusztrációját, és ő készítette, és a korszak lelki írói könyveihez, illetve lelkiség irodalom, a Szív Gárda újsághoz készített illusztrációkat. Ezekből láthatunk itt példákat, első kiadásokat.
2: Szóljunk arról az időszakról, amikor már az egyházművészet egy mellőzött területe a művészetnek, de olyan alkotótársai is voltak, mint Kontuli Béla például.
1: Igen, Kontuli Béla, ennek a korszaknak a jelentős művésze, vele a Rózsák Terei templomban volt közös munka, tehát nyilvánvaló, hogy személyesen ismerhették egymást. Ennek az időszaknak nyilván sok olyan művésze van, aki méltatlanul elfelejtődött, vagy talán a tehetségéhez mérten nem kerültek fókuszba, hiszen nem elsősorban a modernitás megjelenítése, hanem a tematika volt fontos számukra. Az egyházi téma pedig az nem volt a népszerű, és nem népszerűsítette ezeket az alkotókat.
2: 50 éve hunyt el, 76-ban, tehát azért is méltó és igazságos, hogy tudjunk róla.
1: Igen, ez adta az apropóját a kiállításnak. 1976-ban hunyt el Petrasovszky Emánuel, Petrasovszky Manó festőművész, és itt a kiállításnak a harmadik terme azokat az alkotásokat mutatja be, mely az életének az utolsó 15 évében készültek. Láthatunk itt három sírileplet, Plastenica, ami a nagypénteki szertartásnak a része a görögkatolikus egyházban.
2: Hát a Szent Sír a templomokban megjelentett eseményhez használják ezt a terítőt, egy leplet?
1: Igen, a sírlepel egy textilre festett halott Krisztus kép, amelyet nagypénteken a templomban előkészített Szent Sírban helyeznek el, és ezt a leplet viszik körbe a templomon kívül a temetési szertartás, nagypénteki sírbatételi szertartás keretében, és ezt viszik föl az oltárra a feltámadási szertartás kezdeteként. Tehát ez egy liturgikus tárgy, amelynek nem egy, tulajdonképpen három szép művészi megfogalmazását láthatjuk itt. Figyelmébe ajánlom a látogatóknak itt a harmadik terem középpontjában lévő Istenszülő oltalma ábrázolást. Ez valóban az utolsó korszakból származik, már 1966-ból, és a tolcsvai görögkatolikus parókia megrendelésére készül ez az alkotás. Azért érdekes ez, mert nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit Petrasovszky tudott és gondolt a keleti egyházművészetről és annak a jelenbe ültetéséről. Tehát itt nagyon sok ikonszerű megjelenítés van, tehát maga az aranyháttér, a betű feliratok, a görög feliratok, a frontális ábrázolás. Ugyanakkor Petrasovszky stílusjegyek az angyalok ábrázolásában, az angyal arcokban egyértelműen jelen vannak. Ezek az angyal karakterek, amiket itt láthatunk, ezek visszaköszönnek a miskolci görögkatolikus székesegyház szentélye és apszisának a kifestésekor, hiszen a jelentős munkái között meg kell említenünk a miskolci görögkatolikus buzatéri székesegyháznak a szentélyét, ahol azt hiszem, hogy a falképfestészete kiteljesedett. Egy fantasztikus ilyen impressionista jegyeket is hordozó Illés próféta ábrázolás van itt 72-ből, ez már halál előtt 4 évvel készült. A prófétai elragadtatásnak, vagy elragadásnak, a tüzes szekérnek egy expresszív megmutatása, kifejezése szintén. Ez vámosújfalui Szent Illés próféta tiszteletére szentelt kápolna részére készült. Fontos megrendeléseket kap az 50-es években, például a Máriapócsi Székesegyház üvegablaképeinek megtervezése után a nyíregyházi püspöki székesegyház templomának az üvegablakait tervezi meg, és készülnek el az ő tervei alapján. Ezek máig láthatóak, természetesen a Máriapócsi és a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházakban lévő üvegablakai is máig a helyszínen láthatók.
2: És a debreceni Szent Anna templom is őrzi alkotását?
1: Így van, a Szent Anna templomnak a falképei, amelyet Takács Istvánnal közösen festettek, ez még a korai időszaknak, a 30-as éveknek az alkotása.
2: Meddig látogatható az időszaki kiállítás, mert érdemes megtekinteni?
1: Igen, Petrasovszky Manó kiállítása ez év december 18-áig látható, ajánlom a látogatók figyelmébe, hiszen ez az életmű, azt hiszem, ha lebontjuk a kiállítást, hát lehet, hogy még 50 évet kell várni arra, hogy ezt így újra együtt láthassa, aki szeretné.
0: Egy görög katolikus festő a 20. században. Petrasovszky Manó életmű kiállítását Szabó Irén, a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum igazgatója mutatta be. Szerdahelyi Csongor riportját hallották.

0: Az Orfeó zenekar játszotta Joseph Haydn D-dur szimfóniájának részletét. Az Operett Színház szezonkezdő premierje egy ősbemutató lesz. Szomor György Mindig itt leszünk című rockmusicalje, amelyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutat be a Zenés Teátrum. Az ősbemutatót Mohácson tartják augusztus 29-én 20 óra 30 perckor Mohács városának főterén, majd szeptember 11-én az Operett Színházban is színre kerül az előadás. Szomor György az előadás zeneszerzője és szövegírója korábbi adásunkban már elmondta, hogy a történelmi sorsfordulót húsvér karakterek drámáján keresztül eleveníti meg, így a darab a mai néző számára is mélyen átélhető lehet. Az elmúlt két alkalommal a második Lajost alakító Tassonyi Balázzsal, a Habsburg Máriát játszó Nagy Almavirággal hallhattak beszélgetést. Most az Anna királynét játszó Lipics Franciskát hallják.
1: Azt lehet mondani, hogy ritkán készül a magyar történelem fontos fordulópontjairól szóló musical. Neked milyen benyomásod volt erről az új darabról, erről az új musicalről?
2: Azzal kezdeném, hogy én is abszolút az első gondolatom volt, és abszolút egyetértek ezzel, hogy ritkán készül színdarab a magyar történelmet feldolgozandó, és igazából emiatt én azt gondolom, hogy a kollektív tudatalattink által mindannyian egy kicsit talán jobban tudunk ehhez kapcsolódni, hiszen a mi múltunkat, a mi közös múltunkat dolgozza fel. A zene is abszolút ezt támasztja alá, Szomor György fantasztikus zenéket írt ehhez a darabhoz, ehhez a műhöz. És ami nekem a legnagyobb kihívás és a legnagyobb egyedisége ennek a darabnak most az az, hogy ez az első anyaszerep, amit játszhatok, és két fantasztikus dalom van, ami egyben nagy kihívás, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, meg nagyon lendíti előre a lelkesedésemet, és a próbákon egy erő, egy éltető erő, ami mozgat.
1: Anna királynét játszod a darabban. Milyen ez a figura, amit játszanod kell?
2: Anna királyné második Lajosnak az édesanyja, aki gyermekágyi lázban elhun. Ami azért is nagyon érdekes, mert a darabban igazából az utolsó dalom, a szóló dalom az még a kis csecsemő Lajoshoz szól, tulajdonképpen a halálom előtt. Ami még számomra nagyon fontos ebben a darabban, hogy Ulászló

0: király, a férjem, akit ráadásul a zeneszerző Szomor György alakít. Az ő kettejük szerelme, mármint hogy Anna királyné és Ulászló szerelme, az, ahogy ebben a darabban megjelenik, az szerintem nagyon különleges, és nagyon emberien ábrázolja ezeket a történelmi alakokat. És vele is van egy duettem, ami hát nagyon nagy kihívás vele énekelni, mert nagyon felnézek rá, és elképesztő, hogy mennyire segítőkész és kollegiális.
1: Említetted is az előbb, hogy ez egy anyafigura. Mennyire volt nehéz megbirkózni ezzel, hiszen te még nagyon fiatal vagy, és a való életben még nem élted át ezt a szerepet, mármint az anya szerepet.
0: Így van, számomra ez volt igazából a legnagyobb kihívás, és igazából még a mai napig is, mert azért egy szerepet attól még, hogy a főpróba héten vagyunk, már folyamatosan fejleszgetek, és majd azután is szeretnék. Ez bevallom, hogy nagyon nehéz, mert az eddigi szerepeimben pont, hogy mindig a szabadság és a mindenkitől való függetlenedés volt inkább a fókuszban, és itt pedig egy családanya, egy két gyermekes családanya az, akiről beszélünk, ami hát igen, én még nem éltem át az anyaságot, ezért nem feltétlenül tudok vele úgy azonosulni, de közben meg vannak kapaszkodóim, a saját édesanyám mintáját próbálom lekövetni, mert ő is egy Anna királynőhöz hasonló anyatigris. Úgyhogy azért keresem a kapaszkodókat, és hát remélem, hogy meg is találom, és hogy a nézőkben nem lesz hiány azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal lány hogy játszhat anyát.
1: Most már gondolom, hogy látszik az egésze is a produkciónak. Mennyire lesz nagyszabású az előadás a látványban például?
0: Abszolút grandiózus lesz most itt a főpróba héten, talán ami a legfontosabb, az a térbehelyezése a dolgoknak, mert egy széltében hosszában nagyobb színpad az, amit Mohácson felépült, mint amin próbáltunk a Budapesti Operettszínházban. Összességében egy nagyon nagy produkció, mert rengeteg ember van egyszerre a színen. A Budapesti Operettszínház musical együttese és balettkara egyaránt benne van a produkcióban, illetve helyi gyermekek is színpadra lépnek, illetve mi szólisták is van, hogy egyszerre fent vagyunk a színpadon a nyitányban. Például, és akkor hát gyakorlatilag 100 ember, nem tudom számra pontosan, de tényleg én is mindig azt szoktam nézni, hogy hú, ez most úgy nagyon-nagyon sok ember, aki együtt egy emberként áll a színpadon, ez szerintem nagyon izgalmas.
1: Milyen volt a szövegkönyv, az alapanyag, a zene, ugyebár Szomor György jegyzi a zenét és a szövegkönyvet is?
0: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon jól lehetett vele dolgozni. Ami nekem kifejezetten kihívás volt a szövegkönyv szempontjából, de egy abszolút jó kihívás, mert hogy ilyen jellegű darabban még nem játszottam, hogy nekem például egyetlen egy darab prózai mondatom van, és azon kívül pedig énekelt soraim, illetve dalaim. És ez egy plusz kihívás. Vannak egyébként éppen több prózai sorok a darabban, de nekem pont ennyi, és ezáltal is ez még egy extra feladat, hogy így felépíteni egy szerepet.
1: És sikerült, hogy érzed?
0: Hát ezt majd a közönség ítélje meg, de én komfortosan érzem magam a szerepben és a partnerekkel való közös munkában, és azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb, amit én érezhetek. Ami pedig még fontos adalék lehet talán így a zeneiségéhez a darabnak, hogy gyakorlatilag folyamatosan szól a zene, úgyhogy egy hatalmas zenei élményt tud ez majd nyújtani a nézőknek itt a Mohácsi premiéren és az Operettszínházban egyaránt.
1: Az elmúlt hetekben Tassonyi Balázs és Nagyama Virág is beszámolt már a készülő előadásról, és a többi szereplő is mondta már, hogy nagyon fülbemászó, közönségbarát melódiák vannak ebben a zenében. Te milyennek találtad?
0: Abszolút, abszolút, mert a nagy rockos, nagy ívű dalok mellett vannak népdalosabb jellegű számok is, ami abszolút hát mindannyiunknak a dallamvilágában benne van, és ismerősen is hathat akár egy-egy dal a népdal jellegű utalások miatt.
1: Idén nyáron végezted el az egyetemet, most pedig bekerültél az Operettszínház társulatába. Mekkora változás ez neked?
0: Így van, ez egy hatalmas lépés, és nagyon nagy biztonságot nyújt. Tulajdonképpen ez az első, ami eszembe jut, mert már 2 éve dolgozom ebben a közegben, és nagyon megszerettem a kollégákat, nagyon jó emberi kapcsolataim alakultak ki, és szakmailag is azt érzem, hogy itt nagyon nagyot fejlődhetek, hogyha mindent beleadok. És ehhez igazából ez a szerződés, ez egy egyenes út, hogyha én jól élek vele, és nagyon szeretnék jól élni vele.
1: Ősszel egy újabb kihívás is vár rád, mégpedig az, hogy egy nagyszabású turnéra indultok a Notre-Dame-i toronyőrrel. Milyen várakozásokkal vagy így előtte?
0: Én rettenetesen izgatott vagyok, nekem ez fantasztikus lehetőség, meg egy nagyon jó kihívás nekem. Nekem mindig is nagy vágyam volt egyébként, hogy bárhol külföldön egyszer turnézzak egy másik nyelven. Németül ráadásul nem is tudok, tehát az a része is engem nagyon tud motiválni, hogy akkor egy kicsit belekóstoljak ebbe a nyelvbe is, és megtanuljak hát németül egy teljes darabot. Ami hát eleinte azért nagyon nehéz volt, de szerencsére a segítségünkre van Martin Harbauer. Ő egy nyelvtanár, aki igazából mindannyiunkat felkészít fonetikailag, illetve kiejtésben a szerepeinkre, és az tényleg hatalmas segítség. Ami miatt én igazából a legeslegjobban várom az, hogy nekem most jelenleg azt érzem, hogy Esmeralda szerepe áll hozzám a legközelebb a jelenlegi életszakaszomban, és emiatt nagyon jó lesz, azt gondolom, estéről estére átélni az ő történetét. Külön nagyon jó feladatnak érzem, hogy mivel a Budapesti Operettszínháznak a játékrendje olyan, hogy játszunk mondjuk Notre-Dame-i toronyőrt 6-szor április elején, most csak mondtam egy példát, és utána lehet, hogy csak júniusban kerül újra műsorra, mert hogy ilyen blokkrendszeresen működik a színház műsorterve. Viszont a német turnén olyan is lesz, hogy egy héten akár 5-ször is, vagy 4-szer, 6-szor eljátszhatom majd ezt a szerepet, és ez egy újfajta kihívás lesz, mert ilyen sokszor egymás után még nem volt lehetőségem eljátszani a szerepet, úgyhogy majd biztos ez is egy izgalmas tapasztalat lesz, hogy hétfőn egy kicsit máshogy fogom valószínűleg játszani, mint kedden.
1: Mennyire terheli le ez a turné az évadot?
0: Októberben elindulunk, és áprilisban jövünk haza. Mi ilyen kéthetes turnusokban fogjuk egymást váltani a kolléganőimmel, és azt hiszem, hogy 160 körüli előadással terveznek, és nagyjából egységesen le van ez osztva a 4 szereposztás között. Szóval nagyon-nagyon sok előadást jelent ez mindannyiunknak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon megterhelő és leterhelő lesz. Én igazából már most elkezdtem nagyon durván edzegetni erre a turnéra, hogy tényleg jó kardióba legyek, és bírjam szuflával a folyamatos megterhelést.
1: Tudod-e már, hogy milyen feladatok várnak a közeljövőben? Tudsz-e más feladatról egyáltalán?
0: Hát az őszi turné meg a musical bemutató, ugye két bemutató lesz az évadban, egy operett és egy musical, és engem azért elsősorban a musical bemutatók szoktak megtalálni, ez most is így lett, úgyhogy a musical bemutatóban a Mohácsban leszek.
2: Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicaljének ősbemutatójára Mohácson kerül sor, augusztus 29-én 20 óra 30 perckor a város főterén. Ezt követően az előadást szeptember 11-én az Operett Színházban is bemutatják. Az Anna királynét játszó Lipics Franciskával Ungvári Judit beszélgetett.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
2: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk ezzel a végéhez ért. Köszöni figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is, a műsorvezető Harcsik Róbert. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt. Most Szomor György énekel.

0: Szomor György énekelt. Műsorajánló következik. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban folytatjuk múlt héten megkezdett témánkat Dávid Katalin művészettörténész életéről, embermentő tevékenységéről. A szerkesztő riporter Sós Viktor Attila vendége Hidvégi Máté biokémikus, Dávid Katalin fia.
1: Mi az ő kiemelkedő tevékenysége ennek a művészettörténeti dokumentációs központnak az élén, illetve kik azok a szerzetesek, akiket nyilván érint 1950 nyara ősze, amikor a szerzetesrendek működési engedélyét a pártállam megvonja, szerzetesként nem tevékenykedhetnek, de itt tudja őket akár művészettörténészként, akár múzeológusként, akár egyházi személyként, akiknek latin tudásuk volt, ismeretük volt, Dávid Katalin alkalmazni. Kérem Hidvégi Mátét, hogy ebbe avasson be bennünket.
2: Ezek, akikről beszélünk, szerzetes papok, ők utcára kerültek. Akkor ezt úgy nevezték, hogy közveszélyes munkakerülő. Úgyhogy édesanyja fölvette őket az intézetbe, hát ugye a masszív kommunizmus idejéről beszélünk, az egyház üldözés idejéről beszélünk, hogyan tudta őket fölvenni. Hát ugye azt mondta, hogy szükség van rá. A kutató munkákhoz szükség van olyanokra, akik tudnak latinul. És ezek az emberek nagyon hasznos munkát fognak végezni. Most csak sorolom a neveket, akik édesanyám intézetében dolgoztak, ezek a kirúgott szerzetesek. Badál Ede Álmos cisztercita. Akkor Barlai Ödön Szabolcs cisztercita. Horváth Tibor Antal, premontrei szerzetes. Kelecsényi Ákos ciszter. Akkor Klembala Ernő jezsuita atya.
0: A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunk vendége Hidvégi Máté biokémikus. Műsorajánlót hallottak.

0: Rómanditta szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 1012-es jegyzékszámú D-dur cselló szvitjének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. Jelentette be a Sándor Palota a közösségi oldalán. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számolt be róla az MTI. A Sándor Palota csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője csütörtökön. Az országos kórházi főigazgatóság azt közölte az MTI-vel, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól, tették hozzá. Megkezdte a Klebelsberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. Osztályos gyermekek részére, mondta a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-2027-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig 208.825 tanszercsomagot szereztek be, összesen 1,9 milliárd forint értékben uniós forrásból, írta az MTI. Nem fogadható el, hogy az Európai Unió több éves költségvetése gyengítse az unión belül kevésbé fejlett gazdaságok vagy a fejlett iparra épülő országok helyzetét, jelentette ki Andrej Babiš, cseh kormányfő, miután csütörtökön Prágában tárgyalásokat folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével. Csehország, mutatott rá a cseh politikus a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón, támogatja a védelemre és a technológiai fejlesztésekre irányuló beruházásokat, de a mezőgazdasági és a kohéziós alapok költségvetési összegeinek megkurtítása az uniós költségvetésben Prága számára továbbra is elfogadhatatlan. Andrej Babiš és António Costa mintegy két órás találkozójának fő témáját az EU 2028-2035-ös évekre szóló költségvetési tervezete jelentette. Augusztus 28-a és 30-a között nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet Budapest a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében, közölte a Magyar Kurír. 14 európai országból várnak résztvevőket, középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt. Augusztus 29-én szombaton Marko Impaljátszóval, a Szent Egyet közösség elnökével találkoznak a fiatalok, akik ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt Szent Misén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit szigeten, tudatták a szervezők. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a belső sávban. Torlódásra készüljenek a Baross tértől. Lassú az előrejutás az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig, a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé a Széna tér előtt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap estig. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békésmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Délutánig még lehetnek felhősebb helyek, ahol záporeső is előfordulhat, majd mindenütt csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között alakul. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Tizenhat óra 5 perc. Most a Magyar Téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
4: A hosszú távfutás hosszú távon veszélyes. Fölemészthet, mondják. Kétségtelenül. Amiképpen az irodalom. Mindkettőbe bele lehet halni. Ezek a sorok Bene Zoltántól származnak. A József Attila díjas író azért hozzáteszi, nem a halál a lényeg, hanem a föltámadás. Valóban van összehasonlítási alapja, hiszen, mint egy interjúban elmondta, egy ideje már hetente 3-4-szer fut, összesen 40-50 kilométert. Az már ebből következik, amit a Próza Maraton megnyitójára írt, idézem, lefutni a maratoni távot, elszántságot és kitartást igényel. Prózát írni ugyancsak. Legújabb, szeptemberben megjelenő kötetének címe az esztétikum súlya. A bevezető kifejti, hogy pazarló korunkban kánon és trend is sokféle akad. A következő jelzőket például gyakorta láthatjuk az irodalom szó előtt, népi és urbánus, nemzeti és kozmopolita, magas és tömeg, szép és szórakoztató, stb. De föl tudjuk tölteni tartalommal a jelzős szerkezeteket? Na-na. És elfogadni a definíciókat? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A Szegeden élő szerzőt telefonon hívtam fel. Az interjú néhány részletét már hallhatták az Akvarelben, most a teljes beszélgetés következik. Hogyha a prózaírás maratoni futáshoz hasonlítható, akkor az esszé az mondjuk egy Ironman triatlon?
5: Hasonló a kettő egyébként bizonyos tekintetben meg teljesen más. Nyilván attól függ, hogy az esszé melyik irányba tolódik el, a szép irodalom irányába, vagy a hagyományos regiszter irányába. Én azt hiszem, hogy ide is, oda is tolódom olykor. Az esszé annyiban szabadabb műfaj, és annyiban könnyebb dolga van, hogyha az ember szép irodalommal foglalkozik, és még mellette esztét is ír, mint hogyha tanulmányt írna, hogy azért az esszé lényegesen szubjektívebb, lényegesen nagyobb teret enged, mint a tanulmány, amelytől ugye elvárása, tudományos objektivitásra való törekvés.
4: Hivatkozások, lábjegyzetek.
5: Én ezért ezeket is használom, mert az esszében is, hogyha az ember idéz valamit, valahonnan, valakitől, akkor azért azt úgy a kötelessége jelezni, hogy az nem az ő saját gondolata. Használok itt is lábjegyzeteket. Nyilván nem annyit, nem olyan mértékben, nem olyan módon, mint egy tanulmányban.
4: Tulajdonképpen a címből, az esztétikum súlyából következik a kérdés, hogy mérlegre kell tenni?
5: Hát minden mérlegre teszünk, hiszen minden művészeti alkotást megítélünk, személyesen is a befogadói oldalról, és hát szakmai oldalról is. Aztán, hogy mennyire élünk olyan korban, ahol az esztétikum egy világnézetet, világlátást, egy életmódot meghatározó jelenség, vagy az életnek egy olyan területe, amely átszövi az összes többi területet, vagy mennyire nem élünk ilyen korban, hát ezen morfondírozok én elég sokat többek között ebben a könyvben.
4: Voltak elődei, legalábbis címben ennek a kötetnek, ugye Sik Sándor írt esztétikát, Lukács György az esztétikum sajátosságát vizsgálta meg, és Kis Lajos is az esztétikum kereséséig jutott el. Itt már gondolom megtaláltatott.
5: Én azért azt nem jelenteném ki, hogy én bármit megtaláltam volna, ami az esztétikával kapcsolatos. Nyilván ezek egészen más típusú művek voltak, amelyeket felsorolt. Tényleg esztétikai, filozófiai, tudományos megalapozottságú könyvek, gondolatmenetek voltak. Ez egy sokkal szubjektívebb kötet. Ugye ennek a kötetnek a felépítése az olyan, hogy van. A legnagyobb része az egyébként recenziókból áll, de van benne egy ilyen furcsa bevezető az irodalomról, magunk irodalma címen előszó helyett, Aztán van 4 mini-esszé, ami 4 klasszikusról szól, Zrínyiről, Madácsról, Jókairól és Mikszátról. Aztán van 3 hosszabb eszé, szintén 3 klasszikusról, Asbóth Jánostól, Tömörkénkényen keresztül József Attiláig. Utána van 5 tulajdonképpen egyfajta pályarajz, műfajra lesz és tanulmány közé eső írás, ami kortársakról szól, Bánki Éváról például, Száraz Miklós Györgyről, Mózes Attiláról, Domonkos Lászlóról és Obertian Gézáról, úgyhogy akkor nem is például nem kell is soroltam, hogy tettéket. És ezután jön a kötetnek a leghosszabb része, ami recenziókat tartalmaz, néhány verses kötetet is recenzálok, 4-5, a nagy része az viszont próza köteteket, illetve néhány tudományos művet, és az a néhány az egészen pontosan 2 jelent. És hát az egésznek a zárása a Függelék, ez az esztétikus újja című tanulmány, ami kicsit a népies urbánus ellentét továbbéléséről, az esztétikai gondolkodás, az esztétikum által való meghatározottság, miben létéről és állapotáról, ilyesmikről szól. Egyébként a például Sík Sándort is idézem többször is.
4: Hogyha már említette a klasszikus szerzőket, ha az Zrínyire meg Madácsra gondolunk, akkor az ember rögtön sorskérdéseket is kezd feszegetni.
5: Hát én azt hiszem, hogy az irodalom nagy része az mindig feszeget sorskérdéseket. Nyilván az egy másik újabb kérdés, hogy milyen mértékben, hogy ezek a teljes emberi sorsra létre vonatkozó kérdések, mint például az ember tragédiája esetében, ami tényleg egy annyira átfogó mű, hogy szinte minden benne van, vagy csak egy-egy fontos sorskérdést meghatározó momentumot vizsgál az irodalmi mű, de azt hiszem, hogy mindig vizsgál ilyesmiket, hiszen ezért jön létre, próbál egyfajta világ értelmezést adni, vagy megpróbál kérdéseket feltenni, adott esetben még egyes válaszokra is jutni azokkal a dolgokkal, azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, ami körülöttünk van, ami meghatározza az életünket.
4: Hol van Nyúszeged?
5: Nyúszeged ebben a könyvben nem szerepel, de egyébként Nyúszeged Nyugat-Ausztráliában van, mármint az én képzeletemben legalábbis ott van, amelyet a 19. században egy egyébként valóban létező és történelmi figuraként is számon tartott egykori betyárkeserű Rebek István alapított a szabadulása után. Természetesen valóságban nem, de az én elképzelésemben igen. És hát itt ezen a nyugat-ausztráliai vidéken, itt kelet-európaiak, kelták, aboriginálok és mindenféle népségére együtt, és küzd a vízhiánnyal, és a sivataggal, és a tevékkel, meg a saját mitológiájával, és a saját identitásának a megtalálásával, vagy újraalkotásával, vagy éppen elfelejtésével.
4: Hát most a vízhiány azért az idei magyar nyáron egy ilyen önbeváltó jóslattá vált.
5: Hát igen, azt hiszem, hogy itt egy alföldi gyerekként azt kell mondjam, hogy itt az alföld egyre jobban hasonlít az outbackre, ugye Ausztrália vidékeinek a jelentős részét outbacknek hívják, amit nem lehet lefordítani, és tehát a nőszi vidéknek lehet talán leginkább. Ez egy Ausztrália a legvíz hiányosabb kontinens, és hát látjuk ezt is, hogy ez hogyan működik, és hát az is érdekes benne, hogy például amit azt gondolunk, hogy a sivatag hajója, ugye a dromedár, az egy pupú neve, az Észak-Afrikában lépten bele lehet bottani, ami valóban így van, de Észak-Afrikában például dromedárból nincsen csak házias, tehát amit lát az ember a út mellett legelészni, az is tartozik valóban, és hazamegy este. Ausztráliában viszont vad, teve, csordák vágtatgatnak a nyugat-ausztrál sivatagban. Szóval egy nagyon érdekes világ, ahol a nyugati ember által behúzott rendkívül sok minden, és az az ősi természet, de ugyanez igaz a szellemi és tárgyi kultúrára is, együtt egymás mellett, sokszor egymásnak feszülve és egymással bizonyos mértékben harcban állva létezik.
4: Tulajdonképpen akkor ez a fajta együttélés egy kicsit Magyarország is.
5: Hát egy kicsit most már az egész világ is, hiszen a globalizációval eljutottunk oda, hogy nem nagyon vannak már olyan területek, ahol tisztán egy kultúra, egy monokultúra tud élni, hanem valamilyen mértékben, kisebb-nagyobb mértékben minden multikulturális, ami sokféleképpen lehet értelmi, sokféleképpen lehet állni hozzá. Nekem az a tapasztalatom, meglátásom, hogy az a nagy veszély ebben, hogy a lokalitásban nagyon jól meg tud jelenni a globalitás, viszont a globalitásban feloldódik a lokalitás. Tehát, hogyha a globális kultúra, amikor uralkodóvá válik, ott a lokális színek azok több szinte teljesen eltűnnek, vagy felismerhetetlenségig megváltoznak. Ezzel szemben, amíg van egy erős lokalitás, egy erős helyi kultúra, és amellett az gazdagítva lépnek be egyéb kulturális jelenséget, akkor azért azok gazdagítani tudják azt a nézőt. Ez egy nagyon érdekes kölcsönhatás. Ugye az ember elmegy bárhova a világon, és azt látja, hogy a helyiek azok nagyrészt ugyanolyan ruhákban járnak, mint ő. Boltokban ugyanaz a kínálat, a éttermekben is szinte mindent meg lehet találni, mindent, tehát mindenfajta éttermek, mindenfajta típusú konyhát. Nem kell elutazni Kínába ahhoz, hogy az ember kínai tegyen. Igaz ugyan, hogy nem teljesen ugyanazt, aki meg itt fog jelni Magyarországon, valószínűleg, mint tudom én, Shanghaiban, de mégis minden házhoz jön, és minden itt van, és mindenhez valamiféle viszonyulást tudunk, kell, hogy kialakítsunk. Ez egy nagyon érdekes szakasz az emberiség történelmének, miatt is, hogy újra kell gondolnunk magunkat, a saját identitásunkat is újra kell gondolnunk, és folyamatosan újra kell gondolnunk, mert a kulturális, civilizációs környezetünk évről évre, vagy három évről három évre rendkívül gyorsan változik.
4: Nekem egy eklatás példám van erre, annak idején így mutogat a matyú hímzés mintás kólás üveget, amiről nem tudtam eldönteni, hogy tetszik vagy sem.
5: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy az, amit sokszor ostoroznak, hogy például a matyú hímzés kólás üveg, vagy amikor olyan divatos öltözetteket terveznek, amelyben valamiféle hagyomány megjelenik, teszem azt a matyú hímzés, vagy bármi más is. Tehát vannak olyan hangok, ami azt mondja, hogy azt állítja, hogy hát ez a hagyománynak a megcsúfolás nagyon erről. Szerintem ez pont erről szól az egész, tehát a hagyomány addig hagyomány, amíg él, és amíg él, addig változik. Hát az a jó, hogyha a hagyomány az beépül a mindennapokba, és nyilván nem tud ugyanúgy beépül a mindennapokba, hanem valamiféle élő szövetként élő belefolyik abba, ami a mindennapi tárgyakban, mindennapi gondolatokban, mindennapi beszédünkben. Amikor ezt már nem tudjuk, hogy honnan van, amikor azt már nem veszük észre, amikor ennek már a gyökerei, az eredete feloldódik, elfelejtődik, akkor kell kezdeni aggódni, de amíg változik a hagyomány, addig szerintem nem probléma, addig az él. Élni a hagyományt jobb, mint őrizni a hagyományt, mert amikor őrizzük, akkor már meg is csontosítjuk, hogy nem is szoborrá merevítjük, és ezáltal meg is öljük.
4: Van-e az irodalomnak valóban megtartó eleje, mint amit olvasok a még meg nem jelent kötet fülsőlegében recenziójában?
5: Ebben reménykedem, hogy van. Lehet, hogy ez egy naív és romantikus reménység, de bízom benne, hogy van. A történeteknek mindenképpen van megtartó ereje, a történetek által tudjuk leginkább értelmezni a világot, szinte öntudatlanul, önkéntelenül. Nyilván egy történetet el lehet mesélni mondjuk mozgóképben, filmben is, de az már sokkal irányítottabb értelmezés, mint az irodalom. A vizualitás mindent visz, viszont hogyha az a vizuális kép, ami elénk kerül, az nem egy külső hatásként kerül elénk, hanem a fejünkből tattan ki, a saját képzeletünk által alkotjuk meg, akkor nyilván egy sokkal komolyabb alkotó folyamat eredménye, nyilván több munkát is igényel, és több befektetett energiát is igényel, minden megőrzéshez, minden kitartáshoz munka kell és energia kell. Ha valaki ezt belefekteti, akkor azt gondolom, hogy bizonyos mértékig, bizonyos területeken, bizonyos szempontból mindenképpen kell, hogy legyen valamiféle megtartó ereje.
4: Ha már a vizualitást említette, akkor az esztétikum súlya címlapja tulajdonképpen hangsúlyoz egyfajta mívességet, ez egy metszet, illetve azt, hogy a könyvekkel, a tudással felfelé lehet haladni?
5: Hát az az igazság, hogy ez a címlap a szándékom szerint elég jól bizonyítja a hagyomány továbbélését, ugyanis ez bármilyen különös, de ez egy mesterséges intelligencia által készített grafika, ami a címoldalon van. Én utasítottam a mesterséges intelligenciát elég hosszú leírással, hogy milyen legyen. Az Escher féle szemet megtévesztő és a teret furcsán használó technikától kezdve a Borgesi könyvtáron át nagyon sok minden írtam le neki ebben a trondba, és hát végül sok megkifutásra ezt alkotta meg ő, vagy alkottuk meg közösen. Ezzel is azt szeretném én, hanem is bizonyítani, bejelezni, hogy nem szabad elutasítóan és kézfeltartva és pánikszerűen fogadni még az olyan egyébként rendkívül forradalmi újításokat sem, mint a mesterséges intelligencia, hanem meg kell tanulni használni, vagy együtt dolgozni, vagy együtt élni vele, és nem rabszolgaként kezelni, hanem eszközként. Mert ha rabszolgaként kezeljük, akkor előbb-utóbb fel fog lázadni, és abból nem biztos, hogy jövünk ki jól. Ha viszont eszközként kezeljük, akkor egészen más a viszony. Tehát azért egy asztalos mester a gyaluját nem fog mostanában bánni vele, mert hogy azzal keresi a kenyerét, vigyáz rá, olajozza, élezi, simogatja, szereti. Ezzel szemben a rabszolgával nem feltétlenül kívántak elődeink. Óriási a különbség, mondjuk például, hogyha már embert nézzük, a szolga és a rabszolga között. A szolgáról lehet gondoskodni, a rabszolgáról is lehet természetesen, de nem ez volt a jellemző. Ha nem biztos, hogy teljesen jó ez a hasonlat, de én azt gondolom, hogy az volt az én szándékom, hogy ezzel a címoldallal is azt jelezzük, hogy milyen módon tudnak összekapcsolódni különböző hagyományok, különböző kultúra és örökségek a legmodernebb és legfrissebb technikai vívmányokkal, civilizációs, kényelmi dolgokkal.
4: Igazából az emberekben talán van egyfajta félelem, hogy majd egyszer így fogadják őket, hogy bocs, Zoli, jobb novellát írt az Emmi, meg jobb esszét, mint te.
5: Igen, ez a félelem, ez abszolút nem az emberekben. Én azt hallottam olyanoktól, akik jól beszélnek angolul, és használják a mesterséges intelligenciát angolul, az angol szövegalkotása már egészen, tehát önmagától is egészen jó. Magyarul azért nem feltétlenül lehet még szép irodalmi művet iratni, úgy egy mesterséges intelligencia, vagy a harmadik mondatnál ne jöjjön rá bárki, egy kicsit is gyakorlott olvasó, hogy ezt nem ember írta. Igazából a mesterséges intelligencia gyakorlatilag sokban csinál mást, mint az író, mert az író is valahol kompilál, az író is szétszedi a valóságot, elemeire bontja, és aztán újra összerakja, ami nem pont olyan lesz, mint a valóság, az eredeti, amit szétszedett, és hát igazából a science fiction író is ezt csinálja, a fantasy író is ezt csinálja, csak ott a valóságnak egy kiterjesztett, nem a racionalitást és a örök valóság szempontjából értelmezett verzióját kezeli alapanyagként. Tehát, hogyha mondjuk Jókai összest föltöltik a mesterséges intelligenciánk, és azt mondják neki, hogy ebben a stílusban írjál meg egy új történetet, és a történet vázat is megkapja, akkor vélhetően, nem tudom, hogy 2 éven belül, 5 éven belül, vagy 10 éven belül, de azt hiszem, hogy előbb-utóbb valóban fog írni egy olyan Jókait, ami hát ember legyen, meg filológus legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy hoppá, ez nem az, ez nem egy előkerült kézirat, hanem ez egy mesterséges intelligencia, de ugye ez már utánzás. Ez már teljes mértékben egy reprodukció, tehát olyan, mint egy hamisítás. Erre szerintem lehet, hogy mondjuk a világnyelveken már most képes, szerintem magyarul is képes lesz, nem olyan sokára. Az, hogy saját megtévesztően emberi alkotásnak tűnő szöveget hozzon létre, afelől már vannak kétségeim, és hát reményem is van afelől, hogy ilyenre azért én magától nem képes, mert ha képes, akkor sem is tényleg olyan gondolkodás és olyan kognitív képességekre tesz szert, ami azért nagyon-nagyon megváltoztatja a világról és a magunkról való elképzeléseinket, vagy még inkább megváltoztatja, mint ahogy eddig megváltoztatta.
4: A végére egy rövid részlet, amely a ma bizonyos, csak Bene Zoltán fantáziájában létező város életében nyújt bepillantást. Egy alkonyatkor, amikor a vörös por úgy ült Nyúszeged házain, mintha a város maga is régóta betegeskednék, idegen férfi tántorgott be a keleti végen. Nem lóháton érkezett, nem szekéren, nem karavánnal, hanem gyalogosan. Pontosabban inkább úgy, ahogyan a haldokló ember közlekedik, ha már nem a lába viszi, inkább valami makacs, megnevezhetetlen életerő tolja előre. Ruhája cafatokban lógott rajta, arcát láz és por sárgította, karján és combján harapások égtelenkedtek, némelyik friss volt, némelyik már feketedni kezdett, s a bal vállán olyan mélysebb tátongott, mintha a puszta maga kapott volna belé éles fogával. Később azt beszélték, dingók marták meg, varánuszok harapták, tövisek tépték, kövek zúzták, s a nap is kivette a részét a kínzásból, Mert a menekülő embert ezen a vidéken minden üldözi, ami él, de még az is, ami nem. Megszökött a fegyenc telepről. Már a búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.
0: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.

0: Gabriel Fauré A-dur szonátájának részletét Ács Dominika és Bogányi Gergely adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív. Nyári dalokból válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Elhangzott a Dallamív, nyári dalokból válogatott a szerkesztő Mári Szabó Eszter. Tátrai Tibor, Szűcs Antal Gábor, Cserháti Zsuzsa, a Republik, a Neoton Família és Petruska felvételei szóltak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az átlagosnál melegebb idő várható augusztus utolsó hétvégéjén. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban 36 Celsius fok is lehet. Szombaton hideg front érkezik, elszórtan záporral, zivatarral, és a front mögött némileg csökken a hőmérséklet. Vasárnap a csúcsérték 29 és 34 Celsius fok között alakul. Derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. Jelentette be a Sándor Palota a közösségi oldalán. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számol be róla az MTI. A Sándor Palota csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés csütörtöki ülése. Magyar Péter arról beszélt, hogy a Paksú erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, a miniszterelnök felszólalására reagálva köszönetet mondott azoknak a szakembereknek és honvédeknek, akik a tényleges munkát végezték a Paksi atomerőmű és a Duna mellett. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 40-45 milliárdot lehetett volna megtakarítani, ha nem késlekedik a kormány a Paksi helyzet kezelésében. A kormány döntéseinek késedelmében egyetértett a Fidesz és a KDNP is Torockai Lászlóval. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. Tudatta friss közleményében a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11%-kal, a nettó kereset 13%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. Idén Sárváron tartották az egyházmegyei iskolák Veni Sancte Szentmiséjét, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be az intézmények iskola lelkészeivel együtt. A bevezető után Székely János püspök átadta a címzetes igazgatói dokumentumot Molnár Terézia és Ördög Tibor leköszönő igazgatóknak. Ezt követően Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója adott elő a gyermekvédelemről. A gyermek ajándék nem tulajdon. Ránk van bízva, de nem a miénk, hangsúlyozta a szakember a megjelenteknek. A Szentmise prédikációjában a főpásztor 14. Leó pápa körlevelét idézte, amely a mesterséges intelligencia előnyeit és veszélyeit taglalja. Ha az iskola nem templom, akkor barlang. Ha nem nyitjuk meg az iskola tetejét, a gyerekek gondolkodását az ég felé, akkor az iskola barlang lesz, és akkor nem fogunk tudni a világot szebbé tenni vágyó gyermekeket nevelni, tanította Székely János. Elutasítja a kétállami megoldást, vagyis az Izrael mellett létrehozandó palesztin állam gondolatát Gadi Eizenkot, aki Benjamin Netanyahu miniszterelnök legesélyesebb kihívója az október végi parlamenti választásokon a közvéleménykutatások szerint. Adta hírül az MTI. A kétállami megoldás október 7-e után rögeszmés gondolat, szögezte le a politikus, az egyenesen párt élén álló volt vezérkari főnök. Az útinform hírei következnek. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Az 56-os kilométertől a terelés kezdetétől a külső sávban szakaszosan torlódik és megtorpan a forgalom. Sok esetben 30-45 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze az M3-as autópályán a határ felé, a Kál erdő telek csomópont előtt. A 101-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ugyanennél a helyszínnél az ellenkező oldalon a nézegetők között három személyautó ment egymásnak. Jelenleg a 101-es kilométernél a rendőrök megállították a forgalmat a helyszínen és idejére, torlódik a kocsisor. Végül az időjárásról. Délutánig még lehetnek felhősebb helyek, ahol záporeső is előfordulhat, majd mindenütt csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő este 17 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunkban az Egyháztörténeti Dokumentációs Központról, az ott mentett egyházi személyekről, és ebben Dávid Katalinnak a elévülhetetlen szerepéről beszélgetünk. Vendégünk Hidvégi Máté, címzetes egyetemi tanár, biokémikus. Hogyan mentette meg Szilágyi János György Dávid Katalint, és hogyan alakult a kirúgás után az ő életútja 1950-51 fordulójától kezdődően?
4: Szilágyi János Györgynek az apósa Rabinovszky Máriusz volt, művészettörténész, a képzőművészeti főiskolának professzora, a modern képzőművészetnek egy ilyen nagyon neves tanára, teoretikusa. És ő szólt az apósának, hogy itt van ez a Dávid Katalin, ez egy nagyon figyelemre méltó művészettörténész, akit most kirúgtak a katolikus vallása miatt a múzeumból, tudná-e valamit csinálni az érdekében. Rabinovszkynak, akinek egyébként a kedvence Szent Pál volt, és a felesége, akinek volt egy rendes vezetékneve, az fölvette a Szent Pál vezetéknevet, így egybeírva, Szent Pál Olga, egy nagyon híres mozgásművész volt. És még annyit róluk, hogy a mai Városligeti fasorban laktak, és a 1942-ről 43-ra való szilveszter estét náluk töltötte Radnóti Miklós. Ott olvasta fel a Nem tudhatom című versének az első változatát, ami egyébként eredetileg úgy végződött, most úgy ismerjük, hogy nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg, remélem, hogy jól mondom. Abban a változatban úgy végződött, hogy köpönyeddel takarj be minket, Szűz Mária. Tehát egy mariológiai befejezése volt. És az ott levők ezen elkezdtek vitatkozni, és akkor megváltoztatta a Radnóti. Tehát ezért a Rabinovszky házaspár, ez nem volt akárki. Ez a Rabinovszky Máriusznak nagyon jó barátja volt Redő Ferenc, goblenművész. Egy kommunista művész, én úgy nevezem őket, hogy szent kommunisták. Én édesanyámtól hát örököltem ezt a gondolkodásmódot, tehát nekik a Mennyországban külön, hát mondjuk piros szőnyeget gurít eléjük a Szent Péter, amikor megjelennek a Mennyország ajtajában. Tehát voltak ilyen kommunisták, én ismertem ilyet, pedig ilyen volt Levendel László, tüdőgyógyász is. Tehát ez a Redő Ferenc azt mondta, hogy jó, akkor csinálunk a Dávid Katalinnak egy intézményt. És így 1951. január 1-én létrehozták a Magyar Művészet Történeti Munkaközösséget, aminek a, hát az alapító első vezetője Dávid Katalin lett. Ennek a munkaközösségnek a feladata a magyar művészet történetének új adatokra, masszív adatokra épülő, teljességigényével fellépő feldolgozása, és egy nagy levéltári, könyvtári kutatómunka indult el édesanyám vezetésével. És aztán teltek az évek, sok évkönyvvel, publikációval jelent meg a Magyar Művészettörténeti Munkaközösségnek, ezeket mind édesanyám szerkesztette, és utána 1953. decemberében a minisztérium a munkaközösséget művészettörténeti intézetté nevezte át, aztán röviddel ezután tovább módosították a nevét művészettörténeti dokumentációs központra. És ezt az intézményt vezette anyukám 1965. december 31-éig, amikor onnét vatikáni kémközpont, katolikus reakció és mindenféle egyébként koholt, de életveszélyes vádakkal kirúgták.
3: Tehát egy majdnem 15 év, ami itt adatott neki, és erről beszélgetünk, hogy mi az ő kiemelkedő tevékenysége ennek a művészettörténeti dokumentációs központnak az élén, illetve kik azok a szerzetesek, akiket nyilván érint 1950 nyara ősze, amikor a szerzetesrendek működési engedélyét a pártállam megvonja, szerzetesként nem tevékenykedhetnek, de itt tudja őket akár művészettörténészként, akár múzeológusként, akár egyházi személyként, akiknek latin tudásuk volt, ismeretük volt, Dávid Katalin alkalmazni. Kérem Hidvégi Mátét, hogy ebbe avasson be bennünket.
4: Ezek, akikről beszélünk, szerzetes papok, ők utcára kerültek. Akkor ezt úgy nevezték, hogy közveszélyes munkakerülő. A rendőr igazoltatja, nincs munkahelye, akkor börtönbe zárják, letartóztatják. Úgyhogy édesanyja fölvette őket az intézetbe, hát ugye a masszív kommunizmus idejéről beszélünk, az egyház üldözés idejéről beszélünk, hogyan tudta őket fölvenni. Hát ugye azt mondta, hogy szükség van rá. A kutató munkákhoz szükség van olyanokra, akik tudnak latinul. Akik tudnak egy középkori latin nyelvű szöveget elolvasni, értelmezni, földolgozni. És ezek az emberek nagyon hasznos munkát fognak végezni a népnek, vagy nem tudom én kinek, mondjuk a mamám ilyesmi biztos nem mondott, de valami ilyesmi alapon föl tudta őket venni. Most csak sorolom a neveket, akik édesanyám intézetében dolgoztak, ezek a kirúgott szerzetesek. Badál Ede Álmos cisztercita. Írt is egy tanulmányt édesanyám tiszteletére, aztán már, amikor édesanyám 70 éves volt. Akkor Barlai Ödön Szabolcs cisztercita. Ő azért olyan érdekes számomra, mert ő keresztelt engem a lakásunkon, akkor Néphadsereg utca, most Falk Miksa utca. Horváth Tibor Antal, premontrei szerzetes. Kelecsényi Ákos ciszter. Volt egy Kenész Győző nevű, nem pap, de a jezsuiták rendi főiskoláját végezte el, és az Innsbrucki Egyetemre is járt, és aztán nem pap lett, hanem hitoktató. 56 után egyébként bebörtönözték, és 1958 és 1962 között dolgozott a művészettörténeti dokumentációs központban, és közben édesanyja segítségével még doktori fokozatot is tudott szerezni. Akkor Klembala Ernő jezsuita atya. Ő is édesanyánál dolgozott a dokumentációs központban. Ez igazi munkahely volt, de természetesen ez egy védő munkahelyekről beszélünk. Tehát ez az intézmény sok minden ok miatt tudott védelmet adni ezeknek a szerzeteseknek, majd erről is kérdezzen engem, mert ez egy fontos, hogy ez hogyan lehetett. Csak Klembala Ernőről, hagyd mondjam elő, egy jezsuita atya volt, egyébként Szegeden végzett jezsuita, üldözték. Ezek mind szegények voltak. Ő engem németre tanított, ilyen maszek tanárként, otthon a lakásunkon, Klembala Ernő. Én meg nem voltam hajlandó tanulni, mert rossz gyerek voltam. És mondta, hogy Máté, légy szíves, legalább egy picit tanuljál, én úgy is tudom, hogy ez az egész csak azért van, hogy az édesanyád így támogat engem, hogy munkáért fizet, de legalább egy picit legyél hajlandó tanulni. Egyébként, csak úgy mondom, egy rendkívül alacsony nő, és egy nagyon izmos, dinamikus valaki volt, hosszú perceken keresztül tudott kézen járni, és mindig kis moped motorkerékpárral érkezett. Tehát motorozott De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Szépművészeti Múzeum épületében működő művészettörténeti dokumentációs központban kapott munkát és egy ilyen védőernyőt. Ez az ember, akiről, hogyha meg kéne csinálnia egy szobrot a tiszta szívűségről, arról a tisztaságról, ami ennek a jóisten elképzelte az embert, amikor megteremtette. Vagy kéne csinálni egy szobrot arról, hogy mi az ellentéte annak, hogy álnokság. Akkor ezt a szobrot a Klembala Ernőről lehetne megcsinálni, mert emlékszem ezt én, hogy mondjam, tanúsítom ön felé. Tehát ez egy olyan tisztaságú ember volt. Én akkor kisgyerek voltam, de most már öreg ember vagyok, a mai napig. Csak lelkiismeret furdalást érzek, hogy én miért nem vagyok ennyire tiszta ember, mint amilyen a Klembala Ernő volt. Aztán ott dolgozott, talán ő a legfontosabb, a Mócsi Imre jezsuita atya. Ő hát egy nagyon nagy formátumú tudós volt, a Rómában, a Gregoriana Egyetemen volt tanszékvezető, könyveket írt, állandóan letartóztatták, börtönben volt, mondtam, fiatalság megrontása, most szellemi, ideológiai tévútra vezetése, és így tovább, ezek a vádak, tehát ezek a szokásos vádak miatt az államrend felforgatása, összeesküvés, szervezés, ilyenek, tehát ha valaki ismerte a Mócsi Imrét, ezt a szentet, ugye ma már ezen, hát hogy mosolygunk, de hát ezek megrázó dolgok. Egyszer találkoztam én is, amikor épp a börtönből szabadulva egyenesen fölment édesanyámhoz, és akkor kérdeztem a börtön élményeiről. Hát mosolyogva, nevetve mesélte az egyébként borzalmas dolgokat. De mondta azt is, hogy egyik alkalommal ott kérdezték, hogy tud itt valaki írni és olvasni maguk között? Hát akkor jelentkeztem, hogy én tudok. Azt nem kérdezték, hogy hány nyelven tudok, de tudok írni és olvasni. Úgyhogy akkor én lettem a cipészműhelyben az írnok, és ott voltak újításai. Egyébként ezt azért is említem, mert ő egy egész teológiát csinált Mócsi Imre arról, hogy nincs olyan, hogy magasrendű munka, meg alacsonyrendű munka, csak munka van, és ezt a munkát egyszerűen egy szentségé lehet emelni, hogyha az ember az Istenbe helyezve végzi azt az akármilyen munkát, melyiként krampácsoló volt a MÁV-nál, aztán raktáros volt a MÁV-nál. Na most a Mócsi Imre is ott dolgozott édesanyjánál, és többek között ez a nagy Mócsi per is az egyik oka volt anyukám eltávolításának. Azt nem mondok tovább. Oswald Arisztid Ferenc, premontrei, művészettörténeti dokumentációs központban volt. Pataki Vidor János Ciszter atya. Ott dolgozott anyukámnál Sas Imre jezsuita, aki egyébként a Szegeden a Mária kongregáció vezetője volt, és egyébként zsidómentő. Akkor mondok nem papokat, de szent nőket, akik anyukámnál találtak hát ilyen védelmet és munkalehetőséget. Ilyen Boros Vilma művészettörténész, aki szintén a művészettörténeti dokumentációs központban édesanyámnál talált menedéket és munkalehetőséget. Ő férje Harangi László volt, aki Sík Sándor köréhez tartozott. Akkor megemlítem Sprenger Mária Mercedest, művészettörténészt, édesanyám egyik legjobb barátnője volt. A Szociális Testvérek Társaságának is tagja volt. Amikor engem kereszteltek, akkor fönn volt ő is. Édesanyja meghívott ilyen barátokat a keresztelőmre, a lakásunkra, és aztán kérdeztem, hogy miért hívta el ezeket oda. Azt mondta, hogy ezek ott imádkoztak. És te nem tudod, Máté, hogy ez mit jelent. Ez neked az egész életedre, ez a kegyelem, amit ott kaptál. Tehát a Sprenger Mária Mercedes.
3: Hogyan tudta ezeket a szerzeteseket menteni, segíteni Dávid Katalin? Mi volt ennek a művészettörténeti dokumentációs központnak a célja a hátterében, és ugye említette már, hogy 1965-ig vezeti, és akkor eltávolítják, hogy mi volt az eltávolításának a hátterében.
4: Édesanyám körül ott az intézetben őrző angyalok voltak, nem tudok mást mondani. Majd fogom a nevüket is mondani. Az egyiket például úgy hívták, hogy Kassák Lajos, képzőművész és költőíró. A másikat úgy hívták, hogy Bernát Aurél, festőművész. Ezek meg az intézményt védték, anyukámat védték. Egyébként ott dolgozott a magyar művészettörténeti szakmának a krémje. Tehát Zsanton Istvántól, Kempis Antalon át a legnagyobb neveket lehet említeni. Ezeket összegyűjtöttem, és még édesanyával átnézettem ezt a névsort, és publikáltuk is. Gyakorlatilag majdhogy nem teljességre törekvően a művészettörténeti dokumentációs központ dolgozóinak, a kicsit lazábban oda tartozóknak a névsorát. Tehát ezek védőhálót fontak az intézmény köré. De meg kell említenem, akiről beszéltem korábban, Redő Ferencet. Mostanában egy néhány évvel ezelőtt már ugye mindenki meghalt. A Redő Ferenc lánya mutatott nekem iratokat, hogy mi mindent csinált az apja a háttérben, hogy mentse anyukámat és az intézményt, hogy ő felelősséget vállal azért, hogy ez itt minden szempontból tökéletes, semmi szó nem érheti, a magas szintű tudomány van, semmilyen rendszerellenes tevékenység nincs, és mondja a Redő Ferencnek a leánya nekem, hogy ő, hát apu egy egész színdarabot adott elő az anyád védelmében, hogy ez az intézet megmaradhasson. Tehát ez is hozzátartozott, hogy ezek, akik baloldali emberek voltak, mert Kassák Lajos is baloldali volt, ezekben volt egy olyan mély becsület, hogy ezt az intézményt védjék. Így megmaradhatott ez az intézmény. Egészen addig, amíg egy olyan erő nem támadt neki, ami ellen már ők se tudtak védekezni. És akkor kirúgták a mamámat. Persze ugye az volt az indok, hogy vatikáni kémközpontot szervező a vezetője, egy egész ilyen, nem tudom én, halálos ítélettel végződő ügyet kreálni, amiben persze egy minimális igazság volt. Tehát mindenben van valami kis igazságocska, és akkor azt úgy fölfújják. Édesanyja volt egy úton Olaszországban. Egyébként Böhm-Lipót Poldi festőművésszel ment, nekünk nagyon jó barátunk volt. Ez a római ösztöndíjasoknak az egyik tagja, hát itt a Rejl Judit, ugyanez a baráti kör, ők édesanyával, amikor már nagyon öregek voltak, minden nap beszéltek telefonon, a Judit Párizs mellett élt. Mindig hívta anyukámat, hogyha valamikor nem csöngött nálunk a telefon, egy nap elmaradt, akkor már mamám elkezdett idegesedni, ja, csak nem halt meg a Judit, hogy nincs valami baja. Tehát ez így ment, ezek a római ösztöndíjasok. Ugye Hantai Simon nevét is említem, mert manapság ő azért olyan nevezetes magyar képzőművész, mert az Emmanuel Macron íróasztala fölött egy hatalmas hantai festmény van, és mindenütt ez a fotó fut az interneten. Tehát ez a Poldi. És mentek Rómába. És Rómában édesanyját megkeresték a Vatikánból, jezsuiták, és rábíztak olyan üzeneteket, amit nem lehetett diplomáciai csatornán, vagy semmilyen más csatornán elküldeni Magyarországra, és ez kinek mit mondjon. És ezt ma már megtanulta, és itthon elmondta megfelelő embereknek, hát püspöknek, vagy megfelelő papnak, hát egyházon belüli üzenet. Például hogy ilyen, hogy mi legyen hát az úgynevezett kiugrott papokkal, vagy a megházasodott papokkal. Például ez is ebbe a témakörbe tartozott. Tehát valami kis igazságocska volt abban, hogy ő a Vatikán titkos, nem tudom én miében részt vett, tehát nem kém, meg nem összeesküvő, de kapura jött, hogy ott vannak a szerzetesek az intézetben, tehát klerikális, reakciós, felforgató egyéneket, rejteget, úgyhogy kirúgták, beidézték a Gyorskocsi utcába. Tudom, hogy édesapám ment vele, és mondta apukám, hogy én lennálltam a járdán, mert tudtam, hogy a kihallgatók néznek ott engem, és tudják, hogy én ki vagyok, hogy én valamikor a gazdasági rendőrségen voltam, tehát nem egy outsider vagyok, ugye akkor már apukám könyvszakértőként dolgozott, és tudják, hogy én innét addig nem fogok elmenni, amíg a feleségem ki nem jön a kapun. És akkor mondja ott a anyukám, hogy a kihallgató tiszt úgy háta mögé állt, így átfogta a nyakát a két kezével, hogy milyen jól fog állni ezen a nyakon a kötél, tehát gyakorlatilag halálos ítélettel fenyegették, és mondja nekem anyukám, hogy ezek olyan hülyék voltak. Engem halállal fenyegetni, kivégzéssel fenyegetni, azzal fenyegetnek, hogy Krisztushoz kerülök? Hát az nekem nem baj. Ezeknek fogalmuk se volt, hogy egy valamivel lehetett volna engem fenyegetni, de az nem jutott az eszükbe, és akkor kérdeztem, hogy mivel? Veled? Mondta. De ez nem volt. Úgyhogy kirúgták, és néhány nap múlva az új munkahelyére került, ami nekem volt egy nagy élmény, mint gyereknek. Ugye én bejártam a Dózsa György úton, volt a bejárat a Szépművészeti Múzeum épületébe, a Művészettörténeti Dokumentációs Központban, és anyukám dolgozószobája az egy hatalmas szoba volt, hát ugye a gyerek emléke, óriási íróasztallal, egyébként Hajnaú íróasztala volt a mamám, én mondtam mamám, hogy ezen írta alá a halálos ítéleteket Hajnaú. Ez volt a mama íróasztala, óriási szoba, és akkor mentem a Nemzeti Múzeumba, ahova átkerült, hogy keresem a anyukámat, Dávid Katalinnak hívják, nem tetszik tudni? Ja, tudjuk. Úgyhogy le kellett menni az alaksorba, és egy ilyen sötét kis szobácskába bemenni, fönn magasban volt egy kis ablak, két íróasztal volt összetolva. Az egyik oldalon ült a mamám, és gépelt valamit. Az íróasztal másik oldalán a takarító néni zsírpapírból evett valamit. És ott megálltam, és néztem, hogy vége van a világnak. De nem lett vége a világnak, sőt, minden jobb lett. Mindig azt mondta anyukám, hogy a gondviselés az mindenből a lehető legjobbat csinálja, és nem is értjük, hogy miért nem kértük, hogy ez már hamarabb megtörténjék.
3: Dávid Katalin művészettörténész életútjának egy részéről, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ élén töltött időszakáról, az ott foglalkoztatott, ott bújtatott, mentett szerzetesek életéről, lehetőségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Hidvégi Máté, biokémikus, címzetes egyetemi tanár volt.

0: Arcok és sorsok. Egy háztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17:30. Kerengő.

Hazánkban is, mint a világ más tájain, de különösen a fejlett országokban egyre több kétéltő és hüllőfaj, béka, sikló, gőte kerül veszélybe, nem egyet kipusztulás fenyeget. Idén a rendkívüli szárazság különösen is sújtja ezeket az érdekes és egyre többek által kedvelt állatokat. Dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának elnökével beszélgetünk. A herpetológus szakember július 31-e óta a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója. A felvétel még a kinevezés előtt készült, most tehát a hüllők és kétéltőek természetben betöltött szerepéről, magyarországi helyzetéről és védelméről, érdekes kutatásokról és a fajvédelem magyar sikereiről lesz szó. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Először is ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen a természetvédelmi helyzete Magyarországon a hüllőknek és a kétéltőeknek, és hogy ez miért érdekes, tudnunk kellene, hogy hány féle hüllő és kétéltő él egyáltalán Magyarországon.
1: Ez viszonylag egyszerű kérdés, hogy mennyi van, most már majdnem biztos, hogy pontosan tudjuk. 18 kétéltő és 16 hüllőfaj található meg. Ez a majdnem biztosan tudjuk, ez azért érdekes, mert 2012-ben derült ki, hogy a Dunától keletre és a Dunától nyugatra előforduló lábatlangyík az két különböző faj. Az egyiket az kékpettyes lábatlangyíknak hívjuk ma már, és a másikat meg közönséges lábatlangyíknak. Tehát ilyen még talán előfordulhat, bár ennek az esélye most már egyre kisebb. Nem olyan nagyon magas a hazai fajok száma, de egykor a természetes környezetünkben, vagy a magyar természetben ezek nagyon nagy létszámban fordultak elő, tehát hogy borzasztó sok béka és borzasztó sok hüllő lehetett az országon belül, amíg még a környezeti állapot nekik megfelelő volt. Sajnos, amit most látunk országosan, környezeti problémákat, azok különösen sújtják a kétéltőeket és hüllőket. Az egyik az a klímaváltozás és az annak nyomán kialakuló szárazodása az országnak. Az, hogy elvész az országból a víz, nem is annyira az asszályok a nagy probléma, hanem hogy egyszerűen a víz eltűnik az országból. Ugye az, hogy a talajvizeink eltűnnek, és egészen mélyre süllyednek, eltűnnek a tavaink, eltűnnek az ideglenes vízfolyásaink, ugye most éppen a Velencei tó kiszáradásáról beszélünk, ez egy katasztrofális hatással van a hazai kétéltő hüllő faunára.
0: Nem minden hüllő meg kétéltő él, sőt, hát kevés él magában a vízben. Miért baj az, hogy lejjebb megy a talajvízszint?
1: Két fő okból. A kétéltőek azok csak a vízben tudnak szaporodni. Ahhoz, hogy tudjanak szaporodni, valamilyen víztestre van szükségük. Általában egyébként olyanokra, amelyek ideglenesek. És az ideglenesek azok, amelyek a leggyorsabban eltűnnek, vagy egyáltalán nem is jelennek már meg tavasszal. Tehát, hogy nincsenek már szaporodó helyeik. A másik pedig, hogy azért, ha nem is mindegyikük él a vízben, azt igényli, hogy a környezete időről időre nedves legyen, és fel tudjon venni a testébe vizet, és hogyha ez nem történik meg, akkor egyszerűen hónapokig inaktívak, és ilyeneket láttunk már akár itt a Mátrában is, hogy például a gyepi békák augusztusban borzasztóan soványak. Egyszerűen valószínűleg, hogy heteket vagy hónapokat voltak kénytelenek kuksolni valahol, hogy nehogy kiszáradjanak, és nem tudtak táplálkozni. Tehát így eltűnnek a kétéltőek, és nagyon sok hüllő az, amelyik a kétéltőekkel táplálkozik, ezek is mennek velük együtt, hogyha ez így folytatódik, ez a tendencia.
0: Miért baj az, hogyha kevesebb lesz a hüllő és kétéltő, aki városban lakik, és keveset találkozik hüllővel, kétéltővel, békával, siklóval, szinte egyáltalán nem, az miért szomorkodjon azon, hogy kevesebben vannak?
1: Amit nagyon kevesen tudnak, hogy ezek az állatoknak a szerepe az ökológiai rendszerekben óriási. Ha egy egészséges ökológiai rendszert nézünk, ez lehet akár egy részleges valamilyen terület Magyarországon, ilyen például Nyugat-Magyarországnak még a nedves területein a békáknak a száma az elképesztően nagy. Tehát millió szám fordulnak elő egy-egy kisebb területen, ami azt jelenti, hogy óriási nagy biomasszát is képeznek. Magyarán, ha ezek az élőlények ott vannak, ilyen nagy számban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy annak az ökológiai környezetnek az anyagforgalmában is hatalmas nagy szerepük van. Ők azok, akik fogyasztják azokat a rovarokat, amelyek elsődleges fogyasztói a termelőknek, a növényeknek, és ők azok, akik ezt az energiát és ezt az anyagot tovább viszik a felsőbb szintekre, mondjuk a ragadozók számára. Ma például már kezdik jelezni a madarászok is, hogy egyszerűen azért tűnnek el bizonyos madarak, mert nincs mivel táplálkozni, mert hogy nincsenek meg azok a kétéltőek és hüllők, amelyek korábban tömegesen álltak rendelkezésükre.
0: Mennyire fog előre haladni még ez a tendencia? Megfordulhat-e, vagy egyre rosszabb lesz a helyzet?
1: Az, hogy hogyan fog akár a makroklíma, akár pedig a magyarországi vagy a Kárpát-medence klímája alakulni, az előrejelzések borzasztóan rosszak. Azt, hogy ezt meg lehet-e fordítani, erről nekem fogalmam nincsen. A kétéltőek szempontjából a víz lenne a legfontosabb, hogy a Kárpát-medencébe visszatérjen a víz. Ez megoldható, amennyiben Magyarország átgondolja a vízgazdálkodását, és egy egészen másfajta szemléletet tesz magáévá. Itt, amit az ökológusok, természetvédők mondanak, az

0: természetalapú megoldás, amelyik visszaadja a vizet a tájnak, akár annak árán is, hogy bizonyos területeken bizonyos gazdálkodási módokat feladunk, és esetleg másfajta gazdálkodási módokra térünk át.
1: Nem csak a szárazodás és a melegedés a gond a hüllőknél és a kétéltőeknél, hanem az is, hogy el vannak vágva egymástól, mozaikossá válik a területük, ugye? Ezt pont Gergelytől hallottam, nem magamtól vagyok ilyen okos, de ez most hogyan áll Magyarországon, és ez ellen lehet-e valamit tenni?
0: Ez globálisan az élővilág legnagyobb problémája, hogy a természetes élőhelyek elszigetelődtek egymástól, mezőgazdasági területek, városok, utak választják el őket egymástól, nem tudnak átjutni egyik helyről a másikra. Alapvetően egyébként a Natura 2000 ökológiai hálózatnak a létrehozása ezt kívánta orvosolni, és ez lenne a feladata. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez a 20%-nyi terület, ez túl sok. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem túl sok. Egyébként a Natura 2000 területeken megengedett valamilyen szintű gazdálkodás, csak természetközeli gazdálkodást kell rajta folytatni. Ez némiképpen szolgálná ezt a dolgot. Azonban ez teljesen nem valósult meg úgy, ahogy annak lennie kellene. Nagyon-nagyon komolyan át kellene gondolnunk, egyébként magánemberként is, például, hogy a saját kertünket hogy gondozzuk, vagy milyen állapotban tartjuk, az már egyszerűen nem folytatható, már pedig divatja van még most is, hogy olyan kerteket tartunk fönt, amelyekben csak egyengyebb található, idegenhonos dísznövényekkel van telerakva, de ugyanez igaz a parkjainkra, ugyanez igaz a falusi árok széleinkre, hogy valamilyen módon ezeken a helyeken meg kell tartania a természetet, és nem olyan módon kezelni, amelyik tönkre teszi.
1: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nagyon sokat tett a madarakért például, és fajok, mint a kerecsensólyom visszaszaporodott Magyarországon, most már innen terjednek tovább olyanok, amelyek kipusztulás szélén voltak korábban. A kétéltőek és hüllők érdekében mi mindent tesz az MME?
0: Maga a szakosztálynak a léte ezt célozta, hogy valamilyen módon megpróbáljuk felhívni a figyelmet ezekre az élőlényekre is. Itt elsősorban, ami nekünk legnagyobb eredményeink közé tartozik, egyrészt ez a fajta oktatás, például a gyerekek számára létrehozott herptábor, de ugyanakkor mi hoztuk létre a herptérkép elnevezésű hüllők és kétéltőek természetvédelmi célú térképezését, illetve az MME-nek már régebben is van egy önálló programja, ez a Vipera Life program, ami Magyarországon található, nagyon-nagyon ritka rákosi vipera élőhelyének rendbehozását célozta, illetve azt, hogy egy olyan tenyésztési programot indítottak el, amivel vipera tenyésztés során tenyésztett viperákat visszaengedték részben rendbehozott élőhelyekre, részben olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasak, de már nincs rajta vipera. Tehát talán az MME-nek ez az egyik legfőbb konkrét programja.
1: Bocsánat, itt hagy szúrjam közbe, hogy most sok hallgató arra gondol, hogy hát mi a bánatnak kell a mérgező, halálosan veszélyes viperákat visszatelepíteni bárhova is.
0: Ez egy szemléletbeli kérdés. Egyrészt nem halálosan mérgesek, hanem nagyon jelentős veszélyt nem jelentenek az emberre, pláne, hogy olyan helyen vannak, ahol laikusok szinte soha nem fordulnak elő. A másik pedig, hogy én nem szeretem például azt a fajta megközelítést, hogy megpróbálom utilitárius módon megmondani, hogy miért fontosak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes állatok, akik ezekkel találkoztak, azokat teljesen lenyűgözik. És ez hozzátartozik a magyar tájhoz, hozzátartozik a természetünkhöz, egy borzasztó érdekes, önmagában is fontos élőlényről van szó. Én azt gondolom, hogy még hogyha a lakosság egy része nem is értékeli, egy másik része nagyon is, és fontos, hogy tartsuk meg magunk számára, igazi hungarikum. Tehát, hogy ez, ha valami, akkor az egyik olyan dolog, amelyik mindenkori hozzátartozott a magyar tájhoz, és ezt meg kell védenünk. És vipermarást gyakorlatilag laikus szerintem sok-sok-sok évtizeden nem szenvedett el. Aki elszenvedett, az azért, mert velük foglalkozik, és elhibázott valamit.
1: láttam olyan fotót, ahol a nemrég elhunyt Jane Goodall egyszer itt járt Magyarországon, és egy ilyen vipera visszaengedésen maga is részt vett, tehát nemzetközi visszhangja is van ennek a programnak.
0: Az speciál a Haragos Sikló, ezt is meg kell említenünk, az egyik legfontosabb ilyen programunk a Haragos Sikló Védelmi Program. Az elején többször végeztünk élőhelykezeléseket, illetve ami nagyon fontos volt, hogy rádionyomkövetővel láttunk el néhány példányt,

0: amelyek közül az egyiket Jane Goodall engedte szabadon, amikor belekerült a rádió nyomkövető, és ezt a példán Jane-nek is neveztük el, úgyhogy Jane Goodall valóban belekapcsolódott ebbe a programba, óriási támogatást is adott ez a név, vagy az ő neve ennek a programnak, és ennek egy nagyon nagy sikere is lett, mert hogy a 2024-re tervezett budapesti olimpiának lett volna egy olyan terepkerékpár pályája, amelyet pont a Haragos-Sikló élőhelyére terveztek Pest Hidegkúton, és pont azért, mert nagyon-nagyon jó és látványos adataink voltak arról, hogy ezek az állatok, köztük Jane, merre mozognak, és pont ott mozogtak, ahol föltúrták volna a pályát, és visszavonultak a tervezők ebből a kérdésből, míg azelőtt, hogy egyáltalán az olimpia tervét lefújták volna, tehát ugye ez egy komoly sikere volt a szakosztálynak, hogy meg tudtuk védeni ezt az állatot.
1: A Haragos-Sikrónál, a Viperánál sikeres volt a visszatelepítés, a védelem. Meg lehet-e ugyanezt csinálni a békákkal, a gyíkokkal?
0: Ezeknél az állatoknál, a többi állatnál, amelyek nem annyira ritkák, mint a Haragos-Sikló vagy a Rákosi Vipera, ott azt gondolom, hogy leginkább a szemléletváltás, annak az előmozdítása az, ami a legfőbb szerepünk. Nagyon sok esetben igyekszünk emberek figyelmét felhívni arra, hogy a kerti tavaikban ne telepítsenek halat, hogyha azt szeretnék, hogy a békák szaporodjanak benne. Nagyon sokszor szólalunk fel annak érdekében, hogy bizonyos típusú beruházásokat ne tegyenek. Például az elmúlt években a partszakaszok, akár a Velencei tó partszakaszán, akár például itt nem messze az Agyva partján, igen hosszú betongátokat emeltek, amelyeken nem tudnak ezek az állatok elmenni, ami azt jelenti, hogy a víztől el vannak választva ezek az állatok mindörökre, és gyakorlatilag a vízi élővilág el van választva a szárazföldi élővilágtól, már pedig ezek mindig is összefüggtek, és ezek a beruházások óriási károkat okoznak, úgyhogy például az elmúlt években ezekre próbáltuk felhívni a figyelmet, egyelőre nem sikeresen, túlságosan, mert újabb és újabb gátak és újabb mederrendezések, tehát mederkikövezések történnek, de ebben szeretnénk például elérni valamit, vagy azokkal, akik törekednek arra, hogy a különböző vízfolyásoknak visszaadják az eredeti természetes formáját. Ezek az úgynevezett patakrevitalizációs törekvések, például Budapest környékén, Szilaspatak, Rákospatak környékén, visszaadni a víznek valamit a természetességéből, mert az hatalmasat lendítene ezeknek az állatoknak a helyzetén.

0: Néhány érdekességet is mondjunk a hüllőkről, kétéltőekről. Nagyon sok kutatás van a madarakról, nagyon sok érdekes magyar kutatás is van, ami nemzetközi visszhangot is kapott, akár a varjakról, akár az urbanizációról. A hüllő kétéltű kutatás milyen irányban halad most?
1: Vannak bizonyos speciális kutatási irányok a különböző akadémiai kutatócsoportok, vagy Hunren kutatócsoportok részéről. Azok körül nagyon sok komoly elméleti van, amelyek különböző szaporodás biológiára irányulnak. Ők élvonalban vannak a világon. Az utóbbi időben áttértek jó néhány olyan fajta vizsgálatra, amelyik különböző vegyszereknek, vagy különböző szennyezőanyagoknak a békák szaporodására kifejtett hatását vizsgálja. Ezek viszont már nagyon jól hasznosíthatók közvetlenül a természetvédelmi problémák megközelítésében. Ugyancsak vannak nagyon érdekesek egyébként pont a rákosi vipera kapcsán olyan élőhelyi vizsgálatok, olyan ragadozó és zsákmányállat közötti kapcsolatok vizsgálatát célozzák, mint például, hogy mekkora szerepe van a különböző kis ragadozóknak a rákosi vipera állományának csökkenésében. Ebből is nagyon érdekes eredmények jöttek ki, hogy például a különböző kis vagy közép ragadozók, mint a borzaróka, bizony komoly károkat tud okozni a rákosi viperában, ami önmagában nem lenne baj, ha lenne rákosi vipera, a probléma akkor van, hogyha ezekből kevés van. Úgyhogy vannak nagyon érdekes, speciális ragadozó kizárásos vizsgálatok, ami nagyon érdekes volt, amiről sokáig gondoltuk, hogy például a résszikló, amelyik egy kígyó, és elsősorban hüllőkkel táplálkozik, hogy mennyi rákosi viperát eszik. És a vizsgálatok arra utalnak, hogy nem sokat. Igazából nem nagyon volt talán egyáltalán adata arra nézve, hogy rákosi viperát fogyasztana, miközben egyébként mindenféle mást megevett ott azon a helyen, ahol a rákosi viperák is élnek. Tehát ezek olyan apró érdekes eredmények, amelyekből szép lassan összeáll egy kép, hogy egy-egy állat esetén, mint például a rákosi vipera, mik a fő problémák, vagy mik hatnak erre az állatra, ami nagyon sokat segít a természetvédelmi tervezésben.
0: Érdekes a hüllők és siklók viselkedése azon túl, hogy hol élnek és mit esznek.
1: Hát ebből, ami nekünk az elmúlt években nagyon érdekes volt, az, amit az előbb is említettem, a haragos siklók esetén a rádiónyomkövetéses vizsgálatok. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a haragos siklók valahol egy ponton élnek, és akkor ott akkor tudnak megmaradni a kellőképp. Sok gyík, vagy pocok, vagy madár fordul elő azon a közvetlen helyen, és a rádiónyomkövetéses vizsgálatokból kiderült, hogy ezek csak bizonyos bázis területek, ahol látni szoktuk őket, ők viszont hatalmas területeken portyáznak. Tehát elmennek óriási távolságok, tehát haragos sikló léptékkel, tehát akár naponta 500 métert, vagy 1 kilométert is megtesznek, valahol tanyáznak például napokig, és akkor a pocok járatokat végigjárják, kieszik belőlük a pockokat, vagy esetleg még az ürgét is megfogják, vagy fölmennek bokrokra, madarakat fognak, vagy más kígyókat esznek meg, és ezt nagy területen teszik. Hát nagyon nagy kígyókról van szó, majdnem 2 méterre nőnek meg, sőt, valamikor meg is haladják, elég vaskos kígyók, tehát bőven van szükségük táplálékra, és nem értettük, hogy ez hogyan jön össze, hát így most már értelmet nyert, hogyha ekkora távolságokat tesznek meg, és végigjárják a nagy réteket, és ott a pocokvárakat végigjárják, na akkor már értelmezhető, hogy hogyan tudnak ekkora testet fenntartani.
0: Hova teszik a nyomkövetőt? Beleültetik, mint a kutyába a csipet, vagy hátizsákot kap?
1: Nem, beleműtik, mert ugye ezeknek egy nagyon áramvonalas, hosszú testük van, a pikkelyek is azt szolgálják, hogy sehol ne akadjanak be, tehát hogy úgy kell elhelyezni bennük a nyomkövetőt, hogy az sehol nem lóg ki, és hát ebből adódik, hogy a testüregükbe beműtik, és az állatkert állatorvosa műtötte bele több példányban a rádiónyomkövetőt, majd azok működtek egy fél évig, évig, és akkor utána ki kellett belőlük szedni, mert hogy lemerülnek.
0: Mennyire jellemző a konfliktus az emberek és a hüllők kétéltőek között? Mennyire kell ezzel foglalkozni az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának? Hogy mondjuk az emberek nem szeretik, vagy zavarja, hogy bejön a kertbe?
1: Azt gondoljuk, hogy javult a helyzet, egyre több ember számára szimpatikusak ezek az állatok, sőt egyre több ember törekszik arra, hogy a saját környezetében otthont adjon nekik. azért még mindig nagyon sokan vannak, akik irtóznak tőlük, akik agyon csapják őket. Talán az egyik legfontosabb konfliktus, ami nálunk lecsapódik, és borzasztó frusztráló, mert nagyon nem tudjuk, hogy hogyan lehet kezelni, azok a kerti tavasok, akik ilyen speciális dísztavakat hoznak létre, belerakják a különböző koi pontjaikat, vagy a aranyhalaikat, és hát bizony ezek a helyek vonzzák a vízisiklót, és a vízisikló meg ugye hajlamos elfogni a halakat, vagy a kockás sikló meg pláne, és ilyenkor nagyon sokszor az a megoldása ezeknek az embereknek, hogy agyon csapják őket. Tehát ez egy komoly konfliktus, mert ugye a kerti tavas csoportokban ezek képpel is megjelennek időnként, ami ugye bűncselekmény, tehát hogy ez a, erre meg nagyon sokan felháborodnak, tehát egy komoly konfliktus alakul ki ebből, és ezt még nagyon nehéz kezelni, mert kevés az ismeret, és nagyon-nagyon vonalassak, akár a mi oldalunkról is, akik védik ezeket az állatokat, de azok is, akik egyébként meggyűlölik őket, és szeretnék őket minél inkább távol tartani az aranyhalaiktól.
0: Abban szokott-e probléma lenni még mindig, hogy a siklót nem ismerik föl, és viperának nézik, vagy félnek tőle, kígyónak nézik, akár az előbb említett kétméteres sikló példányt, mondjuk óriás kígyónak nézik, ez mennyire jellemző, vagy már ezen túl vagyunk?
1: Nem, sajnos nagyon sokan nagyon kevés ismerettel rendelkeznek, és fogalmuk sincs, hogy milyen állatok találhatók Magyarországon. Az egyik gyakori, hogy mondjam, online konfliktus forrás, amikor emberek váltig ragaszkodnak, hogy ők már pedig láttak egy viperát ott, ahol sose volt vipera, vagy váltig állítják egy siklóról, hogy ez egy vipera, és akkor ezekből komoly polémiák alakulnak ki. Sokan vannak, akik nem tudják, sokan vannak, akik félnek, sokan vannak, akik hivatkoznak a gyerekeikre, hogy nehogy megmarja őket, és hát olyan helyen ütnek agyon kígyókat, ahol a közelben sincs vipera. Nagyon jól meg lehet mondani Magyarországon, hol vannak viperák, a tájaink többségén nem fordulnak elő, tehát ott, ahol pedig nem fordul elő vipera, ott mindig biztos, hogy valamilyen siklóról van szó, amelyek teljes egészében ártalmatlanok, tehát emberre teljesen veszélytelenek.
0: Többször bekerült a hírekbe, hogy kedvtelésből tartott idegen honos, mondjuk teknőst beengedtek városi tavakba, és hogy azután probléma lett ebből, akár azért, mert hibridálódik őshonos mocsári teknőssel, akár azért, mert kiszorítja, vagy megtámadja az embert, olyan teknősfa is volt, ugye? Ez probléma még?
1: Nálunk az ékszerteknős az, amelyik az egyik leggyakoribb özönfaj, sárgafülű és a vörösfülű ékszerteknős. Igazából nem az a probléma, amit most engednek el, hanem az, hogy már részben megtelepedtek bizonyos helyeken, és szaporodnak, és valóban konkurenciát jelentenek a mocsári teknősnek. Nem keverednek vele, de valószínűleg nagyjából hasonló táplálkozásúak, és ebből a szempontból versenytársai a mocsári teknősnek, illetve azokon a helyeken, ahol élnek, viszonylag szűkek azok a helyek, ahol lehet napozni biztonságosan. A teknősök szeretnek biztonságos helyeken kiülni, faágakra, egyebekre napozni, amik általában valahol benne a tó közepén, vagy ember által elérhetetlen helyeken vannak, és ebből nincs sok, és ott elkezdenek tülekedni egymással, és mivel az ékszerteknősök jó nagyra nőnek, néha nagyobbakra, mint a mocsári teknős, ezért a mocsári teknősök néha alul maradnak. Általában egymást lelögdösik, tehát ez önmagában már probléma a mocsári teknősnek, hogy ő is rákerül arra a listára, akit lelöknek ezekről a helyekről. Ez biztos, hogy nem tesz jót a populációnak. Amit említett, az aligátor teknős, ami egy egykori hobbi állat volt Magyarországon, valamennyit forgalmaztak a 80-as évektől kezdődően, és abból valóban visszaengedtek néhányat. Semmilyen adatunk nincs arról, hogy vajon mennyit engedtek el. Annyit tudunk, hogy előkerülnek, újra és újra előkerülnek példányok belőle. Egyelőre nem tudjuk, hogy szaporodnak-e. Van rá utaló jel, hogy lehet, hogy raknak tojásokat például Budapest környékén is. Ezzel az állattal kapcsolatban egy kicsit azt gondolom, hogy túl nagy a félelem. Ez egy valóban nagyon harapós jószág, egy elég őslényként kinéző teknős. és mindenki rettek tőle, hogy gyerekek lábát fogja leharapni, miután az Egyesült Államokban egy elég közönséges állat, és nem harapja az Egyesült Államok beli gyerekeknek a lábát le, ezért azt gondolom, hogy Magyarországon sem fog ez megtörténni. Egy probléma lehet vele, nagyobb példányok, pláne a nagyobb nőstények, amikor kijönnek a szárazföldre, tojást rakni kijönnek, akkor, ha valaki megtalálja és elkezdi piszkálni, na akkor előfordulhat, hogy valakit megharap. Tehát biztos, hogy nem lenne egy szerencsés dolog, de én igazából természetvédelmi problémát látok ennél az állatnál, mert ha tényleg elkezd Magyarországon megtelepedni, akkor mivel egy mindenfélét megevő állat és ragadozó is, de mivel nagy testű, és ugye beszéltünk arról, hogy ha valaminek nagy a biomasztája, akkor az valószínűleg sokat is táplálkozik, tehát ő egy olyan tagja lenne az új természetünknek, amelyik nagyon-nagyon sokat kivesz belőle, és ez biztos, hogy hatással volna az ökológiai rendszerünknek, és bizonyos állatok számára komoly problémákat jelenthetne, például békákat megenné, akár kismadarakat is, vízimadarakat is elfogyasztaná, úgyhogy ez lehet, hogy hatna az állatvilágunkra elsősorban.
0: Hogy ne a problémákkal zárjuk, az egyik kollégám mesélte és mutatott fotót, videót is, hogy az ő kertjében nagyon sok gyík van, megfigyelte őket, sok öröme van ebben, és mutatott fotót, videót, ahogy már kézből esznek a gyíkok, kirak nekik itatót. Hogyan lehet velük barátkozni otthon a kertben, és miért jó velük foglalkozni?
1: Igen, egyre többen ismerik föl azt, hogyha például olyan helyen élnek, ahol vannak zöldgyíkok, hogyha megfelelően alakítják a kertjüknek a növényzetét, meg a szerkezetét, akkor egyszerűen beköltöznek oda a zöldgyíkok, borzasztó látványosak, és ezek az emberek nem hüllős embereket ismerek, akik napi szinten posztolják a gyönyörűbbnél gyönyörűbb gyíkokat, amelyek a kertjükben napoznak a virágok között. És a zöldjék az kifejezetten megszelidült, nem is gondoltuk volna sokáig, sokkal jobban, mint mondjuk a faligyíkok sokkal félénkebbek. A zöldjíkok azok egyszerűen egy ponton túl, ha nem piszkálják őket, akkor odáig el lehet jutni, hogy kézből meg lehet őket etetni.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Babocsai Gergely herpetológussal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának elnökével beszélgettünk. Az MME honlapján sok információt, érdekességet találhatnak az egyes fajokról, és a szakosztály fajmegőrzési és ismeretterjesztő munkájáról. A műsor zenei szerkesztője Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, adta hírül az MTI. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Le Soir című belga napilap beszámolójában emlékeztetett arra, hogy a dél-belgiumi Vallon régió illetékes hatósága és a természetvédelemért felelős belga minisztérium egy hely mezőgazdasági vállalattal szerződött az erdőtűz által érintett természetvédelmi övezetben található lábfüves terület lekaszálására. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik. A kereszténydemokrata néppárt támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, ugyanakkor a párt országgyűlési frakcióvezetője Rétvári Bence arra hívta fel csütörtökön a figyelmet, hogy a Tisza párt választási programjában nem ez szerepelt. A Tisza párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg, mutatott rá az ellenzéki politikus. Rétvári Bence kiemelte, várják azt is, hogy további 2 millió nyugdíjas szintén emelést kapjon, illetve a Tisza kormány folytassa a 14. havi nyugdíj bevezetését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvérkegyhelyen, adta hírül a Magyar Kurír. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Augusztus 17-én este megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. 500 évvel teltével augusztus 23-án az utókor emléktáblát avatottak egy helyen a Bátai Monostorban megtartott országtanács ülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A szentmise keretében beszentelték azt a 2 koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án az este 10 órakor kezdődő szentmise keretében, tudatta a Pécsi Egyházmegye. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál, közölték a szervezők az MTI-vel. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásában közölték, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az idei fesztivált szeptember 7-e és 12-e között rendezik meg a Baranyai megye székhelyen. Az időjárásról: a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomon derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. Magyar csillagok. A mai és a jövő csütörtöki műsorunkban Dallos Szilvia 90. születésnapjára készült beszélgetésünket ismételjük meg.
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Dallos Szilvia, a magyar szinkronművészet nagyasszonya, különleges szépségű táncművész színésznőként egy csapásra megkódította a filmvilágot és a szíveket. Ki gondolta volna, hogy a Pannonia Filmstúdió szinkrontársulatának meghatározó egyénisége, akkor már több rádiójáték szerzője, hogy egymás után írja kis prózáit, regényeit, hogy megírja a magyar szinkron történetét, a szinkron mosolyát, hogy vérbeli drámaíróvá vált titokban. A Napkiadó szerzője ő, sorozatban jelennek meg művei, amelyek mindig elfogynak, újra és újra ki kell adni őket, mondja büszkén boldogan Sebestyén Ilona, a Napkiadó vezetője. Most indulok születésnapi köszöntésre Dallos Szilvia művésznőhöz. Kérem, tartsanak velünk! Isten éltesse sokáig Dallos Szilviát a 90. születésnapja alkalmából. Én azt hiszem, hogy minden nagyobb évfordulónál szívesen nézünk hátra, nem biztos, hogy utána boldogok leszünk, de ez most Szilviára nem érvényes, hiszen ha visszanéz, akkor olyan kiemelkedő csomópontjait látja meg az életének, ami mindig szeretetet, sikert és egy nagy megnyugvást hozhatott az életébe.
5: Hát először is nagyon szépen köszönöm a köszöntést, hogy melyek voltak ezek a fő pontok, állomások. Hát nem is tudom, talán ott kezdeném, hogy 9 évesen, és íme mutatok neked valamit, hogy mikor kezdődött az én úgymond életem ezen a pályán. 9 évesen, akkor 1944-et írtunk. A házban, ahol laktunk, ott volt több ilyen hasonlókorú gyerek, illetve hát én voltam a legfiatalabb, de elhatároztuk, hogy rendezünk egy előadást, hát nem én, még nem volt szavazati jogom 9 évesen, ugye volt ott már 15 éves is köztünk, elhatároztuk, hogy rendezünk egy előadást, és mindenki, amit tud, azt ott előadja, és belépő díjat is fogunk szedni, és ezt mind, amit bejön, azt elküldjük a Magyar Vöröskeresztnek. Így is lett, hát a nővérkém tangóharmonikázott, a másik kislány énekelt, a harmadik verset mondott, és így tovább ki mit tudott, én táncoltam nagyban, és meghívtuk a környék lakóit, hogy vegyenek részt az előadáson. Eljöttek, aránylag sokan voltak, és megcsináltuk az előadást, a pénzt pedig azon gondolkodtuk, hogy hogyan tudjuk elküldeni a Vöröskereszthez,
4: hiszen ez a borzalmak éve 1944.
5: És akkor a Magyarország című lapnak elküldtük a pénzt, és megkértük őket, hogy legyenek segítségünkre, hogy eljusson ez a Magyar Vöröskereszthez.
4: 5 kislány a Vöröskeresztért. Itt van ez a csodálatos cikk, a régi papíron bekeretezve üveg alatt. Igen megható módon adta a tanújelét hazafiasságának 5 Tátra utcai kislány, Rozbor Katóka és Annuska, Dallos Szilvia és Éva, valamint Richter Zsuzsa, az 5. kerületi Tátra utca 31-es számú ház 5 kis lakója elhatározta, hogyha csak pár pengővel is, de hozzájárul a Vöröskereszt munkájához. Összegyűjtötték a ház lakóit, valóságos kis színi előadást rendeztek számukra, és a produkcióért 53 pengő, 46 fillért gyűjtöttek össze. Az összeget eljuttatták a Magyarországhoz, és kérik a szerkesztőséget, hogy küldje azt tovább a Vöröskereszt vezetőségének. 1944. június 17-e. Ez mint egy útjelző áll az életed elején. Mutatja az irányt, és két felé is tájékoztat, hogy merre, és hogy kiért, miért, mert hogy mindig adtál egész életedben.
5: Ennek volt folytatása is, tudod, ennek a cikknek, illetve az előadásnak, mert abban az időben még kenyérjegy volt, és volt az utcánkban egy Parrag bácsi nevezetű boltos, ahol mindent lehetett kapni, és ott vettük meg, anyuék ott vették meg minden nap jegyre a kenyeret, és azt mondta a Parrag bácsi, hogy figyelj, kislányom, ha te itt minden reggel, mikor jössz a kenyérért az anyukáddal, táncolsz nekem itt a boltban, akkor kapsz egy plusz karé kenyeret. És akkor én ott minden reggel táncoltam, úgyhogy ez volt az első kenyér keresetem.
6: Szó szerint.
5: És akkor az utca lakói, azok már megszokták, hogy én táncolok, és igyekeztek abban az időben jönni a Parag bácsi boltjába, hogy lássák a produkciót. Szóval így indultam én el úgy 9 éves koromban.
4: Az első előadás tehát a táncról szólt, a tánc volt, és ezen az úton indult az életed a szülők áldásával?
5: Igen, hát mondjuk nem vették ezt olyan nagyon komolyan, hogy én már úgy ráálltam egy útra, akkor még ezt úgy nem érezte senki igazából, és aztán mégiscsak meghatározta valahol az életemet ez a tánc. Hiszen a főiskolára is úgy vettek föl táncrendező tanszakra, és aztán a második évtől kezdve vettem fel Benkő Gyula, mert ő volt a színész tanárom, a színész szakot, úgyhogy én akkor már ezt a kettőt csináltam együtt. Tehát akkor indultam én el két felé tulajdonképpen, anélkül, hogy én ebben még teljesen biztos lehettem volna.
4: A tánc felé húzott a szíved eleinte, az alkatod is minden megfelelt ennek, de a színház gondolom azért is vonzott, mert ott a táncnak is van helye, és egyéb utakat is nyitott.
5: Érdekes, amit mondasz, hogy egyéb utakat is nyitott valóban, mert tulajdonképpen a főiskolai idő alatt, ugye még akkor a balettintézet 4 év hátra volt, mert még a balettintézetet is elvégeztem, ugye balettmesternő lettem, de ugyanakkor a főiskolán indult el úgy az írói pálya, hogy észre se vettem. Pedig elindult, csak nem érezte az ember ez olyan komoly dolognak, és ez lassan-lassan az idők folyamán változott, és egyre inkább bekerült az életem sodrába, és aztán így alakult végső soron ki az mostani életem, az életem.
4: Hiszen ugye a tánc, a színészet, a szinkront követően végül is az írói pálya végigkísérte az életedet, és az Írószövetség tagja vagy a mai napig, és most már Kazinczy díjas magyar íróként tisztelhetünk téged. Egy kicsit össze is fogja az egészet ez a szép Kazinczy díj, amit most kaptál, de az írói pálya hogyan indult, milyen körülmények között?
5: Egyáltalán, hogy mi tette az akkori írásaimat fontossá? A színészet. Azért nem vettem én észre azt, hogy én az írói pályán elindulok, mert a kezdettől fogva én arra törekedtem, hogy ha valami nagyon izgalmas dolgot láttam villamoson, utcán, bárhol, akkor én azt hazamentem, és leírtam, hogy ez a fotó, ez megmaradjon bennem azért, hogy amikor majd színész leszek, akkor ezeket a gesztusokat, ezt a furcsa arckifejezést, vagy mozdulatot, azt én föl tudjam használni a figuraalkotásban. És így indultam el, hogy volt egy úgynevezett figuratár című fizetecském, amiben ezeket beleírtam. Nem nagyon vettem használt a színészi pályámon ezeknek a kis írásoknak, viszont...
4: De hát véreddé vált, nyilván nem is vetted észre, hogy használod.
5: Pontosan. És ezeket a kis fotókat kellett aztán úgy kibontanom, hogy meg kellett írni egy-egy mozdulatot, vagy párbeszédhez, amit akkor hallottam, vagy láttam, meg kellett írnom az előzményeket, meg az utózmányokat, hogy abban a pillanatban ez miért jöhetett akkor létre, amikor én ezt láttam. És ezek alkották lassan a novellákat, amiket én, és ismétlem magam, hogy észre sem vettem, hogy ez egy írói mű. Egy szerkesztő vette is, és azt mondta, hogy ezek kész novellák. És így indult tulajdonképpen az írói pálya.
4: Melyik volt az első, ami megjelent?
5: Az első az Élni a világ szélén című novella volt.
4: Igen, mert aztán kisregény lett belőle később.
5: Hát, igen, egy kisregény címe lett belőle, ami ezeket a novellákat, a később írott novellákat is magába foglalta. Ez valami egészen érdekes módon született, és annyira közel került hozzám ennek a könyvnek a főszereplője, a Kerekes bácsi, hogy én ezt a novellát tudom, hogy valami iszonyatosan hosszan írtam meg, valami majdnem egy fél év alatt lett készen, és Addig én teljesen együtt éltem ezzel az emberrel. És így született meg az első novella, amit elküldtem akkor az Alföld című folyóiratnak, azok rögtön megjelentették, és írták, hogy a továbbiakat is várják. És akkor kezdtem ráébredni, hogy talán érdemes nekem írni.
6: Olyan érdekes ez, ahogy hallgatlak, hogy megelevenednek ezek a papírra vetett sorok, és testet öltenek, és hogy a színészi lényed, a színészi véna ott segít neked, hogy megéled, szerepként megéled, amit megírsz, és ugyanúgy szenvedsz, és ugyanúgy keresed a megoldásokat, és ugyanúgy végigéled, mint hogyha te lennél igazából a szereplője annak, akit megírtál.
5: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert például amikor a Zenélő Oratorony című elbeszélésemet írtam, hát ugye arról szól, hogy egy nyugdíjas házból elindulnak a nyugdíjasok egy olyan helyre, ahol már minden kihalt, és a lakók elköltöztek, és ott maradt a falu egyedül, és ide költöznek át, és kezdik itt az életüket, de hát ez nem megy olyan nagyon simán, nagyon sok mindenen keresztül mennek, amíg ez sikerül, és akkor egyszer megkérdezték tőlem, hogy és akkor te hogy élted meg azt, hogy ezek az emberek oda elmennek, és mondtam, hogy én végig drukkoltam az egészet, és azt, hogy te drukkoltál, hát te írtad. Igen, de mondom, ahogy írtam, egy csomó olyan akadály jött elém, amit meg kellett oldanom, hogy ezek az emberek valóban oda jussanak, ahova szeretnének menni. És ezen akkorát csodálkoztak. Igen, én együtt éltem velük, és ahogy jöttek ezek a furcsa, nehéz feladatok, hogy hogyan lehet ezt vagy azt megoldani, nekem ezt meg kellett oldanom. Én nagyon drukkoltam nekik, hogy ezt meg tudjam én oldani, hogy sikerüljön nekik elmenni. És valósággal kellett ezt megírnom, nem lehetett kitalálni, tehát volt egy csomó akadály, amin át kellett magamat küzdeni. Pedig én tényleg így éltem meg ezt az egészet, és annyira velük voltam. Mert tudtam, hogy ez nekik jó lesz, mint ahogy az elbeszélés végére teljesen kiderül, hogy tényleg jó nekik az. Úgyhogy ez annyira érdekes.
6: Igen, hiszen a magányból törnek ki, és végül egy közösséggé válnak, és ez olyan különös, hogy így egybefonódik az írói és a színészi hajlam, a képesség, a tudás, mert hiszen ugyanúgy, ahogy gondolom, egy színésznek a szerepet föl kell öltöztetnie, ki kell dolgozni, hogy az hiteles legyen, ugyanígy az írásnál is, csak aki nem színész közben, az nem tudja ezt így átélni. Tehát tulajdonképpen nem 90 évet éltél, hanem ennek már régen a dupláját.
5: Szóval ahány figura, arra az embernek annyira fel kell készítenie önmagát, hogy teljes mértékben azonosulni tudjon vele. És ez nagyon érdekes, mert amikor szinkronizálsz például, akkor is akkor jó a szinkron, ha képes vagy azonosulni azzal a figurával. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem vagy az, akit játszol, és csak a vásznon létezik, és nem vagy vele együtt, és nem rezdülsz vele együtt minden mozdulatával, minden gesztusával, minden arckifejezésével, akkor a közönség érezni fogja, hogy nem az beszél. Nem beszél valahogy a szinkron, az egy ilyen furcsa színház, mert vetített díszletek között játszol, és mozogsz, és a ruhát, amit hord, azt is magadra kell ölteni, mert például, hogyha egy klasszikus filmet játszol, és az a hölgy, akit éppen szinkronizált, be van fűzve teljesen, akkor te biztos, hogy nem úgy fogsz beszélni, mint aki farmerben áll a mikrofon előtt. Tehát magadra öltöd a ruhát is. Tehát csak úgy vagy képes azonosulni vele, ha teljesen ő maga vagy. Ezért nagyon érdekes, hogy nagyon sokan és híres színészek nem voltak képesek szinkronizálni, nem tudták átadni magukat annak a figurának, mert akkor el kell hagynod, hátra kell hagynod saját magadat, és csak az vagy, aki ő a vásznon játszik.
6: A szinkron, ezt írod is a azt hiszem a Forgatások mosolyában valahol, hogy a legnagyobb színész iskola, a főiskola mellé oda kellene illeszteni, mert ott mindenre szükség van ahhoz, hogy el tud fogadni azt a figurát. Volt olyan, amit visszadobtál?
5: Nem, soha. Soha. Tehát egyszerűen minden figura, minden játék lehetőség, az mind csak hasznodra vált. És éppen az nagyon érdekes volt, hogy amikor már elmúlt az az időszak, amikor szép szőkenőket szinkronizáltál csak, mert a hangod arra predesztinált, akkor jöttek ezek a karakterszerepek. És ezeket a karakterszerepeket megtanulni, hogy mitől lett olyan az a figura, vagy mit csinál az a figura, hogy ezt a karaktert meg tudja oldani, ezek voltak az igazi, izgalmas feladatok.
6: És ez kövezte ki a te utadat az írói pályán, hiszen sok oldalról tudtad így egybe fonni a jellemeket, a színeket, és át tudtad magadat adni, és mindig át kellett adni magadat a szerepnek, így az írói pályádon nagyon nagy előnyt jelentett ez, és gondolom, hogy a szinkron pedig a párbeszédek miatt egy óriási segítség. Tehát a te darabjaid, az utószinkron, az akvárium, csillogó párbeszédek vannak benne, tökéletes párbeszédek, és az ember arra gondol, hogy ha nincs a szinkron, azért ez nem lett volna ilyen csodálatosan egyszerű.
5: Nagyon sokat segített, biztos, hogy nagyon sokat segített benne, de érdekes módon én mindig, amikor belebújtam egy figurába, akkor én mindig a figurából szólaltam meg. És egyszer csak ráéreztem arra, hogy ez a figura ezt vagy azt nem mondhatja. Vagy, ha mondja, akkor máshogyan mondja. Tehát kezdett a figura diktálni nekem, hogy ő hogyan fejezi ki magát, és egyszer csak a figura megszólalt. De abban a pillanatban, hogyha valami olyasmit írtam le, amit ez a figura, ez a karakter nem mondhatott volna, akkor abban a pillanatban kiesett a figura a kezemből. Tehát maga a figura diktálta nekem ezeket, a figurák diktálták a párbeszédeket.
6: Ez korlát is, mert egy író nem biztos, hogy érzi, hogy na most itt már kizuhant a figura, de te a másik életed hasznos tapasztalatai alapján pontosan tudtad, hogy soha nincsenek fölösleges szövegek, kilovaglások ezekben a párbeszédekben, hanem minden halálosan pontosan ott zárul, ahol le kell zárulni, és ezt az ember érzi, ugyanúgy, mint nézőként mondjuk egy színdarabnál.
5: Igen, ez valóban így van. De mondom, hogy ez sok mindenből tevődött össze nyilván, a szinkronból is, meg magamból is, meg a figurából is. Nem szabad tévedni. Tehát, hogyha nem a figura szól, akkor az a figura az meghal.
6: Az Élni a világ szélén harmadik darabjáról még nem beszéltünk, a visszaszámlálásról, ahol egy emberi kapcsolat mély rétegeibe jutunk, egy házaspár, egy munkás, aki az életét a munkában töltötte is, és igazából nem is tudják egymásról, hogy ki kicsoda, csak amikor vége a munkának, akkor döbbennek rá, hogy na most hogyan tovább, miről beszélgessünk egymással.
5: Nagyon érdekes, hogy élünk egymás mellett. Éljük a mindennapokat, a reggelt, az estét, és úgy hiszük, hogy mindent tudunk egymásról, hiszen együtt élünk, együtt vagyunk, együtt vannak a gyerekek, szóval minden.
6: Működik az élet.
5: Működik az élet. És amikor egyszer csak megszűnik ez az életforma, ebben az esetben, amikor a férj elmegy nyugdíjba, és egyszer csak hirtelen a kezébe hullik az idő, hogy nem kell reggel fölkelnem időben, elindulnom, munkahely, este vissza, vacsora, lefekvés, akkor egyszer csak a kezében ott van az élet, hogy na most akkor hogyan tovább, és ott van mellette a feleség, és egyszer csak nem tudnak beszélni, mert ez az idő, ez a reggeltől estig tartó idő, ez eddig foglalt volt, és most egyszer csak ott van, és nem tudnak mit kezdeni egymással. Nem tudnak beszélni egymással, nem tudnak egymásról semmit.
6: Ez egy szakadék, amiben zuhannak.
5: Pontosan.
6: Amit eltakart az élet addig előlük.
5: Igen, és hosszú-hosszú idő kell majd ahhoz, amikor ezt a reggeltől estig időszakot ki tudják tölteni, vagy egyáltalán észrevenni egymást. De arra nincs idejük, nincs is igényük. És akkor egyszer csak ott van, hogy na most akkor üljünk le és beszéljünk, hogy te ki vagy tulajdonképpen, azon kívül, hogy van egy reggeli képem rólad, meg egy esti képem. Hogy akkor ki is vagy te? Mit csinálsz egész nap? Hogy látod el a gyerekeket? Vagy egyáltalán? Szóval ez egy nagy kérdőjel, és hogy hogyan tovább, az egy másik nagy kérdőjel, hogy hogyan tovább.
6: Mi érdekelt téged az írás során leginkább? Adtak-e ötleteket, vagy indítottak erre az útra téged a szerepek is?
5: Én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szerettem az idős embereket. Imádtam melléjük kucorodni és hallgatni az életükről a meséket. És ez minden írásomban valahol ott van, mert ők voltak számomra mindig az érdekesek. Mert ők már olyan sokat éltek, és sok minden történt velük, és sok színű volt az életük. Majdnem minden írásomban volt egy olyan figura, aki időskorú volt, és mesélt az életéről. Vagy kaptam valami képet az életéről. Talán ezért is indított annyira, és ezért kerültem olyan nagyon közel a Élni a világ szélén című írásokhoz, tehát a novellákhoz, mert én őtőlük nagyon sokat kaptam, és nagyon sokat figyeltem rájuk. Őket kerestem meg mindig a témáimmal.
6: A magány az egy vezérszava lehetne ennek a kötetnek például, hiszen véletlenül valahogy eltévedtél valahol útközben, és kerültél egy mező szélén egy olyan ház közelébe, ahova nem vezettek utak, és ez a magány motivum ott indult el talán benned, hogy ezt úgy körbejárni. A következőben ugye a zenélő óratoronyban, ahol egy nyugdíjas házban magányosan élnek az emberek, annak ellenére, hogy látszólag közösség, de ott is elviszed őket egy útra, ahol közösséggé válhatnak, és aztán ennek a lecsupaszított, legmegrendítőbb változata a házaspár élete, és az az üresség, amiben belezuhannak, és az a magány, amiből ki kell találni. Tehát ez téged nagyon vonzott, hogy megtaláld ezeket a kivezető utakat.
5: Törekedtem arra, hogy megtaláljuk a közös utat a figuráimmal, hogy ebből ki tudjanak törni. Mindenhol a végén az van, hogy vágynak arra, hogy ne legyenek egyedül. Mint például az Élni a világ szélénben is, a legutolsó pillanatban megpróbál valahogy kitörni ebből a magányból. És én igyekeztem mindig kivezetni őket.
6: A segítő szándék, ugyanúgy, mint a gyerekkori tánc, a vörös kereszteseknek nyújtandó segítség. Tehát ez végig kíséri a te életedet, hogy mindig segíteni szeretnél, és a pszichológusoknak is ajánlanám, hogy nézzék meg ezeket a történeteket, mert nagyon sok indítatás van benne a megoldás felé. De te tulajdonképpen egy ünnepelt, gyönyörű színésznő voltál, rengeteg út nyílt előtted, nem úgy, mint az Élni a világ szélén szegény lakója számára, ahova nem vezet út, tehát feléd nyíltak tárt karokkal az utak egész életedben. Annyi fele vittek, nem neked kellett keresgélni, hanem vittek. Szárnyra kelt az életed, és olyan érdekes, hogy mégis belegondoltál ebben a helyzetben, a magányos emberek életébe is, és megpróbáltál utakat találni.
5: Mint mondtam, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem az idős embereket. Őket megérteni, meg segíteni nekik, hogy ne legyenek egyedül, mert az valami iszonyatosan kegyetlen dolog, hogy nincs senki, akihez szólhatna.
6: A legrosszabb, talán
5: a legrosszabb
6: időskorban.
5: Igen, hiába volt tényleg nekem az élet olyan kedves, hogy mindig közösségben voltam, és szeretet vett körül, és én nekem is volt kiket szeretnem, és van kiket szeretnem. Talán éppen ez volt az, ami arra indított, hogy még jobban együtt érezzek azokkal, akiknek ez nem adatott meg. Vagy szerencsétlen módon azzá vált, hogy egyedül éli az életét. És valószínűleg, hogy ez indított arra, hogy mindig segíteni akartam rajtuk, és ha beszélgettem velük, akkor is valami utat próbáltam mutatni, hogy hogyan tudna ezen változtatni. Talán éppen az, tudod, hogy én nekem szerencsés volt az életem, hogy én mindig szeretetben éltem. Talán éppen ez az, amiért hozzájuk fordultam, és tényleg vállaltam érzelemben a sorsukat.
4: Mára búcsúzunk Dallos Szilviától, de a jövő csütörtökön, ígérem, ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!
3: Elhangzott a Magyar Csillagok.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
8: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 2026. augusztus 27-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
10: A mikrofonnál
3: a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnágórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezető szerint. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus szíve templomban. Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval, adta hírül a Magyar Kurír. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák, sőt néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. A lelkinap csúcspontja a délelőtti hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 pap koncelebrált. A püspök örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek a találkozóra. Hordozzátok fiaitokat és leányaitokat, unokáitokat, családjaitokat a szívetekben. Isten ígérete pedig az, hogy velünk van akkor is, amikor látszólag nem segít, amikor nem gondolnak rá, amikor a megszokottól eltérő körülmények vannak, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amit mi semmiképpen nem kívánnánk nekik, mondta a főcelebráns homíliájában. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnágórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat 70 évvel azután, hogy 1956. augusztus 26-án a Częstochowai jásnágórai kolostorban letették a lengyel nemzet megújított hűségesküjét Szűz Máriához, Lengyelország királynőjéhez. Adta hírül a Vatican News. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. A Szentatya kiemelte, hogy az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális. 70 évvel később 14. Leó pápa visszatért ehhez az üzenethez. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére a lengyel híveket. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. A természeti katasztrófának magyar áldozatai is vannak. A Magyar Katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a nepáli villámárvíz károsultjait. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
11: A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le, miután a Tibet felől érkező Bótekósi folyó vízszintje rendkívül gyorsan megemelkedett. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számolt be az MTI. A külügyminisztérium csütörtökön közzétett bejegyzésében összesen 3 magyar állampolgár érintettségéről számolt be. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának, jelentette be a Sándor Palota közösségi oldalán. A Magyar Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Amikor egy pillanat alatt mindent elvisz a víz, egy pillanat alatt válhat nincstelenné az ember, az élet pedig kilátástalanná és reményvesztetté. Ilyenkor az első válaszunk az, hogy nem hagyjuk magára azt, aki bajban van, mondta Zagyva Rihárda, a Katolikus Caritas országos igazgatója. A Caritas igazgatója rámutatott arra is, hogy Nepál földrajzilag távol van tőlünk, de a Caritas nemzetközi hálózatának és helyszínen dolgozó Caritas Nepálnak köszönhetően a segítségünk nincs messze. Az 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a károsultakat, továbbá minden utalást, támogatást köszönettel fogad a szeretett szolgálat, olvasható a Magyar Katolikus Caritas sajtóközleményében.
3: Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirendelőtt az országgyűlésben, tudatta az MTI. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza frakció tagjai felállva tapsoltak. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát csütörtökön a parlamentben újságíróknak nyilatkozva, tudatta az MTI. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője kérdésre válaszolva úgy értékelt, sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A szavazáson a Fidesz nem vett részt. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Mátyás Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter elmondta,

0: Érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Az átlagosnál melegebb idő várható augusztus utolsó hétvégéjén. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban 36 Celsius fok is lehet. Szombaton hideg front érkezik, elszórtan záporral, zivatarral, és a front mögött némileg csökken a hőmérséklet. Vasárnap a csúcsérték 29 és 34 Celsius fok között alakul. Derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Súlyos rakéta és drón támadás sorozat érte Kijevet és több más ukrán várost. Nyíri Kata jelenti.
1: Több hullámban indított kombinált rakéta és drón támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen az éjszakai és a kora reggeli órákban. A fővárosban, Kijevben egymást követő hangos robbanások sorozata rázta meg a belvárost, miután a légvédelem megkezdte a ballisztikus rakéták elhárítását. A városi hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhanó roncsok és törmelékek legalább két nagy fővárosi kerületben, a Podolszki és a Sevcsenkivszki járásokban okoztak károkat. Többek között egy lakóház belső udvarára és infrastruktúrális létesítményekre zuhanva. A csapásmérések nem csupán a fővárost érintették. Zaporizsjából és a déli Odesszából is folyamatos robbanásokról számoltak be a helyi katonai közigazgatások. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz erők az előző nap folyamán útnak indított több mint 160 öngyilkos drón mellett ezúttal precíziós rakétákat is bevetettek a polgári és energetikai célpontok ellen. A mentőegységek Kijevben és a vidéki nagyvárosokban jelenleg is dolgoznak a tüzek eloltásán és a lakossági segítségnyújtáson. Orosz légi és tűzérségi csapások érték Zaporizsja városát és a környező kistérségeket az éjszaka folyamán, aminek következtében több polgári lakos megsérült. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a bombázások több magánházban, melléképületben és infrastruktúrális elemben okoztak súlyos anyagi károkat. A mentőcsapatok és a kármentesítők órákon át dolgoztak a romok eltakarításán és az érintett területek biztosításán. A regionális katonai közigazgatás kiemelte, hogy az orosz erők az utóbbi időben ismételten a lakóövezeteket és a civil közműhálózatokat veszik célba a térségben, kényszerű védelmi intézkedéseket és fokozott légiriadóztatást vonva maguk után. A sérültek szakszerű orvosi ellátásban részesültek, miközben a szakemberek a megrongálódott elektromos vezetékek és közművek helyreállítását végzik.
0: Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselők is részt vehetnek. Közölte Kirilló Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője csütörtökön. Az ukrán politikus azt mondta, hogy Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban további fejlemények várhatók. 15 ember vesztette életét az Oroszországban az épülő Amuri gázkémiai komplexum területén kedden keletkezett tűzben, közölte csütörtökön a cég sajtószolgálata a Max platformon. A tájékoztatás szerint a halottak közül egy orosz állampolgár, 14 pedig külföldi. Az összes áldozat alvállalkozó cégek alkalmazottja volt. A korábbi híradások kínai halottakról szóltak. 39 sérültet kórházban ápolnak, közülük 9-et Moszkvába szállítottak. Szerdai bejelentés szerint összesen 152 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A sajtószolgálat szerint a keresési és mentési műveletek lezárultak. A katasztrófa ügyében a biztonsági előírások megsértése címén büntető eljárás indult. A tűz okát nem közölték. Őszre helyreállítják a megrongált magyar címert Székely udvarhelyen, bizakodik a polgármester. Gáspár Sándor tudósít.
2: Egy éve már, hogy megrongálták Székely udvarhelyen a magyar címert, a Szent Koronáról letörték a felső résszel a bronzkeresztet. A polgármesteri hivatal a Mártonáron téren kiállított Magyarország címer megrongálása és a Szejkefürdői mofettára festett magyar ellenes felirat miatt is rendőrségi feljelentést tett. A mofettát azonnal ki is javították, a tettes ugyan nem került meg. A címer esetében viszont kiderült, hogy szerencsére nem magyar ellenesség áll a háttérben, hanem egy szellemileg sérült férfi garázdálkodása. A letört márvány

0: darabokat a helyszínen eldobálta, de a bronzkeresztet azóta sem találják. 6 éve egy állandó kiállítás részeként helyezték el a székelyudvarhelyi Mártonáron téren a város, Udvarhely vármegye, Magyarország, Erdély és a testvérváros Pest-Szentlőrinc kőből kifaragott címereit. Zavadszky Walter alkotásaival az 1941. szeptember 5-én kihelyezett, majd az elmúlt rendszerben eltávolított domborműveket pótolták a patkóban. A megvalósításhoz szükséges összeget Budapest, Soroksár, Budavár és Pest-Szentlőrinc közösen ajánlotta föl a városnak, Székelyudvarhelynek. A megrongált címer kiavítása viszont húzódik, mert a család ugyan vállalta, hogy megtéríti a kárt, de a szobrász véleménye szerint az egész koronarészt kellene újra faragni, ami viszont sokba kerülne. És úgy vélik az önkormányzatnál, hogy túlságosan megterhelné a károkozó családját. Ezért olcsóbb megoldást keresnek, mondotta Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere. Ettől függetlenül, bármi is legyen a megoldás, a szimbólumot idén ősszel mindenképpen helyreállítjuk, szögezte le a polgármester. A költségeket a városi büdzséből fedezik, ám azt kénytelenek lesznek visszafizettetni az elkövető családjával. Az egyelőre nem hangzott el, hogy közösségi gyűjtést indítanának, vélhetően az ügy bürokratikus lezárását szabályozó előírások miatt.
1: Kárpát-medencei lapokból. Dr. Németh László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor, az egyesület elnöke, valamint Vukasinovics, Klem Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választására előkészített kampányprogramját, elképzeléseit és terveit. A barát és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömterinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyarság közösségi erejének növeléséhez és a hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában. A találkozó végén mindkét fél reményét fejezte ki, hogy a most megkezdett párbeszéd a jövőben folytatódik. Olvasható a vajdaság.hu-n. Szintén a vajdaság.hu-n olvashatnak arról, hogy a delibláti homokpusztán terjedő tűz miatt elővigyázatosságból leállították a földgázszolgáltatást Dolován, Károlyfalván, Izbistén, Homokszilen és Temesmiklóson. A Szbriagász közlése szerint a gázellátást kedden 12 óra 30 perckor szakították meg, és csak akkor állítják helyre, amikor ezt a biztonsági körülmények ismét lehetővé teszik. A közvállalat arról tájékoztatta az érintett fogyasztókat, hogy az intézkedés kizárólag megelőző jellegű. A földgázszolgáltatás újraindításának időpontját egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, az a tűz alakulásától és a vezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeitől függ. A Szbriagász türelmet és megértést kért az érintett települések lakóitól. A delibláti homokpusztán hetek óta küzdenek a tűzzel. A legutóbbi összesítés szerint csaknem 4000 hektárnyi területet érintettek a lángok, ebből mintegy 3100 hektár erdő volt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a mélyben izzó gócok és a szél miatt a már ellenőrzés alá vont területeken is újra fellángolhat a tűz. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
2: Hazánk várható időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnagórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezető szerint. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kellen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Multidéző, Iványi Balást hallják.
3: 2026. augusztus 27-e van csütörtök, Isten éltesse Gáspár nevű hallgatóinkat. A Gáspár egy bizonytalan eredetű név, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, bár a Bibliában nem szerepel, csak a 6. századtól bukkant fel. Valószínűleg perzsa eredetű, jelentése kincset őrző kincstárnok. Augusztus 27-én az egyház Szent Mónikára emlékezik. A 4. században élt keresztény édesanya hosszú éveken át kitartóan imádkozott fia Ágoston megtéréséért. Fia végül felvette a kereszténységet, később püspök, egyházatya és a keresztény gondolkodás egyik legnagyobb alakja lett. Szent Mónikát ezért az édesanyák és a családjukért imádkozók példaképeként tiszteli az egyház. 1883. augusztus 27-én tört ki az indonéz szigetvilágban fekvő Krakatau vulkán, amely az emberiség történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját idézte elő. A robbanás a hiroshimai atombomba energiájának mintegy 5000-szeresével, körülbelül 100 megatonnás erővel szakította szét a vulkáni szigetet, amelynek kétharmada megsemmisült. Több mint 25 köbkilométernyi kőzetet és hamut lövelt a légkörbe, a robbanás hangját pedig több ezer kilométerre is hallották. Az ausztráliai Pierce-ben felriadtak rá az emberek. A Mauritius közelében fekvő Rodriguez-szigeten pedig sokan puskalövésnek vélték a dörejt. A légköri lökés hullám 7-szer kerülte meg a földet, és még napokkal később is kimutatható volt. Az óriási cunami legalább 36 ezer ember életét követelte, a kitörés pedig évekre hatással volt a föld éghajlatára is. 1801-ben ezen a napon Bene Ferenc, a Pesti Egyetem orvosprofesszora, elvégezte az első magyarországi himlőoltást. Néhány évvel korábban fedezte fel Edward Jenner angol orvos, hogy a tehén himlővel végzett oltás védelmet nyújt a fekete himlő ellen. Bene Ferenc nem csak alkalmazta az új módszert, hanem könyvet is írt róla, és sokat tett a védőoltás elterjesztéséért. A helytartó tanács hamarosan oltóállomások létrehozását rendelte el, majd 1813-ban kötelezővé is tette a rendszeres himlőoltást. Ez jelentős lépés volt egy olyan betegség visszaszorításában, amely évszázadokon át emberek millióinak életét követelte, míg a 20. század végére a világon teljesen sikerült felszámolni. 1846. augusztus 27-én Dobnál és Szederkénynél megkezdődött a Tisza szabályozása. A munkálatok vásárhelyi Pál tervei alapján indultak, majd korai halála után Pietro Paleo Capa olasz mérnök és Széchenyi István elképzelései szerint folytatódtak. A következő évtizedekben 112 nagy kanyarulatot vágtak át, így a Tisza-alföldi szakasza 452 kilométerre rövidült meg. A szabályozásnak köszönhetően ugyan megszűntek a gyakori pusztító árvizek, és hatalmas területek váltak művelhetővé, ugyanakkor a folyó természetes ártereinek jelentős része is eltűnt. 1916. augusztus 27-én az első világháborúban Románia feladta addigi semlegességét, csatlakozott az Antant hatalmakhoz, és hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának. A döntést néhány nappal korábban megkötött titkos szerződés előzte meg, amelyben az Antant Erdély és más magyarországi területek átengedését ígérte Romániának a hadba lépés fejében. A román hadsereg még aznap éjjel megkezdte az előrenyomulást a gyengén védett Kárpátokon át Erdélybe. Magyarországon sokan ezt jogosan árulásként élték meg, hiszen Románia a háború kitörése előtt még a hármas szövetséghez tartozott, majd két évnyi semlegesség után az ellenfél oldalán lépett hadba. A román hadjárat ugyan rövid életűnek bizonyult, Románia azonban a háború végén ismét a győztes hatalmak oldalán foglalhatott helyet, ami döntően befolyásolta az ország későbbi területi gyarapodását és Magyarország területi veszteségeit. 1941-ben, augusztus 27-én kezdődött meg a Kamenyec-Podolszkij tömeggyilkosság, amely a holokauszt első nagy tömegmészárlásai közé tartozik. A német SS alakulatok és a velük együttműködő egységek két nap alatt csak nem 27 ezer embert gyilkoltak meg, köztük több ezer Magyarországról kitelepített zsidót. A tragédia a magyar holokauszt történetének is egyik legkorábbi és legsúlyosabb fejezete volt, amelyre ma is a történelem egyik legsötétebb eseményeként emlékezünk.
2: A mai Multidézőt Iványi Balázs készítette.

0: Nino Rota filmzenéjét a Prágai Filharmonikus Zenekar szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
1: Az első tized rózsafűzért a szűzanya szándékára ajánljuk föl.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A második tized rózsafűzért imádkozzuk a hallgatók szándékaira.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Urasztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kámai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Most imádkozzunk betegeinkért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Dics meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk családjainkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az ötödik tizedet imádkozzuk a tisztító tűzben szenvedőkért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Miképpen kezdve

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben, tudatta az MTI. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza frakció tagjai felállva tapsoltak. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik. Az Egyesült Államoknak továbbra is elemi érdeke fűződik Európához, továbbra is elkötelezett a NATO iránt és szoros kapcsolatban marad a katonai szövetséggel. Jelentette ki Elbridge Colby, amerikai hadügyminiszter helyettes Brüsszelben csütörtökön. Colby miután tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkárral a katonai szervezet brüsszeli székházában, újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a szövetséges országok a NATO 3.0 terv szellemében haladnak a hagyományos védelem megerősítését célzó beruházások megvalósításával, mint ahogyan azt Lengyelország, Németország és Hollandia teszi. Megjegyezte, Washington reméli, hogy mások is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Mark Rutte hangsúlyozta, Európa számára feltétlenül szükséges, hogy fokozza szerepvállalását a NATO-n belül, és ezzel elfogadhatóbb legyen a tevékenységek megosztása. 15 ember vesztette életét az Oroszországban az épülő Amuri gázkémiai komplexum területén kedden keletkezett tűzben. Közölte csütörtökön a cég sajtószolgálata a Max platformon. A tájékoztatás szerint a halottak közül egy orosz állampolgár, 14 pedig külföldi. Az összes áldozat alvállalkozó cégek alkalmazottja volt. A korábbi híradások kínai halottakról szóltak. 39 sérültet kórházban ápolnak, közülük 9-et Moszkvába szállítottak. Szerdai bejelentés szerint összesen 152 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A sajtószolgálat szerint a keresési és mentési műveletek lezárultak. A katasztrófa ügyében a biztonsági előírások megsértése címén büntető eljárás indult. A tűz okát nem közölték. Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban celebrált ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 25-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási és szociális intézmények vezetői részére szervezett tanévnyitó vezetői értekezlet, tájékoztat a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. A program az intézményvezetők részére az Egyházmegyei Kateketikai Központban folytatódott, míg az iskola lelkészek a debreceni püspöki hivatalban ültek össze, hogy a következő tanév feladatairól egyeztessenek. Ezt követően bemutatták a 2026-27-es tanévet érintő személyi változásokat az intézményekben, majd rövid prezentáció keretében értékelték az elmúlt tanév eredményeit és tapasztalatait. Végül az időjárásról. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
4: Varázsdoboz. Mesés irodalom.
5: Mészöly Miklós, hová mész?

Volt egyszer egy szegény asszony, meg egy szegény ember. Kint laktak a falu végen, közel az országúthoz, egy nagy hegy árnyékában. Nem volt egyebük, csak a düledező házuk, egy félszarvú tehenük, egy sánta kutyájuk, meg egy néma libájuk. Ráadásul 9 gyerekük még, akikkel annyi baj volt, hogy az anyjuk azt se tudta, merre áll a feje. Egyszer aztán megszületett a 10. gyerek is. Ez már csepereg fiúka korában azzal szórakozott, hogy amit meglátott, akivel összetalálkozott, attól mindjárt megkérdezte: mit csinálsz? Hová mész? Nem is hívta senki se Jánoskának, se Péterkének, hanem elnevezték: hová mésznek. Mint egy makacs szajkó, már kora reggel megkezdte a kérdezősködést, nyúzta, nyaggatta a szüleit, a testvéreit. Mégsem nyugodott meg, csak még inkább nőtt a kíváncsisága. De hát, hogy is ne nőtt volna, mikor bárhova pillantott, mindenütt azt látta, hogy mindenki megy valahová, s mindenki máshová. Ő pedig mindent akart tudni. Hová megy a felhő? Hová a dongó? Hová a hangya? Hová a koldus? Hová a szél? S mind mit csinál? Egyszer az történt, hogy egyedül maradt otthon a házban. Mivel nagyon unatkozott, jobb hián kiment az istállóba, és megfogta a félszarvú tehén farkát, amint éppen kifelé

0: rámész, te sánta kutya? Kérdezte attól is.
1: Nem messze, csak ide a hátsó kertbe, mondta a kutya.
0: És mit csinálsz a hátsó kertben?
1: Megnézem, lopják-e a gyümölcsöt.
0: Hát, az csak ugyan meg kell nézni, gondolta, az mindennél fontosabb, és úgy döntött, hogy megy ő is a kutyával. Már éppen a gémes kútnál jártak, mikor elébük totyogott a néma liba. Olyan nyugodalmasan billegett, mint az öreg harang nyelve. Hová mész, azt sem mondta, fél kalap, mindjárt a libához ügetett. Hová mész, te néma liba? Kiáltott rá. A liba tátogott, hápogott csak, de persze szólni nem szólt. Hová mész, méregbe jött? Még, hogy ő neki valaki ne válaszoljon, ilyen még nem esett meg. Ha néma, hát néma, de beszéljen. És újra rádörrent, mint káplár az újoncra. A liba most sem nyilatkozott, hanem valami más szólalt meg helyette. Egyszerre surrogás, burrogás hallatszott, elől is, hátul is, fönt is, lent is, mintha seregnyi madár közeledne. De madár egy sem volt sehol. Ugyanis a szél támadt föl hirtelen, s mint valami pörgettyű, az kavarta a port éppen a háta mögött. Először az udvaron szántott végig, aztán odasiklott a düledező házhoz, felugrott az ereszre, és egy szempillantás alatt leemelte a zsubtetőt. Hová mész, rögtön faképnél hagyta a tátogó libát, és a zsubtetőt kezdte szólongatni. Hé, megállj, megállj, hová mész, zsubtető?
1: De tudta is az, hová megy. Csak nyöszörgött, jajgatott, kétségbe esetten, mint a vénasszony, akinek a kontyát tépik.
0: Hát, ha nem tudod, majd megtudom én. Azzal uzsgyi futott, ahogy bírt, rohant a tető után neki a világnak. A széllel azonban nem tudott versenyre kelni. Ameddig az udvaruk fölött cikázott, addig még csak-csak. Szaladt a nyomában, de aztán, mint a nyíl, úgy szállt el a tető egyre magasabbra. Csoda, hogy a kémény le nem pottyant róla. Hová mész? Mérgesen fenyegetőzött a szökevény után, még csak jobban körül nem nézett. Akkor egyszeriben megvigasztalódott. Az országút éppen ott kínálkozott az orra előtt, s nem is akárhová kanyargott, hanem egyenesen a nagy hegy csúcsára, ami fölött az ég kék lett. De hogy a hegy mögött mi lapult, azt nem lehetett tudni. Mint a kukac, mindjárt fúrni kezdte a kíváncsiság, mi lehet ott. Káposzta erdő, virágzó dinnyefa, vagy csupán egy patak telis, de tele békával. Amint így töprengett, hirtelen lónyihogást hallott. Kis idő múlva előbukkant a ló is, szekér is. Szegény pára olyan ráncos volt, mint az aszalt szilva. A szekér tetején sátorponyva csattogott, tele lyukkal, folttal, alatta egy cigány asszony bóbiskolt. A bakon meg egy fürtös hajú cigányember tök magot eszegetett. Hová mész, odarohant a szekér elé, és megszólította a cigányt. Bácsi, bácsi, hová mész?
2: Nem én megyek, kölök, hanem a szekér,
0: szólt az, s békésen rákcsál tovább.
1: De a szekér, hová megy, bácsi?
2: Ajjajjaj, hát az messire, nagyon messire. Egyenesen a vásárba.
1: És mit csináltok a vásárban?
2: Ajjajjaj, hát a vásárban ott bizony mi már nem csinálunk semmit, hanem csak eladjuk, amit otthon csináltunk.
0: Azzal megcsördítette az ostort, és a lovacska újra nekilódult. Hová mész, gondolt egy nagyot, és felugrott a szekér lépcsőjére.
1: Bácsi, vigyél magaddal, csak egy kicsit vigyél.
0: A cigány megvakarta a fületövit, aztán így legyintett.
2: Na, én bánom, gyere, ugorjál fel, te szöcske, de azt megmondom, hogy az anyjukomat nem mert fölébreszteni, mert akkor mind a kettőnknek jaj. Olyan a természete, hogy addig pörül, míg újra el nem áll

hová mész, majdnem rikkantott örömében, de még jókor észbe kapott. Óvatosan bemászott a ponyva alá, s mivel másút nem talált helyet, beleült az egyik teknőbe. A cigányasszony ugyancsak egy hatalmas teknőbe trónolt, s még a nyála is kicsordult, olyan jó ízűen aludt. Egyedül csak hová mész ábrándozott ébren, és azt találgatta, mi mindent fog ő a vásárban látni, ahol még sohasem járt. Tán el sem hiszik otthon, ha majd elmeséli. Már egy jó fertály órája kocogtak fölfelé, mikor egyszerre olyasmit pillantott meg, amit még a vásárban sem utogatnak. Az ország úttól nem messze, a szakadékos hegyoldalban egy tölgyfa baktatott, súlyosan döndülő nyugodt lépésekkel. Amerre elhaladt, a fák félrehajoltak útjából, a füvek suhogva lapultak a földre. Hová mész először csak elnyitotta a szemét, aztán, mint a gyík, sebesen kibújt a csattogó ponyva alól. Nem érdekelte őt már sem a vásár, semmi sem, csak a tölgyfa. Így de haj! Éppen a sátorponyva rúdjába kapaszkodott, és a halom tányér meg kanál, ami reá volt aggatva, mind az asszony nyakába potyogott. Föl is ébredt a vén szipírtyó, és azon mód pörölni kezdett, mint a jégeső. Ő szitta az embert, az ember szitta hová mészt, de hát kerepelhettek már. Hová mész, árkombokron túljárt, rohant a tölgyfa után.

0: Megállj! Megállj! Kiáltozott, hova mész a tölgyfa után futtában. Csak egy szóra állj meg! A tölgyfának nem került semmibe a dolog. Megállt, s lehajolt a kíváncsi legényke fölé. Hát, te miféle bolha vagy? Kérdezte. Honnét pattantál ide?
1: Én egy teknőből, de már nagyon elzsibbadtam benne. S te hová mész, tölgyfa?
0: Én csak ide a szakadékon túlra látogatóba.
1: És mit csinálsz ott túl a szakadékon?
0: Én biza örvendezni megyek. Még a múlt őszön odasodorta a szél az egyik makkocskámat, és született belőle egy kicsi unokám. Őt látogatom meg.
1: Hová mésznek? Fölcsillant a szeme. Mi lenne, ha ő is megtekintené a tölgyfa unokát? Hiszen gyermekforma az is, akár csak ő. Bizonyára jól megértenék egymást. És könyörögni kezdett.
2: Vigyél magaddal, tölgyfa,
1: csak egy kicsit vigyél.
0: A tölgyfa elmosolyodott, aztán így dörmögött.
3: No, gyere, nem bánom, mász föl a törzsemre.
1: Hi, de ügyelj ám,
3: mert sok a fészek rajtam, és mindben fióka alszik.
1: Ha csak egyet fölébresztesz, mind csipogni kezd, és meghallja a vércse.
0: Hová mész? Megígérte, hogy meg se mukkan, még ha hangyák másznak a nadrágjába, akkor se. És kényelmesen elvackolódott az egyik ágtövén. A tölgyfa ment, mendegélt, néha aprókat lépett, néha öleseket, néha dünnyögött magában, néha meg brummogott. Így csak eljárt az idő valahogy.
1: Hová mész? Úgy érezte magát, mintha leveles bölcsőben ringatózna. El is határozta, hogy ha egyszer nagy úr lesz, nem gyalog fog járni, de még csak nem is szekéren, hanem tölgyfán.
0: S már előre kacagott, hogy fognak bámulni, ha majd elmegy vendégségbe, a fát meg a kútágashoz köti, mint más ember a lovat. Ettől a gondolattól olyan jó kedve támadt, hogy mindjárt fészkelődni, forgolódni kezdett. De egyszer csak tátva maradt a szája. Alig egy kőhajításnyira tőlük kiszáradt patakmeder fehér lett, s ebben a kiszáradt patakmederben egy szélmalom bugdácsolt. Egy igazi szélmalom. Hatalmas lapátjai elnyűtten ágaskodtak a magasba, az ablaka tárva volt, az ajtaja nyitva. Bizonyára nagyon melege volt, azért gombolkozott ki. Hová mésznek? Megint nem volt maradása. Már éppen a földre akart ugrani, mikor hirtelen megcsúszott, és ijedtében egy ágba kapaszkodott. Csak ekkor vette észre, hogy az ág végében kicsi madárfészek lapul. Egy perc nem sok. Már az egész fa zengett a keserves csipogástól. Úgy rittak, mintha már is vinné őket a vércse. Pedig az csak most közeledett. Jött a magasból, víjogva lecsapott. A tölgyfa alig tudta elhessegetni. Csak éppen hová mésznek üthette a nyomát. Rég ott szaladt már a kiszáradt patakmederben. Vissza se nézett, csak loholt, szuszogott szorgalmasan.

0: A szélmalom kissé nagyot hallott, azt hitte, valami sovány szellőcske zenebonál a háta mögött, és reménykedve megállt.
1: Gyere csak, gyere!
0: Sóhajtott, s várta, hogy a szél majd belekap az öreg lapátokba.
1: De mekkora volt a meglepetése, mikor hová mész toppant elébe, s kiderült, hogy az fújtat úgy, mint egy rekett trombita.
2: Ó, te puja! Mordult rá bosszúsan. Csepp híja, hogy fel nem ültem neked. Na, beszélj, honnét botlottál ide?
0: Én egy tölgyfáról, annak is a kellős közepéről. S te, hová mész, szélmalom?
2: Én oda, ahol fúj a szél. Éve már, hogy mindig elkerül. Hát most meg nem állok, míg rá nem találok.
0: És ha rátalálsz, mit csinálsz?
2: Megőrlöm a maradék búzámat, cipót süttetek belőle hármat, az árából meg kiavítatom az öreg lapátokat.
0: Ez éppen kapóra jött, hová mésznek. Már úgy is kopogott a szeme, most itt az alkalom. Ha el nem rontja a dolgot, tán neki is jut a cipóból. Nem sok, de valamicske.
2: És megint könyörögni kezdett.
1: Vigyél magaddal, szélmalom, csak egy kicsit vigyél.
2: A szélmalom rábólintott. Üssekő, nem bánom, gyere mász be az ajtómon. De azt megmondom, nyugton ülj, ne féktelenkedj, mert ha kiborítod a félzsák búzámat, mindjárt az egerek eszik meg, azok pedig nem tudnak segíteni rajtam.
0: Hová mész? Kézzel, lábbal fogatkozott, hogy feléje se megy a zsáknak, és lekuporodott az egyik sarokba. Így mentek, mendegéltek újabb fertályóráig. A szélmalom recsegett, ropogott, mintha minden pillanatban össze akarna dűlni. Hová mész, meg az éhét csitítgatta. Már nem is tudott gondolni másra, csak a három ropogós cipóra. Hát még, ha mindegyik csupa gyürke lenne, kívül, belül gyürke, s mind a három előtte teremne, bizonyisten együltében bekapná. De lám, valami egyéb csuda történt.
3: Egyszer csak azt vette észre, hogy hirtelen, mintha felhő futná be a napot, kint is, bent is borúsabb lesz a világ, majd hogy sötétség nem támad. Gyorsan felugrott, s kinézett az ablakon. Akkor látta, hogy egy nagy erdő szélére jutottak, s az veti rájuk az estéli árnyékot. De nem is ez volt, amin igazán elámult. Az erdő szélen túl, a szálfák sűrűjében füves tisztást pillantott meg, a tisztáson túl egy bakhátas ösvényt, az ösvényen pedig egy szarvas ballagott, ágbogas agancsa fény lett, mint az arany. Hová mész, nem várt egy percig sem. Oda se nézett, hová lép, mit tipor. Feldöntötte a létrát, a zsákot, és kirohant az ajtón. A zsákból persze csorogni kezdett a búza ki a padlóra, a repedésekbe. Még szerencse, hogy a malom idején észbe kapott, és becsapta az ajtaját. Ha nem teszi, a drága mag mind az utolsó szemig kipereg az útra. De hát hiába morgolódott szegény, nem volt kinek. Hová mész, bent az erdőben caplatott már, ág csapta, bokor tépte, de még csak fel se vette, csak ment a szarvas után.

A szarvas csak ment befelé az erdőbe. Hová mész pedig szüntelen kiáltozott. Megállj! Megállj! A szarvas hátrafordította a fejét. Most látszott csak, milyen nagyon öreg. Lábai remegtek, a háta meggörnyedt, nyaka alá-alá bukott a súlyos aggancs alatt. Barna szemei rászegeződtek a legénykére, mintha az erdő minden árnyéka ott pihent volna ezekben a szemekben. Hová mész, úgy lépett eléje, mint egy bíró elé. Maga sem tudta, miért nagyon megcsappant a bátorsága, de azért összeszedte magát. Hová mész, szarvas? Kérdezte halkan. Már nem messzire, fiam. Föl a hegytetőre. És odafönt mit csinálsz a hegytetőn? Visszanézek a völgybe, a patakok vizére, a selyem fűrétekre. Aztán aluszom egy hosszút. Hová mész, elcsodálkozott, nem értette. Mi jó lehet abban, ha valaki visszanéz a völgybe, a patakok vizére, a selyem fűrétekre? Hát nem jobb inni a patakból, s a fűben hempergőzni? Vagytán olyasmit tud a szarvas, amit ő nem tud? S kérlelni kezdte. Vigyél magaddal, szarvas, csak egy kicsit vigyél. Az öreg agancsos szelíden megrázta koronáját. Még kicsinyke vagy te, korán jönnél velem. Előbb azt tudd meg, hány fa az erdő, hány csepp a patak, hány fűszál a rét. Akkor majd te is feljutsz a tetőre. Így szólt, és lassan tovább ballagott a bakhátos úton. Beleveszett a sűrűbe. Hová mész, sokáig bámult utána. Aztán megfordult ő is, elindult hazafelé, a völgybe. De a szarvas szavait örökre eszébe véste. Még öreg apóka korában is emlékezett rájuk, s csak azt bánta, hogy soha többé nem tudta meg, mire jutott a cigány a vásárban, mi lett a tölgyfával, és süttetett-e cipót az öreg szélmalom.

0: Elhangzott Mészöly Miklós, Hová mész? Felolvasta Snell Ádám, hangmérnök Bixa Levente, rendezte E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vírasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben, tudatta az MTI. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza frakció tagjai felállva tapsoltak. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik. Az Egyesült Államoknak továbbra is elemi érdeke fűződik Európához, továbbra is elkötelezett a NATO iránt, és szoros kapcsolatban marad a katonai szövetséggel. Jelentette ki Elbridge Colby, amerikai hadügyminiszter helyettes Brüsszelben csütörtökön. Colby miután tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkárral a katonai szervezet brüsszeli székházában, újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a szövetséges országok a NATO 3.0 terv szellemében haladnak a hagyományos védelem megerősítését célzó beruházások megvalósításával, mint ahogyan azt Lengyelország, Németország és Hollandia teszi. Megjegyezte, Washington reméli, hogy mások is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Mark Rutte hangsúlyozta, Európa számára feltétlenül szükséges, hogy fokozza szerepvállalását a NATO-n belül, és ezzel elfogadhatóbb legyen a tevékenységek megosztása. 15 ember vesztette életét az Oroszországban az épülő Amuri gázkémiai komplexum területén kedden keletkezett tűzben, közölte csütörtökön a cég sajtószolgálata a Max platformon. A tájékoztatás szerint a halottak közül egy orosz állampolgár, 14 pedig külföldi. Az összes áldozat alvállalkozó cégek alkalmazottja volt. A korábbi híradások kínai halottakról szóltak. 39 sérültet kórházban ápolnak, közülük 9-et Moszkvába szállítottak. Szerdai bejelentés szerint összesen 152 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A sajtószolgálat szerint a keresési és mentési műveletek lezárultak. A katasztrófa ügyében a biztonsági előírások megsértése címén büntető eljárás indult. A tűz okát nem közölték. Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban celebrált ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 25-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási és szociális intézmények vezetői részére szervezett tanévnyitó vezetői értekezlet, tájékoztat a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. A program az intézményvezetők részére az egyházmegyei katekatikai központban folytatódott, míg az iskola lelkészek a debreceni püspöki hivatalban ültek össze, hogy a következő tanév feladatairól egyeztessenek. Ezt követően bemutatták a 2026-27-es tanévet érintő személyi változásokat az intézményekben, majd rövid prezentáció keretében értékelték az elmúlt tanév eredményeit és tapasztalatait. Végül az időjárásról. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
8: Nem olyan könnyű a szívnek hinnie. Bár sokszor érezzük úgy, hogy túl könnyen, túl naívan hittünk, mi magunk is, és talán mások is. Vannak hagyományosan megbízhatatlannak, családnak tartott helyzetek, sőt, foglalkozások. Elég csak a számtalan szkeptikus megállapítást hallgatnunk, olvasnunk, az életben vagy az online térben. Minden politikus csaló, hazug. Az ügyvédek csak a pénzed akarják. A szerelők átvernek, kontármunkát végeznek. És így tovább. És nyugodtan bevallhatjuk, hogy bizony nem egyszer igaznak bizonyul a sztereotípia. Akkor pedig kézenfekvő következménynek tűnik, hogy a keserű, igazságát vesztett kórushoz csatlakozzon a mi hangunk is. Talán nincs is olyan ember a világon, akit ne ért volna méltánytalanság, lekezelés, bosszúság vagy szándékos félrevezetés. Sokakat valóban kijátszottak egymás ellen, kiforgattak tulajdonukból, szemrebbenés nélkül átvertek, megloptak, vagy éppen szívtelenül meggyötörtek. Nem is beszélve az ennél is súlyosabb, égbe kiáltó szenvedésekről. Az emberi világ mélységes borzalmait néha el sem tudjuk képzelni. Fel sem bírjuk fogni. Nem csoda, hogy a mindennapos nehézségek mellé hamar felsorakoznak a komolyabb bánatok, hogy végül egy-egy igazi veszteség tragédia koronázza a szenvedések rétegeit, mint valami perverzül kifordított ünnepi habos sütemény. Ijesztő képek vesznek körül. Mikor, hogyan, miért, és miben hihetne az ember? Ezekre a gyötrő kérdésekre egyszerű válasz biztosan nincsen. De talán még csak nem is érhető el egy teljes, mindent megvilágító felelet sem. Szigorú bíraként mérlegeljük olykor mások, olykor magunk elveszettségét, és ha nem vigyázunk, könnyen elítélhetjük az éppen elénk állított vádlottat. Az ítéletek kimondására sajnos gyors és természetes hajlama van mindnyájunknak. És lehetséges, hogy ennek ellenállni a legnagyobb próbatétel egész életünkben. Az irgalommal enyhített igazságot rettenetesen nehéz elérnünk. Az igazságtétel, az igazságosság terén is igen sok hátrányunk van, de ott még igyekszünk magunk elé idézni a bekötött szemű nőalakot, Justíciát, és elmetszeni a csomót, elválasztani az ocsút a búzától. Ám az önfeláldozásnál is több, csendes jóság, az agapéban gyökerező szeretet, a fegyvernyugvásnál és erőszakmentességnél hatalmasabb béke, és az ember természetes ösztönei felett álló irgalom, hát mondhatnánk azt is, ez mind más tészta. És ennek belátása is már, pestiesen mondva, nem semmi. De ha jobb pillanatainkban feltehetően el is ismerjük, hogy zsigerileg nem fakad belőlünk ilyen jóság, ilyen szeretet, akkor ismét csak a hitünket rázzuk meg alaposan. Ha mindez lehetetlen, annak látszik már a mindennapok tapasztalatában is, nem is beszélve az emberi történelem szégyenfoltjairól, akkor egyáltalán mit akarunk mi elhitetni a világgal? A világról? Lehet-e? Szabad-e hinni? Nem csak vallási tételekben, sugalmazott írások szavában, transzcendens tapasztalatokban, de egyáltalán hinni bármiben. Nem nevetséges azt mondani, hogy azt hittem, maradsz még, vagy ha hiszed, ha nem, vagy a vicceskedő megjegyzés, hogy hinni a templomban kell. Hiszen ha nem hihetünk a hitben, akkor semmilyen közösségben, épületben állva, áhítatos cselekmény idején nincs értelme hinni. És ha mégis volna értelme, ha hihetnénk a hitben, akkor az igazán nem korlátozódhatna csak néhány kizárólagos helyszínre vagy időszakra. A hitetlenség évszázadának mondták a 20-at, s úgy tetszik, a 21. meg a teljes fejetlenség évszázada lehet. A parttól messze sodort vitorláját vesztett hajónak is láthatnánk, aminek evezőit dühösen bedobáltuk még a korábbi 100 alatt a vízbe. Sőt, szegény kis lélekvesztőnket, mintha egyéb módon is megtépáztuk volna. Lassan az sem lenne meglepő, ha belülről kezdenénk feszegetni a deszkákat. A tenger pedig egykedvűen és szemtelenül sodor, a szelek neki feszülnek a hajótestnek, egyre vadabb és magasabb hullámok borítják el a fedélzetet. A dagály, az áramlatok és örvények játékszerként dobálnak, és se józan, se bolond kapitányra nem akadunk egymás közt. Valahogy mégiscsak hinni kéne valamiben. Hinni a hajóban, önmagunkban, a többiekben, egy kapitányban. Sőt, még a tengerben, a szelekben és a hullámokban is. Mindenek fölött hinni, hogy létezik a part, hogy van szélcsend, napsütés, lágyan ringató hullám, simogató víz. Mondhatná erre bárki, hogy ugyan, mi volna jobb ettől? És felelhetnénk, hogy mi volna rosszabb attól, ha nem tennénk. Ezt az okos választ már Pascal óta ismerjük. Ha hiszel Istenben, mondta ő, és nincs Isten, nem vesztettél semmit. De ha hiszel benne, és van, nagyon sokat nyerhetsz. Olykor hozzáteszik még, hogy ha van Isten, és nem hiszel benne, igen sokat veszíthetsz. Szellemes meglátás és meggyőző érvelés. A hitnek talán segítő mankó is. De vajon elegendő csak ennyi? Egy válrándítás, hogy végül is, nem veszítek vele semmit, ártani nem árt, akár hihetek is valamiben. Vagy esetleg igenis átszerkezt bennem ezt-azt a hit, a törekvés a jóra, az emberileg elérhetetlennek tűnő ideák és ideálok gyakorlására pazarolt erőfeszítés, vagy legalább mélyről fakadó őszinte vágy. Ó, akkor nagyon is árt. Kifaragtatja az emberrel az új evezőlapátot, megvarratja utolsó ingéből a vitorlavásznat, lepároltatja a sós vizet, hogy ihatóvá legyen. Nyugtot nem hagy neki, űzi, abajgatja, tovább és tovább, nem elég, feszítsd meg a hátadat, emeld fel a fejed, kövesd a csillagokat, keresd a partot. Ha hihetünk a hitben, akkor gyorsan hinni kell a sürgető kérésekben is, s a hozzájuk társuló erőben. S megint csak magunkban, megint csak egymásban, isteni képmásunkban. Talán William Blake is ehhez hasonlóra gondolt. William Blake az isteni ábrázat. Irgalom, jóság, szeretet s béke. Hány tört imát küldöz e boldog négy erény elé a földi gyász? mert ez a boldog négy erény, az Úr szelíd atyád. És ez a boldog négy erény, az ember, a család. Ember szívű az irgalom, a jóság földi test. A szeretet menny föld arcot ölt, s a béke földi meszt. Mert aki bármely ég alatt fohászkodik, szegény, égi földi formátokat imádja, négy erény. Zsidó, török, pogány, szeresd az ember alakot. Hol béke s irgalom lakik, az Isten lakik ott.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. Most hallgassák meg Gustav Mahler első D-dur a Titán című szimfóniájának első tételét. A budapesti MÁV szimfonikus zenekar játszik, a karmester Farkas Róbert.

0: Elhangzott Gustav Mahler, első D-dur a Titán című szimfóniájának első tétele a budapesti MÁV szimfonikus zenekar előadásában. Vezényelt Farkas Róbert.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Hangoló című műsorunkban ma egy olyan zenészre emlékezünk, akinek a hangja és a dalai generációk hitébe és mindennapjaiba ivódtak be. 2026. augusztus 18-án, 65 éves korában elhunyt Borka Zsolt, a hazai keresztény könnyűzene ikonikus alakja. Nem sokkal a távozása előtt, júliusban még megjelent az utolsó stúdióalbuma, amelynek címe most, a búcsú pillanatában, különösen szívbe markolóan cseng. Minden álmom az ég. Ebből a friss, mély hitről tanúskodó lemezből hoztunk most önöknek egy válogatást. Emlékezzünk együtt Isten szelíd rockzenészére a legújabb dalaival.

0: Kedves hallgatóink, Borka Zsolt utolsó Minden álmom az ég című albumának dalaiból hallottak válogatást. A 2026. augusztus 18-án 65 éves korában elhunyt énekes dalszerzőre emlékezve. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi halgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében. Magyarországon a mintegy 162 ezer hektárnyi halgazdálkodási vízterület a felszíni vizek meghatározó eleme. A hasznosításukhoz szükséges ökológiai vízmennyiség biztosítása közérdek. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt, írták. A tárca hosszabb távon abban látná a megoldást, ha a halgazdálkodási vízterületeket sikerülne minél inkább integrálni a vízkormányzási rendszerbe. Olvasható a közleményben. Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi aszbest szennyezés miatti aggodalmak súlyosságát, tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője, az aszbest betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön. A dokumentumban felhívják a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. Az aszbest szennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vasvár megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, az Oldai Plató több utcájában aszbest tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az aszbest levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte, még nem tudják ki a felelős, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés csütörtöki ülése. Magyar Péter arról beszélt, hogy a paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva, köszönetet mondott azoknak a szakembereknek és honvédeknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 40-45 milliárdot lehetett volna megtakarítani, ha nem késlekedik a kormány a paksi helyzet kezelésében. A kormány döntéseinek késedelmében egyetértett a Fidesz és a KDNP is Torockai Lászlóval. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelmiért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál a pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának dikasztériuma és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden kiadott közös nyilatkozatában. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben, hangsúlyozta a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának az ura azon a napon, amikor nem is várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 42-től az 51. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szent évet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, eljött csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarbjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szentatya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeliden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
0: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel félmillió hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepác püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
4: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet. Majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Gecemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
5: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Tommaso Albinoni C-dur koncertó két oboára és vonósokra című művének első tételét hallották, Heinz Hollinger, Hans Elhorst, valamint a Camerata Bern előadásában. Vezényelt Alexander van Wienkoop.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Negyedik rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliumszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna. Nemzetünk maradék tisztessége.

0: A hattyúk felbukkanása Gál Gizibe hasította legélesebben.
1: Ó, édes Szűz Máriám! Ha nem csal meg érzetem, a hattyúk képiben szolgáló testvéreimet látom.
0: Tapasztja kezét a homlokára.
1: Egészen bizonyos, hogy ők azok. Bár csak közöttük lehetnék. Inkább a víz fogsága, mint hogy eleven hótként száradjak össze. Miért is nem hallgattam Jakab Julisra, hogy Dárius kincséért se engedjek az úr mázaskodásának? 2 hónapig erőst tartottam magam. Vácmán ostromlása serestült, hol egy kicsi ajándék, hol egy cirógatás.
0: Pillant iszonyodva a hintóbakra, Vácmán elfeketedett kezére.
1: Hol meg az eskűs fogadalom, hogy apámból gondolata szerinti szabad embert csinál? Nagy vacillálódás közt beadtam a derekamat. Ha van egyszerre omlasztó gyápolat a földön, akkor ez az volt. Mocskító gyápolat. Még neki volt képe azt mondani, hogy többet nem tud reám nézni. Apám maradt robotosnak, engem gyalázatostul hazakergetett. Azóta se magam előtt, se mások előtt nincsen becsülésem. Lelkem akár a holdfényre csalt ember nem leli helyét. Megkönnyebbülést csak az hozna, ha belévetném magam a tóba.
0: Gál Balázs a lánya után kap.
1: Mit akarsz tenni, Gizi?
0: Gál Gizi ürült szemmel mered az apjára.
1: Úgy húz a víz.
0: Gál Balázs elfehéredve öleli magához a lányát.
1: Nem volt elég a gyászból.
0: Gál Gizi az apja lábához csúszik.
1: Engedjen meghalni, édesapám! Ne bomolj, leányom!
0: Gál Gizit zokogás rázza.
1: Nem bírom tovább! Túl leszel rajta, meglátod. A világ szemében én...
0: Gál Balázs a kráter fölé emeli tekintetét.
1: Ha másként nem megy, világot cserélünk.
0: Gál Gizi öklével a sziklát veri.
1: Nincs olyan hely, ahol meg tudnék maradni. Van. Tudom, hogy van, csak meg kell keresni.
0: Gál Gizi beletörődőleg rázza a fejét.
1: Apámnak messzébb tájékokat is tapasztalt. Elhiszem.
0: Olásamú partra veti a csákjákat.
1: A mái nap se járt szerencsével.
0: Jóka száraz inget vesz magára.
2: Ne adjuk fel ilyen könnyen, Samubá!
0: Olásamúnak jártányi ereje se maradt.
1: Milyen könnyen, Jóka! 3. napja étlen szomjon a tavat járjuk.
0: A partot állóknak is, mintha mehetnéke lenne.
2: Eddig nem akadtatok reik, ezután még kisebb a reményletünk.
1: Én addig nem megyek haza, én se.
2: Kíváncsi vagyok, hogy a fákja világra előjönnek-e a hattyúk.
1: És ha eléjönnek?
2: Akkor bizonyos, hogy visszajáró lelkek.
1: Nappali megmutatkozásuk nem elég bizonyosság.
2: A visszajáró lelkek kerülik a napot. Csak nem Borka nénőhöz jársz okosodni, István. Anyámtól haltam, és amit eddig mondott, mind bevált. Itt van-e? Nincs. Fuss érte, hogy lessen tóvízibe, hát ha reik lát. Mindjárt sötétedik. Azám, készítsük elő a fáklyákat. A hintóval mi legyen? Kérjed meg Benedek Mártontól.
0: Piros Albert nehezen akad rá a bíróra.
1: Kend is itt van, bíró uram. Hol lennék? Máskor elől járt a bajban.
0: Benedek Márton beesett arccal bámul a szürkületbe vesző tóra.
1: Az máskor volt, fiam.
0: Ami most szakadt ránk, csak némulással lehet viselni.
1: A hintóval és ezzel az ördöggel mit évők legyünk?
0: Benedek Mártont megmásítja a harag.
1: Vessétek a büdös barlangba, odavaló!
0: A part csak lélekszámban fogyatkozik, hangban nem.
1: Oda bizony! Elfeketíteni az egész tavat! Talán még a tündérpalotát is befedné feketedésével. Húsától megmérgeződne még a part is. Még hogy a part, s a hattyúk?
0: A tisztás szélére sápkórosan Kész András tántorog.
3: Anna? Hol van Anna?
0: Andokné a tóra pillant.
3: Keresik. Él?
0: Annak várásán vagyunk mi is, fiam.
3: Meghalt?
0: Andokné szája préses kímélet.
3: Anna nem halhat meg.
0: Kész András akár a gyertyalobbanás.
3: Ugye nem?
0: Nem, ha én mondom. Kész András a tónak indul.
3: Majd én megkeresem.
0: Andok Mózes gyöngéden átfogja Andrást.
3: Maradj veszteg, András. Van, aki megkeresse. Én hamarabb meglelem. Nekem segítőm az egész vízvilág.
0: Tudjuk, András. Jóka harmadjára merült érte. Kész András kiszabadítja magát Andok Mózes válfogásából. Neki íramodik. Az ötödik lépés után ájultan esik a facsonkok közé. Olásamú, alig hogy kifújja magát, újra kutakodásra kész.
1: Gyere, Jóka!
0: Megyek!
1: Addig nincs nyugovásom, míg reik nem lelünk.
0: Nekem se! Olásamú Jóka mellé sántít.
3: Bármi történjék, megpróbálok veled merülni.
0: Igazán?
3: Amíg bírom.
0: Ne féljen, kend mellett leszek.
3: Mitől kéne félnem, fiam?
0: Amitől a többi ember fél.
3: Régtől tudom, hogy ami len van, nem a félelem mezeje.
0: Nem bizan, fordítja Jóka merengését Olásamura. A félelem mezeje nem ilyen kövekkel van kirakva. Már tóparti fehéredésük mutatja, hogy lentebbi sorjázásuk még inkább a szelítségé. Többjüket végig tapogattam, mindjárt úgy szólt vissza, vigyél napvilágra. Időm s erőm engedi, mind napvilágra hozom. S mától azt is tudom, hogy miért. Ezek a kövek rakásba kívánkoznak. Épülő emlékezésre. Az egyik, mintha Anna nevét suttogta volna, a másik Erzsijét. Bori, Orsi, Trézsi, Mári, sóhajtotta a mohásabja. Margit, Bíborka, Julis, Apolló, Ilma, Róza, Villő,

0: Olássa mu ugrásra rebbenti karját. Isten segéljen! Csak bátran! Olássa mu szemhunyásos bátorsággal bukik előre. Csápoló karmozdulatokkal próbál mélyebbre merülni, de 2-3 méternél félelem fogja el, gyors csapkodással vergődik a martra. Jóka elengedi maga mellett a menekvő sietséget, figyelmét soha nem látott látvány köti le. Akár ha puli lapulna a kövek közt, fonatosan lüktet a növényzet. A hattyúk őrzője. Mered Jóka a zöld pihegésre. Vízikutya. Zöld szőrű, zöld szemű vízikutya. Ha nem a hattyúk őrzésére csombolítja a fenék sarjadzása, felviszem az emberek színe elé. Lássák, a csoda is tartogat csodát. S ha ebben a csodában nem csalatkozik hiszésük, közelebb kerülne a remény, hogy a hattyúk levése sem a szem káprázata. Tényleges a jelen valóságuk. Jóka is kiúszik a martra. Miért a sietség, Samubá? Olássa mu vállára húzza a pokrócot.
1: Fáztam.
0: S aztán mit látott?
1: Mit kellett volna látnom?
0: A vízikutyát. Olássa mu a magasba pillant.
1: Milyen kutyát?
0: Jól halta.
1: Még szerencse, hogy nem nyitottam ki a szememet.
0: Jóka kacagva kérdi. Szemhunyással kereste villőt? Olássa mu zavartan pillog a környülállókra.
1: Érintését a kezemre bíztam.
0: Vakkeresés? Olássa mu hátraejti fejét.
1: Amilyen az életünk.
0: Jóka szerte fújja a szájára futó vízcseppet.
1: Amilyenként botázódunk.
0: Jóka válaszára rámordul a mart.
1: Nem minket hibáztas, Jóka!
0: Ajdreá, megfagyott az esze!
1: A bohóká sosem fagy meg.
0: Inkább perzsel!
1: Perzselje magát, nem minket!
0: Benedek Márton rosszallón csóválja fejét. Ahelyt, hogy tisztelnétek a merészségét,
1: kikezditek!
0: A zsongás megszelidül.
1: Tiszteljük csak hát a kimerültség szavunkat is kimozdította járásából.
0: Reked ki az eszünk! Csoda, hogy még nem bolondultunk belé!
1: A vesztés terülje ezután jő.
0: Olássa mu, mint aki most eszmél rá, hogy mekkora terű nyomja, a parti kövekre roskad.
1: Tükröm nincs, amit letakarjak. Órám nincs, amit megállítsak. Csak a feketedő ég borítja reám magát, rándul arca torzító fájdalomba. A nap már lenyugodott. Megállítani nem tudom. A hold dövdös szarvával visszafogni nem tudom. A csillagok még nem kezdték el fényesedésüket, ragyogásukat nem várom. Legdrágábbik gyermeke. Ha Isten kér, annak se adtalak volna oda. Adj magad rójelt, merre keresselek? Jövésedre meddig várjak, én legdrágább kincsem?
0: Jóka nehezen viseli a szorító csöndet. Baj érte, Samubá? Olássa mu leereszti szemhéját.
1: Nem.
0: Fennakadott a szeme.
1: A fohász vitte, tartotta fenn.
0: A fohász hallatára a maradék keserűség is előömlött.
1: Erőnkből már csak erre telik.
0: Ha összeadódna, felétől is zúgásnak eredne az erdő.
1: Úgy ám, stán az ég is meghallaná.
0: Meg, ha lenne érkezése.
1: Mire van érkezése?
0: Ha szól, menj dörgésével szól.
1: Fergeteggel, jégveréssel.
0: Áldásait felejtitek?
1: Áldásait az erőseknek adja.
0: A gyengéké a dologtevés.
1: Meg a dologtevés verejtés.

A mérhetetlen szenvedés. Járatja körbe tekintetét Jóka. Sokan sokféleképp magyarázzák, hogy honnét ered a szél, a hegyek indítják-e meg, vagy a felhők. Az iménti sóhajok erősödése után azt kell higgyem, itt Erdélyföldön születik a szél. Szülőanyjuk a sóhajtozásra aggatott nyomorúság. Ó, miket nem szaggat ki belőlem ez az eset. Paposra formálódott a beszédem. Ha kívánhatnék valamit, semmi egyebet nem kívánnék, mint hogy legyen akkora hatalmam, visszaadhassam a leányokat a szülői háznak. Éljenek békességben, amennyiben békességnek nevezhető a vackolt családi melegség. Az én szememnek anya-apa híján növekedve annak tetszik. Hányszor elnéztem, a fészekből kiesett kicsi madarak után a fészkek is teljesen elárvulnak. Hányszor a nagyobb a zsindelyes házak árvasága? A szakadó lelkek a megmondhatói. Olásamú zavart szeme fölé kanyarítja kalapját, összeszorított szájjal a tisztás felé indul. Majd fázós hangú énekbe kezd. Ja Istenem, teremtettél, több víg napot nem rendeltél. Ja Istenem, tekints reám, több bánatot ne hincs reám. Én Istenem, tekints reám, több bánatot ne hincs reám. Elég, amit reám tettél. Eleven hót.

0: Andok Mózes lámpásos szekere könnyebbüléssel érkezik a szakadékot odahagyó fensíkra. A könnyebbülést csupán a lovak érzik. Kész Mátyás néban, miközben fia lázas homlokán tartja tenyerét, a fenyves nyögése visszhangzik. Az éji erdő nyugtalansága, riadalma. Andok Mózes, aki világéletében földi gondolkodású ember volt, először kívánkozott messzébb, vágyott arra, hogy a lenti utak helyett a fenti utakat is bejárja. Minél többet időzött a csillagok hunyorgásán, annál erősebb elvágyódás kerítette hatalmába. A megesett napok értetlenségén egyedül a titokbéli világ segített. Méregeti a hol kisebbedő, hol nagyobbodó csillagokat. Bárhogy is próbálom eszembe venni, földön túli rendelés lehetett Annái sorsa. Földön túli parancsra tették, amit tettek. Kent, talál-e magyarázatot erre a három napra? Kész Mátyásné elakasztja az erdő nyögését. Én már semmire sem találok magyarázatot. Andok Mózes Anna csillagát keresi. Mit gondol? Földön túli parancsra tették, vagy másból? A maguk parancsából. Andok Mózesben tovább nő az értetlenség. Hogy érti? Megelégelték, amit nekünk kellett volna megelégelni. S miért éppen ők? Mert bennük volt a legtöbb bátorság. A gyönge leányokban. A gyöngék gyakorta az erősebbeknél is erősebbek. Andok Mózes ráhümmög.
1: Asszony beszéd.
0: Még inkább leányi cselekedet.
1: Anyám is mindig ezt mondogatta.
0: Anna tanúját is tette.
1: Tanúját.
0: Szédül bele Andok Mózes az égi kutakodásba.
1: Bárcsak ne tette volna. Ha ezt valamelyik guruzsmás asszony megjövendöli, addig kergetem, míg ki nem fut a világból.
0: Bár, ahogy visszagondolok, az aratóbálon úgy táncolt Andrással, mint akinek a lába elhagyta a felsepert csűrt. Fejét hátraejtette, engedte, hogy az ölelkező forgás magával ragadja. A párom meg is jegyezte, mintha a csillagok ki akarnának táncolni. Ő úgy tetszik, odáig táncolt. Ahogy András szuszogásából kiveszem, ugyanoda készül.
1: András!
0: Kész Mátyásné végig simítja arcát. Tiszta forrósodás.
1: Adja Isten, hogy kiheverje!
0: Érzem, megsegéli.
1: Messze van-e az a barlang?
0: Kész Mátyásné madaras eligazodással forgatja fejét.
1: Itt kell legyen valahol. Annál a nagy sziklánál?
0: Annál. A borka sziklánál.
1: Sosem gondoltam volna, hogy lakja valaki.
0: Javasságra való hely.
1: Most már értem, miért idegenkedtem tőle.
0: Engem, mióta ott jártam, bizakodással tölt el.
1: Félő bizakodás lehet,
0: merül hallgatásba Andok Mózes.
1: Sose hittem a varázsszerekbe.
0: Talán mert kevésszer ért betegedés. Amiért gyermekkoromat fájdította. Egy nyáron hetekig nem tudtam hova lenni a fülfájástól. Amikor már se éjjel, se nappalom nem volt, anyám azt javalta, peseljek a markomba, s öntsem a fülembe. Nagy fájdalmomban, szégyen ide, szégyen oda, megtettem. Kicsi időm után elaludtam, s mire másnap reggel megébredtem, felfakadt a füldaganás. Mostani eszemmel végig gondolva, magától is felfakadt volna. Andok Mózes a borkaszikla elé faroltatja szekerét. Muszáj volt idehozni, koma asszony.
1: Kész Mátyásné a sötétbe pillog.
0: Muszáj. Én a Kent helyében kétszer is meggondolnám.
1: Egyedül ő a megmondhatója, hogy mi leledzik benne.
0: De hát Gurúzs más.
1: A múltkori javallata is hasznára vált. Andok Mózes megadóan bólint.
0: Kend akarja, vigyük fel.
1: Kész Andrást Borka rendetlen ágyába fektetik. Kész Mátyás néban felerősödik a visszanyelt sírás.
0: András, András, fiam, mi lett? Segítsen, Borka nénő!
1: Borka kaszáló kézjárással kikergeti Andok Mózest.
0: Hagyjam magunkra! Így nem tudok segíteni rajta! Ha itt vagyok, veszteg maradnak a szellemek! Tőlem félnek. Az idegentől? András a vőm.
1: Borka oldalnézéssel vizslatja Andok Mózest.
0: Kend lenne Anna apókája?
1: Én.
0: Akkor az ajtón túl is messzebb a helye.
1: Andok Mózes tréfának véli.
0: Milyen ördöngös Kend?
1: Borka homlok elsötétül.
0: Kérje meg a gyógyultakat! Maradt-e belőlük? Mind megmaradt. Akkor megyek, nehogy András a másik sorban végezze. Ne féljen! Annával gyógyítom.
1: Andok Mózes belesápad.
0: Hogy-hogy Annával?
1: Borka sietetőn mondja.
0: Mindent a maga idejében.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regélye. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Ludwig van Beethoven opusz 14, numero 2-es, 10. G-dur szonátájának 3. tételét hallották Valerij Wisniewski előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi halgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében. Magyarországon a mintegy 162 ezer hektárnyi halgazdálkodási vízterület a felszíni vizek meghatározó eleme. A hasznosításukhoz szükséges ökológiai vízmennyiség biztosítása közérdek. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt, írták. A tárca hosszabb távon abban látná a megoldást, ha a halgazdálkodási vízterületeket sikerülne minél inkább integrálni a vízkormányzási rendszerbe. Olvasható a közleményben. Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi aszbest szennyezés miatti aggodalmak súlyosságát, tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője, az aszbest betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön. A dokumentumban felhívják a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. Az aszbest szennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vasvár megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, az Oldai Plató több utcájában aszbest tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az aszbest levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte, még nem tudják ki a felelős, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés csütörtöki ülése. Magyar Péter arról beszélt, hogy a paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva, köszönetet mondott azoknak a szakembereknek és honvédeknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 40-45 milliárdot lehetett volna megtakarítani, ha nem késlekedik a kormány a paksi helyzet kezelésében. A kormány döntéseinek késedelmében egyetértett a Fidesz és a KDNP is Torockai Lászlóval. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál a pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának dikasztériuma és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden kiadott közös nyilatkozatában. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben, hangsúlyozta a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Délutáni műsorunk ismétlése következik. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunkban az Egyháztörténeti Dokumentációs Központról, az ott mentett egyházi személyekről, és ebben Dávid Katalinnak a elévülhetetlen szerepéről beszélgetünk. Vendégünk Hidvégi Máté, címzetes egyetemi tanár, biokémikus. Hogyan mentette meg Szilágyi János György Dávid Katalint, és hogyan alakult a kirúgás után az ő életútja 1950-51 fordulójától kezdődően?
4: Szilágyi János Györgynek az apósa Rabinovszky Máriusz volt, művészettörténész, a képzőművészeti főiskolának professzora, a modern képzőművészetnek egy ilyen nagyon neves tanára, teoretikusa. És ő szólt az apósának, hogy itt van ez a Dávid Katalin, ez egy nagyon figyelemre méltó művészettörténész, akit most kirúgtak a katolikus vallása miatt a múzeumból, tudná-e valamit csinálni az érdekében. Rabinovszkynak, akinek egyébként a kedvence Szent Pál volt, és a felesége, akinek volt egy rendes vezetékneve, az fölvette a Szent Pál vezetéknevet, így egybeírva, Szent Pál Olga, egy nagyon híres mozgásművész volt. És még annyit róluk, hogy a mai Városligeti fasorban laktak, és a 1942-ről 43-ra való szilveszter estét náluk töltötte Radnóti Miklós. Ott olvasta fel a Nem tudhatom című versének az első változatát, ami egyébként eredetileg úgy végződött, most úgy ismerjük, hogy nagy szárnyadat borítsd ránk, virasztó éji felleg, remélem, hogy jól mondom. Abban a változatban úgy végződött, hogy köpönyeddel takarj be minket, Szűz Mária. Tehát egy mariológiai befejezése volt. És az ott levők ezen elkezdtek vitatkozni, és akkor megváltoztatta a Radnóti. Tehát ezért a Rabinovszky házaspár ez nem volt akárki. Ez a Rabinovszky Máriusznak nagyon jó barátja volt Redő Ferenc, goblen művész. Egy kommunista művész, én úgy nevezem őket, hogy szent kommunisták. Én édesanyámtól hát örököltem ezt a gondolkodásmódot, tehát nekik a Mennyországban külön, hát mondjuk piros szőnyeget gurít eléjük a Szent Péter, amikor megjelennek a Mennyország ajtajában. De voltak ilyen kommunisták, én ismertem ilyet, de ilyen volt Levendel László, tüdőgyógyász is. Tehát ez a Redő Ferenc azt mondta, hogy jó, akkor csinálunk a Dávid Katalinnak egy intézményt. És így 1951. január 1-én létrehozták a Magyar Művészettörténeti Munkaközösséget, aminek a, hát az alapító első vezetője Dávid Katalin lett. Ennek a munkaközösségnek a feladata a magyar művészet történetének új adatokra, masszív adatokra épülő, teljességigényével fellépő feldolgozása, és egy nagy levéltári, könyvtári kutatómunka indult el édesanyám vezetésével. És aztán teltek az évek, sok évkönyvvel, publikációja jelent meg a Magyar Művészettörténeti Munkaközösségnek, ezeket mind édesanyám szerkesztette, és utána 1953. decemberében a minisztérium a munkaközösséget művészettörténeti intézetté nevezte át, aztán röviddel ezután tovább módosították a nevét művészettörténeti dokumentációs központra. És ezt az intézményt vezette anyukám 1965. december 31-éig, amikor onnét vatikáni kémközpont, katolikus reakció és mindenféle, egyébként koholt, de életveszélyes vádakkal kirúgták.
3: Tehát egy majdnem 15 év, ami itt adatott neki, és erről beszélgetünk, hogy mi az ő kiemelkedő tevékenysége ennek a művészettörténeti dokumentációs központnak az élén, illetve kik azok a szerzetesek, akiket nyilván érint 1950 nyara ősze, amikor a szerzetesrendek működési engedélyét a pártállam megvonja, szerzetesként nem tevékenykedhetnek, de itt tudja őket, akár művészettörténészként, akár múzeológusként, akár egyházi személyként, akiknek latin tudásuk volt, ismeretük volt, Dávid Katalin alkalmazni. Kérem Hidvégi Mátét, hogy ebbe avasson be bennünket.
4: Ezek, akikről beszélünk, szerzetes papok, ők utcára kerültek. Akkor ezt úgy nevezték, hogy közveszélyes munkakerülő. A rendőr igazoltatja, nincs munkahelye, akkor börtönbe zárják, letartóztatják. Úgyhogy édesanyja fölvette őket az intézetbe, hát ugye a masszív kommunizmus idejéről beszélünk, az egyház üldözés idejéről beszélünk, hogyan tudta őket fölvenni. Hát ugye azt mondta, hogy szükség van rá. A kutató munkákhoz szükség van olyanokra, akik tudnak latinul. Akik tudnak egy középkori latin nyelvű szöveget elolvasni, értelmezni, földolgozni. És ezek az emberek nagyon hasznos munkát fognak végezni a népnek, vagy nem tudom én kinek, mondjuk a mamám ilyesmi biztos nem mondott, de valami ilyesmi alapon föl tudta őket venni. Most csak sorolom a neveket, akik édesanyám intézetében dolgoztak, ezek a kirúgott szerzetesek. Badál Ede Álmos cisztercita. Írt is egy tanulmányt édesanyám tiszteletére, aztán már, amikor édesanyám 70 éves volt. Akkor Barlai Ödön Szabolcs cisztercita. Ő azért olyan érdekes számomra, mert ő keresztelt engem a lakásunkon, akkor Néphadsereg utca, most Falk Miksa utca. Horváth Tibor Antal, premontrei szerzetes. Kelecsényi Ákos ciszter. Volt egy Kenész Győző nevű, nem pap, de a jezsuiták rendi főiskoláját végezte el, és az Innsbrucki Egyetemre is járt, és aztán nem pap lett, hanem hitoktató. 56 után egyébként bebörtönözték, és 1958 és 1962 között dolgozott a Művészettörténeti Dokumentációs Központban, és közben édesanyja segítségével még doktori fokozatot is tudott szerezni. Akkor Klembala Ernő jezsuita atya. Ő is édesanyánál dolgozott a dokumentációs központban. Ez igazi munkahely volt, de természetesen ez egy védő munkahelyekről beszélünk. Tehát ez az intézmény sok minden ok miatt tudott védelmet adni ezeknek a szerzeteseknek, majd erről is kérdezzen engem, mert ez egy fontos, hogy ez hogyan lehetett. Csak Klembala Ernőről hagyd mondjam elő, egy jezsuita atya volt, egyébként Szegeden végzett jezsuita, üldözték. Ezek mind szegények voltak. Ő engem németre tanított, ilyen maszek tanárként, otthon a lakásunkon, Klembala Ernő. Én meg nem voltam hajlandó tanulni, mert rossz gyerek voltam. És mondta, hogy Máté, légy szíves, legalább egy picit tanuljál. Én úgy is tudom, hogy ez az egész csak azért van, hogy az édesanyád így támogat engem, hogy munkáért fizet. De legalább egy picit legyél hajlandó tanulni. Egyébként, csak úgy mondom, egy rendkívül alacsony nő, és egy nagyon izmos, dinamikus valaki volt, hosszú perceken keresztül tudott kézen járni, és mindig kis moped motorkerékpárral érkezett. Tehát motorozott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Szépművészeti Múzeum épületében működő művészettörténeti dokumentációs központban kapott munkát és egy ilyen védőernyőt. Ez az ember, akiről, hogyha meg kéne csinálnia egy szobrot a tiszta szívűségről, arról a tisztaságról, ami ennek a jóisten elképzelte az embert, amikor megteremtette. Vagy kéne csinálni egy szobrot arról, hogy mi az ellentéte annak, hogy álnokság. Akkor ezt a szobrot a Klembala Ernőről lehetne megcsinálni. Mert emlékszem ezt én, hogy mondjam, tanúsítom ön felé. Tehát ez egy olyan tisztaságú ember volt. Én akkor kisgyerek voltam, de most már öreg ember vagyok a mai napig. Csak lelkiismeret furdalást érzek, hogy én miért nem vagyok ennyire tiszta ember. mint amilyen a Klembala Ernő volt. Aztán ott dolgozott, talán ő a legfontosabb, a Mócsi Imre jezsuita atya. Ő hát egy nagyon nagy formátumú tudós volt. A Rómában, a Gregoriana Egyetemen volt tanszékvezető, könyveket írt, állandóan letartóztatták, börtönben volt, mint a fiatalság megrontása, most szellemi, ideológiai tévútra vezetése, és így tovább ezek a vádak, tehát ezek a szokásos vádak miatt az államrend felforgatása, összeesküvés, szervezés, ilyenek, tehát ha valaki ismerte a Mócsi Imrét, ezt a szentet, ugye ma már ezen, hát hogy mosolygunk, de hát ezek megrázó dolgok. Egyszer találkoztam én is, amikor épp a börtönből szabadulva egyenesen fölment édesanyámhoz, és akkor kérdeztem a börtön élményeiről. Hát mosolyogva, nevetve mesélte az egyébként borzalmas dolgokat. De mondta azt is, hogy egyik alkalommal ott kérdezték, hogy tud itt valaki írni és olvasni maguk között? Hát akkor jelentkeztem, hogy én tudok. Azt nem kérdezték, hogy hány nyelven tudok, de tudok írni és olvasni. Úgyhogy akkor én lettem a cipész műhelyben az írnok, és ott voltak újításai. Egyébként ezt azért is említem, mert ő egy egész teológiát csinált Mócsi Imre arról, hogy nincs olyan, hogy magasrendű munka, meg alacsonyrendű munka, csak munka van, és ezt a munkát egyszerűen egy szentségé lehet emelni, hogyha az ember az Istenbe helyezve végzi azt az akármilyen munkát, melyikként krampácsoló volt a MÁV-nál, aztán raktáros volt a MÁV-nál. Na most a Mócsi Imre is ott dolgozott édesanyjánál, és többek között ez a nagy Mócsi per is az egyik oka volt anyukám eltávolításának. Azt nem mondok tovább. Oswald Arisztit Ferenc, premontrei, művészettörténeti dokumentációs központban volt. Pataki Vidor János Ciszter atya. Ott dolgozott anyukámnál Sas Imre jezsuita, aki egyébként a Szegeden a Mária kongregáció vezetője volt, és egyébként zsidómentő. Akkor mondok nem papokat, de szent nőket, akik anyukámnál találtak hát ilyen védelmet és munkalehetőséget. Ilyen Boros Vilma művészettörténész, aki szintén a Művészettörténeti Dokumentációs Központban édesanyámnál talált menedéket és munkalehetőséget. Ő férje Harangi László volt, aki Sík Sándor köréhez tartozott. Akkor megemlítem Sprenger Mária Mercedest, művészettörténészt, édesanyám egyik legjobb barátnője volt. A Szociális Testvérek Társaságának is tagja volt. Amikor engem kereszteltek, akkor fönn volt ő is. Édesanyja elhívott ilyen barátokat a keresztelőmre, a lakásunkra, és aztán kérdeztem, hogy miért hívta el ezeket oda. Azt mondta, hogy ezek ott imádkoztak. És te nem tudod, Máté, hogy ez mit jelent. Ez neked az egész életedre, ez a kegyelem, amit ott kaptál. Tehát a Sprenger Mária Mercedes.
3: Hogyan tudta ezeket a szerzeteseket menteni, segíteni Dávid Katalin? Mi volt ennek a Művészettörténeti Dokumentációs Központnak a célja a hátterében? És ugye említette már, hogy 1965-ig vezeti, és akkor eltávolítják, hogy mi volt az eltávolításának a hátterében.
4: Édesanyám körül ott az intézetben őrző angyalok voltak, nem tudok mást mondani, majd fogom a nevüket is mondani. Az egyiket például úgy hívták, hogy Kassák Lajos, képzőművész és költőíró. A másikat úgy hívták, hogy Bernát Aurél, festőművész. Ezek meg az intézményt védték, anyukámat védték, egyébként ott dolgozott a magyar művészettörténeti szakmának a krémje, tehát Zsanton Istvántól, Kempis Antalon át a legnagyobb neveket lehet említeni. Ezeket összegyűjtöttem, és még édesanyával átnézettem ezt a névsort, és publikáltuk is. Gyakorlatilag majdhogy nem teljességre törekvően a Művészettörténeti Dokumentációs Központ dolgozóinak, a kicsit lazábban odatartozóknak a névsorát. Tehát ezek védőhálót fontak az intézmény köré. De meg kell említenem, akiről beszéltem korábban, Redő Ferencet. Mostanában egy néhány évvel ezelőtt már ugye mindenki meghalt. A Redő Ferenc lánya mutatott nekem iratokat, hogy mi mindent csinált az apja a háttérben, hogy mentse anyukámat és az intézményt, hogy ő felelősséget vállal azért, hogy ez itt minden szempontból tökéletes, semmi szó nem érheti, a magas szintű tudomány van, semmilyen rendszerellenes tevékenység nincs, és mondja a Redő Ferencnek a leánya nekem, hogy hát apu egy egész színdarabot adott elő az anyád védelmében, hogy ez az intézet megmaradhasson. Tehát ez is hozzátartozott, hogy ezek, akik baloldali emberek voltak, mert Kassák Lajos is baloldali volt, ezekben volt egy olyan mély becsület, hogy ezt az intézményt védjék. Így megmaradhatott ez az intézmény. Egészen addig, amíg egy olyan erő nem támadt neki, ami ellen már ők se tudtak védekezni. És akkor kirúgták a mamámat. Persze ugye az volt az indok, hogy vatikáni kém, központos szervező, a vezetője, egy egész ilyen, nem tudom én, halálos ítélettel végződő ügyet kreálni, amiben persze egy minimális igazság volt. Tehát mindenben van valami kis igazságocska, és akkor azt úgy fölfújják. Édesanyja volt egy úton Olaszországban. Egyébként Böhm Lipót Poldi festőművésszel ment, nekünk nagyon jó barátunk volt. Ez a római ösztöndíjasoknak az egyik tagja, hát itt a Rejl Judit, ugyanez a baráti kör, ők édesanyával, amikor már nagyon öregek voltak, minden nap beszéltek telefonon, a Judit Párizs mellett élt. Mindig hívta anyukámat, hogyha valamikor nem csöngött nálunk a telefon, egy nap elmaradt, akkor már mamám elkezdett idegesedni, ja, csak nem halt meg a Judit, hogy nincs valami baja. Tehát ez így ment, ezek a római ösztöndíjasok. Ugye Hantai Simon nevét is említem, mert manapság ő azért olyan nevezetes magyar képzőművész, mert az Emmanuel Macron íróasztala fölött egy hatalmas hantai festmény van, és mindenütt ez a fotó fut az interneten. Tehát ez a Poldi. És mentek Rómába. És Rómában édesanyját megkeresték a Vatikánból, jezsuiták, és rábíztak olyan üzeneteket, amit nem lehetett diplomáciai csatornán, vagy semmilyen más csatornán elküldeni Magyarországra, és ez kinek mit mondjon. És ezt ma már megtanulta, és itthon elmondta a megfelelő embereknek, hát püspöknek, vagy megfelelő papnak, hát egyházon belüli üzenet. Például, hogy ilyen, hogy mi legyen az úgynevezett kiugrott papokkal, vagy a megházasodott papokkal. Például ez is ebbe a témakörbe tartozott. Tehát valami kis igazságocska volt abban, hogy ő a Vatikán titkos, nem tudom én miében részt vett, tehát nem kém, meg nem összeesküvő, de kapura jött, hogy ott vannak a szerzetesek az intézetben, tehát klerikális, reakciós, felforgató egyéneket rejteget, úgyhogy kirúgták, beidézték a Gyorskocsi utcába. Tudom, hogy édesapám ment vele, és mondta apukám, hogy én lennálltam a járdán, mert tudtam, hogy a kihallgatók néznek ott engem, és tudják, hogy én ki vagyok, hogy én valamikor a gazdasági rendőrségen voltam, tehát nem egy outsider vagyok, ugye akkor már apukám könyvszakértőként dolgozott, és tudják, hogy én innét addig nem fogok elmenni, amíg a feleségem ki nem jön a kapun. És akkor mondja ott a anyukám, hogy a kihallgató tiszt úgy háta mögé állt, így átfogta a nyakát a két kezével, hogy milyen jól fog állni ezen a nyakon a kötél, Tehát gyakorlatilag halálos ítélettel fenyegették, és mondja nekem anyukám, hogy ezek olyan hülyék voltak. Engem halállal fenyegetni, kivégzéssel fenyegetni, azzal fenyegetnek, hogy Krisztushoz kerülök? Hát az nekem nem baj. Ezeknek fogalmuk se volt, hogy egy valamivel lehetett volna engem fenyegetni, de az nem jutott az eszükbe, és akkor kérdeztem, hogy mivel? Veled, mondta. De ez nem volt. Úgyhogy kirúgták, és néhány nap múlva az új munkahelyére került, ami nekem volt egy nagy élmény, mint gyereknek. Ugye én bejártam a Dózsa György úton, volt a bejárat a Szépművészeti Múzeum épületébe, a Művészettörténeti Dokumentációs Központban, és anyukám dolgozószobája az egy hatalmas szoba volt, hát ugye a gyerek emléke, óriási íróasztala, egyébként Hajnaú íróasztala volt a mamám. Én mondtam a mamám, hogy ezen írta alá a halálos ítéleteket Hajnaú. Ez volt a mama íróasztala, óriási szoba, és akkor mentem a Nemzeti Múzeumba, ahova átkerült, hogy keresem a anyukámat, Dávid Katalinnak hívják, nem tetszik tudni? Ja, tudjuk. Úgyhogy le kellett menni az alaksorba, és egy ilyen sötét kis szobácskába bemenni, fönn magasban volt egy kis ablak, két íróasztala volt összetolva. Az egyik oldalon ült a mamám, és gépelt valamit. Az íróasztal másik oldalán a takarító néni zsírpapírból evett valamit. És ott megálltam, és néztem, hogy vége van a világnak. De nem lett vége a világnak, sőt, minden jobb lett. Mindig azt mondta anyukám, hogy a gondviselés az mindenből a lehető legjobbat csinálja, és nem is értjük, hogy miért nem kértük, hogy ez már hamarabb megtörténjék.
3: Dávid Katalin művészettörténész életútjának egy részéről, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ élén töltött időszakáról, az ott foglalkoztatott, ott bújtatott, mentett szerzetesek életéről, lehetőségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Hidvégi Máté, biokémikus, címzetes egyetemi tanár volt.

0: Arcok és sorsok. Egy háztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt. Délutáni műsorunk ismétlését hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22:30. Kerengő.

Hazánkban is, mint a világ más tájain, de különösen a fejlett országokban egyre több kétéltő és hüllőfaj, béka, sikló, gőte kerül veszélybe, nem egyet kipusztulás fenyeget. Idén a rendkívüli szárazság különösen is sújtja ezeket az érdekes és egyre többek által kedvelt állatokat. Dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának elnökével beszélgetünk. A herpetológus szakember július 31-e óta a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója. A felvétel még a kinevezés előtt készült, most tehát a hüllők és kétéltőek természetben betöltött szerepéről, magyarországi helyzetéről és védelméről, érdekes kutatásokról és a fajvédelem magyar sikereiről lesz szó. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Először is ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen a természetvédelmi helyzete Magyarországon a hüllőknek és a kétéltőeknek, és hogy ez miért érdekes, tudnunk kellene, hogy hány féle hüllő és kétéltő él egyáltalán Magyarországon.
1: Ez viszonylag egyszerű kérdés, hogy mennyi van, most már majdnem biztos, hogy pontosan tudjuk. 18 kétéltő és 16 hüllőfaj található meg. Ez a majdnem biztosan tudjuk, ez azért érdekes, mert 2012-ben derült ki, hogy a Dunától keletre és a Dunától nyugatra előforduló lábatlangyík az két különböző faj. Az egyiket az kékpettyes lábatlangyíknak hívjuk ma már, és a másikat meg közönséges lábatlangyíknak. Tehát ilyen még talán előfordulhat, bár ennek az esélye most már egyre kisebb. Nem olyan nagyon magas a hazai fajok száma, de egykor a természetes környezetünkben, vagy a magyar természetben ezek nagyon nagy létszámban fordultak elő, tehát egy borzasztó sok béka és borzasztó sok hüllő lehetett az országon belül, amíg még a környezeti állapot nekik megfelelő volt. Sajnos, amit most látunk országosan, környezeti problémákat, azok különösen sújtják a kétéltőeket és hüllőket. Az egyik az a klímaváltozás és az annak nyomán kialakuló szárazodása az országnak. Az, hogy elvész az országból a víz, nem is annyira az asszályok a nagy probléma, hanem hogy egyszerűen a víz eltűnik az országból, ugye az, hogy a talajvizeink eltűnnek, és egészen mélyre süllyednek, eltűnnek a tavaink, eltűnnek az ideglenes vízfolyásaink, ugye most éppen a Velencei tó kiszáradásáról beszélünk, ez egy katasztrofális hatással van a hazai kétéltő hüllő faunára.
0: Nem minden hüllő meg kétéltő él, sőt, hát kevés él magában a vízben. Miért baj az, hogy lejjebb megy a talajvízszint?
1: Két fő okból. A kétéltőek azok csak a vízben tudnak szaporodni. Ahhoz, hogy tudjanak szaporodni, valamilyen víztestre van szükségük. Általában egyébként olyanokra, amelyek ideglenesek. És az ideglenesek azok, amelyek a leggyorsabban eltűnnek, vagy egyáltalán nem is jelennek már meg tavasszal. Tehát, hogy nincsenek már szaporodó helyeik. A másik pedig, hogy azért, ha nem is mindegyikük él a vízben, azt igényli, hogy a környezete időről időre nedves legyen, és fel tudjon venni a testébe vizet, és hogyha ez nem történik meg, akkor egyszerűen hónapokig inaktívak, és ilyeneket láttunk már akár itt a Mátrában is, hogy például a gyepi békák augusztusban borzasztóan soványak. Egyszerűen valószínűleg, hogy heteket vagy hónapokat voltak kénytelenek kuksolni valahol, hogy nehogy kiszáradjanak, és nem tudtak táplálkozni. Tehát így eltűnnek a kétéltőek, és nagyon sok hüllő az, amelyik a kétéltőekkel táplálkozik, ezek is mennek velük együtt, hogyha ez így folytatódik, ez a tendencia.
0: Miért baj az, hogyha kevesebb lesz a hüllő és kétéltő, aki városban lakik, és keveset találkozik hüllővel, kétéltővel, békával, siklóval, szinte egyáltalán nem, az miért szomorkodjon azon, hogy kevesebben vannak?
1: Amit nagyon kevesen tudnak, hogy ezek az állatoknak a szerepe az ökológiai rendszerekben óriási. Ha egy egészséges ökológiai rendszert nézünk, ez lehet akár egy részleges valamilyen terület Magyarországon, ilyen például Nyugat-Magyarországnak még a nedves területein a békáknak a száma az elképesztően nagy. Tehát millió szám fordulnak elő egy-egy kisebb területen, ami azt jelenti, hogy óriási nagy biomasszát is képeznek. Magyarán, ha ezek az élőlények ott vannak, ilyen nagy számban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy annak az ökológiai környezetnek az anyagforgalmában is hatalmas nagy szerepük van. Ők azok, akik fogyasztják azokat a rovarokat, amelyek elsődleges fogyasztói a termelőknek, a növényeknek, és ők azok, akik ezt az energiát és ezt az anyagot tovább viszik a felsőbb szintekre, mondjuk a ragadozók számára. Ma például már kezdik jelezni a madarászok is, hogy egyszerűen azért tűnnek el bizonyos madarak, mert nincs mivel táplálkozni, mert hogy nincsenek meg azok a kétéltőek és hüllők, amelyek korábban tömegesen álltak rendelkezésükre.
0: Mennyire fog előre haladni még ez a tendencia? Megfordulhat-e, vagy egyre rosszabb lesz a helyzet?
1: Az, hogy hogyan fog akár a makroklíma, akár pedig a magyarországi vagy a Kárpát-medence klímája alakulni, az előrejelzések borzasztóan rosszak. Azt, hogy ezt meg lehet-e fordítani, erről nekem fogalmam nincsen. A kétéltőek szempontjából a víz lenne a legfontosabb, hogy a Kárpát-medencébe visszatérjen a víz. Ez megoldható, amennyiben Magyarország átgondolja a vízgazdálkodását, és egy egészen másfajta szemléletet tesz magáévá. Itt, amit az ökológusok, természetvédők mondanak, az tulajdonképpen egy természetalapú vízgazdálkodás, ahol nem technikai megoldásokat keresünk, nem öntözgetni próbálunk, nem pedig csatornákba ide-oda vinni a vizet, hanem megpróbáljuk valamilyen módon, ez egyébként a vízügynek óriási szerepe lenne, hiszen ők ismerik jól a magyarországi vízjárást, de egy olyan szempontú megoldást találni, amelyik visszaviszi a vizet a tájba. Ugye ez a vissza a vizet a tájba, a mozgalom, ez már létezik, ez nem is mi vagyunk, ezek olyan emberek, akik gazdálkodnak a földeken, akik számára az ökológiai rendszerek fontosak. Ők már összefogtak ebben a kérdésben, és igazából ez az irány, ez a fajta természetalapú megoldás, amelyik visszaadja a vizet a tájnak, akár annak árán is, hogy bizonyos területeken bizonyos gazdálkodási módokat feladunk, és esetleg másfajta gazdálkodási módokra térünk át.
0: Nem csak a szárazodás és a melegedés a gond a hüllőknél és a kétéltőeknél, hanem az is, hogy el vannak vágva egymástól, mozaikossá válik a területük, ugye? Ezt pont Gergelytől hallottam, nem magamtól vagyok ilyen okos, de ez most hogyan áll Magyarországon, és ez ellen lehet-e valamit tenni?
1: Ez globálisan az élővilág legnagyobb problémája, hogy a természetes élőhelyek elszigetelődtek egymástól, mezőgazdasági területek, városok, utak választják el őket egymástól, nem tudnak átjutni egyik helyről a másikra. Alapvetően egyébként a Natura 2000 ökológiai hálózatnak a létrehozása ezt kívánta orvosolni, és ez lenne a feladata. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez a 20%-nyi terület, ez túl sok. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem túl sok. Egyébként a Natura 2000 területeken megengedett valamilyen szintű gazdálkodás, csak természet közeli gazdálkodást kell rajta folytatni. Ez némiképpen szolgálná ezt a dolgot. Azonban ez teljesen nem valósult meg úgy, ahogy annak lennie kellene. Nagyon-nagyon komolyan át kellene gondolnunk, egyébként magánemberként is, például, hogy a saját kertünket hogy gondozzuk, vagy milyen állapotban tartjuk, az már egyszerűen nem folytatható, már pedig divatja van még most is, hogy olyan kerteket tartunk fönt, amelyekben csak egyengyebb található, idegenhonos dísznövényekkel van telerakva, de ugyanez igaz a parkjainkra, ugyanez igaz a falusi árok széleinkre, hogy valamilyen módon ezeken a helyeken meg kell tartania a természetet, és nem oly módon kezelni, amelyik tönkreteszi.
0: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nagyon sokat tett a madarakért például, és fajok, mint a kerecsensólyom visszaszaporodott Magyarországon, most már innen terjednek tovább, olyanok, amelyek kipusztulás szélén voltak korábban. A kétéltőek és hüllők érdekében mi mindent tesz az MME?
1: Maga a szakosztálynak a léte ezt célozta, hogy valamilyen módon megpróbáljuk felhívni a figyelmet ezekre az élőlényekre is. Itt elsősorban, ami nekünk legnagyobb eredményeink közé tartozik, egyrészt ez a fajta oktatás.

0: a Vipera. Tehát talán az MME-nek ez az egyik legfőbb konkrét programja.
1: Bocsánat, itt hogy szúrjam közbe, hogy most sok hallgató arra gondol, hogy hát mi a bánatnak kell a mérgező, halálosan veszélyes viperákat visszatelepíteni bárhova is.
0: Ez egy szemléletbeli kérdés. Egyrészt nem halálosan mérgesek, hanem nagyon jelentős veszélyt nem jelentenek az emberre, pláne, hogy olyan helyen vannak, ahol laikusok szinte soha nem fordulnak elő. A másik pedig, hogy én nem szeretem például azt a fajta megközelítést, hogy megpróbálom utilitárius módon megmondani, hogy miért fontosak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes állatok, akik ezekkel találkoztak, azokat teljesen lenyűgözik. És ez hozzátartozik a magyar tájhoz, hozzátartozik a természetünkhöz, egy borzasztó érdekes, önmagában is fontos élőlényről van szó. Én azt gondolom, hogy még hogyha a lakosság egy része nem is értékeli, egy másik része nagyon is, és fontos, hogy tartsuk meg magunk számára, igazi hungarikum. Tehát, hogy ez, ha valami, akkor az egyik olyan dolog, amelyik mindenkor hozzátartozott a magyar tájhoz, és ezt meg kell védenünk. És vipermarást gyakorlatilag laikus szerintem sok-sok-sok évtizede nem szenvedett el. Aki elszenvedett, az azért, mert velük foglalkozik, és elhibázott valamit.
1: Láttam olyan fotót, ahol a nemrég elhunyt Jane Goodall egyszer itt járt Magyarországon, és egy ilyen vipera visszaengedésen maga is részt vett, tehát nemzetközi visszhangja is van ennek a programnak.
0: Az speciál a haragos sikló, ezt is meg kell említenünk, az egyik legfontosabb ilyen programunk a haragos sikló védelmi program. Az elején többször végeztünk élőhelykezeléseket, illetve ami nagyon fontos volt, hogy rádionyomkövetővel láttunk el néhány példányt, amelyek közül az egyiket Jane Goodall engedte szabadon, amikor belekerült a rádionyomkövető. És ezt a példányt Jane-nek is neveztük el, úgyhogy Jane Goodall valóban belekapcsolódott ebbe a programba, óriási támogatást is adott ez a név, vagy az ő neve ennek a programnak, és ennek egy nagyon nagy sikere is lett, mert hogy a 2024-re tervezett budapesti olimpiának lett volna egy olyan terepkerékpár pályája, amelyet pont a haragos sikló élőhelyére terveztek Pesti-Dekúton, és pont azért, mert nagyon-nagyon jó és látványos adataink voltak arról, hogy ezek az állatok, köztük Jane, merre mozognak, és pont ott mozogtak, ahol föltúrták volna a pályát, és visszavonultak a tervezők ebből a kérdésből, míg azelőtt, hogy egyáltalán az olimpia tervét lefújták volna, tehát hogy ez egy komoly sikere volt a szakosztálynak, hogy meg tudtuk védeni ezt az állatot.
1: A haragos sikrónál, a viperánál sikeres volt a visszatelepítés, a védelem. Meg lehet-e ugyanezt csinálni a békákkal, a gyíkokkal?
0: Ezeknél az állatoknál, a többi állatnál, amelyek nem annyira ritkák, mint a haragos sikló vagy a rákosi vipera, ott azt gondolom, hogy leginkább a szemléletváltás, annak az előmozdítása az, ami a legfőbb szerepünk. Nagyon sok esetben igyekszünk emberek figyelmét felhívni arra, hogy a kerti tavaikban ne telepítsenek halat, hogyha azt szeretnék, hogy a békák szaporodjanak benne. Nagyon sokszor szólalunk fel annak érdekében, hogy bizonyos típusú beruházásokat ne tegyenek. Például az elmúlt években a partszakaszok, akár a Velencei tó partszakaszán, akár például itt nem messze az Agyva partján, igen hosszú betongátokat emeltek, amelyeken nem tudnak ezek az állatok elmenni, ami azt jelenti, hogy a víztől el vannak választva ezek az állatok mindörökre, és gyakorlatilag a vízi élővilág el van választva a szárazföldi élővilágtól, már pedig ezek mindig is összefüggtek, és ezek a beruházások óriási károkat okoznak, úgyhogy például az elmúlt években ezekre próbáltuk felhívni a figyelmet, egyelőre nem sikeresen, túlságosan, mert újabb és újabb gátak és újabb rendezések, tehát mederkikövezések történnek, de ebben szeretnénk például elérni valamit, vagy azokkal, akik törekednek arra, hogy a különböző vízfolyásoknak visszaadják az eredeti természetes formáját. Ezek az úgynevezett patakrevitalizációs törekvések, például Budapest környékén, Szilaspatak, Rákospatak környékén, visszaadni a víznek valamit a természetességéből, mert az hatalmasat lendítene ezeknek az állatoknak a helyzetén.

0: Néhány érdekességet is mondjunk a hüllőkről, kétéltőekről. Nagyon sok kutatás van a madarakról, nagyon sok érdekes magyar kutatás is van, ami nemzetközi visszhangot is kapott, akár a varjakról, akár az urbanizációról. A hüllő kétéltű kutatás milyen irányban halad most?
1: Vannak bizonyos speciális kutatási irányok a különböző akadémiai kutatócsoportok, vagy Hunren kutatócsoportok részéről. Azok körül nagyon sok komoly elméleti van, amelyek különböző szaporodás biológiára irányulnak. Ők élvonalban vannak a világon. Az utóbbi időben áttértek jó néhány olyan fajta vizsgálatra, amelyik különböző vegyszereknek, vagy különböző szennyezőanyagoknak a békák szaporodására kifejtett hatását vizsgálja. Ezek viszont már nagyon jól hasznosíthatók közvetlenül a természetvédelmi problémák megközelítésében. Ugyancsak vannak nagyon érdekesek egyébként pont a rákosi vipera kapcsán olyan élőhelyi vizsgálatok, olyan ragadozó és zsákmányállat közötti kapcsolatok vizsgálatát célozzák, mint például, hogy mekkora szerepe van a különböző kis ragadozóknak a rákosi vipera állományának csökkenésében. Ebből is nagyon érdekes eredmények jöttek ki, hogy például a különböző kis vagy közép ragadozók, mint a borzaróka, bizony komoly károkat tud okozni a rákosi viperában, ami önmagában nem lenne baj, ha lenne rákosi vipera, a probléma akkor van, hogyha ezekből kevés van. Úgyhogy vannak nagyon érdekes, speciális ragadozó kizárásos vizsgálatok, ami nagyon érdekes volt, amiről sokáig gondoltuk, hogy például a részsikló, amelyik egy kígyó, és elsősorban hüllőkkel táplálkozik, hogy mennyi rákosi viperát eszik. És a vizsgálatok arra utalnak, hogy nem sokat. Igazából nem nagyon volt talán egyáltalán adata arra nézve, hogy rákosi viperát fogyasztana, miközben egyébként mindenféle mást megevett ott azon a helyen, ahol a rákosi viperák is élnek. Tehát ezek olyan apró érdekes eredmények, amelyekből szép lassan összeáll egy kép, hogy egy-egy állat esetén, mint például a rákosi vipera, mik a fő problémák, vagy mik hatnak erre az állatra, ami nagyon sokat segít a természetvédelmi tervezésben.
0: Érdekes-e a hüllők és siklók viselkedése azon túl, hogy hol élnek és mit esznek?
1: Hát ebből, ami nekünk az elmúlt években nagyon érdekes volt, az, amit az előbb is említettem, a haragos siklók esetén a rádiónyomkövetéses vizsgálatok. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a haragos siklók valahol egy ponton élnek, és akkor ott akkor tudnak megmaradni a kellőképpen sok gyík, vagy pocok, vagy madár fordul elő azon a közvetlen helyen. És a rádiónyomkövetéses vizsgálatokból kiderült, hogy ezek csak bizonyos bázis területek, ahol látni szoktuk őket, ők viszont hatalmas területeken portyáznak. Tehát elmennek óriási távolságot, haragos sikló léptékkel, tehát akár naponta 500 métert vagy 1 kilométert is megtesznek, valahol tanyáznak például napokig, és akkor a pocok járatokat végigjárják, kieszik belőlük a pockokat, vagy esetleg még az ürgét is megfogják, vagy fölmennek bokrokra, madarakat fognak, vagy más kígyókat esznek meg, és ezt nagy területen teszik. Hát nagyon nagy kígyókról van szó, majdnem 2 méterre nőnek meg, sőt, valamikor meg is haladják, elég vaskos kígyók, tehát bőven van szükségük táplálékra, és nem értettük, hogy ez hogyan jön össze, hát így most már értelmet nyert, hogyha ekkora távolságokat tesznek meg, és végigjárják a nagy réteket, és ott a pocokvárakat végigjárják, na akkor már értelmezhető, hogy hogyan tudnak ekkora testet fenntartani.
0: Hova teszik a nyomkövetőt, beleültetik, mint a kutyába a csipet, vagy hátizsákot kap?
1: Nem, beleműtik, mert ugye ezeknek egy nagyon áramvonalas, hosszú testük van, a pikkelyek is azt szolgálják, hogy sehol ne akadjanak bent, tehát hogy úgy kell elhelyezni bennük a nyomkövetőt, hogy az sehol nem lóg ki, és hát ebből adódik, hogy a testüregükbe beműtik, és az állatkert állatorvosa műtötte bele több példányban a rádiónyomkövetőt, majd azok működtek egy fél évig, évig, és akkor utána ki kellett belőlük szedni, mert hogy lemerülnek.
0: Mennyire jellemző a konfliktus az emberek és a hüllők kétéltőek között? Mennyire kell ezzel foglalkozni az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának? Vagy mondjuk az emberek nem szeretik, vagy zavarja, hogy bejön a kertbe?
1: Azt gondoljuk, hogy javult a helyzet, egyre több ember számára szimpatikusak ezek az állatok, sőt egyre több ember törekszik arra, hogy a saját környezetében otthont adjon nekik. azért még mindig nagyon sokan vannak, akik irtóznak tőlük, akik agyon csapják őket. Talán az egyik legfontosabb konfliktus, ami nálunk lecsapódik, és borzasztó frusztráló, mert nagyon nem tudjuk, hogy hogyan lehet kezelni, azok a kerti tavasok, akik ilyen speciális dísztavakat hoznak létre, belerakják a különböző koi pontjaikat, vagy a aranyhalaikat, és hát bizony ezek a helyek vonzzák a vízisiklót, és a vízisikló meg ugye hajlamos elfogni a halakat, vagy a kockás sikló meg pláne, és ilyenkor nagyon sokszor az a megoldása ezeknek az embereknek, hogy agyon csapják őket. Tehát ez egy komoly konfliktus, mert ugye a kerti tavas csoportokban ezek képpel is megjelennek időnként, ami ugye bűncselekmény, tehát hogy erre meg nagyon sokan felháborodnak, tehát egy komoly konfliktus alakul ki ebből, és ezt még nagyon nehéz kezelni, mert kevés az ismeret, és nagyon-nagyon vonalassak akár a mi oldalunkról is, akik védik ezeket az állatokat, de azok is, akik egyébként meggyűlölik őket, és szeretnék őket minél inkább távol tartani az aranyhalaiktól.
0: Abban szokott-e probléma lenni még mindig, hogy a siklót nem ismerik föl, és viperának nézik, vagy félnek tőle, kígyónak nézik, akár az előbb említett 2 méteres sikló példányt, mondjuk óriás kígyónak nézik, ez mennyire jellemző, vagy már ezen túl vagyunk?
1: Nem, sajnos nagyon sokan nagyon kevés ismerettel rendelkeznek, és fogalmuk sincs, hogy milyen állatok találhatók Magyarországon. Az egyik gyakori, hogy mondjam, online konfliktus forrás, amikor emberek váltig ragaszkodnak, hogy ők már pedig láttak egy viperát ott, ahol sose volt vipera, vagy váltig állítják egy siklóról, hogy ez egy vipera, és akkor ezekből komoly polémiák alakulnak ki. Sokan vannak, akik nem tudják, sokan vannak, akik félnek, sokan vannak, akik hivatkoznak a gyerekeikre, hogy nehogy megmarja őket, és hát olyan helyen ütnek agyon kígyókat, ahol a közelben sincs vipera. Nagyon jól meg lehet mondani Magyarországon, hol vannak viperák, a tájaink többségén nem fordulnak elő, tehát ott, ahol pedig nem fordul elő vipera, ott mindig biztos, hogy valamilyen siklóról van szó, amelyek teljes egészében ártalmatlanok, tehát emberre teljesen veszélytelenek.
0: Többször bekerült a hírekbe, hogy kedvtelésből tartott idegen honos teknőst beengedtek városi tavakba, és hogy azután probléma lett ebből, akár azért, mert hibridálódik őshonos mocsári teknőssel, akár azért, mert kiszorítja, vagy megtámadja az embert, olyan teknősfa is volt, ugye? Ez probléma még?
1: Nálunk az ékszerteknős az, amelyik az egyik leggyakoribb özönfaj, sárgafülű és a vörösfülű ékszerteknős. Igazából nem az a probléma, amit most engednek el, hanem az, hogy már részben megtelepedtek bizonyos helyeken, és szaporodnak, és valóban konkurenciát jelentenek a mocsári teknősnek. Nem keverednek vele, de valószínűleg nagyjából hasonló táplálkozásúak, és ebből a szempontból versenytársai a mocsári teknősnek, illetve azokon a helyeken, ahol élnek, viszonylag szűkek azok a helyek, ahol lehet napozni biztonságosan. A teknősök szeretnek biztonságos helyeken kiülni, faágakra, egyebekre napozni, amik általában valahol benne a tó közepén, vagy ember által elérhetetlen helyeken vannak, és ebből nincs sok, és ott elkezdenek tülekedni egymással, és mivel az ékszerteknősök jó nagyra nőnek, néha nagyobbakra, mint a mocsári teknős, ezért a mocsári teknősök néha alul maradnak. Általában egymást lelögdösik, tehát ez önmagában már probléma a mocsári teknősnek, hogy ő is rákerül arra a listára, akit lelöknek ezekről a helyekről. Ez biztos, hogy nem tesz jót a populációnak. Amit említett, az az aligátor teknős, ami egy egykori hobbi állat volt Magyarországon, valamennyit forgalmaztak a 80-as évektől kezdődően, és abból valóban visszaengedtek néhányat. Semmilyen adatunk nincs arról, hogy vajon mennyit engedtek el. Annyit tudunk, hogy előkerülnek, újra és újra előkerülnek példányok belőle. Egyelőre nem tudjuk, hogy szaporodnak-e. Van rá utaló jel, hogy lehet, hogy raknak tojásokat például Budapest környékén is. Ezzel az állattal kapcsolatban egy kicsit azt gondolom, hogy túl nagy a félelem. Ez egy valóban nagyon harapós jószág, egy elég őslényként kinéző teknős. és mindenki rettek tőle, hogy gyerekek lábát fogja leharapni, miután az Egyesült Államokban egy elég közönséges állat, és nem harapja az Egyesült Államok beli gyerekeknek a lábát le, ezért azt gondolom, hogy Magyarországon sem fog ez megtörténni. Egy probléma lehet vele, nagyobb példányok, pláne a nagyobb nőstények, amikor kijönnek a szárazföldre, tojást rakni kijönnek, akkor, ha valaki megtalálja és elkezdi piszkálni, na akkor előfordulhat, hogy valakit megharap. Biztos, hogy nem lenne egy szerencsés dolog, de én igazából természetvédelmi problémát látok ennél az állatnál, mert ha tényleg elkezd Magyarországon megtelepedni, akkor mivel egy mindenfélét megevő állat és ragadozó is, de mivel nagy testű, és ugye beszéltünk arról, hogy ha valaminek nagy a biomasztája, akkor az valószínűleg sokat is táplálkozik, tehát ő egy olyan tagja lenne az új természetünknek, amelyik nagyon-nagyon sokat kivesz belőle, és ez biztos, hogy hatással volna az ökológiai rendszerünknek, és bizonyos állatok számára komoly problémákat jelenthetne, például békákat megenné, akár kismadarakat is, vízimadarakat is elfogyasztaná, úgyhogy ez lehet, hogy hatna az állatvilágunkra elsősorban.
0: Hogy ne a problémákkal zárjuk, az egyik kollégám mesélte és mutatott fotót, videót is, hogy az ő kertjében nagyon sok gyík van, megfigyelte őket, sok öröme van ebben, és mutatott fotót, videót, ahogy már kézből esznek a gyíkok, kirak nekik itatót. Hogyan lehet velük barátkozni otthon a kertben, és miért jó velük foglalkozni?
1: Igen, egyre többen ismerik föl azt, hogyha például olyan helyen élnek, ahol vannak zöld gyíkok, hogyha megfelelően alakítják a kertjüknek a növényzetét, meg a szerkezetét, akkor egyszerűen beköltöznek oda a zöld gyíkok, borzasztó látványosak, és ezek az emberek, nem hüllős embereket ismerek, akik napi szinten posztolják a gyönyörűbbnél gyönyörűbb gyíkokat, amelyek a kertjükben napoznak a virágok között. És a zöldjék az kifejezetten megszelidült, nem is gondoltuk volna sokáig, sokkal jobban, mint mondjuk a faligyék. A faligyékok sokkal félénkebbek. A zöldjékok azok egyszerűen egy ponton túl, ha nem piszkálják őket, akkor odáig el lehet jutni, hogy kézből meg lehet őket etetni.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Babocsai Gergely herpetológussal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának elnökével beszélgettünk. Az MME honlapján sok információt, érdekességet találhatnak az egyes fajokról, és a szakosztály fajmegőrzési és ismeretterjesztő munkájáról. A műsor zenei szerkesztője Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Magyar csillagok. A mai és a jövő csütörtöki műsorunkban Dallos Szilvia 90. születésnapjára készült beszélgetésünket ismételjük meg.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Dallos Szilvia, a magyar szinkronművészet nagyasszonya, különleges szépségű táncművész színésznőként egy csapásra megkódította a filmvilágot és a szíveket. Ki gondolta volna, hogy a Pannonia Filmstúdió szinkrontársulatának meghatározó egyénisége, akkor már több rádiójáték szerzője, hogy egymás után írja kis prózáit, regényeit, hogy megírja a magyar szinkron történetét, a szinkron mosolyát, hogy vérbeli drámaíróvá vált titokban. A Napkiadó szerzője ő, sorozatban jelennek meg művei, amelyek mindig elfogynak, újra és újra ki kell adni őket, mondja büszkén boldogan Sebestyén Ilona, a Napkiadó vezetője. Most indulok születésnapi köszöntésre Dallos Szilvia művésznőhöz. Kérem, tartsanak velünk! Isten éltesse sokáig Dallos Szilviát a 90. születésnapja alkalmából. Én azt hiszem, hogy minden nagyobb évfordulónál szívesen nézünk hátra, nem biztos, hogy utána boldogok leszünk, de ez most Szilviára nem érvényes, hiszen ha visszanéz, akkor olyan kiemelkedő csomópontjait látja meg az életének, ami mindig szeretetet, sikert és egy nagy megnyugvást hozhatott az életébe.
4: Hát először is nagyon szépen köszönöm a köszöntést, hogy melyek voltak ezek a fő pontok, állomások. Hát nem is tudom, talán ott kezdeném, hogy 9 évesen, és íme mutatok neked valamit, hogy mikor kezdődött az én úgymond életem ezen a pályán. 9 évesen, akkor 1944-et írtunk. A házban, ahol laktunk, ott volt több ilyen hasonlókorú gyerek, illetve hát én voltam a legfiatalabb, de elhatároztuk, hogy rendezünk egy előadást, hát nem én, még nem volt szavazati jogom 9 évesen, ugye volt ott már 15 éves is köztünk, elhatároztuk, hogy rendezünk egy előadást, és mindenki, amit tud, azt ott előadja, és belépő díjat is fogunk szedni, és ezt mind, amit bejön, azt elküldjük a Magyar Vöröskeresztnek. Így is lett, hát a nővérkém tangóharmonikázott, a másik kislány énekelt, a harmadik verset mondott, és így tovább ki mit tudott. Én táncoltam nagyban, és meghívtuk a környék lakóit, hogy vegyenek részt az előadáson. Eljöttek, aránylag sokan voltak, és megcsináltuk az előadást. A pénzt pedig azon gondolkodtuk, hogy hogyan tudjuk elküldeni a Vöröskereszthez,
3: hiszen ez a borzalmak éve 1944.
4: És akkor a Magyarország című lapnak elküldtük a pénzt, és megkértük őket, hogy legyenek segítségünkre, hogy eljusson ez a Magyar Vöröskereszthez.
3: 5 kislány a Vöröskeresztért. Itt van ez a csodálatos cikk, a régi papíron bekeretezve üveg alatt. Igen megható módon adta tanújelét hazafiasságának 5 Tátra utcai kislány. Rozbor Katóka és Annuska, Dallos Szilvia és Éva, valamint Richter Zsuzsa, az 5. kerületi Tátra utca 31-es számú ház 5 kis lakója elhatározta, hogyha csak pár pengővel is, de hozzájárul a Vöröskereszt munkájához. Összegyűjtötték a ház lakóit, valóságos kis színi előadást rendeztek számukra, és a produkcióért 53 pengő, 46 fillért gyűjtöttek össze. Az összeget eljuttatták a Magyarországhoz, és kérik a szerkesztőséget, hogy küldje azt tovább a Vöröskereszt vezetőségének. 1944. június 17-e. Ez mint egy útjelző áll az életed elején. Mutatja az irányt, és két felé is tájékoztat, hogy merre, és hogy kiért, miért, mert hogy mindig adtál egész életedben.
4: Ennek volt folytatása is, tudod, ennek a cikknek. illetve az előadásnak, mert abban az időben még kenyérjegy volt, és volt az utcánkban egy Parrag bácsi nevezetű boltos, ahol mindent lehetett kapni, és ott vettük meg, anyuék ott vették meg minden nap jegyre a kenyeret, és azt mondta a Parrag bácsi, hogy figyelj, kislányom, ha te itt minden reggel, mikor jössz a kenyérért az anyukáddal, táncolsz nekem itt a boltban, akkor kapsz egy plusz karéi kenyeret. És akkor én ott minden reggel táncoltam, úgyhogy ez volt az első kenyér keresetem.
3: Szó szerint.
4: És akkor az utca lakói, azok már megszokták, hogy én táncolok, és igyekeztek abban az időben jönni a Parrag bácsi boltjába, hogy lássák a produkciót. Szóval így indultam én el úgy 9 éves koromban.
3: Az első előadás tehát a táncról szólt, a tánc volt, és ezen az úton indult az életed a szülők áldásával?
4: Igen, hát mondjuk nem vették ezt olyan nagyon komolyan, hogy én már úgy ráálltam egy útra, akkor még ezt úgy nem érezte senki igazából, és aztán mégiscsak meghatározta valahol az életemet ez a tánc. Hiszen a főiskolára is úgy vettek föl táncrendező tanszakra, és aztán a második évtől kezdve vettem fel Benkő Gyula, mert ő volt a színész tanárom, a színész szakot, úgyhogy én akkor már ezt a kettőt csináltam együtt. Tehát akkor indultam én el két felé tulajdonképpen, anélkül, hogy én ebben még teljesen biztos lehettem volna.
3: A tánc felé húzott a szíved eleinte, az alkatod is minden megfelelt ennek, de a színház gondolom azért is vonzott, mert ott a táncnak is van helye, és egyéb utakat is nyitott.
4: Érdekes, amit mondasz, hogy egyéb utakat is nyitott valóban, mert tulajdonképpen a főiskolai idő alatt, ugye még akkor a balettintézet 4 év hátra volt, mert még a balettintézetet is elvégeztem, ugye balettmesternő lettem, de ugyanakkor a főiskolán indult el úgy az írói pálya, hogy észre se vettem, pedig elindult, csak nem érezte az ember ez olyan komoly dolognak, és ez lassan-lassan az idők folyamán változott, és egyre inkább bekerült az életem sodrába, és aztán így alakult végső soron ki az mostani életem, az életem.
3: Hiszen ugye a tánc, a színészet, a szinkront követően végül is az írói pálya végigkísérte az életedet, és az Írószövetség tagja vagy a mai napig, és most már Kazinczy díjas magyar íróként tisztelhetünk téged. Egy kicsit össze is fogja az egészet ez a szép Kazinczy díj, amit most kaptál, de az írói pálya hogyan indult? Milyen körülmények között?
4: Egyáltalán, hogy mi tette az akkori írásaimat fontossá? A színészet. Azért nem vettem én észre azt, hogy én az írói pályán elindulok, mert a kezdettől fogva én arra törekedtem, hogy ha valami nagyon izgalmas dolgot láttam villamoson, utcán, bárhol, akkor én azt hazamentem, és leírtam, hogy ez a fotó, ez megmaradjon bennem azért, hogy amikor majd színész leszek, akkor ezeket a gesztusokat, ezt a furcsa arckifejezést, vagy mozdulatot, azt én föl tudjam használni a figura alkotásban. És így indultam el, hogy volt egy úgynevezett figuratár című fizetecském, amiben ezeket beleírtam. Nem nagyon vettem használt a színészi pályámon ezeknek a kis írásoknak, viszont...
3: De hát véreddé vált, nyilván nem is vetted észre, hogy használod.
4: Pontosan. És ezeket a kis fotókat kellett aztán úgy kibontanom, hogy meg kellett írni egy-egy mozdulatot, vagy párbeszédhez, amit akkor hallottam, vagy láttam, meg kellett írnom az előzményeket, meg az utózmányokat, hogy abban a pillanatban ez miért jöhetett akkor létre, amikor én ezt láttam. És ezek alkották lassan a novellákat, amiket én, és ismétlem magam, hogy észre sem vettem, hogy ez egy írói mű. Egy szerkesztő vette is, és azt mondta, hogy ezek kész novellák. És így indult tulajdonképpen az írói pálya.
3: Melyik volt az első, ami megjelent?
4: Az első az Élni a világ szélén című novella volt.
3: Igen, mert aztán kisregény lett belőle később.
4: Hát, Igen, egy kis regény címe lett belőle, ami ezeket a novellákat, a később írott novellákat is magába foglalta. Ez valami egészen érdekes módon született, és annyira közel került hozzám ennek a könyvnek a főszereplője, a Kerekes bácsi, hogy én ezt a novellát tudom, hogy valami iszonyatosan hosszan írtam meg, valami majdnem egy fél év alatt lett készen, és addig én teljesen együtt éltem ezzel az emberrel. És így született meg az első novella, amit elküldtem akkor az Alföld című folyóiratnak, azok rögtön megjelentették, és írták, hogy a továbbiakat is várják. És akkor kezdtem ráébredni, hogy talán érdemes nekem írni.
3: Olyan érdekes ez, ahogy hallgatlak, hogy megelevenednek ezek a papírra vetett sorok, és testet öltenek, és hogy a színészi lényed, a színészi véna ott segít neked, hogy megéled, szerepként megéled, amit megírsz, és ugyanúgy szenvedsz, és ugyanúgy keresed a megoldásokat, és ugyanúgy végigéled, mint hogyha te lennél igazából a szereplője annak, akit megírtál.
4: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert például amikor a Zenélő Oratorony című elbeszélésemet írtam, hát ugye arról szól, hogy egy nyugdíjas házból elindulnak a nyugdíjasok egy olyan helyre, ahol már minden kihalt, és a lakók elköltöztek, és ott maradt a falu egyedül, és ide költöznek át, és kezdik itt az életüket, de hát ez nem megy olyan nagyon simán, nagyon sok mindenen keresztül mennek, amíg ez sikerül. És akkor egyszer megkérdezték tőlem, hogy és akkor te hogy élted meg azt, hogy ezek az emberek oda elmennek? És mondtam, hogy én végig drukkoltam az egészet. És azt, hogy te drukkoltál, hát te írtad. Igen, de mondom, ahogy írtam, egy csomó olyan akadály jött elém, amit meg kellett oldanom, hogy ezek az emberek valóban oda jussanak, ahova szeretnének menni. És ezen akkorát csodálkoztak. Igen, én együtt éltem velük, és ahogy jöttek ezek a furcsa, nehéz feladatok, hogy hogyan lehet ezt vagy azt megoldani, nekem ezt meg kellett oldanom. Én nagyon drukkoltam nekik, hogy ezt meg tudjam én oldani, hogy sikerüljön nekik elmenni. És valósággal kellett ezt megírnom, nem lehetett kitalálni, tehát volt egy csomó akadály, amin át kellett magamat küzdeni. Pedig én tényleg így éltem meg ezt az egészet, és annyira velük voltam. Mert tudtam, hogy ez nekik jó lesz. Mint ahogy az elbeszélés végére teljesen kiderül, hogy tényleg jó nekik az. Úgyhogy ez annyira érdekes.
3: Igen, hiszen a magányból törnek ki, és végül egy közösséggé válnak, és ez olyan különös, hogy így egybefonódik az írói és a színészi hajlam, a képesség, a tudás, mert hiszen ugyanúgy, ahogy gondolom, egy színésznek a szerepet föl kell öltöztetnie, ki kell dolgozni, hogy az hiteles legyen, ugyanígy az írásnál is, csak aki nem színész közben, az nem tudja ezt így átélni. Tehát tulajdonképpen nem 90 évet éltél, hanem ennek már régen a dupláját.
4: Szóval ahány figura, arra az embernek annyira fel kell készítenie önmagát, hogy teljes mértékben azonosulni tudjon vele. És ez nagyon érdekes, mert amikor szinkronizálsz például, akkor is akkor jó a szinkron, ha képes vagy azonosulni azzal a figurával. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem vagy az, akit játszol, és csak a vásznon létezik, és nem vagy vele együtt, és nem rezdülsz vele együtt minden mozdulatával, minden gesztusával, minden arckifejezésével, akkor a közönség érezni fogja, hogy nem az beszél. Nem beszél valahogy a szinkron, az egy ilyen furcsa színház, mert vetített díszletek között játszol, és mozogsz, és a ruhát, amit hord, azt is magadra kell ölteni, mert például, hogyha egy klasszikus filmet játszol, és az a hölgy, akit éppen szinkronizált, be van fűzve teljesen, akkor te biztos, hogy nem úgy fogsz beszélni, mint aki farmerben áll a mikrofon előtt. Tehát magadra öltöd a ruhát is. Tehát csak úgy vagy képes azonosulni vele, ha teljesen ő maga vagy. Ezért nagyon érdekes, hogy nagyon sokan és híres színészek nem voltak képesek szinkronizálni, nem tudták átadni magukat annak a figurának, mert akkor el kell hagynod, hátra kell hagynod a saját magadat, és csak az vagy, aki ő a vásznon játszik.
3: A szinkron, ezt írod is azt hiszem a Forgatások mosolyában valahol, hogy a legnagyobb színész iskola, a főiskola mellé oda kellene illeszteni, mert ott mindenre szükség van ahhoz, hogy el tud fogadni azt a figurát. Volt olyan, amit visszadobtál?
4: Nem, soha. Soha. Tehát egyszerűen minden figura, minden játék lehetőség, az mind csak hasznodra vált. És éppen az nagyon érdekes volt, hogy amikor már elmúlt az az időszak, amikor szép szőkenőket szinkronizáltál csak, mert a hangod arra predesztinált, akkor jöttek ezek a karakterszerepek. És ezeket a karakterszerepeket megtanulni, hogy mitől lett olyan az a figura, vagy mit csinál az a figura, hogy ezt a karaktert meg tudja oldani, ezek voltak az igazi, izgalmas feladatok.
3: És ez kövezte ki a te utadat az írói pályán, hiszen sok oldalról tudtad így egybe fonni a jellemeket, a színeket, és át tudtad magadat adni, és mindig át kellett adni magadat a szerepnek, így az írói pályádon nagyon nagy előnyt jelentett ez, és gondolom, hogy a szinkron pedig a párbeszédek miatt egy óriási segítség. Tehát a te darabjaid, az utószinkron, az akvárium, csillogó párbeszédek vannak benne, tökéletes párbeszédek, és az ember arra gondol, hogy ha nincs a szinkron, azért ez nem lett volna ilyen csodálatosan egyszerű.
4: Nagyon sokat segített, biztos, hogy nagyon sokat segített benne, de érdekes módon én mindig, amikor belebújtam egy figurába, akkor én mindig a figurából szólaltam meg. És egyszer csak ráéreztem arra, hogy ez a figura ezt vagy azt nem mondhatja. Vagy, ha mondja, akkor máshogyan mondja. Tehát kezdett a figura diktálni nekem, hogy ő hogyan fejezi ki magát, és egyszer csak a figura megszólalt. De abban a pillanatban, hogyha valami olyasmit írtam le, amit ez a figura, ez a karakter nem mondhatott volna, akkor abban a pillanatban kiesett a figura a kezemből. Tehát maga a figura diktálta nekem ezeket, a figurák diktálták a párbeszédeket.
3: Ez korlát is, mert egy író nem biztos, hogy érzi, hogy na most itt már kizuhant a figura, de te a másik életed hasznos tapasztalatai alapján pontosan tudtad, hogy soha nincsenek fölösleges szövegek, kilovaglások ezekben a párbeszédekben, hanem minden halálosan pontosan ott zárul, ahol le kell zárulni, és ezt az ember érzi, ugyanúgy, mint nézőként mondjuk egy színdarabnál.
4: Igen, ez valóban így van. De mondom, hogy ez sok mindenből tevődött össze nyilván, a szinkronból is, meg magamból is, meg a figurából is. Nem szabad tévedni. Tehát, hogyha nem a figura szól, akkor az a figura az meghal.
3: Az Élni a világ szélén harmadik darabjáról még nem beszéltünk, a visszaszámlálásról, ahol egy emberi kapcsolat mély rétegeibe jutunk, egy házaspár, egy munkás, aki az életét a munkában töltötte is, és igazából nem is tudják egymásról, hogy ki kicsoda, csak amikor vége a munkának, akkor döbbennek rá, hogy na most hogyan tovább, miről beszélgessünk egymással.
4: Nagyon érdekes, hogy élünk egymás mellett. Éljük a mindennapokat, a reggelt, az estét, és úgy hiszük, hogy mindent tudunk egymásról, hiszen együtt élünk, együtt vagyunk, együtt vannak a gyerekek, szóval minden.
3: Működik az élet.
4: Működik az élet. És amikor egyszer csak megszűnik ez az életforma, ebben az esetben, amikor a férj elmegy nyugdíjba, és egyszer csak hirtelen a kezébe hullik az idő, hogy nem kell reggel fölkelnem időben, elindulnom, munkahely, este vissza, vacsora, lefekvés, akkor egyszer csak a kezében ott van az élet, hogy na most akkor hogyan tovább, és ott van mellette a feleség, és egyszer csak nem tudnak beszélni, mert ez az idő, ez a reggeltől estig tartó idő, ez eddig foglalt volt, és most egyszer csak ott van. És nem tudnak mit kezdeni egymással. Nem tudnak beszélni egymással. Nem tudnak egymásról semmit.
3: Ez egy szakadék, amiben zuhannak.
4: Pontosan.
3: Amit eltakart az élet addig előlük.
4: Igen. És hosszú-hosszú idő kell majd ahhoz, amikor ezt a reggeltől estig időszakot ki tudják tölteni, vagy egyáltalán észrevenni egymást. De arra nincs idejük, nincs is igényük. És akkor egyszer csak ott van, hogy na most akkor üljünk le és beszéljünk, hogy te ki vagy tulajdonképpen, azon kívül, hogy van egy reggeli képem rólad, meg egy esti képem. Hogy akkor ki is vagy te? Mit csinálsz egész nap? Hogy látod el a gyerekeket? Vagy egyáltalán? Szóval ez egy nagy kérdőjel, és hogy hogyan tovább, az egy másik nagy kérdőjel, hogy hogyan tovább.
3: Mi érdekelt téged az írás során leginkább? Adtak-e ötleteket, vagy indítottak erre az útra téged a szerepek is?
4: Én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szerettem az idős embereket. Imádtam melléjük kucorodni és hallgatni az életükről a meséket. És ez minden írásomban valahol ott van, mert ők voltak számomra mindig az érdekesek. Mert ők már olyan sokat éltek, és sok minden történt velük, és sok színű volt az életük. Majdnem minden írásomban volt egy olyan figura, aki időskorú volt, és mesélt az életéről. Vagy kaptam valami képet az életéről. Talán ezért is indított annyira, és ezért kerültem olyan nagyon közel a Élni a világ szélén című írásokhoz, tehát a novellákhoz, mert én őtőlük nagyon sokat kaptam, és nagyon sokat figyeltem rájuk. Őket kerestem meg mindig a témáimmal.
3: A magány az egy vezérszava lehetne ennek a kötetnek például, hiszen véletlenül valahogy eltévedtél valahol útközben, és kerültél egy mező szélén egy olyan ház közelébe, ahova nem vezettek utak, és ez a magány motivum ott indult el talán benned, hogy ezt úgy körbejárni. A következőben ugye a zenélő óratoronyban, ahol egy nyugdíjas házban magányosan élnek az emberek, annak ellenére, hogy látszólag közösség, de ott is elviszed őket egy útra, ahol közösséggé válhatnak, és aztán ennek a lecsupaszított, legmegrendítőbb változata a házaspár élete, és az az üresség, amiben belezuhannak, és az a magány, amiből ki kell találni. Tehát ez téged nagyon vonzott, hogy megtaláld ezeket a kivezető utakat.
4: Törekedtem arra, hogy megtaláljuk a közös utat a figuráimmal, hogy ebből ki tudjanak törni. Mindenhol a végén az van, hogy vágynak arra, hogy ne legyenek egyedül. Mint például az Élni a világ szélénben is, a legutolsó pillanatban megpróbál valahogy kitörni ebből a magányból. És én igyekeztem mindig kivezetni őket.
3: A segítő szándék, ugyanúgy, mint a gyerekkori tánc, a vörös kereszteseknek nyújtandó segítség. Tehát ez végigkíséri a te életedet, hogy mindig segíteni szeretnél, és a pszichológusoknak is ajánlanám, hogy nézzék meg ezeket a történeteket, mert nagyon sok indítatás van benne a megoldás felé. De te tulajdonképpen egy ünnepelt, gyönyörű színésznő voltál, rengeteg út nyílt előtted, nem úgy, mint az Élni a világ szélén szegény lakója számára, ahova nem vezet út, tehát feléd nyíltak tárt karokkal az utak egész életedben. Annyi fele vittek, nem neked kellett keresgélni, hanem vittek. Szárnyra kelt az életed, és olyan érdekes, hogy mégis belegondoltál ebben a helyzetben, a magányos emberek életébe is, és megpróbáltál utakat találni.
4: Mint mondtam, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem az idős embereket. Őket megérteni, meg segíteni nekik, hogy ne legyenek egyedül, mert az valami iszonyatosan kegyetlen dolog, hogy nincs senki, akihez szólhatna.
3: A legrosszabb, talán
4: a legrosszabb
3: időskorban.
4: Igen, hiába volt tényleg nekem az élet olyan kedves, hogy mindig közösségben voltam, és szeretet vett körül, és én nekem is volt kiket szeretnem, és van kiket szeretnem. Talán éppen ez volt az, ami arra indított, hogy még jobban együtt érezzek azokkal, akiknek ez nem adatott meg, vagy szerencsétlen módon azzá vált, hogy egyedül éli az életét. És valószínűleg, hogy ez indított arra, hogy mindig segíteni akartam rajtuk, és ha beszélgettem velük, akkor is valami utat próbáltam mutatni, hogy hogyan tudna ezen változtatni. Talán éppen az, tudod, hogy én nekem szerencsés volt az életem, hogy én mindig szeretetben éltem. Talán éppen ez az, amiért hozzájuk fordultam, és tényleg vállaltam érzelemben a sorsukat.
3: Mára búcsúzunk Dallos Szilviától, de a jövő csütörtökön, ígérem, ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. A szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!
0: Elhangzott a Magyar Csillagok.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Hangolóban a 2014. augusztus 27-én elhunyt Gabos Gábor Liszt Ferenc díjas zongoraművész felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta. Brahms 16 keringőjét és a Változatok egy Paganini témára című művéből hallanak néhányat.

A 2014. augusztus 27-én elhunyt Gabos Gábor Liszt Ferenc díjas zongora művészre emlékeztünk. A hangolót Bögös Herjetta szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Urbán Péter, a hírszerkesztő Kellen Ágoston, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta, valamint a bemondó Lázár Csaba és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 28-a péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

A Lauten Company felvétele szólt. 0:05. Anselm Grün és Linda Jaros, Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A bennünk lévő harcos nő a sebezhető életvédelmezője. Azért van szüksége agresszióra, hogy megvédje sebezhetőségét. Ismervén önnön gyenge pontjait, tudja, mi az, ami fájdalmat okoz neki, és megtanulta, hogy etéren körültekintő legyen. Ahhoz, hogy figyelni tudjunk a bennünk lévő harcos nőre, figyelemmel kell lennünk önmagunk sebezhető pontjaira is. Mindig akkor érezzük úgy, hogy megsebeztek minket, amikor nem tisztelik a személyünket, lekezelően bánnak velünk, vagy ha kifigurázzák bizonyos tulajdonságainkat. A harcos nő ilyenkor nem valaki más ellen, hanem önmagáért küzd, női méltóságáért és azért, hogy megvédje a benne lévő gyermeket. Sebezhetőségünknek mindig köze van a bennünk lévő kislányhoz. Amit kislányként fájdalommal élt meg, azt a felnőtt nő továbbra is sebezhető pontjaként érzékeli. Gyermekként talán csak úgy tudta megvédeni magát, hogy páncélt növesztett maga köré. Felnőtt nőként sajátos védelmi stratégiát alakított ki, hogy másoknak esélyük se legyen arra, hogy megsebezzék. Lehet, hogy ő megy neki másoknak, vagy talán már nem is érzékeli, hogy mi bántja. A harcos nőnek azonban tisztában kell lennie azzal, hogy hol sebezhető, mert pont az érzékenységével tud küzdeni önmagáért. Megérzi, hogy mikor és ki akarja őt megsebezni lekezelő viselkedéssel, vádaskodással vagy lelkiismeret furdalást keltve. A bennünk lévő harcos nő nem hagyja, hogy mások határozzák meg a játékszabályokat. A saját szabályai szerint küzd. Határozott, nemet tud mondani a másiknak. Állj! Így nem folytatom a veled való beszélgetést. De hallgatlak, ha nyíltan megmondod, hogy mit akarsz. Vagyis tudatában van saját agressziójának, és él is vele, hogy határokat húzzon, és megvédje önmagát. Verbális támadás esetén nem vonul vissza, hanem odalép a másikhoz, és kiáll önmagáért a maga érzékenységében. Egyértelműen képes azt mondani, nem akarom, hogy így bánj velem, vagy nem hagyom, hogy lekezelően bánj velem. Bátorságot és erőt ad a nőnek, ha megvédi magát. A nők gyakran elnyomják magukban a harcos nőt, mert jobban szeretik a harmóniát és a békességet. Attól tartanak, hogy agresszivitásuk pusztítóan hat, vagy hogy elveszítik miatta mások szeretetét. A másik embernek mondott nem, azonban egyben az önmagam felé kimondott igen is lehet. Ez az igen megmutatja, hogy mi az, amire vigyázok magamban, és mi az, amit másoktól is elvárok. Jüri történetében először megütköztem azon, hogy levágja Holofernész fejét. Azon töprengtem, hogy mit jelenthet ez nekünk, nőknek, ma. De hát nem éppen az a fej az, amiben ellenséges gondolatok vannak? A hatalmi központ is a fejben van. Ha nincs kapcsolata a szívével és a gyomrával, akkor megkeményedik az ember. Elveszti a gyengébbek iránti együttérzését. Mivel önmagát sem érzékeli, ezért elképzelni sem tudja, hogy mások hogy érzik magukat. És fennáll annak a veszélye, hogy végül csak mások kárára tudja élni az életét. Gyengévé kell tennie másokat, hogy erősnek érezhesse magát. Sok nő ezt a gyengítést érzi akkor, amikor például sértő megjegyzésekkel beléfolytja valaki a szót, a másik emberből ellenségeskedés árad. Nem nyílt agresszió, amely lehetővé tenni a harcot, hanem a kinézetére vagy az életmódjára vonatkozó megjegyzésekben megnyilvánuló alattomos támadás, ami tehetetlenné, passzív szenvedővé teszi a nőt. Az önmaga iránti tiszteletből adódóan ilyenkor megszólalhat a benne lévő harcos nő, és megkérdezi a másiktól, miért beszélsz így velem? Mi az igazi problémád? Az ilyen egyértelmű megfogalmazások kapcsolatot teremtenek. Amennyiben a nő nem veszi magára a gyengítést, hanem a kapcsolat síkjára tereli a problémát, akkor ő irányítja a beszélgetést, és talán megoldás születik. Elveszi az ellenséges gondolkodás élét, és kialakulhat a párbeszéd. Az is előfordul, hogy egy ilyen helyzetben a nő inkább úgy dönt, hogy elkerüli az illetőt, vagyis úgy védi meg magát, hogy tudatosítsa, mások érzelmi problémáit nem neki kell megoldania. Munkahelyi vagy társadalmi környezetükben a nők ma sokszor harcosként viselkednek. Elismerésért, hatalomért, sikerért, egy igazságosabb világért, egészségesebb életkörülményekért küzdenek. Ki akarják bontakoztatni képességeiket, és be akarnak kapcsolódni a közélet formálásába. Korábban nemigen volt lehetőségük erre.
Mára azonban kiharcolták maguknak. Ám ha ez a harcos oldala lesz domináns egy nőnek, akkor az a veszély fenyegeti, hogy olyan mértékben elkötelezi magát a munkájának, egy ügynek, hogy elhanyagolja a nőiségének más oldalait, például az érzelmeit vagy az érzékiségét, és ez felborítja az egyensúlyt. Fontos a benne lévő harcos nő, de nem szabad csak ezzel azonosulnia. Teljesen átadnia magát neki. Különben minden fronton harcolni fog, és elveszti a kapcsolatot nőisége más vonásaival. Egy női szeminárium résztvevői a következőket fogalmazták meg azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra harcos nőnek lenni. Olyan intenzíven éltem meg, felemésztette az erőmet. Nem akarom folytatni. Egész életemben az voltam. Nagyon fárasztó állandóan harcos nőnek lenni. Mértékkel és céllal szeretnék harcos nő lenni, nem összekeverve a küzdést az érvényesülési vágyjal. Fontos a harc, de csak késztetést érzek rá. Fárasztó állandóan küzdeni. A harc ellentéte számomra a türelem, hogy nem adom fel. Az élet tele van küzdelmekkel, van, hogy a túlélésért. Néha belefáradok. Hosszú távon érdemes kiállni és harcolni az igazságért, de kitartás kell hozzá. Nekem nehezemre esik harcolni. Elveszi az erőmet. Kérdés persze, hogy ezek a nők mit értenek a harcon. Valószínűleg állandóan mások ellen küzdöttek. Az őket nem értékelő férfi, a kívülről jövő nehézségek ellen. Sokan azt tapasztalták, hogy a küzdelmeik során nem volt miből erőt meríteniük. Minden fronton harcoltak, ami nagyon sok erejükbe került. Az igazi harc azonban erőforrássá válhat, amennyiben kedvemetlen benne, akkor a harc során gyarapszik az erőm. De milyen a jó harc? Az első feltétele az, hogy szilárdan álljak. Csak akkor tudok harcolni, ha bízom önmagamban, ha megleltem a saját álláspontomat. A második feltétel az, hogy ne valaki ellen, főleg ne mindenki ellen harcoljak, hanem valakivel. Amennyiben a másikkal küzdök, erőre kapok. Érzem, hogy érek valamit. Nem hagyom, hogy más rendelkezzen felettem. Elfogadom a harc kihívásait. A nők ezt a jó harcot tanulhatják meg Judittól, mely nem emészti fel az erejüket. Judit nem az erejével harcol, hanem a szépségével. Tudja, hogy a szépségét Istentől kapta, és ezen adományát veti be a harc során. Nem kell birokra kelni a férfival, bebizonyítani, hogy több ereje van. Vélhetőleg alul maradna. A maga lehetőségei szerint küzd. Azért harcol, mert tisztában van a saját méltóságával. Szilárdan áll. Tudja magáról, hogy ki ő. Nem hagyja, hogy Holofernész határozza meg a játékszabályokat. Judit maga dönti el, hogy hol töltse az éjszakát, és mit egyen. Kivárja a kedvező pillanatot, amikor ki tudja használni a lehetőségeit. Ellenben, ha a nő úgy érzi, hogy állandóan küzdenie kell, akkor minden bizonnyal nem tisztázta a harc feltételeit. Ha minden téren harcolok, az valóban fárasztó.

0: Kékesi Jenikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Nem olyan könnyű a szívnek hinnie. Bár sokszor érezzük úgy, hogy túl könnyen, túl naívan hittünk, mi magunk is, és talán mások is. Vannak hagyományosan megbízhatatlannak, családnak tartott helyzetek, sőt, foglalkozások. Elég csak a számtalan szkeptikus megállapítást hallgatnunk, olvasnunk, az életben vagy az online térben. Minden politikus csaló, hazug. Az ügyvédek csak a pénzed akarják. A szerelők átvernek, kontármunkát végeznek. És így tovább. És nyugodtan bevallhatjuk, hogy bizony nem egyszer igaznak bizonyul a sztereotípia. Akkor pedig kézenfekvő következménynek tűnik, hogy a keserű, igazságát vesztett kórushoz csatlakozzon a mi hangunk is. Talán nincs is olyan ember a világon, akit ne ért volna méltánytalanság, lekezelés, bosszúság vagy szándékos félrevezetés. Sokakat valóban kijátszottak egymás ellen, kiforgattak tulajdonukból, szemrebbenés nélkül átvertek, megloptak, vagy éppen szívtelenül meggyötörtek. Nem is beszélve az ennél is súlyosabb, égbe kiáltó szenvedésekről. Az emberi világ mélységes borzalmait néha el sem tudjuk képzelni, fel sem bírjuk fogni. Nem csoda, hogy a mindennapos nehézségek mellé hamar felsorakoznak a komolyabb bánatok, hogy végül egy-egy igazi veszteség tragédia koronázza a szenvedések rétegeit, mint valami perverzül kifordított ünnepi habos sütemény. Ijesztő képek vesznek körül. Mikor, hogyan, miért, és miben hihetne az ember? Ezekre a gyötrő kérdésekre egyszerű válasz biztosan nincsen. De talán még csak nem is érhető el egy teljes, mindent megvilágító felelet sem. Szigorú bíraként mérlegeljük olykor mások, olykor magunk elveszettségét, és ha nem vigyázunk, könnyen elítélhetjük az éppen elénk állított vádlottat. Az ítéletek kimondására sajnos gyors és természetes hajlama van mindnyájunknak. És lehetséges, hogy ennek ellenállni a legnagyobb próbatétel egész életünkben. Az irgalommal enyhített igazságot rettenetesen nehéz elérnünk. Az igazságtétel, az igazságosság terén is igen sok hátrányunk van, de ott még igyekszünk magunk elé idézni a bekötött szemű nőalakot, Justíciát, és elmetszeni a csomót, elválasztani az ocsút a búzától. Ám az önfeláldozásnál is több, csendes jóság, az agapéban gyökerező szeretet, a fegyvernyugvásnál és erőszakmentességnél hatalmasabb béke, és az ember természetes ösztönei felett álló irgalom. Hát mondhatnánk azt is, ez mind más tészta. És ennek belátása is már, pestiesen mondva, nem semmi. De ha jobb pillanatainkban feltehetően el is ismerjük, hogy zsigerileg nem fakad belőlünk ilyen jóság, ilyen szeretet, akkor ismét csak a hitünket rázzuk meg alaposan. Ha mindez lehetetlen, annak látszik már a mindennapok tapasztalatában is, nem is beszélve az emberi történelem szégyenfoltjairól, akkor egyáltalán mit akarunk mi elhitetni a világgal? A világról? Lehet-e? Szabad-e hinni? Nem csak vallási tételekben, sugalmazott írások szavában, transzcendens tapasztalatokban, de egyáltalán hinni bármiben. Nem nevetséges azt mondani, hogy azt hittem, maradsz még, vagy ha hiszed, ha nem, vagy a vicceskedő megjegyzés, hogy hinni a templomban kell. Hiszen ha nem hihetünk a hitben, akkor semmilyen közösségben, épületben állva, áhítatos cselekmény idején nincs értelme hinni. És ha mégis volna értelme, ha hihetnénk a hitben, akkor az igazán nem korlátozódhatna csak néhány kizárólagos helyszínre vagy időszakra. A hitetlenség évszázadának mondták a 20-at, s úgy tetszik, a 21. meg a teljes fejetlenség évszázada lehet. A parttól messze sodort, vitorláját vesztett hajónak is láthatnánk, aminek evezőit dühösen bedobáltuk még a korábbi 100 alatt a vízbe. Sőt, szegény kis lélekvesztőnket, mintha egyéb módon is megtépáztuk volna. Lassan az sem lenne meglepő, ha belülről kezdenénk feszegetni a deszkákat. A tenger pedig egykedvűen és szemtelenül sodor, a szelek neki feszülnek a hajótestnek, egyre vadabb és magasabb hullámok borítják el a fedélzetet. A dagály, az áramlatok és örvények játékszerként dobálnak, és se józan, se bolond kapitányra nem akadunk egymás közt. Valahogy mégiscsak hinni kéne valamiben. Hinni a hajóban, önmagunkban, a többiekben, egy kapitányban. Sőt, még a tengerben, a szelekben és a hullámokban is. Mindenek fölött hinni, hogy létezik a part, hogy van szélcsend, napsütés, lágyan ringató hullám, simogató víz. Mondhatná erre bárki, hogy ugyan, mi volna jobb ettől? És felelhetnénk, hogy mi volna rosszabb attól, ha nem tennénk. Ezt az okos választ már Pascal óta ismerjük. Ha hiszel Istenben, mondta ő, és nincs Isten, nem vesztettél semmit. De ha hiszel benne, és van, nagyon sokat nyerhetsz. Olykor hozzáteszik még, hogy ha van Isten és nem hiszel benne, igen sokat veszíthetsz. Szellemes meglátás és meggyőző érvelés. A hitnek talán segítő mankó is. De vajon elegendő csak ennyi? Egy válrándítás, hogy végül is nem veszítek vele semmit, ártani nem árt, akár hihetek is valamiben. Vagy esetleg igenis átszerkezt bennem ezt-azt a hit, a törekvés a jóra, az emberileg elérhetetlennek tűnő ideák és ideálok gyakorlására pazarolt erőfeszítés, vagy legalább mélyről fakadó őszinte vágy. Ó, akkor nagyon is árt. Kifaragtatja az emberrel az új evezőlapátot, megvarratja utolsó ingéből a vitorlavásznat, lepároltatja a sós vizet, hogy ihatóvá legyen. Nyugtot nem hagy neki, űzi, abajgatja, tovább és tovább, nem elég, feszítsd meg a hátadat, emeld fel a fejed, kövesd a csillagokat, keresd a partot. Ha hihetünk a hitben, akkor gyorsan hinni kell a sürgető kérésekben is, s a hozzájuk társuló erőben. S megint csak magunkban, megint csak egymásban, isteni képmásunkban. Talán William Blake is ehhez hasonlóra gondolt. William Blake az isteni ábrázat. Irgalom, jóság, szeretet s béke. Hány tört imát küldöz e boldog négy erény elé, a földi gyász? Mert ez a boldog négy erény az Úr szelíd atyád, és ez a boldog négy erény az ember, a család. Ember szívű az irgalom, a jóság földi test, a szeretet menny föld arcot ölt, s a béke földi meszt. Mert aki bármely ég alatt fohászkodik, szegény, égi földi formátokat imádja, négy erény. zsidó, török, pogány. Szeresd az ember alakot. Hol béke s irgalom lakik, az Isten lakik ott.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Johann Sebastian Bach 1003-as jegyzékszámú Ámol hegedű szóló szonátájának első tételét Szabadi Vilmos játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0:30. A hangárium következik. A szerkesztő Csóthi Judit.

0: Az elmúlt év végén díjjal ismerte el két régóta magas színvonalon alkotó művész és egy kultikus hip-hop csapat munkáját a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete. Példakép kategóriában Rutka Róbert, életmű kategóriában Németh Gábor, míg újító kategóriában a Kezdet fiai kapta a különleges betonplakettet. Ezt a díjat a Szerzők Egyesülete egyébként 2023-ban azzal a céllal alapította, hogy a magas színvonalú alkotó és előadó művészeti tevékenységeket elismerje és ösztönözze. Az imént hallott dal alapján talán már sokan kitalálták, hogy a díjazottak közül a vendégünk Rutka Róbert Artisius és Fonogram díjas zenész és zeneszerző. Az It's Your Life 25 éves idén, és hogy a közösségi oldaláról idézek, a csapból is ez volt. Valóban úgy gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük, és a mai napig szeretjük ezt a dalt. Ugye ez egy Jimmy Winchesterrel közös dal, hogyha jól mondom.
1: Igen. Ez pontosan 2001-ben indult az a zenekar, ami 8 évig aztán tényleg szanaszéjjel játszott az országban, számtalan klipet csináltunk, és ez nagyon szép közös munka volt, és utána, amikor Jimmy visszament Írországba, pár év elteltével azért újra hiányozni kezdtek ezek a dalok. Egy olyan 3-4 éve úgy döntöttük, mi lenne, ha évente összeállnánk, meg csinálnánk egy szimfonikus változatot, ugye azzal a Wood Dancing sorozattal, amit elkezdtünk elsőként a MIPA-ba. Annó azzal számtalan díjat nyertünk, és utána azt gondoltuk, hogy ez egy másik arcunk, de már hiányzik a rockzenei része és az egésznek, úgyhogy évben egy nagy rockkoncert, és lesz majd egy szimfonik. Tavaly megtörtént, tényleg döbbenet, hogy 4 óra alatt elfogytak a jegyek a művészete palotájába, úgyhogy ezt a hagyományt meghagyjuk.
0: És hát amit még erről a koncertről érdemes elmesélni, volt szerencsém ott lenni, hogy a végén a közönség állva táncolt. Ilyet se gyakran látunk egyébként a MIPA-nak a Bartók Béla hangverseny termében.
1: Igen, igen, és attól szép az egész, hogy ez a kezdeti felállás, ugye, mert szanaszéjjel mentünk a világba, hogy a Bollai Gergő is hazajött a Jamie sem miatt, és annyira jól sikerült, hogy most tényleg eldöntöttük már. Úgyhogy lesz, megígérem.
0: Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír azoknak, akik a Jimmy Winchesterrel közös formációt szerették. Példakép kategóriában ítélték oda ezt a díjat, és az átadón azt nyilatkozta, hogy volt egy idő, amíg nem gondolta volna, hogy valaha példakép lesz, főleg, hogy zenészként, hiszen még egészen fiatalon volt egy olyan egészségügyi probléma, ami miatt egy orvos azt mondta, hogy hát maximum zenész igen. Nem lesz.
1: Igen, hogy fiatalkorban egy ilyen betegség miatt így a hallójáratommal nagyon sok baj volt, szóval így utána már elveszettem a hallásomat, meg kellett műteni, felnyitni két oldalt a fejemet. Nagyon sokáig jártam egyébként vissza a kórházba, az 6,5 éves koromig vizsgálatokra. Valójában ettől az egészről azt kaphattam meg, hogy az, hogy egy kicsit bezárult a világ, és a zenébe találtam meg azt az egyetlen kifejezési formát, nagyon zárkózott voltam vagyok azóta, és a színpad az egyetlen hely, ahol szeretek megnyílni. De talán ettől a pár évtől kaptam meg azt, hogy a zene felé fordultam, és hogy mindenem az lett. Ott volt egy hamis hangverseny zongora a nagymamám házába. Sokat voltam ott lent, odaültem mellé, büföltem a hangszert, irogattam már így kis dolgokat, és azt gondolom, hogy a zene megváltoztatta az életemet, és az volt az a, hát hogyha már itt tartunk, hogy az a szanktum, hogy az a szentély, ahol el tudtam vonulni, és ott volt egy titkos ajta, amit meg tudtam nyitni, és én magam lehettem, és talán ez hálája meg a közönség, hogy soha nem akartam másnak látszódni, önazonos akartam lenni, mert azt gondolom, hogyha az ember bármennyi hangot lejátszik a világba, vagy bármit tesz, ezért felelősséggel tartozom, és szerettem volna nem szemetelni idézőjelvel, most már hosszú ideje, úgy gondolom, hogy szeretnék a művészetnek élni, azt csinálom, amit szeretek, és talán azért is, mert van egy hitem, azt többször is elmondtam, hogy én még mi hiszek abba tényleg, hogy pár jó hang is képes megváltoztatni ezt a világot, mert azt gondolom, a zene pont olyan, mint az élet. Megírjuk, eljátszuk, és nem marad utánunk semmi, csak a dal. És nem mindegy, hogy ez a dal milyen lesz, úgyhogy én ezt a dalt próbálom egész életembe befejezni, ha egyáltalán tudom, és talán azért is teremtődhet meg ez a sokszín is, hogy szerencsés is vagyok, valószínűleg jókor voltam, jó helyen, hogy ennyiféle mindent tudok csinálni, tehát hogy írok színháznak, a balettet, rengeteg filmzenét, előadóknak, különböző előadóknak, a popzenétől a népzenéig, és a színészekkel közös munkák. Ezek mind valahogy annyira színessé tesz az egészet, hogy nem enged lankadni, és kérdezték is a díjátadón már többször tőlem, hogy Robi, de hát ennyi mindent csinálsz, hogy nem érzed, hogy gépies leszel, vagy pedig, hogy az egész egy ilyen üzemmé válik, hogy a Luther Robert ennyi mindent belevág. Mondom, nem. Hiszek abba, hogy valójában az, hogy az ember éli az életét, és nyitott szemmel járt, és intenzív marad, hogy azt gondolom, hogy az amplitudok szélén születik a művészet, és nem pedig a lineáris vonalak mentén, úgyhogy kell néha igenis egy pofon, egy csalódás, ami kimozdítson, és már nem kell gondolkodnom, tehát szövegeken, hangokon valahogy ezek az érzelmek már egyből zenévé alakulnak, csak meg kell találnom a kifejezési formát.
0: Igen, amikor készültem erre a beszélgetésre, én is ezen gondolkodtam, hogy talán ez a példakép kategóriában elnyert újabb díj a sok másik mellett azért is lehet, mert hogy ennyire széles az a terület, amin zeneileg és alkotóként mozog. Most a hallgatók nem látják, de több oldalnyi kinyomtatott papír van előttem, amin próbáltam összegezni tulajdonképpen magamnak, mert hogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogyha ezt végig szeretnénk beszélni, hogy valóban itt van a színházi munkák, színészekkel közös albumok, a saját szóló út, a Jamie Winchesterrel közös út, már ugye van...
1: Filmzenek, igen, az az első számú szerelmem azért elmondhatom.
0: Igen, tehát hogy az itt csak egy egész oldal, ahol azoknak a filmeknek a listája van, amelyekben közre működött, és akkor ezek mellett még a különböző formációk. Azt gondolom, hogy ez a fajta elképesztően sok területen jelenlevés, ez valóban nem egy szokványos zenész életútnak mondható, hogy nem csak a hangszer, hogy nem csak a dalszerzés. Minek köszönhető az, hogy ennyire sok területre kitekintett?
1: Nem tudom, a zenét az, hogy egészként, tehát ilyen érzésekként kezelem, és vannak, nem is feladatok, de vannak kihívások az életemben, hogy mindig előre akart menni, tehát egyszer-kétszer volt, hogy hátradőltem, és elégedetten egy hónapra, de az nem jó irányba viszi az embert, mert valahogy elkezd visszafele menni. Most jöttem vissza Veszprémbe, velük is dolgoztam számtalanszor a színháza, és már szinte el is felejtettem, hogy több mint egy éve írtam egy műzikelt, ami nagyon nagy sikerrel megy, és olyan jó érzés volt újra megnézni, hogy és tényleg már a saját dalaimat is fel kellett eleveníteni, és valószínűleg ez az éberség engedi

0: Régen, és azt mondta, mutogattam a saját ötleteimet, és mondta, figyelj, na ez a jó irány. Írjál saját dalokat, saját szövegeket, de olyanokat, amiket életed végéig felvállalsz. És valahogy ezek így bennem maradtak. És megtettem azt a döntést, hál' Istennek a zenén, amikor lehetőségem volt, hogy reklámzenét is ugye több mint 1000-et írtam, és elég nagy világcégeknek, hogy megteremtődött az a lehetőség, hogy innentől kezdett tényleg csak azt csinálok, amit szeretek. És a legfontosabb az volt, hogy ki tudtam váltani önmagamat azáltal, hogy csak a saját dalaimat, csak a saját zenémet játszom, és akkor ez hosszú évekig így telt. De néha az jó más is játszani, mert ne az legyen, hogy az ember hogy csak azt játsza, amit én írok, meg én hangszerelek. Pár kihívás van, és ugyanúgy, hogy a Bereményi Géza, amikor felkért a Cseh Tamás, vagy a Tamás halál után, hogy hangszereljem át a életművének egy részét, két ilyen nagy koncertanyag is készült, amiből film is született, akkor az is egyfajta kihívás. Vagy a Lehr Pisti, amikor azt mondta, hogy újra összetalálkoztunk még a 60-on, és mondta, hogy csinál újra szimfonikot, eltelt 20-valahány év. Mondom, hogy te dalaidat bármikor, nagyon szívesen.
1: De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy picit mindig váltani kell. Tehát, hogy az, hogy ennyi féle alkotóval van folyamatosan kapcsolatban, hogy nem egy magányos utat jár a színházi együttműködésben, filmekben is, tehát, hogy ott az mindenféleképpen megkíván egyfajta jelenlétet, ez segít.
0: Ez a legfontosabb. Megtanultam felülbírálni magamat, megtanultam döntéseket hozni. Tehát amikor az ember megír valamit két nap alatt meg felvesz, és akkor azt mondjuk a film alatt, vagy az ránézek, és eltelik fél nap, hogy újra kezdem. Nehéz ám megnyomni a delete gombat ilyenkor, és az ember, hogyha már a döntéseit meg tudja, körülbelül 50 év fölött jutottam el oda, hogy tudok már nemet mondani bizonyos dolgokra egyből, tudok szelektálni, és ez valahogy az én időmet akartam kiváltani, és ezért született újra, hogy elvettem a saját dalaimat, az olyan dalokat, amiben rengeteg van, amikor írok valakinek például egy dalt, akkor nekem nagyon fontos, hogy önazonos legyen, és meg kell ismernem őt, most már inkább csak barátoknak, olyan előadóknak, akiket ismerek régóta, vagy leülünk, és beszélgetünk, és megismerem a lelkét, és érzem, hogy neki rám van szüksége, akkor megírom akár a szöveget is, és ettől lesz valahogy az egész szép, és ettől lesz ő is önazonos, és valahogy ez az egész így mozgásban tart.
1: Példakép kategóriában kapta meg a Szerzők Egyesületének a díját 2025 végén. Hogyan adja át a tudását a következő generációnak? Milyen kapcsolatban van az új generációval?
0: Ez nagyon fontos. Én nem leszek valószínűleg nagy generáció, mert az időszak már elmúlt. Viszont rájöttem, hogy megtehetem azt, hogyha benne vagyok bizonyos jobban, nem vállaltam ilyen nagy műsoroknak tehetségkutatóban, mert ez nem érdekel. Viszont amikor arra kérnek fel, hogy ezekben a zenei öröm a zene programokban akár járják az országot, zenekarok, akik saját dalokkal mennek, saját szövegekkel, akkor ott a helyem, ezt már 10-valahány éve tolom ezt a részét, és nagyon szívesen elmegyek és segítem őket. És ha látok pár tehetséget, akkor megpróbálom külön is segíteni. Hát már mennyi lehet, hogy film kapcsán elhívni őket.
1: Az öröm a zene ugye egy országos, sőt határon túl is pontosan, nyúló tehetségkutató. Egy
0: nagyon szép tehetségkutató program, és ott a zenekarok tényleg nagyon felkészülten élőbe kell megmutatkozniuk, akiket kiválasztanak ezeken a területi döntőken.
1: Saját szerzeményekkel.
0: Nagyon sok zenekar, Margaret Island, ugye több zenekar ott tűnt ki anno, és ott lehettünk, amikor dönteni kellett, és azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy láthatom őket. Van, akik eltűnnek, és azt is sajnálom, mert mindenki nem lehet segíteni sajnos, de én ott vagyok, sokan megkeresnek, elküldik, véleményt kérnek. Van, aki csak azt mondja, hogy hallgassam meg a dalaikat, lemegyek egy próbaterembe, kapnak másfél órát, minden dalról elmondom, hogy hogy csinálnám. Nem muszáj megtartani, de van egy olyan rutinom, hogy érzem az arányokat a zenén belül, hogy vezetsz egy koncertet, ott is arányokról szól, hogy építesz fel egy dalba, az hogy szólítod meg őket, akkor már egyel előrébb vagy.
1: Arról már szó esett, hogy Jimmy Winchesterrel, illetve az eredeti felállásban azzal a zenekarral, amivel annó játszottak, most újra lesznek koncertek. Erről majd nyilván lehet a közösségi oldalon olvasni. Milyen egyéb tervek vannak erre az évre?
0: Tavaly megcsináltam még a szenvedélyes nőknek a zenét. Idén már megkaptam egy vagy két felkérést. Dolgozunk tovább Gáborral, ugye már elég régi a kapcsolat. A Grecsó Krisztiánnal való közös munkánk, amikor elkezdtük, 15-ben megismertük egymást, akkor elkezdtünk irodalmi eseket csinálni, írtunk egy oratóriumot is, ugye a görög katolikus egyház felkérésére. És ez a vonal is egy új volt az életemben, hogy a költőket, csináltam már klasszikus, meg kortárs költők megzenésítéseit, de az, hogy kicsit belevinni

0: prózától kezdve, vagy a novelláktól az irodalmat is a zenélés, ez valahogy a Krisztiánnal együtt újra felélesztette bennem, hogy de jó is ezt is csinálni. Ez egy misszió. Úgy indultunk neki, 50-70 ember jött el az elsőre, nem gondoltuk, hogy egy idő után egy művészete palotáját megtöltünk, vagy ilyen nagy tereket. Itt is most lépünk egyet a Krisztiánnal, és most készül egy következő anyag, és ez azért most arról is szól nekem, hogy félretettem önmagam hosszú időre. Én a saját anyagomat, ugye amikor felvettem tavaly előtt, amikor a Kátya már nem volt a Törékeny Égen című dalt, akkor ledöbbentem én is, hogy mennyi érdeklődést kaptam, a meghívást egy dal szöveg miatt, ami mennyi embert megérintett, és úgy döntöttem, hogy akkor ebből egy teljes anyagot megcsinálok, úgyhogy most ez is kijön, és még készül, írtam közben egy saját albumot, ami egy egyel keményebb hangzás, vagy populárisabb. Egy nagyon színes év lesz, de fontos feladatok is vannak, és ami nagyon fontos, hogy több barátom is elment ugye az elmúlt két évben, ugye a Kátya volt, aki, mert nagyon közel álltam, és írtam a dalait.
1: Igen, Tompos Kátyával Tompos is Kátya. Nagyon szoros és alkotói viszonyban voltak.
0: Ez azóta is szinte ott van majdnem minden nap az életemben, mert lett egy Kátya alapítvány, utána csináltunk egy koncertet a Művészetek Palotájába, azért, hogy az emlékét tovább tudjuk őrizni, és hogy ráértünk arra, hogy a színészek nagy része ugye számlás, tehát nem mindenki társulati tag, és ha történik valami, mint a Kátyával, mert akkor pont nem volt már társulati tag, történik egy súlyosabb betegség, nincs hova fordulni, marad 75 ezer forint per hónap egy idő után, abból nem lehet megélni. És hogy az ilyen súlyos kezelés alatt álló betegeknek vagy színészeknek legyen lehetőség. És milyen szép dolog volt, hogy ez a legnagyobb társadalmi összefogás volt, azt gondolom, ami a Kátya halála előtt történt. Az, hogy ennyi ember összefogott, és valahogy érezni lehetett, hogy az ország ki volt éhezve arra, hogy közösen tudjunk szeretni valamit. És a Kátya volt az első olyan emblematikus történés ebben a megosztott világban, hogy összehozta őket, annyi ember hívott fel, segíteni akartak, és együtt szerettek volna valamit szeretni. És megtörtént a csoda, hogy soha semmilyen alapítvány ekkor összeget nem kapott. És mire megtörtént, emlékszem, lejöttünk a színpadról vasárnapi nap, akkor a Kátya már visszahívott, hogy most megint kórházban vagyok, valami kis baj van, de semmi gond, lehet, hogy ez már a gyógyulás, és 6 nap múlva meghalt. De hagyott itt valamit, én is sokat töprengtünk azon, hogy mi az, amivel tovább lehet vinni. Ha meg tudjuk teremteni azt, hogy lesz lehetőség ennyi embernek, és hogy észreveszik ők is, hogy eljut az üzenet, hogy igenis ott van, lesz valami, és meg is történt már, hogy beteg daganatos színészeknek már tudunk segíteni. Bizonyos összeggel, amivel át tudnak vészelni fél évet, egy évet az életükbe, ez nagyon nagy dolog. Hogyha ezt a Kátya fentről látja, akkor azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog. Kállami Molnár Peti is nagyon közeli barátom, én ilyen hangszerettem, meg rengeteget játszottam vele, és ott is, hogy valaki így hirtelen megy az emlékét, hogy lehet, vagy segíteni a családnak, úgyhogy annyi kihívás van, és ez már nem csak a zene, de azt gondolom, hogy mellette még jó lenne belevenni a fiatalokat is, hogy még többet segíteni, de azért egy nap csak 24 órából áll.
1: És ahogy egy nap 24 órából áll, így a műsoridőnk is véges. Én azt gondolom, hogy a Tompos Kátyával közös Viszlek című dallal búcsúzzunk. Rutka Róbertnek pedig nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt, és ez a rengeteg terv, amit felsorolt, nagyon remélem, hogy beszámolhatunk, hogy mi hogyan valósult meg, és várjuk vissza.
0: Nagyon szívesen, és köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csóth Judit volt.
1: Éjszakák, csöpreszketések, szívverés, madárka sóhaj. Kelnek tűnni.

0: Tompos Kátya énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A házunk táján következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csúti Judit.

0: A házunk táján mai témája a közgazdaságtan egy olyan alternatív irányzata, szemlélete, melyről talán kevesen hallottunk eddig, pedig a gazdaságot távolról figyelők vagy kevésbé értők számára is érdekes lehet. Ez a szemlélet az emberközpontú közgazdaságtan nevet viseli, vendégünk pedig Baric Sarolta Laura domonkos nővér, akinek a témában írott kötetét Summa Ökonomiae, értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel vehették kézbe az érdeklődők. Laura nővér egyébként közgazdász, több egyetem oktatója. 1983-ban szerezte közgazdasági diplomáját, de külkereskedelmi téren is dolgozott. Jó ideig az egyik legnagyobb nemzetközi üdítőital forgalmazó magyarországi leányvállalatának kereskedelmi fejlesztési menedzsereként járta a világot, majd Baric Sarolta menedzserből Laura nővér domonkos rendi szerzetes nővér lett, de pályáját nem hagyta el teljesen, hiszen elsősorban a tudományos munkának és az oktatásnak szenteli az idejét. 2014-ben PhD fokozatot szerzett a Corvinus Egyetemen, és az alternatív emberközpontú közgazdaságtan képviselőjévé vált. Mivel Laura nővérrel nem ez az első beszélgetésünk, így egy ideje már tegeződünk. Szervusz, köszöntelek!
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel.
0: Induljunk egy kicsit messzebbről. Az az általános tapasztalatom, hogy kimondom azt, hogy gazdaság, közgazdaság, közgazdaságtan, akkor így hétköznapi laikus emberként lehet, hogy egy kicsit megijedünk, vagy hát aki nem ezt tanulta, az valóban nem konyít hozzá annyit, hogy a személyes emlékeimet vagy gondolataimat vegyem elő. Például a tőzsde működését sokszorosan megpróbáltam megérteni, de nem biztos, hogy teljes körűen sikerült, és nem olyan rég például banki ügyeket intéztem, és úgy tűnt számomra, hogy olyan kérdéseket tettem föl az ügyintézőnek, hogy egy picit úgy meglepte, hogy tájékozatlan vagyok dolgokban. Szóval, hogyha a hétköznapi ember szempontjából vizsgáljuk a közgazdaságot, a gazdaságot, a közgazdaságtant, akkor milyen viszonyban kellene lennünk, vagy hol kéne, hogy legyen most a 21. században a helye a gazdaságnak a mindennapjainkban? Milyen tudással lenne ideális rendelkeznünk?
1: Hát ez egy nagyon komplikált kérdés, és én azt gondolom, hogy a közgazdaságtannak nagyon sok arca és nagyon sok területe van. De azért alapvető életszükségleteink kielégítésekor már gazdasági műveleteket végzünk, hiszen gondoljuk el, hogy ruházkodni kell, enni kell, ház kell a fejünk fölé, és ezek mind-mind gazdasági tevékenységek. Tehát amikor megveszünk a boltban egy kiló kenyeret, az már egy gazdasági tevékenység, mert adták a kenyeret, vettük pénzért, és valami terméket hazaviszünk és elfogyasztjuk. Ez már mind-mind gazdaság. Azért félhetnek talán az emberek ettől a területről, mert a víziójuk az egy közgazdászról, hogy ül az asztalnál, és könyveket könyvelőként számokat írogat egy nagy füzetbe, nagy könyvbe, pénzügyi műveleteket végez. Igen, hát a tőzsdére megy talán, de ez csak a pénzügyi területe a gazdaságnak. Amiben én dolgoztam a külkereskedelemben és a kereskedelemben, az sokkal izgalmasabb én szerintem, hiszen ott nekem árualapokat kellett szereznem, a Hungarotexnél dolgoztam egy ideig, élelmiszer kereskedelmi osztályon, meg kellett szereznem az árualapokat, el kellett mennem a Mátészalkai alma földekre, és ott az alma koncentrátum gyárban megismerkednem a főmérnökkel, meg a vegyészekkel, és megállapodni velük, hogy akkor részemre árualapot bocsátanak, tehát több tonna alma koncentrátumot adnak nekem, amivel megbíznak, hogy én adjam el. Akkor ezzel a megbízással én kiutaztam Amerikába, a Hungarotexnek a New Yorki irodájába, és akkor ott mindenféle üdítőipari cégeket fölhívtam, akik megvehették ezt az alma koncentrátumot, mert az üdítő üdítő alapanyag az az alma koncentrátum, és akkor vevőket hajtottam föl, és találtam, és velük üzleteket kötöttem, és ez rendkívül izgalmas tevékenység volt. Ez is a gazdaság. Akkor gazdaság egy vállalkozás például. Itthon megismertem nagyon sok magyar vállalkozót, kis és közepes vállalkozókat, nagy vállalkozókat, a könyvemben interjút készítettem velük, tehát meg lehet ismerni, hogy ők hogyan gazdálkodnak, mit termelnek, vagy milyen szolgáltatást végeznek, vagy éppen szoftvert fejlesztenek, vagy valamiféle számítástechnikai tevékenységet művelnek, és azt eladják, szintén kereskednek vele. Tehát én azt gondolom, hogy iszonyú izgalmas a gazdaságnak a területe, nagyon sok területe van, és hogyha valaki közgazdász akar lenni, vagy kereskedő, vagy a termeléssel foglalkozni, vagy pénzügyes akar lenni, mind belül meg kell, hogy kérdezze önmagát, hogy mi érdekli, és abban az irányban szakmai tapasztalatot és szakmai tudást szerezni, és ezt csinálni. De még egyszer mondom, hogyha elmentünk és vettünk egy kiló kenyeret, már ez is gazdaság.
0: Az elején ugye úgy mutattam be az emberközpontú közgazdaságtant, hogy ez egy alternatív irányzat, ami valami olyasmit képvisel, legalábbis én, amikor először találkoztam ezzel, amikor először készítettünk interjút ebben a témában, tehát, hogy valami olyasmit képvisel, ami mindenki számára érdekes lehet. Ugye eleve ott van az elnevezésében is, hogy emberközpontú, és ugye az a lényege, hogy ebben a szemléletben az ember nem egy eszköz, vagy egy kalkulációs tényező, tehát nem fogyasztó munkaerő vagy erőforrás, ugye szakszavakkal élve, hanem az ember a gazdaság alapja, a kiinduló pontja, és a végső célja az ember kiteljesedése. És ez úgy gondolom, hogy azt is megszólítja, aki a lehető legtávolabb akar maradni a gazdaságtól, hiszen ott van a hívószó, hogy ő maga lehet ennek az alapja, e szerint a szemlélet szerint.
1: Hát most elmondtad, amit tanítani szoktam az egyetemen, mert tényleg ez a lényege az egész emberközpontúságnak. Tehát onnan kéne kiindulni, hogy Arisztotelésztől jó, visszamehetünk ilyen 3000 évet körülbelül, vagy 2500 évet Arisztotelésztől, Krisztus előtt 500-ban élt, mert ő kétféle gazdasági területről írt. Az egyiket elnevezte oikonómiának, ami ugye a könyvem címe is, ebből származik az ökonómia, és ebből származik a gazdaságnak az alapszava. Ez annyit jelent, hogy a háztartási munkákat elvégezni, a háztartás körüli munkákat elvégezni. Tehát használati értékben gondolkodik, egy periódusban a gyereknek kell cipő, akkor készítünk cipőt, a gyerek szükséglete kielégül azzal, hogy a lábán van a cipő, ezzel le is zártuk a cipőgyártásnak a periódusát, és ugrunk a következő periódusra, mondjuk kesztyűt adunk a nagymamának. Tehát ez egy ilyen, és szükségletet elégítünk ki, ez egy nagyon fontos fogalom, hogy szükséglet kielégítés, az embernek a valódi szükségletét szeretné a gazdasági művelet tevékenység kielégíteni. És ez a normális gazdasági működés. A másik fajta terület, amit Arisztotelésznek fogalmazott, úgy hívta, hogy krematisztika, és ez nem más, mint pénzből még több pénzt csinálni. Azt mondják, a krematisztikában jártas emberek, vagy az ilyen szemléletben dolgozó emberek, hogy számukra a gazdasági cél csupán az, hogy adott pénzmennyiségből még több pénzmennyiséget realizáljanak, és akkor az ő szemléletükben ez a mohó és kapzsi hozzáállás számít a gazdaságban. Tehát csak azt figyelik, hogy lehet még több pénzt realizálni. És azért is óckodhatunk a gazdaság fogalmától, mert a mai világban ez terjedt el, hogy a gazdaság nem más, nem szól másról, mint pénzről és profitról. Minél több pénzt, minél több profitot akarok realizálni az üzleti életben, a gazdasági életben, zsebre teszem, és akkor boldog vagyok. De ugye azért a hallgatók biztos tisztában vannak azzal, hogy jelenkorban rengeteg probléma van, gazdasági válságok, környezeti válságok, klímaválság, biodiverzitás csökkenése, stb. Stb. És hát egészen dióhéjban azt lehet mondani, hogy ezeknek a végső oka ez a gazdasági szemlélet, hogy minél több pénzt akarok valamilyen aktivitásból kiszedni. Ezt haszonelvűségnek nevezzük, tehát hogy a gazdaság a mögöttes ideológiája a haszonelvűség, hogy minél több hasznom legyen valamiből, és ez így fals, tehát ez nem az a gazdasági szemlélet, amit Arisztotelész az ökonómiában lefektetett, és amit az emberközpontú gazdaság mond. Ezért a mai világban ez az emberközpontú gazdaság egy forradalmi tett, ha valaki ezt hirdeti. Mert azt mondjuk, hogy nem a pénz van a középpontban, nem a profit van a középpontban, hanem az ember van a középpontban, és azt a definíciót is megfogalmazzuk, hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend. Tehát, hogyha az én értékrendem a kapzsiság, meg a mohóság, akkor egy ilyen halálos verseny, csak profitrealizálás, profithajhász, és nyerveszít gazdasági séma jön létre. Ha viszont erényes ember vagyok, és most itt bejön a kereszténységnek a nagy feladata ebben az egész gazdasági szemléletben, tehát, hogyha erényesen, erkölcsösen tudok gazdálkodni, tudok együttműködni a másik emberrel, a saját önérdekembe bele tudom kapcsolni a másik ember önérdekét is, akkor együttműködünk, és akkor nyer-nyer helyzetek jönnek létre, nem kinyírjuk egymást, hanem segítjük egymást. És ez is egy gazdasági működés, ez volt az eredeti elképzelés, és mi most ezt szeretnénk elterjeszteni a mai világban, hogy így kéne gazdálkodni. És majd, ha beszélgetünk, mondok is példákat, hogy bizony vannak, akik meg tudják valósítani.
0: Mielőtt még ezekre a konkrét példákra rátérnénk, hiszen ez nagyon fontos, mert talán ezeken keresztül érthetjük meg még jobban ennek az irányzatnak az elképzeléseit vagy működését, azért mondjuk el, hogy most az előbb Arisztotelész került a szóba, de ugye a 18. században dolgozták ki ennek az emberközpontú gazdaságnak az alapjait, hogyha jól mondom, méghozzá Nápolyban Antonio Genovesi katolikus pap és közgazdász nevéhez köthető például, és még körülbelül 10-15 közgazdász, akivel ezt kidolgozták, és ugye említettük, hogy ennek az irányzatnak a céljai között ott van az, hogy az ember ki tudjon teljesedni, és itt fölmerül a kérdés, hogy a gazdaság, az erényesség és az emberi közösségnek, a közjónak a szolgálata, az nem naivitás így egy tálcára tenni? Vagy hát legalábbis ez biztos, hogy egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor megkapsz.
1: Igen. A naivitásnál kezdem, ez volt az utolsó szavad, hogy ez abszolút nem naivitás, hanem ez ilyen az emberi természet alapból. Genovesit említetted, de én visszalépnék még 500 évvel Aquinoi Szent Tamásra, aki a 13. században élt, 1200-ban, és bizony ő is értekezett gazdasági kérdésekről. Tehát Szent Tamás filozófusnak, teológusnak tartjuk, de én közgazdásznak is tartom, hiszen a Summa Theologiae főművében a második rész második részében profitról, kamatról, pénzről, gazdasági kérdésekről értekezik. És ő fogalmazta meg a természettörvényt, amiben azt mondja ki, hogy az ember elsődleges hajlama a jóra való. Tehát az emberben van egy erkölcsi iránytű, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat, és hogy az embernek vannak alapvető hajlamai, amelyek a jóra vannak megalapozva. Tehát az ember alapból jó, és a bűn nyilván eltéríti ettől, és eltérítheti ettől a jó úttól, de ez az alaphullalozottság megvan az emberben. Akkor még azt is mondja Tamás, hogy az embernek alapvető hajlama a társas élet. Az ember társas lény alapból, tehát közösségi lény. És hogyha az ember jóra hajlik és közösségi lény, akkor valami jó dolgot akar megvalósítani, alkotni az életében, és tulajdonképpen ez a közjó. Boldog akar lenni az ember, mindenki vágyik a boldogságra, és megint csak Arisztotelész, de Szent Tamás is azt fogalmazzák meg, hogy az emberi boldogság az nem más, hogy az ember egy nemes célt kitűz az életében, egy gyereknevelést, egy alkotás megtevését, egy tanítás, stb., és a keresztények számára a végső cél az az Istennel való kapcsolat. Tehát ha megvan a végső célom, akkor míg ezt a célt űzöm, kiteljesedek. És ez a kiteljesedési folyamat tesz engem nemesebbé, erkölcsösebbé, erényesebbé, tökéletesebbé. És ez a kiteljesedési folyamat tesz engem boldoggá, valamint még az emberi kapcsolatok. Tehát a boldogság és az emberi kapcsolatok, meg még a lelki élet, ezt is mondja Arisztotelész, megadnak egy olyan célt, amit a gazdaságban is meg kell, hogy valósítsak, és tulajdonképpen ez a közjó. Tehát van egy szakirodalom, Management, ha számít a hit, Michael Norton és Helen Alfordnak a könyve, ők úgy definíciálják a közjót, hogy emberi kiteljesedés, tehát az ember boldogsága. És egy állam erre kell, hogy törekedjen, hogy az ember ilyen értelemben boldoggá tegye, tehát biztosítsa neki az anyagi alapokat, és biztosítsa a nem anyagi alapokat is, mert a kiteljesedéshez hozzátartozik egy csomó nem anyagi terület. És ezt biztosítja az oktatás, az egészségügy, a kultúraügy, a vallásügy, tehát olyan területek, amely az ember kiteljesedését segítik, de ezt mind egy állam feladata megvalósítani, és a közjót megvalósítani. És ilyen értelemben beszél az ember központú gazdaság a közjóról, hogy ez egy alapvető normális gazdasági cél, nem a profit maximális kinyerése, hanem a közjónak a megvalósítása. Ezért ember központú a mi gazdaságunk, mert az emberről szól, az ember boldogságát kell, hogy szolgálja a gazdaság. Tehát a gazdaság egy szolgáló terület, amely szolgálja az embert.
0: A beszélgetésünk első felét akkor zárjuk ezekkel a bizonyos példákkal, hogy hogyan is kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hogyan van jelen az ember központú gazdaságtan, akár a mindennapjainkban. Ide talán még azt is bele lehetne fűzni, hogy ugye most már több mint 10 éve foglalkozol ezzel az irányzattal.
1: 20, de már 20 is
0: már
1: megvan.
0: Már 20 is megvan, én igen. A PhD-hez képest számoltam.
1: Előtte is.
0: Tehát, hogy van egy tapasztalatod arról, hogy hogyan változik ez, hogyan gyarapodik, hogyan van egyre inkább jelen. Az egyik cikkedben mesélted például, hogy olyan nemzetközi konferenciákon vettél részt, ahol tényleg az egész világról képviseltették magukat közgazdálkodásokat, szakemberek is érdeklődve figyelik ezt a területet, és több olyan professzor, kutató is van, aki akár Nobel-díjas, és ezzel foglalkozik. Tehát, hogy igenis, ez nem egy súlytalan területe a gazdaságtannak.
1: Igen, nagyon szeretek erről beszélni, mert ez jelen van nem csak a keresztény világban, olyan közgazdászok és tudósok is hasonló szellemben gondolkodnak, mint például Joseph Stiglitz, ez egy Nobel-díjas közgazdász, ő etikus közgazdaságtanról beszél, akkor Stefano Zamányi, a pápának volt a gazdasági tanácsadója, a Bolognai Egyetemnek a professzora, és ő a igazságosság és béke pápai tanácsának az elnöke, a Harvardról is kapott díjat, 15 díja van. Tehát nagyon jelentős emberek, akkor van egy pápai társadalomtudományi akadémia, ennek az elnöke most egy domonkos nővér, Helen Alford, ugye az előbb könyvszerzője említettem, ő is egy nagyon jelentős személyiség. Akkor vannak hálózatok, hatalmas hálózatok, Uniapak, ez a neve egy francia székhelyű vállalkozói hálózatnak, ahol 45 ezer, tehát nem kis szám, 45 ezer üzleti vezető a tagja ennek, meg vállalkozás a tagja, és ők az ENSZ-be, az ILO-ba, a különböző Európai Unió különböző fórumain mind-mind részt vesznek, és ezt a fajta gazdasági paradigmát hirdetik. Tehát a világban jelen vagyunk abszolút, és nagyon számottevő súlyunk is van. Hát ugye nem szólva Ferenc pápáról, akit az egész világ elfogadott, a Laudato Si-t minden ember ismeri. Én nem jártam olyan helyen, nemzetközi konferenciákon, vagy világi, tehát nem keresztény körökben, ahol ne tudták volna azt, hogy mi az a Laudato Si. Tehát Ferenc pápa hatalmas dolgokat tett itt a gazdaság területén, létrehozta a Ferenc gazdasága, Economia Francis mozgalmat, Assisi-ben gyűjtött össze fiatalokat, és most már a világ legtöbb országában működnek fiatalok, akik ennek a szellemében akarják a gazdálkodást és a közgazdaságtant művelni. Akkor van egy Blueprint of Better Business mozgalom, ez a kék lenyomata a jobb üzletnek fordíthatjuk. Itt az egyház társadalmi tanításának az alapértékeire kidolgoztak egy üzleti modellt az alapítók, és ezt terjesztik nagy multinacionális cégek között, és én az alapítót jól ismerem, Charles Wookit, azt mesélte nekem, hogy volt egy energetikai cégnél, ahol leült a felső vezetőkkel, célvezérelt üzlet, ez az ő szlogenje, hogy legyen célvezérelt egy üzlet, ne a profit hajhászás tűzzék ki célul, hanem értékes célokat fogalmazzanak meg, és azt mondta, hogy a beszélgetésük meg a kurzusa után ez az energetikai cég a céljai között előrébb tette a környezetvédelem céljait, mint a profitnak a maximális kinyerésének a célját. De mondhatnám én a saját könyvemben a tapasztalatokat, ahol van egy Grundfos nevezetű dán céggel interjúztam, ez 20 000 munkavállalója van, 20 000, és 60 országban van jelen, víztechnológiával foglalkozik, és ők megfogalmazták, hogy számukra a végső célja a cégnek a világ klíma és energetikai válságának a megoldása, és számukra a profit ehhez egy eszköz. Tehát azt gondolom, hogy nem kispályás ez az egész emberközpontú gazdaság.
0: Ez tehát a mai témánk, innen folytatjuk Baritz Sarolta Laura nővérrel. Maradjanak velünk!

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit. Témánk tehát továbbra is az emberközpontú gazdaság, vendégünk pedig Barit Sarolta Laura Domonkos nővér, akinek a témában írott kötetét Summa Ökonomie, értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel vehették kézbe az érdeklődők. Ez egy nagy lélegzetvételű könyv, három nagy egységből áll, van benne 12 értekezés, 14 interjú, 12 szemelvény és 16 társszerző, hogyha jól
1: még
0: számoltam.
1: Sokkal több, igen, még mert interjúaranyagokat is beleszámolva már majdnem 30.
0: És ugye, amit említettünk, az interjúk, amikre utaltál, amikor az emberközpontú gazdasághoz kapcsolódó jó példákat próbáltuk egy kicsit bemutatni, vagy sorolni. A 12 értekezés pedig azokat a pontokat járja körül, ugye ezeket főképp te írtad, amelyekről eddig beszélgettünk, hogy mi is az az ember központú gazdaság, és nagyon fontos témákat vizsgál ez, például olyan kérdéseket teszel fel, hogy vajon lehetséges-e a paradigmaváltás a gazdasági életben, vajon az erényetika felválthatja-e a haszonelvűséget, mint a közgazdaságtan hátterét. Vajon a profit céle vagy eszköz? Ugye ezeket a kérdéseket, most csak így egy-két ilyen fejezet címet elmondtam, már így próbáltuk vizsgálni, de mielőtt még mélyebben belemennénk a könyvbe, kikhez szól ez a könyv? Azon kívül, hogy a szakemberek számára, vagy akik kunyítanak, amúgy is a közgazdaságtanhoz, azok számára ez egész biztos, hogy egy nagyon érdekes olvasmány lesz, már csak az említett társszerzők okán is, és azért is, mert nagyon sok szempontból megvilágít nagyon fontos kérdéseket.
1: Amikor elkezdtem írni, akkor nekem a legfőbb célom az volt, hogy magas szakmai szinten közgazdászoknak próbálja meg elhinteni azt, hogy ez az emberközpontú logika, amit mi hirdetünk, ez sokkal fenntarthatóbb, élhetőbb és jobb gazdasági rendet eredményez. És ehhez nekem magas szinten kellett a közgazdászokhoz szólni. Tehát elsősorban én gondoltam a kollégáimra, a Corvinuson, a Sapiencián, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, tehát mind olyan közgazdászokra, akiket ismerek, és akiket szeretnék meggyőzni arról, hogy ha így gondolkodunk, akkor előrébb jutunk az összes problémáink megoldásában. De ugyanakkor azt is szerettem volna, hogy olyan fiatalok vegyék a kezükbe, akik keresnek. Tehát én azt veszem észre, hogy a jelenkorban a fiatal generációk meg vannak ijedve egy kicsit a jövőtől, meg a sok problémától, és keresnek megoldásokat. És az én tanításaim, ahol tanítok, ennek során én azt veszem észre, hogy ők vevők erre az emberközpontú megoldásra, tehát figyelnek rá, hallgatnak rá, nem naivságnak és lehetetlenségnek tartják, hanem komolyan veszik. Tehát a fiataloknak is akartam ezt írni, ezt a könyvet, és minden olyan embernek, aki valamilyen módon aggódik a föld jövőjéért, fenntarthatóságáért, az életünkért, hogy mi lesz, nem tudom én, 10-20-30-40 év múlva, mert nagyon forrong a világ, és nagyon sok ember akar tenni, annak ellenére, hogy nagyon sok ellenerő is föllép. Tehát, hogy minden olyan ember, aki keresi a fenntarthatóság és a jó élet felé való megoldást, hogy ebből talán ötletet is kaphat. Ugye, mert mondtad, hogy három részből áll, tehát nem csak az elveket írom le 14 értekezésben, hanem vannak interjúk nagy cégekkel, amik nagyon érdekesek, hogy hogyan gondolkodnak nagy cégek felső vezetői, és hogyan bizonyítják azt, hogy ezek az emberközpontú elvek a gyakorlatban is megvalósíthatók, erről majd gondolom beszélünk, és vannak szemelvények, amit szakértők írtak, én nem gondolom, hogy én tudok mindent a legjobban, és szeretek nagyon olyan emberekkel beszélgetni, olyanokra hallgatni, akik egy-egy területen szakértők, és többet tudnak, mint én, és abból én tudok tanulni. Na most ezeknek a szakértőknek a cikkei olvashatók a harmadik részben, tehát akit mondjuk ez érdekel, akkor a könyvből csupán annyit olvas el, és akkor már is előbbre jutott talán a saját gondolkodásában.
0: És hát azt mondjuk el, hogy nagyon sok területről érkeztek ezek a szakértők, tehát például Süveges Gergő írt benne egy ilyen szemelvényt, hogyan tud közreműködni a média az emberközpontú elvek megvalósulásában, tehát egyébként a média szerepét is több pontban vizsgálja ez a kötet, vagy Szondi Máté pszichológusnak is van egy ilyen értekezése. Szóma, ha mondom, segít a gondon, hedonizmus és boldogság a 21. században. Teljesség igénye nélkül szemezgetek most egyébként ezekből a szemelvényekből, de például Székely János püspök is ír ebben a könyvben, ahogy például Petres Erika, Lúcia domonkos nővér, Deák Viktória Hedvig domonkos nővér is, és ami még számomra nagyon érdekes, hogy a különböző vallási felekezetek szemszögéből is megközelítik ezt a témát, tehát például protestáns szemmel, a buddhista közgazdaságtanról is olvashatunk, de a hindu etika gazdasági vonatkozásairól is, tehát ezt mondhatjuk, hogy valóban rendkívül sokrétű, és például az egyik méltatásban még a kötet elején is lehet olvasni, hogy nem szakzsargonokkal teli kötetről beszélünk, hanem azért az cél volt, hogy mindenki számára érthető legyen.
1: Igen. A mai főáramú közgazdaságtan nagyon matematika alapú, ami szerintem tök jó, tehát egy közgazdász igenis legyen jó matematikus, és nagyon sok modellet lehet felépíteni matematikai alapon. De nem csak ez a közgazdaságtan. Tehát a Milton Friedman, aki a neoklasszikus, neoliberális közgazdaságtannak az atya, nagyon szerette volna, hogyha a közgazdaságtant reáltudománynak titulálják, ilyen mérnöki tudománynak, és ő az embert zavaró tényezőnek titulálta a gazdaságban, tehát hogy kár, hogy az ember részt vesz a gazdasági életben, mert megzavarja ezeket a tiszta és racionális matematikai modelleket. És ehhez képest vannak más emberek, közgazdászok, akik azt mondják, hogy és főleg a keresztény közgazdászok, hogy a közgazdaságtan az társadalomtudomány, tehát nem reál, hanem humán tudomány, társadalomtudomány, és az ember van a középpontjában. Például ugye említetted a Szondi Máté Szóma, ha mondom, segít a gondom, ez a közjó fejezethez kapcsolódik, a boldogságról ír a Szondi Máté, és ugye a jelen boldogság paradigma az a hedonizmus, de ő a arisztotelészi eudaimóniát fejti ki, és ezt a Szóma, ha mondom, segít a gondon, ez Orwellnek a 1984, 1984 című könyvének a szlogenje. Tehát ezért nagyon érdekes elolvasni, hogy kapcsolódik ő így a közjóhoz, de a Székely János pedig az egyháztársai tanításának a mai állásáról beszélt. Tehát valóban az volt a célom, hogy minél színesebben fejtsem ki ezt az emberközpontú gazdaságot, és azért van benne hinduista és buddhista közgazdaságtan is, meg protestáns, mert az első fejezet a paradigmaváltás. Tehát, hogy gyökeresen megváltoztatom a rendszernek az alapjait, és ahogy látjuk, ez az emberközpontú gazdaság, ez gyökeresen az alapokat célozza meg, tehát az alapok azok, amik meg kell, hogy változzanak. És a paradigmaváltás erről szól, és ez csak akkor tud végbe menni, ha minél többen gondolkodunk már másképp. Ezért is szeretek én beszélni erről az egészről, hogy minél több embert tudjak meggyőzni arról, hogy ez így jobb. És akkor össze kell fogni különböző területeknek, hogyha változtatni akarunk. És én a különböző konferenciákon, ahogy járok, megfigyeltem azt, hogy vannak közös területek egészen eltérő vallások között is. Tehát például a buddhizmus erősen hajaz az erényekre, tehát erősen koncentrál az erényekre. Náluk is fontos az erényes ember, és van a mértékletességnek az erénye, ami egy környezet közgazdaságtanban, egy teremtett világ megőrzésében nagyon fontos erény, hogy mértékletesek legyünk, a fogyasztás területén legyünk mértékletesek. Tehát a buddhizmusban ez közös, vagy ugyanúgy van náluk ez a no self, ez a nem én teória, hogy a másik emberre is legyél figyelemmel, a nem ártásnak a teóriája a buddhizmusban. Tehát meg lehet találni a közös pontokat, úgy szintén a protestáns etika, meg a katolikus etika is rokon egymással. És ezért ezt akartam bemutatni, hogy fogjunk össze, és így, ha másképp gondolkodunk, akkor lehet, hogy sikerül megváltoztatni az alapokat is.
0: Közben megtaláltam a beszélgetésünk első felében említett Zamagni professzor ajánlójában a vonatkozó részt. Ugye ő a Bolognai Egyetem professzora, és ő írta az egyik előszót, ajánlást ehhez a kötethez. Idézem: Baric Laurát értékeljük azért is, hogy sikerült összegyűjtenie különböző kulturális háttérrel rendelkező tudósok hozzájárulását a témákhoz. Erőfeszítéseinek végső eredménye egy jól megírt, szakzsargontól mentes könyv, amely biztatás és állásfoglalás, hogy segítsen egy jobb világ megépítésében. Abban, hogy segítse a gazdaságot a közjó szolgálatában. Ez tehát Stefano Zamagni, a Bolognai Egyetem professzorának az ajánlójából volt egy részlet erre a kötetre vonatkozóan, amely tehát a Szent István könyvhéten jelent meg 2025 májusában. Említettük, hogy vannak benne értekezések, amelyek közelebb hozzák hozzánk az emberközpontú gazdaságot, ezen kívül vannak ezek a bizonyos szemelvények, amelyek társszerzők tollaiból születtek, akik 16-an vannak, vagy még többen, ahogy mondtad, hogyha az interjúkat is vesszük, ami a kötetnek a középső része, 14 nagy interjú található nagy vállalatok igazgatóival, vezetőivel, de ezen kívül ugye Pogácsa Zoltán közgazdásszal, Zlinszky János egyetemi tanárral, itt szintén megint a teljesség igénye nélkül szemezgetek. Még egy picit ezekről az interjúkról beszélgessünk, hogy ehhez mi adta az ötletet, és milyen tapasztalatokat adott neked, hogyan választottad ki ezt a 14 vállalatot, szervezetet?
1: Azon igyekszem, hogy bizonyítsam be a széles hallgatóságnak, meg széles körben azt, hogy ez az emberközpontú gazdaság, meg az egyház társadalmi tanítására fölhúzott gazdasági modell, mert ugye az emberközpontú, meg az egyház társadalmi tanítása az ugyanaz gyakorlatilag, hogy ez nem egy ilyen légből kapott, naív és kiskörben, zárt körben használatos valami, ami nem terjed el a világban és elhanyagolható, hanem ez egy ütőerő, ez egy hatalmas nagy erő. És azon gondolkoztam, hogy hogy tudnám ezt bebizonyítani azzal, hogy megnézem, hogy a gyakorlatban vannak-e olyan cégek, és mennyien, akik már ebben a szellemben gazdálkodnak. És lehet, hogy számban ez a emberközpontú, vagy ez a közjó fókuszú gazdálkodás kevesebb, de ugye egy kevés kovász megkereszti a tésztát, és hogyha a környezetében valaki így kezd el működni, vagy ha akár egyéni ember erényesen, erkölcsösen, keresztény módon él, az már hat a környezetére, tehát így kell, hogy lépésről lépésre menjünk előre. Na és akkor elkezdtem érdeklődni ismerősöknél, meg olvasgattam, nézegettem honlapokat, hogy hol lehetnek azok a cégek, amelyek megvalósítják ezt a szellemű gazdálkodást, és akkor így megint csak úgy, hogy konferencián hallottam, vagy a barátaimtól hallottam, hogy például a Béres, az nagyon keresztény módon gazdálkodó cég, a Cvakunikum, az egy családi cég, és hogy ott is a vezérigazgató, az nekem egyetemi társam volt még 1980-as években, amikor végeztük a közgazdasági egyetemet, tehát őt ismertem, őről is tudtam, hogy nagyon jól gondolkodik. Akkor valaki ajánlotta a CIP bankot, tehát ilyen ajánlás módon, de arra figyeltem, hogy minél nagyobb, és minél piacvezetőbb, és minél sikeresebb cégeket találjak meg. És akkor így eljutottam a felső vezetőkig, sikerült interjúkat készíteni. Hát mondom, az első az a Béres volt, keresztény szellembe vezetik a vállalatot, egy családi cég, ez is kijött egyébként, hogy a családi cégek sokkal értékállóbbak, meg hosszú távon gondolkodóbbak, mint a részvénytársaságok. Kis vállalattal is interjúztam, akik nagyon emblematikusak ebben a témában, és nekem a Grundfos talán a legnagyobb, meg az Uniapak a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ezt lehet. És a Grundfos ugye elmondtuk az első részben, hogy ők a profitot eszköznek tekintik, amely egy óriási nagy szemléletbeli váltás a profit célhoz képest, és az Uniapak is 45 ezer emberrel a táborában. Na, tehát, hogy tulajdonképpen sikerült bebizonyítani, azt gondolom, hogy vannak olyan nagy cégek, piacvezető cégek, akik sikeresek, és képesek az emberközpontú elveket megvalósítani. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem mindegyik ugyanolyan mértékben, nem mindegyik ugyanazt a pontját, de alapvetően ezek a cégek nem profithajház cégek.
0: A házunk táján mai témája az emberközpontú gazdaság volt. Erről az érdekes szemléletről Barit Sarolta Laura Domonkos nővérrel beszélgettünk, akinek a témában írott kötete 2025. májusában jelent meg, Summa ökonómiai értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról címmel. Azt hiszem, hogy van még mit beszélgetni erről. Várunk vissza egy következő alkalommal, nem mondom, hogy egy következő kötettel, de akár azzal is, és beszélgessünk még erről az érdekes irányzatról.

0: elhangzott a házunk táján. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő műsorvezető Csút Judit volt.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Gereben Zita énekelt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2 óra. Délutáni műsorunk ismétlése következik.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A hangtechnikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumba is ellátogatunk, valamint a második Mondj te is egy verset fesztiválról is hallhatnak. Már is kezdünk!

0: Egésznapos gyerekprogramok és versenyek, exkluzív borkóstolók, irodalmi estek, koncertek, gasztrosétány, író és olvasó találkozók várják a látogatókat augusztus 29-én szombaton 10 órától a második Mondj Te is egy verset fesztiválon a Pomázi Magyar Várban. Takács Bence Ervinnel, a fesztivál főszervezőjével készült interjúnk következik.
1: Ahogy visszagondolok a versekkel kapcsolatos első emlékeimre, eszembe jut Latinovics Zoltán, Sinkovics Imre versmondásai, vagy Pilinszky János, ahogy a saját versét szavalja, vagy Kaszás Attila, I. és Gyula Bartók című versét mondja számomra katartikus erővel. Besenyei Ferenc, Kállai Ferenc, hosszasan lehetne sorolni a neveket, a versélményeket. Neked melyek az első emlékeid a verssel, a versmondással kapcsolatban?
2: Majd minden hallgató szerintem úgy van ezzel, hogy az első emlékek nincsenek meg, hiszen a versek pontosan azok a gyöngyszemei a magyar kulturális életnek, amit már az anya méhen belül megkap az ember, különböző mondókákkal, ritmusgyakorlatokkal, tehát még a világra jöttünk előtt, mi már a versekben fürdőzünk, versekben létezünk. Aztán persze kezdődik ugye a óvodai mondókákkal, ilyen meg olyan hosszúságú rövid szövegek megtanulásával, ritmusgyakorlatokkal. Nekem ugye az első megfogható emlék,